0: Egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Természetvédelmi újrakezdést sürgettek a Szentgyörgy-hegyen. Új gondolkodást és új együttműködéseket sürgettek a természetvédelemben a Balaton felvidéken. Kisapátiban rendezték meg a Restart a természetvédelemben című háromnapos találkozót. A Szentgyörgy-hegy lábánál tartott eseményen természetvédők, kutatók, civil szervezetek, művészek és közösségszervezők keresték a választ arra, hogyan lehetne új alapokra helyezni a természet és az ember kapcsolatát. A szervező a 10 millió fa közössége volt. A program nem hagyományos konferenciaként működött. Szakmai előadások és kerekasztal beszélgetések mellett koncertek, filmvetítések, kiállítások és közösségi programok is várták a résztvevőket. A szervezők szerint a természetvédelem előtt álló kihívások egyre összetettebbek. Az ökológiai válság, a klímaváltozás és a biológiai sokféleség csökkenése olyan problémák, amelyekre nem lehet kizárólag egyetlen szakterület eszközeivel válaszolni. A természetvédelem nem pusztán arról szól, hogy egy-egy erdőt, rétet vagy vízparti területet megóvunk. Arról is szól, hogyan élünk együtt a természettel. Hogyan használjuk a rendelkezésünkre álló területeket, és milyen környezetet hagyunk a következő generációknak. A Restart találkozó egyik alapgondolata az volt, hogy a környezetvédelemnek társadalmi üggyé kell válnia. Ehhez nem elegendőek a szakmai szabályok és a jogszabályok. Szükség van olyan közösségekre is, amelyek saját környezetükben képesek változásokat elindítani. A háromnapos eseményen a természetvédelem társadalmi szerepéről is szó esett. A kutatói megközelítés mellett megjelent a civil közösségek tapasztalata, a kulturális élet nézőpontja és a helyi kezdeményezések gyakorlati tudása. A Balatonfelvidék ebből a szempontból különösen érzékeny térség. Egyszerre jelent természeti és kulturális értéket, miközben fontos turisztikai célpont is. A térség népszerűsége lehetőségeket teremt, ugyanakkor növeli a természeti területekre nehezedő nyomást. A Balaton vízpartján ezért különösen fontos a természetes partszakaszok megőrzése. A Restart eseményen azt is vizsgálták, hogyan lehet egyensúlyt kialakítani a természetvédelme és az emberi használat között. A szervezők szerint a természetvédelem nem kizárólag tudományos kérdés. A kultúra, a közösségi élet és az oktatás ugyanúgy hozzájárulhat ahhoz, hogy az emberek másképp gondolkodjanak a természeti környezetükről. A Restart rendezvény a 10 millió fa közösségének munkájához is kapcsolódott. A szervezet közlése szerint 7 év alatt több mint 700 ezer fát ültettek el. A mozgalom célja nem csak a faültetés, hanem a környezeti gondolkodás formálása és a közösségek megerősítése is. A természetvédelmi találkozó tehát egyszerre volt szakmai fórum, közösségi esemény és kulturális program. A Szentgyörgy-hegy és a Tapolcai medence olyan térség, ahol a természeti, mezőgazdasági és turisztikai szempontok egymás mellett vannak jelen. A szakmai és civil szereplők szerint fontos, hogy a természetvédelmi gondolkodás ne különálló területként jelenjen meg. Szempontnak kell lennie a településfejlesztésben, a gazdaságban, az oktatásban, a turizmusban és a mindennapi életben is. A Restart üzenete röviden úgy foglalható össze, nem elég megvédeni azt, ami még megmaradt. Meg kell változtatni azt is, ahogyan a természeti környezetünkhöz viszonyulunk. A kisapáti találkozó nem adott minden kérdésre végleges választ, viszont lehetőséget teremtett arra, hogy különböző területekről érkező emberek egy helyen beszéljenek ugyanarról a problémáról. A természetvédelem jövője ezért nem csak a természetvédők ügye. A tó, az erdők, a mezők, a hegyoldalak és a települések környezete mindannyiunk közös öröksége. A Szentgyörgy-hegy lábánál így olyan párbeszédnek adtak teret, amelynek középpontjában az állt, hogyan lehet újrakezdeni, és hogyan lehet a természetvédelemnek a mindennapi életben is erősebb szerepe.

természetterápiás tanösvény nyílt Nyimben. Új, különleges kirándulóhely várja a természetjárókat Somogyban, a Balaton déli térségének közelében. Megnyílt a Nyimi Nyugi természetterápiás és tájművészeti tanösvény Nyimben, Siófoktól mintegy 15 kilométerre. A kezdeményezés a hagyományos túrázást természetterápiás gyakorlatokkal és természetes anyagokból készült művészeti alkotásokkal kapcsolja össze. A tanösvény körülbelül 5 kilométeres útvonalon vezeti végig a kirándulókat Somogy dombjai között. A teljes séta a megállókkal és a hozzájuk kapcsolódó gyakorlatokkal nagyjából 3 órát vesz igénybe. A Nyimi Nyugi azonban nem egyszerű túra útvonal. A hét állomás arra ösztönzi a látogatókat, hogy lassítsanak, figyeljenek a környezetükre, és tudatosabban kapcsolódjanak a természethez. A résztvevők olyan egyszerű feladatokat végezhetnek, amelyek segítik a figyelem összpontosítását, a kikapcsolódást és a nyugodtabb tempót. Ezért itt nem az a legfontosabb, milyen gyorsan teljesítjük az útvonalat. Érdemes megállni, figyelni a tájat, hallgatni a környezet hangjait, és észrevenni a fényeket, növényeket, apró részleteket. A helyszín másik különlegessége a tájművészet, vagyis a landart. Az útvonalon természetes anyagokból, például fából és ágakból készült alkotások találhatók. Ezek egy része közösségi munkával született. A cél az volt, hogy a művészet ne különüljön el a természettől, hanem szervesen kapcsolódjon hozzá. A fejlesztés mögött jelentős közösségi összefogás áll. A tanösvény létrehozásában helyi civil szervezetek, a település lakói, önkéntesek és szakemberek is részt vettek. A megvalósítás a Healing Nature and Mind Through Land Art elnevezésű Erasmus Plus projekt keretében zajlott. A projekt célja nem egyszerűen egy turisztikai látványosság létrehozása volt. Olyan helyet szerettek volna kialakítani, amelyet a helyi közösség is magáénak érez, miközben a környékre érkező kirándulók számára új élményt kínál. A Nyimi Nyugi ezért egyszerre természetjáró útvonal, közösségi projekt és szabadtéri élményhely. A tanösvény családok számára is használható, és a hivatalos tájékoztatás szerint kisgyermekes családoknak és idősebb látogatóknak egyaránt ajánlott. A túrához érdemes vizet és megfelelő napvédelmet is vinni, különösen erős napsütésben. A természetjárás alapvető szabályai itt is érvényesek. A látogatóktól azt kérik, hogy ne hagyjanak hulladékot, óvják a környezetet, és figyeljenek a területen érvényes jelzésekre. A Nyimi Nyugi azért is érdekes a Balaton térségében, mert megmutatja, hogy a tó közvetlen partján kívül is vannak olyan célpontok, amelyek a természet közeli kikapcsolódásra építenek. Siófoktól rövid autóútra már teljesen más környezet fogadja a látogatót. Erdős, dombos táj, csend és lassabb tempó. A tanösvény azoknak is jó választás lehet, akik egy balatoni nyaralás vagy hétvégi kirándulás során szeretnének eltávolodni a frekventáltabb helyszínektől. A megnyitó a Nyimi falu nap része volt, ahol ünnepélyesen átadták a fejlesztést, majd közös túrát szerveztek. A program így nem csak új kirándulóhelyet, hanem közösségi élményt is teremtett. A Nyimi Nyugi üzenete egyszerű. Nem mindig gyorsabban kell haladni, hanem néha éppen lassítani. Félretenni a telefont, elcsendesedni, és figyelni arra, ami körülvesz bennünket. A természetben töltött idő, a közös alkotás és a tudatos figyelem együtt olyan élményt adhat, amely túlmutat egy hagyományos kiránduláson. A Nyimi Nyugi ezzel új szint hoz a Balaton környékének kiránduló helyei közé. 5 kilométeres útvonal, 7 állomás, természetes anyagokból készült alkotások és olyan feladatok várják a látogatókat, amelyek nem a teljesítményről, hanem a természethez való kapcsolódásról szólnak. A tanösvény Nyimben, Siófok közelében várja a kirándulókat, egész évben természetközeli kikapcsolódási lehetőséget kínálva a családoknak és túrázóknak is, akik csendesebb programot keresnek.

0: Megújult a Balaton utca Balatonfüredem. Befejeződött a Balaton utca teljes felújítása Balatonfüredem. Az Arácsi városrész egyik meghatározó útja több mint 590 millió forintos beruházás keretében újult meg, így a munkálatok után korszerűbb, biztonságosabb és rendezettebb útszakaszt vehetnek használatba a helyiek. A beruházás teljes költsége mintegy 590 millió forint volt. Ebből 486,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás, további 103,6 millió forint pedig Balatonfüred önkormányzatának saját forrása volt. A fejlesztés a Széchenyi Terv Plusz program keretében Európai Uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással valósult meg. A felújítás az utca körülbelül 1 kilométeres szakaszát érintette. Ez a rész a Lóci utcát és a 71-es főutat köti össze, ezért a Balaton utca nem csak az Arácsi városrész helyi közlekedésében fontos, hanem a környék megközelíthetősége szempontjából is. A munkálatok egyik legfontosabb eleme az út teljes újjáépítése volt. A korábbi útpályát elbontották, majd új burkolatot építettek ki. Az út kétsávos kialakítást kapott, így biztosított a kétirányú közlekedés. A beruházás során az utca környezetét is rendezték. Új zöldsávokat alakítottak ki, fákat ültettek, és parkolóhelyek is készültek. A gyalogos közlekedés feltételei javultak, térköves járda épült az útszakasz mellett. A csapadék vízelvezetését szintén korszerűsítették. Ez azért fontos, mert a nagyobb esőzések során összegyűlő víz hosszabb távon károsíthatja az útburkolatot és az út szerkezetét. A rekonstrukció ezért jóval több volt egyszerű aszfaltozásnál. A munkálatok a közműveket is érintették. Az egyik jelentős fejlesztés az előregedett vízigerincvezeték cseréje volt, amelyet a DRV ZRT saját forrásból valósított meg. Így a megújult úttest alatt korszerűbb vízi közműrendszer működik. Ez azért is előnyös, mert egy teljes útfejlesztés után különösen kedvezőtlen lenne néhány évvel később újra felbontani az útburkolatot egy meghibásodott vagy előregedett vezeték miatt. A beruházás részeként a korábban légvezetékeken futó vezetékeket is a föld alá helyezték. Ez nem csak műszaki szempontból jelent változást, hanem az utcaképet is rendezettebbé teszi. A projektzárón Bóka István, Balatonfüred polgármestere kiemelte, hogy az útszélesítés miatt számos egyeztetésre volt szükség az érintettelek tulajdonosokkal. A városvezetés szerint a fejlesztés egy további közlekedési beruházással lenne teljes. A 71-es főút és a Germering utca csomópontjának kialakításával. A felújított út mellett új zöld felületek is létrejöttek. A fiatal fák gondozása külön figyelmet igényel, ezért a polgármester a környék lakóit is arra kérte, hogy lehetőség szerint segítsenek az újonnan telepített növények locsolásában. A beruházás eredménye az Arácsi városrész mindennapjaiban is érzékelhető lehet. Az új útpálya, a járda és a parkolók javítják a közlekedés feltételeit, a rendezett zöld felületek pedig kellemesebb környezetet teremtenek. Összességében csak nem 600 millió forintos összetett városfejlesztési beruházás zárult le Balatonfüreden. Megújult 1 kilométernyi útszakasz, korszerűsítették a csapadékvízelvezetést, kicserélték az előregedett vízvezetéket, a légvezetékeket pedig föld alá helyezték. A fejlesztés nem csak a közlekedést könnyítheti meg, hanem hosszabb távon rendezettebb és biztonságosabb környezetet teremthet az Arácsi városrészben. A következő fontos feladat a 71-es főút és a Germering utca csomópontjának kialakítása lehet. Addig is a megújult Balaton utca már a helyiek rendelkezésére áll, és egy korszerűbb közlekedési útvonalat kínál Balatonfüred egyik fontos városrészében.
1: Ezt tekerd be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
2: Merülj el benne.
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

Új eszköz segíti a gyors segítségkérést a Balatonnál. Újabb segítséget kaphatnak a bajba jutottak a Balatonnál, a Magyar Telekom és a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata közös kezdeményezést indított annak érdekében, hogy vészhelyzetben gyorsabban és pontosabban érkezzen a segítség. A program középpontjában a Balaton Health mobil alkalmazás áll, amely egyetlen gomnyomással lehetővé teszi a segélykérést a tóról vagy akár a strandokról is. Az alkalmazás egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy a segélykéréshez a telefon helyadatait is felhasználja. Ez különösen fontos lehet akkor, amikor valaki bajba kerül a vízen, és nem tudja pontosan meghatározni a tartózkodási helyét. A rendszer a helyzet meghatározásával olyan információt továbbíthat a vízimentőknek, amely megkönnyítheti és felgyorsíthatja a mentést. A Balaton Help használata ingyenes, és a vízimentők tájékoztatása szerint éjjel-nappal rendelkezésre áll. Az alkalmazást nem csak hajósok használhatják, hanem azok is, akik a Balaton partján vagy valamelyik strandon tartózkodnak. A kezdeményezéshez támogatási program is kapcsolódott. A Magyar Telekom minden új Balaton Help letöltés után 500 forinttal támogatta a vízimentőket, legfeljebb 3 millió forintos összegig. Ez egyszerre jelent anyagi segítséget és ösztönzést arra, hogy minél többen már előre letöltsék és beállítsák az alkalmazást. A szervezők szerint ugyanis vészhelyzetben már nincs idő azzal foglalkozni, hogyan kell letölteni és használni egy új programot. Biztonságosabb, ha az alkalmazás már megtalálható a telefonon, és a felhasználó tisztában van a működésével. A kampány során a Telekom munkatársai személyesen is segítették az alkalmazás letöltését és beállítását. 9 balatoni strandon összesen 15 alkalommal találkozhattak velük az érdeklődők. A helyszínek között Balatonalmádi, Balatonakaratja, Alsóörs, Balatonboglár, Balatonakali, Siófok, Keszthely, Balatonfűzfő és Gyenesdiás strandjai szerepeltek. A program azonban nem csak technikai segítséget jelentett. A szervezők a tudatos vízbiztonságra is fel akarták hívni a figyelmet. A biztonságban a balatonon.hu oldalon útmutatót készítettek az alkalmazás használatához, valamint online kvíz is készült, amely valós helyzeteken keresztül mutatja be, mikor és hogyan lehet szükség segítségre. A gyors hely meghatározásnak különösen nagy jelentősége lehet egy rosszul lét, baleset vagy vízi veszélyhelyzet esetén. Minél pontosabban tudják a mentők, hol történt a probléma, annál könnyebben meghatározhatják, milyen irányból és milyen eszközzel közelítsék meg a bajba jutott embert. Az alkalmazás természetesen nem helyettesíti a megelőzést. A vízimentők továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy indulás előtt érdemes figyelni az időjárást és a viharjelzést, valamint figyelembe venni saját fizikai állapotunkat is. A nyílt vízen nem szabad felesleges kockázatot vállalni, és fontos, hogy a fürdőzők, valamint a hajósok is tisztában legyenek saját lehetőségeikkel. A Balaton Help egy további biztonsági eszköz, amely baj esetén lerövidítheti a segítséghez vezető utat. A program augusztusban lezárult, maga az alkalmazás azonban továbbra is elérhető, és a vízimentők tájékoztatása szerint az év minden napján, napi 24 órában használható. A kezdeményezés egyik legfontosabb tanulsága, hogy a vízbiztonságra még a probléma előtt érdemes felkészülni. Egy előre beállított alkalmazás néhány másodperc alatt továbbíthat olyan adatokat, amelyek vészhelyzetben értékes időt takaríthatnak meg. A balatoni nyaralás során ezért nem csak a naptejre és a fürdőruhára érdemes gondolni. A segítségkérés lehetőségét is jobb előre biztosítani, hiszen egy váratlan helyzetben a gyorsaság és a pontos információ akár döntő jelentőségű lehet. A cél egyszerű, ha baj történik, a segítség minél gyorsabban és minél pontosabban eljusson oda, ahol valóban szükség van rá.

10 000-en úszták át a Balatont a 44. Balaton átúszáson. Több mint 11 000 nevezővel rendezték meg augusztus 1-én a 44. Lidl Balaton átúszást. A Révfülöp és Balatonboglár közötti 5,2 kilométeres klasszikus távnál lett, féltávon és szappal is teljesíthették a kihívást. Az eseményt két alkalommal kellett elhalasztani, végül augusztus 1-én kedvezőbb körülmények között rajtolhattak el a sportolók. A Balaton átúszás évről évre a magyar nyár egyik legnagyobb szabadidősport rendezvénye. Az idei eseményre 60 országból érkeztek résztvevők, a legidősebb induló pedig 90 éves volt. A nevezők 57%-a férfi, 43%-a nő volt. A féltávon és a szappos mezőnyben ugyanakkor már a nők voltak többségben. A klasszikus táv rajtja Révfülöpön, a cél Balatonbogláron volt. A kijelölt úszófolyosót több száz hajó, vízimentők, rendőrségi motorosok és kórházhajók biztosították. A hivatalos tájékoztatás szerint több mint 1000 szervező dolgozott a rendezvény biztonságos lebonyolításán. Az idei eseményhez azonban hosszabb út vezetett. A július 25-e és 26-a hétvégére tervezett úszást az időjárási előrejelzések miatt nem rendezték meg. A szervezők a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának előrejelzését és a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság véleményét is figyelembe vették, majd augusztus 1-ét jelölték ki új időpontként. A halasztás után kedvezőbb körülmények fogadták az indulókat. A vízhőmérséklete reggel 1 méteres mélységben körülbelül 25 Celsius fok volt. A levegő délután a déli parton akár 36 fokig is melegedhetett. A mérsékelt szél és a fokozatosan csökkenő hullámzás megfelelő feltételeket teremtett az úszáshoz. A nagy meleg ellenére több mint 10 000 résztvevő vállalta a kihívást. Ez is jelzi, hogy a Balaton átúszás nem kizárólag a versenyszerűen úszók eseménye. A rendezvény amatőr és hobbi úszók számára is nyitott, így mindenki saját célokat tűzhet ki maga elé. A teljes táv mellett elérhető volt a kettővessző 6 kilométeres féltáv is. Ez Balatonbogláról indulva teljesíthették azok, akik még nem vállalták az egész tó átúszást. A szapposok Révfülöpről indulva külön kijelölt útvonalon neveztek Balatonboglárig. A sportteljesítmények között is születtek figyelemre méltó eredmények. A férfiaknál Nagy Nándor bizonyult a leggyorsabbnak, az ötvessző 2 kilométert 59 perc 20 másodperc alatt teljesítette. A második, Hegedűs Marcell lett, 1 óra 7 perc 52 másodperccel. A harmadik, Torma Benyámin, 1 óra 14 perc 10 másodperces idővel végzett. A nőknél Békési Eszter ért elsőként célba, 1 óra 15 perc 59 másodperces eredménnyel. A második, Horváth Eszter lett, 1 óra 19 perc 44 másodperccel, a harmadik, Ashley Mendrick, 1 óra 24 perc 10 másodperces idővel. A jubileumi eseményen különleges mérföldkőre is sor került. A verseny történetének 250 000. teljes távot teljesítő úszója is célba ért. Ez jól mutatja, hogy a Balaton átúszás több mint 4 évtized alatt jelentős közösségi sporteseményé vált. A legtöbb résztvevő számára azonban nem a versenyidő volt a legfontosabb. Az 5,2 kilométer nyílt vízen komoly fizikai és mentális kihívás, a szél, a hullámzás és a nagy meleg pedig egyaránt próbára teheti az úszókat. Éppen ezért a rendezvény egyszerre jelent sportteljesítményt és közösségi élményt. A 44. Lidl Balaton átúszás két halasztás után sikeresen lezajlott. Több mint 11 000 nevező érkezett 60 országból, és mindenki ugyanazért a célért szállt vízbe. Hogy saját tempójában teljesítse a Balaton egyik legismertebb sportkihívását. A rendezvény ezzel ismét bizonyította, hogy a Balaton nem csak pihenésre és strandolásra alkalmas, hanem Magyarország egyik fontos, közösségi sporthelyszíne is. Balaton Rádió.

0: kiben bízok, mert a világ hideg.
1: Digitális eszköz segítheti a Balaton természeti és kulturális értékeinek védelmét. Új digitális eszközt mutattak be a Balaton térségében, amelynek célja, hogy feltérképezze és értékelje a természeti és kulturális örökséget veszélyeztető kockázatokat. A fejlesztést az INACO nemzetközi projekt keretében hozták létre, és a Balaton Fejlesztési Tanácsülésén ismertették. A projekt célja, hogy a közép-európai térségek ellenállóbbá váljanak az éghajlatváltozás hatásaival szemben. A szakemberek olyan veszélyekkel számolnak, mint az árvizek, földcsuszamlások, erdőtüzek, aszály és vízhiány. Ezek a természetes élőhelyeket és a kulturális örökséget is veszélyeztethetik. Az INACO egyik fontos helyszíne Fonyód. Nemzetközi szakmai találkozót tartottak a térségben, a résztvevők pedig a fonyódi magaspartot is megvizsgálták. Itt a partfal eróziója jelent komoly problémát. Az egyre gyakoribb és intenzívebb csapadék, valamint az erős szelek gyengíthetik a meredek partfalat. Ennek következtében földcsuszamlások és omlások alakulhatnak ki, miközben a partvonal fokozatosan visszahúzódhat. Ez nem csak természetvédelmi kérdés, ha a partfal mozgása felgyorsul, veszélybe kerülhetnek a környező területek, az infrastruktúra és az épített örökség is. Ebben segíthet az új digitális eszköz. A rendszer különböző információk alapján azonosíthatja a veszélyeztetett területeket és segíthet felmérni a kockázatokat. Így a szakemberek könnyebben megállapíthatják, hol jelentkezik egy veszély, milyen értékeket érinthet és hol lehet szükség beavatkozásra. Az INACO azért is különleges, mert a természetvédelem és a kulturális örökség védelmének kapcsolatára helyezi a hangsúlyt. Egyetlen természeti folyamat ugyanis többféle értéket is veszélyeztethet. Egy heves esőzés például eróziót okozhat egy természetes területen, ugyanakkor károsíthat régi épületeket vagy történelmi útvonalakat is. A tartós aszály pedig nem csak a vízkészleteket érintheti, hanem a mezőgazdaságot és a tájképi értékeket is. A Balaton esetében ez különösen fontos. A térség turizmusa nagy mértékben a természeti és kulturális értékekre épül. A látogatók nem csak a tóvízéért érkeznek, hanem a tájért, a szőlőhegyekért, a történelmi épületekért és a természetközeli programokért is. Az INACO hivatalos célja olyan integrált, webalapú megoldások és kockázatkezelési tervek kidolgozása, amelyek a helyi hatóságok munkáját is segíthetik. A projektben magyar, szlovák, osztrák és cseh szervezetek működnek együtt, finanszírozását pedig az Interreg Central Europe program biztosítja. A fejlesztés jelentősége abban áll, hogy a döntéshozók több információ alapján tervezhetnek. A klímaváltozás sokszor lassan változó folyamatokban jelenik meg. Fokozódó szárazságban, szélsőséges csapadékban, erózióban, vagy növekvő vízhiányban. Ezeket könnyebb kezelni, ha pontosan tudjuk, mely terület mennyire sérülékeny. Az új digitális eszköz ezért döntéstámogató rendszerként is használható. A Balaton térségében ennek különösen nagy jelentősége lehet. A rendszer így segíthet abban is, hogy a beavatkozásokat időben és a leginkább veszélyeztetett helyszíneken tervezzék meg a jövőben is. A tó egyszerre természeti kincs, lakóhely, mezőgazdasági térség és turisztikai célpont. Az eszköz természetesen nem állítja meg a klímaváltozást, és nem szünteti meg az aszály, hogy a földcsuszamlások kockázatát. Abban azonban segíthet, hogy a veszélyeket korábban felismerjék, pontosabban értékeljék, és tudatosabban készüljenek fel rájuk. A kezdeményezés végső célja, hogy a Balaton természeti és kulturális értékei hosszú távon is megmaradjanak. Mert amikor ezek védelméről döntünk, nem csak azt határozzuk meg, milyen a Balaton ma, hanem azt is, milyen állapotban adjuk tovább a következő generációknak.

két nagy színpaddal újult meg a Strandfesztivál Zamárdiban. Új fejezet kezdődött 2026-ban a Zamárdi Strandfesztivál történetében. Augusztus 19-e és 22-e között rendezték meg a négy napos Balatoni Könnyű Zenei Fesztivált, amely idén először két, egymással egyenrangú nagy színpaddal várta a közönséget. A cél az volt, hogy több előadó és többféle zenei irányzat kapjon helyet, miközben a rendezvény megőrizze balatoni hangulatát. A fesztivált ezúttal is a Zamárdi Szabadstrand területén tartották. A programban számos koncert, kulturális, sport és közösségi esemény szerepelt, így a strand nem csupán a zenéről szólt. A hazai könnyű zene több generációja képviseltette magát. Fellépett többek között Azaria, a Halott Pénz, Betonhofi, Jude Law és a Valmár, miközben a szervezők a korábbi évtizedek népszerű előadóira is gondoltak. A retro programban olyan nevek szerepeltek, mint a Mr. President, a 4F Club, az Animal Cannibals, a Groove House, a Cosmics, az FLM és a VTech. Így a fiatalok fesztiválozók mellett azok is találhattak kedvenceket, akik a 90-es és 2000-es évek zenéjén nőttek fel. A szervezők hangsúlyozták, hogy a strand ne egyszerűen egy balatoni helyszínen megrendezett fesztivál legyen. A hivatalos kommunikáció szerint fontos cél volt, hogy a rendezvény szorosabban kapcsolódjon a térség turizmusához és helyi szereplőihez. Egy többnapos fesztivál ugyanis nem csak a koncertekről szól. A vendégek szállást foglalnak, éttermeket látogatnak, strandolnak, kirándulnak és más balatoni programokat is felkeresnek. A rendezvény ezért a helyi vállalkozások és turisztikai szolgáltatók számára is jelentős forgalmat hozhat. A strand mellett a kemping is fontos szerepet kapott. A szervezők arra törekedtek, hogy a fesztiválozók a rendezvény közelében is találjanak szállás lehetőséget, és így több napot tölthessenek Zamárdiban. A fesztivál programjában a sport és a közösségi élmények is megjelentek. Vakfoci, parahoki és közös futás is szerepelt a kínálatban. A szervezők ezzel is azt szerették volna elérni, hogy a rendezvény minél több ember számára hozzáférhető és élvezhető legyen. A Balaton közelsége továbbra is a strand egyik legnagyobb különlegessége. Napközben a látogatók a tóparton pihenhettek, este pedig koncerteken vehettek részt. Ez a kombináció sajátos hangulatot ad a Zamárdi Fesztiválnak. A 2026-os két nagy színpados rendszer a rendezvény fejlődésének látványos állomása lett. A nagyobb koncertkínálat lehetőséget adott arra, hogy egyszerre több zenei stílus jelenjen meg, miközben a programban a jelenlegi sztárok és a korábbi korszakok ismert előadói is egymás mellett szerepeltek. A strand jövője szempontjából fontos, hogy Zamárdi önkormányzata korábban úgy döntött, a fesztivál a következő években is a településen maradhat. Ez a déli part turizmusa számára is kiszámíthatóbbá teheti a rendezvény helyét és szerepét. A 2026-os fesztivál augusztus 19-én kezdődött és augusztus 22-én ért véget. Az idei strand így egyszerre szólt a jelenről és a múltról. A legújabb magyar slágerek mellett a korábbi évtizedek kedvencei is visszatértek a Balaton partjára. A két nagy színpad pedig új lehetőséget teremtett a programok bővítésére. A Zamárdi Fesztivál ezzel ismét megmutatta, hogy a Balaton nem csak strandolásra alkalmas, hanem a zenei és kulturális rendezvények számára is különleges helyszín. A Strand 2026 legfontosabb újdonsága tehát a két egyenrangú nagy színpad lett, a fesztivál pedig továbbra is arra épít, ami igazán egyedivé teszi. A könnyű zene, a nyár és a Balaton közös élményére.

Balatoni cukrászda készíti Magyarország cukormentes tortáját. Balatongyöröki cukrászda alkotása nyerte el 2026-ban a Magyarország cukormentes tortája címet. A Szilva Fácska nevű tortát a Promenád Kávéház cukrászai Puchovszky Alena, Pethő Gábor és Vadóczy Jenő készítették. Ez az első alkalom, hogy balatoni cukrászda nyerte meg az országos versenyt. A győzelmet Budapesten jelentették be. A torta augusztus 20-ától vált elérhetővé az ország számos cukrászdájában. Így nem csak a Balaton környékén, hanem az ország más részein is megkóstolhatják az érdeklődők. A Szilva Fácska hozzáadott cukor nélkül készült. Fő alapanyaga a szilva, amelyhez dió, tejcsokoládé, fahéjas músz és zöld tea társul. A készítők szerint az ízkombinációt családi emlékek ihlették. Vadóczy Jenő gyermekkori élményei között meghatározó volt a nagymama kertje és az augusztusi szilvalekvár főzés. Ezt a hagyományos élményt modern cukrászati technikákkal dolgozták át. A szilva gyümölcsösségét a dió és a tejcsokoládé gazdagabb ízei egészítik ki. A fahéjas músz lágyítja az összhatást, a zöld tea pedig frissebb karaktert ad a desszertnek. A cél az volt, hogy a torta ne egyszerűen egy cukormentes változat legyen, hanem önálló és különleges sütemény. Az idei versenyre rekordot jelentő 29 tortát neveztek. Az áprilisi elődöntő után 6 alkotás jutott a döntőbe. A Szilva Fácska mellett a Harmadcsepp, a Ribizli Keringő, az Aranyliget, a Mogyorós Kényeztetés és a Nyári Szenvedély versenyzett a címért, amelyet végül a Balatongyöröki csapat nyert meg. A Magyarország cukormentes tortája versenyt az Egy Csepp Figyelem Alapítvány szervezi a Magyar Cukrászipar Testület szakmai partnerségével. A kezdeményezés 2012-ben indult. A cél annak bemutatása, hogy hozzáadott cukor nélkül is készülhet kreatív, magas színvonalú és élvezetes desszert. Az idei győzelem a Balaton térsége számára különösen fontos. A Promenád Kávéház sikerével először nyerte el balatoni cukrászda az országos címet. A siker mögött 3 cukrász közös munkája áll, és a történet egyik érdekessége, hogy a receptet egy balatongyöröki alkotó gyermekkori emlékei ihlették. Egy szelet szilva fácska 253 vessző 7 kilokalóriát és körülbelül 15 g szénhidrátot tartalmaz. A torta augusztus 20-án mutatkozott be a nagy közönség előtt, az ünnepi időszakban a Magyar Ízek utcájában is meg lehetett kóstolni, később pedig számos cukrászdában elérhetővé vált. A díj nem csak szakmai elismerés, az ünnepi időszakban a Magyar Ízek utcájában is meg lehetett kóstolni, később pedig

egyszerre képviseli a helyi értékeket és a modern cukrászatot, és népszerűsítheti a balatoni gasztronómiát országszerte. A történet jól példázza, hogy a hagyomány és az innováció a cukrászatban is megfér egymás mellett. A nagymama kertjének emlékéből, az érett szilvából és a házi lekvár világából modern desszert született. A szilvafácska így már nem csupán egy balatongyöröki sütemény. 2026-ban Magyarország cukormentes tortája lett, és egy balatoni cukrászda három alkotójának történetét vitte el az ország minden részébe. Mikor?

0: indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Bistreng konzervben lett. A Balaton legjobb strandétele különleges balatoni fogást nyerte el az év strandétele címet. A balatoni körversenyének fődíját a fonyódligeti Local at the Lake friss Bistreng konzervje kapta. Az étel balatoni pisztrángból és több helyi alapanyagból készül, majd füsterillatosított konzervdobozban tálalják. A versenyt 12. alkalommal rendezte meg a balatoni kör. Célja, hogy olyan strandételeket mutasson be, amelyek illenek a balatoni nyár hangulatához, minőségi alapanyagokból készülnek és túlmutatnak a hagyományos büfé kínálaton. Az idei versenyre rekordszámú nevezés érkezett.

22 vendéglátóhely összesen 44 étellel indult. Az előzsűrizés után 10 hely jutott a döntőbe, ahol szakemberek és gasztróújságírók kóstolták végig a fogásokat. A fődíjas étel különlegessége már a tálalásban is megmutatkozik. A Local at the Lake Keszthely mellől származó pisztrengot használ. A halat megsütik, filézik, majd fűszeres majonézzel, kaporral, savanyított lilahagymával, kápiával és fekete ribizliecettel egészítik ki. Ezután frissen konzervdobozba kerül, amelyhez tálalás előtt füstöt is zárnak. A füst nem csak ízesítő, hanem látványelem is. A vendég előtt felnyitott dobozból felszabaduló füst különleges élményt ad, így maga a tálalás is az étkezés részévé válik. Az ötletet egy lisszaboni étteremben látott, konzervdobozban kínált tengeri étel ihlette. Ezt az elképzelést alakították át balatoni alapanyagokra. A versenyben több kategóriában is hirdettek győztest. A legjobb büfé étel díját a Siófok szabadi fürdői Julcsi kalácsoda tepertős kürtős mártogatósa kapta. A sós, sajtos tésztába tepertő kerül, a kürtős pedig fokhagymás petrezselymes tejfölmártogatóssal kínálják. A palacsinták között a tihanyi Milla Gastro és Bistro Milla csintája bizonyult a legjobbnak. Az év felfedezettje díjat szintén ez a hely kapta, a stranddesszertek között pedig a gyenesdiási guba csinta nyert. A zsűri a tó körül személyesen járta végig a döntős helyeket, és a helyszínen kóstolta meg az ételeket. A testületben többek között Wolf András és Sipos Norbert séf is részt vett. Az eredmények azt mutatják, hogy a balatoni strandgasztronómia sokat változott. A klasszikus lángos és hamburger mellett egyre több olyan fogás jelenik meg, amely helyi alapanyagokra épít, korszerű technológiát használ és önálló gasztronómiai élményt kínál. A Fonyódligeti győztes egyszerre balatoni és nemzetközi ihletésű. A helyi pisztrángot egy külföldi étteremben látott tálalási ötlet alakította különleges strandétellé. A konzervdoboz itt nem a tartósítás szolgálja. A hal frissen kerül bele, a doboz pedig a tálalás látványos része. Az étel elvihető, piknik csomagként is kínálható, így jól illeszkedik a balatoni nyárhoz. A balatoni kör szerint az ilyen kezdeményezések hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a tó gasztronómiai kínálata változatosabb és kreatívabb legyen. A verseny egyben arra is felhívja a figyelmet, hogy a balatoni strandételek között egyre több minőségi, helyi alapanyagokra épülő fogás jelenik meg. A győztes története jól mutatja, hogyan találkozhat a helyi alapanyag és a modern gasztronómiai szemlélet. Egy balatoni pisztráng, egy konzervdoboz, egy kis füst és sok kreativitás kellett ahhoz, hogy megszülessen az év strandétele. A Fonyódligeti Local at the Lake fogása így nem csak egy különleges nyári étel lett, hanem a balatoni strandgasztronómia egyik idei jelképe is. A díj a helyi vendéglátás kreativitását és a balatoni alapanyagok erejét mutatja.

0: leghosszabb a balatoni szezon.
1: Augusztus 20-a után sem ürül ki a tópart. Már nem feltétlenül jelenti a balatoni szezon végét augusztus 20-a. Erről számolt be a Balatoni Turizmus Szövetség. A szervezet szerint az elmúlt években fokozatosan megváltoztak a vendégek utazási szokásai, és egyre inkább elmosódik a határ a nyári főszezon és az utószezon között. Régebben, augusztus 20-a után látványosan megváltozott a Balaton képe. A családok hazautaztak, megkezdődött az iskola kezdés előtti készülődés, és sok strandbüfé, fagyizó vagy kisebb üzlet is bezárt. Fekete Tamás, a szövetség elnöke szerint ma már hosszabb és rugalmasabb balatoni szezon rajzolódik ki. Ennek egyik oka az életmód megváltozása. A munkavégzés sok esetben rugalmasabbá vált, a home office és a hibrid munkarend pedig lehetővé teszi, hogy egyesek a nyaralás után se utazzanak azonnal haza. Aki munkája engedi, akár egy balatoni kávézó teraszáról vagy szálláshelyről is dolgozhat. A szezon meghosszabbodásában az időjárásnak is fontos szerepe van. Az elmúlt években, augusztus második felében és szeptemberben is gyakran nyárias idő várta a Balatonhoz érkezőket. Kedvező időjárás esetén ilyenkor is lehet strandolni, miközben az enyhébb idő kedvez a kerékpározásnak és a túrázásnak. A tó körül ebben az időszakban is számos borászati, gasztronómiai és kulturális program várja a látogatókat. A szeptemberi Balaton ráadásul nyugodtabb lehet a főszezonnál. Kisebb a zsúfoltság, mérsékeltebb lehet a hőmérséklet, miközben megfelelő időben továbbra is élvezhető a tó és környéke. A hosszabb szezon a helyi szolgáltatók számára is fontos. Ha egy étterem, szálláshely vagy turisztikai attrakció nem csak két hónapban számíthat vendégekre, könnyebben tervezhet és hosszabb ideig tarthat nyitva. Ez a munkatársak megtartását és a fejlesztések tervezését is megkönnyítheti. A 4 évszakos Balaton gondolata már régóta jelen van a turizmus fejlesztésben. A cél, hogy a tó ne kizárólag nyári fürdőhelyként jelenjen meg, hanem ősszel, télen és tavasszal is kínáljon programokat. Ebben fontos szerepet kap a kerékpározás, a túrázás, a bor és gasztroturizmus, valamint a kulturális kínálat. A rövidebb, akár 1 vagy 2 napos kiruccanások szintén segíthetik a szezon meghosszabbítását. Nem mindenki tölt egy teljes hetet a Balatonnál, de egy hétvégi kirándulás, kerékpártúra vagy őszi gasztronómiai program miatt sokan útnak indulhatnak. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint fokozatosan átalakul az a régi kép, amely szerint augusztus 20-ával véget ér a balatoni nyár. Ez nem azt jelenti, hogy szeptemberben ugyanolyan forgalom lesz, mint júliusban, hanem azt, hogy a tópartnár nem feltétlenül ürül ki egyik napról a másikra. Más típusú vendégek érkezhetnek, akik csendesebb pihenésre vágynak, kirándulnának, kerékpároznának, bort kóstolnának, vagy néhány napot töltenének a tó mellett. A hosszabb szezon ezért nem csak a turizmusnak, hanem a helyi gazdaságnak is kedvezhet. A szezon egyik fontos tapasztalata így az lehet, hogy augusztus 20-a egyre inkább átmenetet jelent. A nyári főszezon véget ér, de a Balaton körül tovább folytatódik az élet. A cél egy olyan turizmus kialakítása, amely nem júliusban kezdődik és augusztus 20-án ér véget, hanem az év minél nagyobb részében képes vendégeket fogadni és élményeket kínálni. A változás a vendéglátás, a szálláshelyek és a helyi vállalkozások számára is új lehetőségeket teremthet.

0: Újra látogatható a hegyestű, különleges földtörténeti érték várja. A Balaton felvidéken. Újra látogathatóvá vált a Balaton felvidék egyik különleges természeti látványossága, a Monoszló közelében található hegyestű geológiai bemutatóhely. A Balaton felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság tájékoztatása szerint a bemutatóhely megnyitotta kapuit. A hegyestű nem egyszerűen kiránduló hely. A bazalt vulkán egykori működésének látványos nyomait őrzi, miközben a magasból különleges panoráma nyílik a Káli-medencére és a Balaton felvidékre. A hegyestű a térség egyik legismertebb geológiai képződménye. A hegy oldalában feltárt egykori bazaltbánya falán jól megfigyelhetők a jellegzetes, függőleges bazaltoszlopok, amelyek a Balaton felvidék vulkáni múltjáról tanúskodnak. A látvány azért különleges, mert a mai békés táj alatt egy sokkal mozgalmasabb földtörténeti korszak emlékei húzódnak. A hegyestű bazaltja egykori vulkáni működés során alakult ki. A megszilárduló láva jellegzetes oszlopos szerkezetet vett fel, amelyet az egykori bányászat feltárt és jól láthatóvá tett. A bemutatóhely egyik fontos célja, hogy ezt a földtörténeti örökséget ne csak szakemberek, hanem kirándulók, családok és diákok is megismerhessék. A területen kiállítás várja a látogatókat, a tanösvény pedig közelebbről is bemutatja a környék földtani és természeti értékeit. A hegyestű különlegessége azonban nem csak a bazaltfal. A hegy tetejéről messzire ellátni a Balaton felvidék tájaira. Jó időben a Káli-medence, a Balaton, a környező tanúhegyek és a Tihanyi-félsziget irányába is különleges kilátás nyílik. A helyszín ezért egyszerre földtani bemutatóhely, természetjáró célpont és panorámás kirándulóhely. A hegyestű a Balatonfelvidéki Nemzeti Park és a Bakony-Balaton Geopark területén található. Ez azt jelenti, hogy nem csak turisztikai látványosság, hanem a térség kiemelt természeti és földtani örökségének része is. A geopark szemlélete éppen arra irányítja rá a figyelmet, hogy egy táj történetét a sziklák, a felszínformák és az élővilág együtt mesélik el. A Nemzeti Park arra kéri a kirándulókat, hogy tartsák be a terület szabályait. A kijelölt útvonalakról nem szabad letérni, a sziklákra mászni tilos, a drón használatot pedig mellőzni kell. Kutyával csak pórázon lehet belépni, hogy a látogatás a természetvédelmi szempontokkal is összeegyeztethető maradjon. A látogatóhely a Zánka és Monoszló közötti útról közelíthető meg autóval és kerékpárral. Gyalogosan Monoszló felől nagyjából 20 perc alatt érhető el, míg a Káli-medence települései felől hosszabb túrákra is lehetőség nyílik. A hegyestű azok számára is érdekes lehet, akik nem kizárólag a klasszikus balatoni programokat keresik. Jó példája annak, hogy a térség nem csak vízpartból és strandokból áll, hanem számos olyan természeti értéket kínál, amely egész évben felfedezhető. A bemutatóhely különösen látványosan kapcsolja össze a természetjárást és a földtörténetet. Miközben a látogató felkapaszkodik a hegy tetejére, egyszerre láthatja a több millió éves földtani múlt nyomait és a mai Balaton felvidék táját. A hegyestű emellett oktatási szempontból is fontos helyszín lehet. A geológiai képződmények közvetlenül, természetes környezetükben szemlélhetők, így a látogatók könnyebben megérthetik, hogyan alakult ki a táj, milyen szerepet játszott benne a vulkáni működés, és miként formálódott később a környezet. Az újranyitás ezért nem egy új turisztikai látványosság megszületését jelenti, hanem egy már ismert és jelentős természeti bemutatóhely újabb látogatási szezonjának kezdetét. A hegyestű idén is várja azokat, akik szeretnék közelebbről megismerni a Balaton felvidék vulkanikus múltját, vagy különleges kilátást keresnek a tó környékén. A tanösvény, a kiállítás és a panoráma együtt olyan programot kínál, amely egyszerre lehet ismeretterjesztő, természetközeli és kikapcsolódás nyújtó élmény. A Balaton felvidék egyik jellegzetes vulkáni tanúhegye így idén is lehetőséget ad arra, hogy egy kirándulás során ne csak a tájat lássuk, hanem annak több millió éves történetébe is betekintsünk.
1: A Balaton legjobb slágerei.
2: Balaton Rádió. Nappal a legjobb.

Öt balatoni város fogott össze a régió turizmusának fejlesztéséért. Új önkormányzati szövetség alakult a Balaton térségének turizmusáért. A B4-ek szövetségét Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Hévíz és Zalakaros hozta létre. Az öt város vezetői Siófokon állapodtak meg az együttműködésről. A kezdeményezés fontos célja, hogy a Balaton egységesebben jelenjen meg a nemzetközi turisztikai piacon. A szervezet neve, a B4-ek, egyben az egyik legfontosabb elképzelésre is utal. A kezdeményezők négy turisztikai alrégióban gondolkodnak, amelyek adottságokra és élményekre építenének. Az első térség Keszthelytől Badacsonyig húzódna, és elsősorban a Festetics örökségre, valamint a nyugati Balaton kulturális és turisztikai értékeire építene. A második alrégió Badacsonytól a Balaton keleti partjáig terjedne. Központi szereplője Balatonfüred lenne. A harmadik térség Siófokot és a déli partot foglalná magában. A negyedik pedig a Zalai termálvölgy lenne Hévízzel és Zalakarossal. A B4-ek elképzelése szerint a négy alrégiónak saját, jól felismerhető turisztikai kínálatot kellene kialakítania, amelyeket később egyetlen nagyobb balatoni márkává kapcsolnának össze. A cél tehát nem az, hogy a térségek egymással versenyezzenek, hanem hogy együtt erősítsék a Balaton egészének turisztikai vonzerejét. A szövetség azt szeretné, hogy a Balaton hangsúlyosabban jelenjen meg a nemzetközi piacon. Naszádos Péter, Hévíz polgármestere, a szövetség első elnöke szerint az alrégiók turisztikai termékeit később egyetlen, erős Balaton márkává lehetne összefogni. A vezetői szerep a tervek szerint évente váltakozik majd a tagvárosok között. A B4-ek azonban nem csak turisztikai marketinggel foglalkoznának. Az alapítók egyik célkitűzése, hogy a Balaton térsége jogi értelemben is önálló régióvá váljon. Elképzelésük szerint ez megkönnyíthetné a térség fejlesztési forrásokhoz jutását. A szövetség fontosnak tart olyan beruházásokat is, amelyek hatással vannak a turizmusra. Ide sorolják például a balatoni iszapkotrást, a hévízi tófürdő fejlesztését és a balatoni strandok korszerűsítését. A kezdeményezők szerint ugyanakkor nem elegendő csupán a vendégek számának növelése. A településeknek megfelelő pénzügyi háttérre is szükségük van a turizmushoz kapcsolódó feladatok ellátásához. Ezért azt javasolják, hogy a 30 ezer lakosnál kisebb településeken vezessék vissza az idegenforgalmi adó után járó 1 forintos állami kiegészítő támogatást. Szerintük ez a bevétel a balatoni települések fejlesztéseit is segíthetné. Az öt város eltérő turisztikai karakterrel rendelkezik. Siófok a nyári programokról, Balatonfüred a kultúráról és borászatról, Keszthely a Festetics örökségről, Hévíz és Zalakaros pedig a termálturizmusról ismert. A B4-ek éppen ezt a sokféleséget próbálnak közös erővé alakítani. A cél, hogy a Balatonra érkező vendégek ne csupán egyetlen települést ismerjenek meg, hanem egy összetett régiót, ahol vízpart, borvidékek, termálfürdők, kulturális látnivalók, kerékpáros útvonalak és gasztronómiai élmények egyaránt elérhetők. Fontos, hogy a B4-ek javaslatai egyelőre célkitűzések és kezdeményezések, nem pedig már elfogadott kormányzati döntések. Az önálló Balaton régióhoz és a támogatási rendszer módosításához további egyeztetésekre lesz szükség. A következő hónapokban az lesz a kérdés, milyen támogatást kapnak az elképzelések. Egy biztos, új fejezet kezdődött a balatoni önkormányzati együttműködésben. Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Hévíz és Zalakaros közös szervezetben próbálja összehangolni a turizmus fejlesztését és erősebben képviselni a Balaton érdekeit Magyarországon és külföldön. A B4-ek most a négy alrégióra épülő turisztikai rendszer, az önálló Balaton régió és a települések pénzügyi megerősítésének lehetőségét szeretnék továbbvinni. A kezdeményezés hosszabb távon összehangoltat fejlesztéseket és erősebb közös érdekérvényesítést tehet lehetővé a balatoni települések számára a következő években.

0: Búvár régészek kutatják a Balaton rejtett múltját. Régészeti kutatás zajlik a Balatonban. A búvár régészek újabb szomáros felderítést végeztek Balaton Aliga térségében, a Kádár és a Castro Villa közelében. Mintegy 100 hektáros vízfelületet vizsgáltak át, és elsüllyedt hajó, vízbe került repülőgép, valamint egykori halászati létesítmények nyomait keresték. A kutatás azért is figyelemre méltó, mert a szakemberek a Balaton régi partvonalának nyomaira is rábukkantak. A Balaton vízszintje a történelem során jelentősen változott. Az egykori partvonal ezért régészeti szempontból különösen érdekes, hiszen az emberek évezredeken át a víz közelében telepedtek meg. Korábbi balatoni vizsgálatok során már találtak olyan helyeket, ahol bronzkori kerámia töredékek kerültek elő a tómedréből. Most Balaton Aliga előtt is kirajzolódott egy jellegzetes mederlépcső, amely a szakemberek szerint egy régi partfal maradványa lehet. A kutatóhajó párhuzamos sávokban haladt és rögzítette a meder alakját. Az adatokból később háromdimenziós térképet is készíthetnek. A szonár segítségével olyan objektumokat is észrevehetnek, amelyeket a búvárok a víz alatt szabad szemmel nehezen találnának meg. A következő lépés a célzott merülés lehet. Miután a műszerek kijelölik a gyanús pontokat, a búvár régészek személyesen is megvizsgálják azokat. Így derülhet ki, hogy régészeti tárgyról, elsüllyedt szerkezetről vagy természetes képződményről van-e szó. A felderítés során elsüllyedt hajó, vízbe került repülőgép és egykori halászati létesítmények nyomait is keresték. A Kádár és Castro Villa az egykori pártüdülő történetéhez kapcsolódik, de a kutatás ennél szélesebb időszakot vizsgál. A tómedrében olyan tárgyak maradhattak fenn, amelyekről a szárazföldi forrásokban kevés információ található. Egy régi hajóroncs nem csak a hajó történetét mesélheti el. A rajta talált tárgyakból arra is következtetni lehet, hogyan éltek és közlekedtek az emberek a Balatonon. Ugyanez igaz az egykori halászati építményekre, és kutatásával foglalkozik. A felmérés során 250 méter széles és 1 kilométer hosszú területet vizsgáltak 3,5 méteres mélységben. Ez csaknem 100 hektárnyi víz alatti területet jelent. A szakemberek ismeretlen területet térképeznek fel. Egyelőre azt sem lehet tudni, milyen leletek kerülhetnek elő. Lehet, hogy hajóroncs, régi halászati létesítmény, történelmi tárgy, vagy egy több ezer éves partvonal nyoma lesz a legfontosabb eredmény. Az ősi táj pontosabb rekonstruálása segíthet megérteni, hogyan változott a Balaton és környezete. A kutatás a nagy közönség számára izgalmas, mert a Balaton felszíne alatt olyan világ rejtőzik, amelyet a tópartról nem lehet látni. A modern technológia révén egyre több részlet válhat ismerté. A balatoni búvár régészeti kutatás egyszerre szól a múltról és a modern technológiáról. Balaton Aliga térségében már kirajzolódott egy ősi meder lépcső, a következő kérdés pedig az, mit rejt a meder a felszín alatt. A válasz újabb történetekkel gazdavíthatja a Balaton múltját.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal. A legjobbakkal.

Balaton egyik különleges tudományos és turisztikai helyszínén. Több mint 216 millió forintos beruházás keretében megújul a Balatonfűzfői Balaton csillagvizsgáló. A cél, hogy az intézmény ne csak hagyományos bemutatóhelyként működjön, hanem egész évben látogatható, élményközpontú turisztikai attrakcióvá váljon. A beruházásról Balatonfűzfő önkormányzata adott tájékoztatást. A projekt teljes összege 216 millió 670 ezer forint, és a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg. A fejlesztés nem egyszerű épületfelújítás. A csillagvizsgáló épületét korszerűsítik, és a jelenlegi kupolát is lecserélik. A megújuló épület alapterülete több mint 155 négyzetméter lesz. A legérdekesebb változást azonban az új, interaktív élmények jelentik. Az előadóteremben egy 16 férőhelyes VR élménymozit alakítanak ki. A látogatók vezeték nélküli virtuális valóságsisakokat kapnak, a hidraulikusan mozgó székek pedig egy csillagászati témájú, körülbelül 15 perces programot tesznek életszerűbbé. A vizuális élményt mozgás, szél és hangefektek egészítik ki. A fejlesztés másik különleges eleme egy csökkentett gravitációs szimulátor, vagyis holdjáró lesz. Ennek segítségével a látogatók kipróbálhatják, milyen lehet a hold felszínén sétálni. Két további szimulációs egységet is telepítenek, amelyek egy képzeletbeli űrséta élményét kínálják a naprendszerben. A cél az, hogy a csillagászatot ne csak előadásokon vagy távcsöves megfigyeléseken keresztül lehessen megismerni. A tudományos ismeretterjesztést élményszerűbbé tennék, és olyan látogatókat is megszólítanának, akik interaktív programot keresnek. A fejlesztés turisztikai szempontból is fontos. A VR rendszerek és szimulátorok nappal, illetve borult időben is használhatók, ezért a csillagvizsgáló nem csak éjszakai, tiszta időben kínálhat programot. Ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a Balaton térsége a nyári strandoláson kívül más időszakokban is vonzóbb legyen. Balatonfűzfőn már most is működik a csillagvizsgáló, és rendszeresen szerveznek csillagászati programokat. Augusztusban több alkalommal tartottak távcsöves égbolt megfigyelést és előadásokat, ahol többek között a Trifit-köd, a Lagúna-köd és az Omega-köd is megfigyelhető volt. A beruházás tehát egy működő intézmény szolgáltatásait bővíti. A hagyományos távcsöves csillagászat megmarad, miközben modern, digitális technológiák jelennek meg mellette. Így ugyanazon a helyen találkozhat a klasszikus megfigyelés és a virtuális űrutazás. A belső terek is megújulnak. Új világítást, látványelemeket, dekorációt, bútorokat és kamerás megfigyelőrendszert is kialakítanak. A projekt jól illeszkedik a Balaton 4 évszakos turizmusának erősítéséhez. A tó környékén egyre fontosabbak azok a tudományos, kulturális és természetközeli programok, amelyek nem kizárólag a nyári időjárástól függenek. A teljesen megújult élményközpontra azonban még várni kell. Ha elkészül, a látogatók a valós égbolt megfigyelése mellett virtuálisan a holdra, vagy akár a naprendszer távolabbi vidékeire is eljuthatnak. A Balatonfűzfői beruházás így egyszerre szolgálhatja a tudományos ismeretterjesztést, az élmény alapú oktatást és a térség turisztikai kínálatának bővítését. Az új élményelemek különösen a fiatalabb korosztály számára tehetik vonzóbbá a helyszínt. Az iskolai csoportok számára a programok egyszerre adhatnak szórakozást és tanulási lehetőséget, miközben közelebb hozhatják a csillagászat világát azokhoz is, akik eddig kevésbé érdeklődtek a természettudományok iránt. Ez hosszabb távon a tudományos érdeklődés erősítését is segítheti. A fejlesztés ugyanakkor a helyi közösség számára is új lehetőségeket teremthet. A korszerűbb intézmény többféle rendezvénynek, előadásnak és ismeretterjesztő programnak adhat helyet, így nem csak a turisták, hanem a környék lakói számára is rendszeres találkozási pont lehet. A beruházás végső soron azt a célt szolgálja, hogy a csillagászat könnyebben befogadható, látványos és személyes élménnyé váljon. A látogató nem csak információt kap az univerzumról, hanem a korszerű szimulációknak köszönhetően egy rövid időre részese is lehet annak. Balatonfűzfőn így néhány év múlva egy olyan megújult csillagvizsgáló fogadhatja az érdeklődőket, ahol a hagyományos távcsöves megfigyelés, a virtuális valóság és az élmény alapú oktatás egyetlen helyen kapcsolódhat össze.

Elkészültek a Balaton térségének átfogó vízi közműfejlesztési tervei. Fontos szakaszhoz érkezett a Balaton térségének vízellátását érintő program. Elkészültek azok a tervek, amelyek a következő években alapul szolgálhatnak az ivóvíz és szennyvízhálózat korszerűsítéséhez. A Dunántúli Regionális Vízmű ZRT, vagyis a DRV tájékoztatása szerint a 4 éven át tartó tervezési projekt 3,2 milliárd forintból valósult meg. A teljes fejlesztési program mai árakon számított becsült költsége mintegy 646 milliárd forint lehet. A dokumentáció célja többek között az ivóvízminőség javítása, a térségbe juttatható többletvízmennyiség biztosítása és a felszíni vízkivételi művek kiváltásának előkészítése. A program egyik indoka a jelenlegi víziközműhálózat előregedése. A DRV szerint a Balaton környéki vezetékek átlag életkora 50 és 60 év között van, egy részük ennél is idősebb. Az előregedett infrastruktúra növeli a meghibásodások, a csőtörések és a vízveszteség kockázatát. A Balaton szezonális vízfogyasztása tovább nehezíti a helyzetet. Nyáron a turisták és a nyaralók miatt megnő a vízigény, miközben egész évben biztonságos és megfelelő minőségű szolgáltatást kell biztosítani. A most elkészült tervek több vízbázis és regionális vezeték fejlesztésével számolnak. A projekt részeként megtervezték a Nyirádi, a Kincsesbánya-Rákhegyi, a Várpalotai-Notai és a Murai vízbázis fejlesztését. Kiemelt szerepet kaphat a Nyirádi vízbázis fejlesztése, amelynek megvalósítása a DRV szerint önmagában mintegy 300 milliárd forintba kerülhet. A teljes programból körülbelül 500 milliárd forintot az ivóvízrendszer fejlesztése jelentene. A fennmaradó összegből a szennyvízhálózat és a kapcsolódó energetikai beruházások korszerűsítését finanszíroznák. A további tervek között szerepel a Balatonújlaki és a Balatonfüredi szennyvíztisztító telepek kapacitásának bővítése és rekonstrukciója is. Emellett 20 szennyvízátemelő és összesen 104 kilométernyi szennyvízvezeték felújításának tervdokumentációja is elkészült. A program az energiahatékonyságra is figyel. Megtervezték a Nyirádi, a Vonyarcvashegyi és a Keszthelyi megújuló energiatermelő naperőműveket is. Fontos hangsúlyozni, hogy a 646 milliárd forintos összeg nem egy már elindult kivitelezési beruházására. Ez a teljes program becsült költsége, és a megvalósításhoz szükséges pénzügyi forrásokat még biztosítani kell. A DRV szerint a teljes fejlesztés elsősorban Európai Uniós források rendelkezésre állása esetén várhatóan 5-10 év alatt valósulhatna meg. A mostani eredmény ezért az, hogy elkészültek azok a dokumentumok, amelyek megalapozhatják a későbbi beruházásokat is. A projekt hosszú távú jelentősége, hogy korszerűbbé és biztonságosabbá válhat a Balaton térségének vízellátása, miközben a szennyvízrendszer és az energetikai infrastruktúra is megújulhat. A fejlesztés ugyanakkor nem azonos a Balaton vízpótlásával. A DRV külön hangsúlyozta, hogy a most lezárult projekt az emberek ivóvízellátásának korszerűsítéséről szól, és nincs közvetlen kapcsolata a Balaton vízpótlásának kérdésével. A tervek elkészítését 4 éven át végezték. A program uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással valósult meg. A következő igazán fontos kérdés az lesz, hogy a szükséges finanszírozás mikor és milyen formában áll rendelkezésre. Ha a teljes program megvalósul, korszerűbb ivóvízhálózat, nagyobb biztonságú vízellátás, felújított szennyvízrendszer és energiahatékonyabb infrastruktúra jöhet létre. A 646 milliárd forintos nagyságrend jól mutatja, hogy nem egyetlen település kisebb felújításáról van szó, hanem egy egész régió víziközműrendszerének hosszú távú átalakításáról. A Balaton környékén tehát elkészült egy olyan átfogó fejlesztési terv, amely a következő évtized vízellátási beruházásainak alapja lehet. A cél a biztonságosabb ivóvízellátás, a korszerűbb szennyvízrendszer és egy olyan infrastruktúra kialakítása, amely a térség növekvő, szezonálisan változó igényeihez is jobban alkalmazkodik.

1,2 milliárd forintos támogatást kapott a Hévíz Balaton Airport. Jelentős állami támogatást kapott a Sármelléki Hévíz Balaton Airport. A repülőtér éves működését 1,2 milliárd forinttal támogatja a kormány. A támogatás az idei működés finanszírozását segíti, miközben a térség számára az is fontos kérdés, hogy milyen új nemzetközi járatokat sikerül a következő időszakban Sármellékre hozni. A kormány összesen 5,5 milliárd forinttal támogatja három vidéki nemzetközi repülőtér működését. Ebből a Sármelléki légikikötőnek 1,2 milliárd. A kormány összesen 5,5 milliárd forinttal támogatja három vidéki nemzetközi repülőtér.

0: 2006-ban charterjárat kezdte meg működését a törökországi Antália és a Hévíz-Balaton Airport között. A járatot az Itaka utazásszervező indította a nyári szezonra. A tapasztalatok alapján később dönthetnek a kapcsolat folytatásáról vagy bővítéséről. Egy repülőtér hosszú távú működését azonban nem csak a támogatás nagysága határozza meg. Legalább ilyen fontos, hogy mennyi utas használja, és sikerül-e olyan járatokat működtetni, amelyek iránt tartós kereslet mutatkozik. A Nyugat-Balaton számára különösen fontos a külföldi vendégek elérése. Hévíz nemzetközileg ismert turisztikai célpont, a térség pedig jelentős szálláshely, wellness és turisztikai kínálattal rendelkezik. A közvetlen légi kapcsolatok lerövidíthetik az utazást, és új piacokról érkező turistákat hozhatnak. A támogatás időzítése azért is érdekes, mert közben jelentős fejlesztés is lezárult a repülőtéren. Átadták a mintegy 3 milliárd forintos korszerűsítés első ütemét. Megújult az utasforgalmi terminál, a futópálya és a gurulóút, korszerűsítették a navigációs és biztonsági rendszereket is. A terminál kapacitása szintén növekedett. A hivatalos tájékoztatás szerint egyszerre 200 schengeni és 200 schengenen kívüli utas kiszolgálására alkalmas. A futópályán több mint 1200 burkolati hibát javítottak ki, korszerűsítették a pályavilágítást, és felújították a kapcsolódó műszaki elemeket. A gurulóút teljes újjáépítésen esett át, nagyobb teherbírással. A navigáció is fejlődött. Az új ILS és DMR rendszer a csökkent látási viszonyok között biztonságosabb megközelítést segítheti. Emellett új office munkaterem, fedett eszköztároló és korszerűbb térvilágítás is megvalósult. Energetikai fejlesztésként napelemparkot is kialakítottak a repülőtér területén, ami a működés energiahatékonyságát javíthatja. Így 2026-ban egyszerre két fontos folyamat zajlott Sármelléken. Elkészült egy jelentős infrastruktúrális korszerűsítés, és működési támogatás érkezett a repülőtér stabilitásának biztosítására. A következő lépés azonban a forgalom növelése lehet. A cél ugyanis nem pusztán a repülőtér működtetése, hanem új nemzetközi járatok és hosszabb távon fenntartható légi kapcsolatok kialakítása. Egy új járat nem csak a repülőtérnek jelenthet több utast, közvetlen hatása lehet a hévízi szállodákra, fürdőkre, éttermekre és más turisztikai szolgáltatókra is. Ha egy kapcsolat több szezonon keresztül gazdaságosan működik, tartós turisztikai kapcsolat alakulhat ki egy külföldi térség és a Nyugat-Balaton között. Az Antália járat ezért fontos tapasztalat lehet a jövő szempontjából. Ha a kereslet kedvező, új úti célok vagy nagyobb kapacitású járatok jelenhetnek meg. A mostani 1,2 milliárd forintos támogatás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a repülőtér hosszú távú működése már teljesen biztosított. A támogatás az idei éves működést segíti, miközben a későbbi modell és a járatfejlesztések továbbra is vizsgálat alatt állnak. Sármellék tehát egyszerre kapott működési támogatást és korszerűbb infrastruktúrát. A következő időszak legfontosabb kérdése az lehet, hogy sikerül-e mindezt megfelelő utasforgalommal és új nemzetközi kapcsolatokkal megtölteni. A Hévíz-Balaton Airport jövője így nem pusztán egy repülőtér ügye, hanem a Nyugat-Balaton turizmusának és nemzetközi elérhetőségének egyik fontos kérdése is.
1: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
2: 11 ezer év aszályainak nyomait találták meg a Balaton mélyén az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatói. Üledékvizsgálattal tárták fel, hogyan változott a Balaton és környezete az elmúlt 11.700 évben. A tófenekéről kiemelt üledékmag egyfajta természetes klímaarchívumként őrzi a korábbi időszakok nyomait. A kutatás eredményeit 2026. augusztusában hozták nyilvánosságra, és különösen aktuálissá tette őket a Balaton idei rendkívül alacsony vízállása. A vizsgálat a Szemesi medencéből származó üledékre épült. A kutatók radiokarbonos kor meghatározással állapították meg az egyes rétegek korát, majd elemezték azok kémiai összetételét, ásványos szerkezetét, valamint különböző elemek és izotópok arányát. Ezekből következtetni lehetett a párolgás erősségére, a vízszint alakulására és a környezeti változásokra. Az eredmények alapján két jelentős, tartósan száraz időszakot azonosítottak. Az egyik körülbelül 8050 és 7350 évvel ezelőtt, a másik pedig 5450 és 4500 évvel ezelőtt zajlott. A kettő közül az első bizonyult a legszárazabbnak az elmúlt 11 ezer évben. Ekkor a nyarak melegebbek lehettek, miközben kevesebb nedvesség érkezett

0: a térségbe, és a tóvize fokozottan párolgott. A kutatók a környezet növényzetének változására is találtak bizonyítékokat. Az adatok arra utalnak, hogy a szárazabb korszakban a környéken elterjedhetett a szárazságtűrő sztyeppei növényzet. Az ősi vízszint pontos meghatározása nehéz, mert a Balatonmedre azóta jelentősen átalakult. A vizsgálatok alapján azonban a Szemesi medencében a vízmélység a száraz időszakokban körülbelül 2,5 és 3,5 méter között lehetett. Összehasonlításként 2017-ben ugyanazon a területen körülbelül 4,2 méteres vízmélységet becsültek. A kutatók szerint a tó ezekben az ősi korszakokban sem száradt ki teljesen. A kutatás a jelenlegi helyzet miatt is fontos. Az ELTE közlése szerint 2021 és 2026 áprilisa között a Balaton vízgyűjtőjén csaknem 500 mm halmozott csapadék hiány alakult ki. A 2025-2026-os téli feltöltődési időszakban pedig 26%-kal kevesebb csapadék hullott az átlagosnál. Július végére emiatt rendkívül alacsony szintet mértek. Július 31-én a Balaton átlagos vízállása 56 cm volt a siófoki vízmércéhez viszonyítva. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a mai állapotot nem lehet egyszerűen összevetni a több ezer évvel ezelőtti helyzettel. Azóta megváltozott a tómedre, a vízgyűjtő terület és a vízgazdálkodás is más rendszer szerint működik. A múlt ismerete mégis segíthet megérteni, milyen szélsőséges vízállási és éghajlati helyzeteket képes a Balaton természetes körülmények között elviselni. A szakemberek szerint ez különösen értékes információ, mert a modern műszeres mérések csak viszonylag rövid időszakról adnak részletes képet. Az üledék ezzel szemben évezredeken át felhalmozódó nyomokat őriz, ezért segítségével hosszabb távú folyamatokat is vizsgálni lehet. A Balaton múltbeli állapotainak feltárása így kiegészíti a jelenlegi vízszintméréseket és a klímamodelleket, miközben árnyaltabb képet adhat arról, milyen változások várhatók a következő évtizedekben. A kutatásnak jövőbeli jelentősége is van. Regionális klímamodellek alapján a kedvezőtlenebb forgatókönyvek szerint 2050 után felgyorsulhat a vízszint csökkenése, és a század végére gyakoribbá válhatnak a rendkívül alacsony vízállások. Ez azonban nem pontos előrejelzés, hanem egy lehetséges jövőbeli forgatókönyv. A Balaton jövőjét a csapadék, a párolgás, a hőmérséklet és a vízgazdálkodás együttesen alakítja. Az ELTE, a Pannon Egyetem és a Húren kutatóinak munkája ezért nem csupán történelmi érdekesség. Az üledékrétegek azt mutatják, hogy a Balaton több ezer éve folyamatosan változó rendszer, amely különböző éghajlati körülményekhez alkalmazkodott. A kutatók ezért a jövőben is folytatják a tó üledékeinek és vízháztartásának vizsgálatát. A kapott eredmények a természetvédelmi és vízgazdálkodási döntések megalapozásában is hasznosak lehetnek. A kutatás egyik legfontosabb üzenete, hogy a tó múltjának megismerése a jövő tervezésében is segítséget adhat. A mélyben megőrzött üledékrétegek olyan természetes archívumot alkotnak, amelyből a szakemberek következtethetnek a korábbi aszályokra, a vízszintváltozásokra és a környezet átalakulására. Így a Balatonfeneke nem csak egy lezárt múltat őriz, hanem olyan információkat is, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy pontosabban készüljünk fel a tó jövőbeli változásaira.
1: Érezned kéne, de tudom, hogy nem érzed. Az igazit kerested, de nem volt benne részed. A napfény után mennél, mégis zavar, hogyha éget. A traumáid miatt lassult le a szívverése téged. Mindenki sajnál, de tudom, senki sem mer közeledni hozzá, mert látják, hogy már egyszer.

0: Csak egy kaland voltam.
1: A Balaton olcsóbb lehet, mint a horvát tengerpart. Meglepő eredményre jutott egy 2026-ban készült turisztikai árösszehasonlító kutatás. A Balaton bizonyos szállodai kategóriákban és időszakokban jelentősen olcsóbb lehet, mint a horvát tengerpart népszerű üdülőhelyei. A Pandan Egyetem kutatása a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének megrendelésére készült. A szakemberek a szallasz.hu és a booking.com szállásajánlatait hasonlították össze három különböző időszakban. Az eredmények szerint a horvátországi tengerparti szállodák reggelis és félpanziós átlagárai minden vizsgált kategóriában magasabbak voltak a balatoni szállásokénál. A reggelit tartalmazó ajánlatoknál mintegy másfélszeres árkülönbséget mértek. Vagyis hasonló kategóriájú szállásért Horvátországban átlagosan akár 50%-kal is többet kellett fizetni. A négy csillagos félpanziós szállodáknál még nagyobb különbséget találtak. A horvát ajánlatok több mint 60%-kal kerültek többe a balatoniaknál. Az eredmények azért érdekesek, mert a Balatonról az elmúlt években gyakran alakult ki az a kép, hogy a magyar tenger már nem feltétlenül számít olcsó nyaralási lehetőségnek. A kutatás azonban árnyalja ezt a képet. Fontos ugyanakkor, hogy a szakemberek nem állítják, minden balatoni szállás minden esetben olcsóbb a horvátországiaknál. Az árakat jelentősen befolyásolja a település, a szálloda kategóriája, az időpont, az ellátás típusa és a foglalás ideje. A kutatás ugyanakkor nem azonosítja a két ország teljes turisztikai kínálatát, ezért az eredmények elsősorban a vizsgált szállodák és időpontok összevetésére vonatkoznak. A teljes nyaralási költség természetesen ettől még egyénenként eltérhet, az utazás hosszától és választott programoktól is. A kutatás arra világít rá, hogy megfelelő választással a Balaton ár szempontjából is versenyképes lehet a horvát tengerparttal. Ez fontos üzenet a balatoni vállalkozásoknak, hiszen a térség nem csak a külföldi úti célokkal, hanem a tudatosabban tervező magyar családokkal is versenyez. A Balaton mellett szólhat a közelség is. Egy magyar család számára a tó elérése általában kevesebb időt és utazási költséget jelent, mint egy horvátországi nyaralás. Ráadásul a térség kínálata is sokszínű. Strandok, borászatok, éttermek, kerékpárutak, túraútvonalak és kulturális látnivalók várják a vendégeket. A kutatás szempontjából különösen fontos a szezonalitás kérdése. A négy évszakos turizmus célja, hogy a Balaton ne csak júliusban és augusztusban legyen népszerű. Az őszi, téli és tavaszi programok mellett ehhez versenyképes szállásárakra is szükség van. A felmérés alapján ezért érdemes alaposan összehasonlítani az ajánlatokat. Nem minden esetben a külföldi tengerpart bizonyul drágábbnak, és nem minden balatoni szállás kedvezőbb. A választásnál az ár mellett az utazási költséget, az ellátást és a szolgáltatások színvonalát is érdemes figyelembe venni. A Pannon Egyetem kutatásának egyik fontos tanulsága, hogy a Balaton bizonyos esetekben nem csak közelségével és ismert környezetével, hanem áraival is versenyképes alternatívát jelenthet a horvát tengerparttal szemben. A következő években az lesz a kérdés, hogy a balatoni szálláshelyek mennyire tudják megőrizni ezt az előnyt, miközben tovább javítják szolgáltatásaik színvonalát. Egy biztos, nyaralás előtt érdemes több ajánlatot összevetni, mert a Balaton bizonyos kategóriákban kedvezőbb választás lehet, mint egy horvát tengerparti szálloda.

0: Új balatoni kedvencek kerültek a Best of Balaton 2026-os listájára. Újabb balatoni helyek, emberek, élmények és történetek kerültek be a Best of Balaton 2026-os ajánlásai közé. A válogatás újdonságait a Balaton ünnepe eseményen, a Strandfesztiválon mutatták be a közönségnek és a sajtónak. A Best of Balaton nem hagyományos rangsor. Személyes ajánlásokon keresztül mutatja meg, milyen sokféle élményt kínál a Balaton, különös figyelemmel a kisebb, kevésbé ismert helyekre és kezdeményezésekre. 2026-ban a korábbi nagykövetek mellett a Balaton kerekasztal tagjai, korábbi ajánlottak, vállalkozások és szervezetek képviselői, valamint a kurátorok is tehettek ajánlásokat. Az idei szakmai partner a Visit Balaton 365, amely a Balaton egész éves turisztikai vonzerejének erősítésén dolgozik. A friss listán több gasztronómiai hely is szerepel. Balatonfüreden bekerült az Arácsi Cukrászda és a Pazár Café Company, Siófokon pedig a Martin's Bread kézműves pékség és a Város víztornya. A borászatokat az Androzsics birtok és a Nivegy közösségi bormárka képviseli. Badacsony térségéből a Szentgyörgy-hegy hajnalik program is bekerült. A válogatásban megtalálható a Balaton Lellei Mimi étterem, a Fonyódi MOU fagyi bár és speciality café, valamint a Zamárdi paprika csárda és tölgyfa étterem és pub is. Nem csak vendéglátóhelyek kaptak helyet a listán. Kulturális élményként szerepel József Attila Balatonszárszói utolsó sétája, valamint a Tihanyban, Veszprémben és Szigligeten található Kolotkó miniszobrok. Az aktív kikapcsolódást keresők számára a Kőröshegyi csertető, a négy évszak bringatúrák és a Balatonbolbusz lehet érdekes. Utóbbi különlegessége, hogy egy 1984-es DAV busszal maga az utazás is az élmény része. Az idei ajánlások egyik fontos üzenete, hogy a Balaton nem csak nyáron érdekes. A válogatásban őszi, téli és tavaszi élmények is szerepelnek, például a befagyott Balatonombaló korcsolyázás. A gasztronómiai kezdeményezések, köztük a Balaton fagyia, az év strandétele és a Balaton sütie szintén azt mutatják, hogy a térség egész évben kínál különleges programokat. A Best of Balaton célja tehát nem egyszerűen a legnépszerűbb helyek felsorolása. Inkább személyes útmutató, amely arra ösztönöz, hogy a strandokon túl is fedezzük fel a tó környékének borászatait, éttermeit, kirándulóhelyeit, kulturális értékeit és különleges történeteit. A kezdeményezők szerint az ilyen ajánlások hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a Balaton turisztikai kínálata kiegyensúlyozottabb legyen, és ne kizárólag a júliusi és augusztusi főszezonban vonzza a látogatókat. A cél, hogy a tó térsége egész évben élő, sokszínű úti célként jelenjen meg. A lista így egyszerre mutatja be a hagyományokat és az új balatoni kezdeményezéseket.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

a Festetics kastély a hosszú hétvégén. Közel 10 000 látogatót fogadott a keszthelyi Festetics kastély a 4 napos augusztus 20-ai hosszú hétvégén. A nagy érdeklődésről a keszthelyi televízió számolt be. A kastély állandó kiállításai mellett különleges programokkal is várták a vendégeket, így a hosszú hétvége nem csak a történelmi épület, hanem az egész kastélypark számára kiemelkedően forgalmas időszak volt. A látogatók 4 napon keresztül számos olyan program közül választhattak, amelyek a Festetics család történetéhez, a kastély kulturális örökségéhez, valamint a korabeli életmódhoz kapcsolódtak. A szervezők agarász, solymász és lovas bemutatókat is tartottak. Emellett rendhagyó tárlatvezetések és különböző előadások várták az érdeklődőket. A park egyik látványos programját az Országos Agarász Egyesület bemutatója jelentette. A szervezet agaraival tartott bemutatót, amelyen a látogatók testközelből is megismerhették ezeket a különleges kutyákat. A programhoz kapcsolódóan még a látogatók is kipróbálhatták a futtatógépet saját kutyáikkal. A kastélyparkban a lovas programok szintén nagy érdeklődésre tarthattak számot. A hosszú hétvége során több alkalommal tartottak lovas bemutatókat, amelyek a történelmi környezetben különleges látványosságot jelentettek. A solymászat szerelmesei számára pedig ragadozó madár bemutatókat szerveztek. A 4 napos program egyik fontos eleme volt, hogy a kastély északi szárnya is mennyit a látogatók előtt. A kiállításokhoz kapcsolódóan rendhagyó tárlatvezetésekre is sor került. A vendégek például a kocsik, hintók és automobilok arisztokrata életben betöltött szerepével is megismerkedhettek, de a történelmi modellvasút kiállítás rejtett érdekességeiről is hallhattak. A programok között a vadászati kiállításhoz kapcsolódó rendhagyó tárlatvezetés is szerepelt. Ennek egyik témája a vadászat és a természetvédelem kapcsolata volt. Ez is azt mutatja, hogy a kastély programjai nem kizárólag szórakoztatni szeretnék a látogatókat, hanem a történelmi és kulturális értékek bemutatására is nagy hangsúlyt helyeznek. A 10 000 látogató azért is jelentős adat, mert jól mutatja, hogy a Balaton térségében a nyári szezonban nem kizárólag a strandok és a vízpart jelentenek vonzerőt. A történelmi látnivalók, a kulturális programok és az élményalapú rendezvények szintén komoly érdeklődést képesek kiváltani. A Festetics kastély keszthely egyik legismertebb turisztikai látványossága. Az épület és a hozzátartozó park egész évben fogad látogatókat, a nyári időszakban pedig különösen gazdag program kínálattal készülnek. A kastély hivatalos eseménynaptára szerint augusztusban több különleges rendezvény is szerepelt a programban. A hosszú hétvége látogatottsága egyben a balatoni turizmus sokszínűségére is rávilágít. A keszthelyre érkező vendégek számára a kastély olyan programot kínál, amely akár egy egész napos kirándulás része lehet. A történelmi épület, a park, a kiállítások és a különleges bemutatók együtt olyan élményt nyújtanak, amely a családok és a történelem iránt érdeklődők számára is vonzó lehet. A szakemberek és a turisztikai szolgáltatók számára a kiemelkedő látogatószám azért is fontos, mert az augusztus vége már a nyári turisztikai szezon utolsó szakasza. A Balaton környékén ilyenkor még jelentős a vendégforgalom, ugyanakkor egyre nagyobb figyelem irányul azokra a programokra, amelyek nem kizárólag a jó időtől vagy a fürdőzéstől függenek. A Festetics kastély példája azt mutatja, hogy a kulturális turizmusnak komoly szerepe lehet a térségben. A történelmi örökség bemutatása, a hagyományőrző programok és a családoknak szóló rendezvények olyan látogatókat is keszthelyre vonzhatnak, akik elsősorban nem strandolni érkeznek a Balatonhoz. A 4 napos hosszú hétvége végére itt mintegy 10 000 ember fordult meg a Festetics kastélyban. A látogatók nem csak a kastély állandó kiállításait tekinthették meg, hanem különleges programokon is részt vehettek. A mai érdeklődés egyben azt is jelzi, hogy a Balaton kulturális és történelmi értékei iránt továbbra is jelentős a kereslet. Keszthely pedig ebben a tekintetben kiemelt helyet foglal el a régióban.

0: Balatonfüredi kisfaludi strand nyerte el a Balaton legjobb strandja 2026 címet. Az elismerést júliusban Fonyódon adták át a Balatoni Szövetség idei kék hullámzászló díjkiosztóján. A megmérettetésen összesen 42 balatoni strand vett részt, amelyeket több szakmai szempont alapján értékeltek. A kék hullámzászló minősítést immár 23. alkalommal hirdette meg a Balatoni Szövetség. A rendszer célja, hogy ne csupán a strandok szépségét, hanem a szolgáltatások színvonalát és a fürdőzők számára biztosított körülményeket is vizsgálja. A zsűri helyszíni bejárások során ellenőrizte többek között a parkolási lehetőségeket, a vizes blokkok állapotát és tisztaságát, valamint az akadálymentesítést. Számított a zöld felületek állapota, a gyep minősége, a part és a meder rendezettsége, továbbá a játszóterek és a sportolási lehetőségek színvonala. Fontos szempont volt a családbarát környezet is. A szakemberek figyelembe vették a gyermekek számára biztosított szolgáltatásokat, a játszóterek állapotát és a családok kényelmét szolgáló megoldásokat. A vendéglátás szintén része volt az értékelésnek. A zsűri a kínálatot, a helyi termékek jelenlétét és a gasztronómiai szolgáltatások minőségét is vizsgálta. A 42 nevező strand közül 25 kapott 5 csillagos kék hullámzászlót, 13 strand 4 csillagos, 3 pedig 3 csillagos minősítés szerzett. Ez azt mutatja, hogy a résztvevő fürdőhelyek jelentős része magas színvonalú szolgáltatásokat kínál. A legmagasabb elismerést idén a balatonfüredi kisfaludi strand kapta. A cím rangot és visszajelzést is jelent arról, hogy az üzemeltetők milyen színvonalon tartják fenn és fejlesztik a fürdőhelyet. A kisfaludi strand környezetvédelmi szempontból is kiemelkedett. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatósága zöld fészek díjjal ismerte el az élőhelyvédelmi szempontok figyelembevételét. Emellett zöld levéldíjat is kapott a zöld felületek, a biológiai sokféleség megőrzése és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás terén végzett munkáért. Más balatoni strandok is külön elismerést kaptak. A Balaton Családbarát strandja 2026 külön díjat a Gyenesdiási Diási Játékstrand kapta. A Balaton Gasztró strandja 2026 címet az Alsóösi községi strand nyerte el, míg a Balaton Innovatív strandja külön díjat a Balaton Fűzfői Föveny strand kapta. Az Okos strand díjat a Csopaki strand érdemelte ki. Az idei eredmények azt mutatják, hogy a balatoni strandok fejlesztésében egyre fontosabbak a környezetbarát, családbarát, gasztronómiai és digitális megoldások. A strandok sikere ma már nem csak a víz vagy a part minőségén múlik, hanem a tisztaságon, a szolgáltatások színvonalán, a környezetvédelmén és a látogatók kényelmén is. A kék hullámzászló minősítés hátterében széles szakmai együttműködés áll. A Balatoni Szövetség mellett a Nők a Balatonért Egyesület, a Balatoni Turizmus Szövetség, a Balatoni Kör, a Balatonfelvidéki Nemzeti Park és a Visit Hungary is részt vett a munkában. A szervezők szerint az 5 csillagos minősítések magas száma azt jelzi, hogy az üzemeltetők folyamatosan fejlesztik szolgáltatásaikat, és egyre nagyobb figyelmet fordítanak a fenntarthatóságra, a vendégek kényelmére és az akadálymentes, korszerű strandkörnyezet kialakítására. Így a minősítés a turisták számára is hasznos támpontot adhat a választáshoz a nyári szezonban, különösen a családok és gyermekek számára. Az idei győztes, a Balatonfüredi kisfaludi strand így egy teljes éven keresztül viselheti a Balaton legjobb strandja 2026 címet.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

Keresőkutyák kutatják a Balatonfelvidék föld alatti gombavilágát. Különleges természetvédelmi kutatás indult a Balatonfelvidéki Nemzeti Park területén. A szakemberek ezúttal nem a tóvizét vagy a felszínen látható növényeket vizsgálják, hanem az erdők talajában élő, föld alatt termő gombákat. A munkában kiképzett keresőkutyák vesznek részt. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatóság számolt be a kutatásról. A program célja a föld alatti gombaközösségek feltárása és az erdei ökoszisztéma jobb megismerése. A talajban élő gombák fontos szerepet töltenek be az erdők működésében. Különösen fontos a növények gyökerei és a talajban élő gombák természetes együttműködése. A gombák fonalai összekapcsolódnak a növények gyökereivel, így nagyobb felületet biztosítanak a víz és a tápanyagok felvételéhez. Ez a kapcsolat száraz időszakokban is fontos lehet, amikor a növények nehezebben jutnak vízhez. A gombák emellett részt vesznek a tápanyagok körforgásában és a talaj szénforgalmában is. Ha ezek a közösségek károsodnak, az az egész erdei élőhely állapotára hatással lehet. A kutatás különlegessége, hogy képzett kutyákat alkalmaznak a föld alatti gombák felkutatására. A kutyák rendkívül érzékeny szaglásuknak köszönhetően olyan illatanyagokat is érzékelhetnek, amelyek az ember számára észrevehetetlenek. A föld alatt fejlődő gombák több fajának terjedésében az állatok is szerepet játszanak. A termőtestek illata vonza a gombákkal táplálkozó emlősöket, amelyek elfogyasztják a gombát, a spórák pedig később más területeken kerülhetnek vissza a környezetbe. A keresőkutyák ezért egy természetes folyamat nyomait érzékelik. A kutya és vezetője meghatározott módszertan szerint dolgozik. Amikor a kutya jelez egy lehetséges gombalelőhelyet, a szakemberek mintát vesznek. A helyszínt GPS segítségével rögzítik, és fényképes dokumentáció is készül. Ezután laboratóriumi vizsgálatok következnek. A gombákat makroszkópos és mikroszkópos módszerekkel azonosítják, szükség esetén pedig genetikai vizsgálatokat is alkalmaznak. Így nehezen megkülönböztethető fajok is azonosíthatók. Fontos, hogy a kutatás nem kereskedelmi célú szarvasgombászat. Kevéssé ismert föld alatti gombaközösségeket szeretnének feltárni. A vizsgálatok ritka és kevéssé ismert fajokra is kiterjednek. A kutatók szerint ezek a gombák az erdei élőhelyek állapotának fontos jelzői lehetnek. Ha megváltozik a talaj állapota, az a gombaközösségekre is hatással lehet. Vizsgálatuk ezért közvetve az erdei ökoszisztéma állapotáról is információt adhat. A programban a Magyar Keresőkutyás és Természetvédelmi Alapítvány képzett kutyavezető párosai vesznek részt, a Nemzeti Park munkatársai pedig bekapcsolódnak a terepi felmérésekbe és az adatgyűjtésbe. A kutatás a klímaváltozás miatt is fontos lehet. A hosszabb és gyakoribb aszályos időszakok egyre nagyobb terhet jelenthetnek az erdőknek. A növények gyökerei és a talajban élő gombák együttműködése segítheti a víz és a tápanyagok hatékonyabb felhasználását. Az adatok segíthetik az erdők természetvédelmi kezelését és működésük jobb megértését. A kutatás Magyarország biológiai sokféleségének dokumentálásában is szerepet kaphat. Az eredmények támogathatják a természetvédelmi döntéseket és a későbbi kutatásokat. A program olyan világba enged betekintést, amelyet a kirándulók többsége nem lát. Miközben a Balaton felvidéken erdőket, réteket és sziklástájakat figyelünk, a talaj alatt összetett kapcsolat működik a gombák, a növények és az állatok között. Most kiképzett négylábú kutatók segítenek feltárni ezt a rejtett világot. A kutatás eredményei hozzájárulhatnak annak megértéséhez, hogyan működnek az erdők a felszín alatt, és miként lehet ezeket az élőhelyeket a változó éghajlat mellett is megőrizni.

0: Védettebbé vált a Balaton déli partjának egyik fontos nádas területe. Jelentős természetvédelmi döntés született a Balaton déli partján. A Balaton-Mária fürdőn található több mint 32 hektáros nádas természetvédelmi területet országos jelentőségű védett természeti területté nyilvánították, és a területet a Balaton-Felvidéki Nemzeti Parkhoz csatolták. A jogszabály szerint a Balaton-Mária fürdői nádasok természetvédelmi területe 32,36 hektár, és ezentúl a Balaton-Felvidéki Nemzeti Park részeként kap fokozottabb természetvédelmi figyelmet. A változás azonban nem csak ezt az egy területet érinti. A Nemzeti Park a Nagyberek több fontos részével is bővült. De miért ennyire fontosak a nádasok? A nádas sokkal több egyszerű növényzetnél. A Balaton partmenti élővilágának egyik legfontosabb élőhelye. Számos madár, hal, kétéltű és rovarfaj számára biztosít táplálkozó, búvó vagy szaporodó helyet. A nádasok kapcsolatot teremtenek a nyílt víz és a szárazföld között. Olyan átmeneti zónát alkotnak, ahol különböző élőhelyek találkoznak. Ez a parti öv a tó ökológiai működésében is fontos szerepet játszik. A most védetté nyilvánított Balaton-Mária fürdői terület azért is jelentős, mert a rendelet indoklása szerint a Balaton déli oldalán található egyik legnagyobb összefüggő tóparti nádas, amelynek megőrzése kiemelt természetvédelmi cél. A Nagyberek egykor jóval vizesebb, mocsarasabb táj volt, tavakkal, berkekkel, nádasokkal és más vizes élőhelyekkel. A mai táj ennek a vízivilágnak csak egy részét őrzi, ezért különösen fontosak a természetközeli állapotban fennmaradt területek. A természetvédelmi döntés célja nem az, hogy a területet teljesen elzárják az emberek elől, inkább az, hogy a használat során elsőbséget kapjon a természeti értékek megőrzése. A bővítési területhez természetvédelmi kezelési terv is kapcsolódik. Ennek része a természetes élőhelyek megőrzése, a nádasok, lápok, mocsárrétek és más vizes területek fenntartása, valamint a természetes növényvilág védelme. A dokumentum több védett növényfajt is felsorol, köztük a fehér tündérrózsát, a nádi boglárkát, a mocsári tőzegpáfrányt és több orchideafélét. Ez jól mutatja, hogy a déli parti nádasok és a nagyberek nem csupán tájképi szempontból értékesek. Olyan élőhelyeket őriznek, amelyek számos ritka és védett faj fennmaradásához járulnak hozzá. A természetes partszakaszok megőrzése azért is fontos, mert a Balaton környezetét egyre több hatás éri. A turizmus, a beépítés, a vízszint változása és a klímaváltozás egyaránt kihívást jelenthet a tó élővilága számára. A nádasok nem csak élőhelyet biztosítanak, hanem a part természetes működésében is szerepet játszanak. A növényzet mérsékelheti a hullámzás hatását, és hozzájárulhat a parti területek stabilitásához. A mostani döntés tehát egyszerre szól természetvédelemről, tájvédelemről és a Balaton hosszú távú jövőjéről. A Nemzeti Park bővítése azt jelenti, hogy a korábbinál nagyobb területen érvényesülhetnek a természetvédelmi szempontok. Az új védettség fontos üzenete, hogy a Balaton értéke nem kizárólag a nyílt vízben rejlik. Legalább ilyen fontos az, ami a parton, a nádasokban, a lápokon és a nagyverek természetközeli területein található. Ezek az élőhelyek sokszor kevésbé látványosak, mint egy balatoni strand, mégis nélkülözhetetlenek a tó egészséges működéséhez. A mostani intézkedéssel több mint 32 hektárnyi Balaton-Mária fürdői nádas kapott országos jelentőségű védelmet. A cél egyértelmű: megőrizni a természetes balatoni élőhelyeket hosszú távon is a következő generációk számára.
1: Unod a lejárt lemezeket?
2: Hallgass ránk!
1: Éjjel-nappal!
2: A legjobbakkal!
3: Balaton Rádió.

A Balaton lett Európa egyik legjobb családbarát úti célja. Jó hírt kapott a Balaton. A balatoni régió nyerte el az International Travel Awards Best Family Destination in Europe, vagyis Európa legjobb családbarát úti célja díját. Az elismerés a Balaton turisztikai kínálatának nemzetközi visszaigazolása, és jelzi, hogy a térség egész évben kínál családoknak programokat. A díj különlegessége, hogy a Balatont nem egyszerűen nyári fürdőhelyként értékelték, hanem a régió teljes turisztikai kínálata számított. A Balatonról sokaknak még mindig a nyári vakáció, a strandolás és a napsütés jut eszébe. Az elmúlt években azonban egyre erősebb a törekvés, hogy a tó környéke egész évben vonzó legyen. A családok számára ma már számos lehetőség áll rendelkezésre. Nyáron a strandolás mellett a kiépített fürdőhelyek és a családbarát szolgáltatások teszik könnyebbé a pihenést, de a régió ennél jóval többet kínál. A Balaton környékén számos kirándulóhely, kerékpáros útvonal, állatpark, kalandpark, múzeum és látogatóközpont található. Sok olyan program is elérhető, amely rosszabb időben is megfelelő kikapcsolódást jelenthet. Tavasszal és ősszel a családi kirándulások is vonzóak lehetnek. Ilyenkor nincs akkora hőség, miközben a Balaton felvidék természete teljesen más arcát mutatja. A gyerekek számára a tanösvények és erdei útvonalak is érdekesek lehetnek. A kulturális kínálat szintén fontos része a családbarát turizmusnak. A történelmi települések, kastélyok, múzeumok és kiállítóhelyek esős időben is alternatívát kínálnak. A Visit Balaton 365 szerint ez a sokféleség a térség egyik legfontosabb erőssége. A cél, hogy a Balaton 4 évszakos családi élménytér legyen, ahol a természet, a kultúra, az aktív kikapcsolódás és a turisztikai szolgáltatások egész évben elérhetők. A nemzetközi díj mögött nem egyetlen strand vagy település sikere áll. A Balaton több településből és szolgáltatóból álló régió, ahol a szálláshelyek, éttermek, strandok, múzeumok és programgazdák együtt alakítják a családbarát kínálatot. Egy család ugyanis nem feltétlenül csak strandolni érkezik. A szülők pihenni, a gyerekek élményeket keresnek, miközben együtt kirándulhatnak. Ha mindezt egyetlen térségen belül megkapják, nagyobb eséllyel maradnak hosszabb ideig, és más évszakban is visszatérhetnek. A 4 évszakos turizmus csökkentheti a nyári szezon dominanciáját. Ha tavasszal, ősszel és télen is érkeznek vendégek, az a helyi szolgáltatók számára kiszámíthatóbb működést jelenthet, és több vállalkozás egész éves nyitvatartását is segítheti. A Visit Balaton 365 több mint 3000 szolgáltató együttműködését fogja össze. A díj nem jelenti azt, hogy a Balaton turisztikai kínálata minden szempontból tökéletes. Inkább fontos visszajelzés arról, hogy a térség jó irányba halad, és nemzetközi szinten is versenyképes lehet a családokért folyó turisztikai versenyben. A következő években fontos lehet a természetbarát programok, a kerékpározás és a kulturális fejlesztések támogatása. A Balaton így nem csak strand és nyári vakáció lehet, hanem kirándulóhely, kulturális tér, sportolási lehetőség, gasztronómiai úti cél és családi élmények sokaságának helyszíne. A 2026-os International Travel Awards elismerése ezt a sokszínűséget ismeri el. A díj üzenete egyszerű. A Balaton akkor is várja a családokat, amikor nincs kánikula, és érdemes útnak indulni. A Balaton akkor is várja a családokat, amikor nincs kánikula, és érdemes útnak indulni.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: A lakosság többsége már hallott a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról. Több épület kigyulladt Szegeden a rendezőpályaudvar közelében a téli kikötő útnál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A lakosság többsége már hallott a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról. A hivatal elnökének megválasztott Unger Anna viszont szinte ismeretlen a közvélemény előtt. Derül ki a European Frisch kutatásából, amelynek részleteit az MTI-vel közölték. A felmérés szerint a lakosság 12%-a pontosan, 58% nagyjából ismeri az NVVH feladat és jogköreit. A népesség negyede ugyanakkor csak a hivatal nevét hallotta, 5%-uk pedig még azt sem. A Tisza szavazók 84%-ot tudja legalább nagyjából, mivel foglalkozik az MVVH, míg a Fidesz szavazói körében ez az arány 63%, a Mi Hazánkra szavazók körében 61%, az áprilisban nem szavazók körében pedig 55%. A European szerint a lakosság többsége 57%-a nem érzi eléggé tájékozottnak magát a jelölés megítéléséhez. Párkányi Rab Péter kossuthdíjas szobrászművész elbontotta a Kolodkó Mihály gerilla szobrász legújabb mini alkotását. A vitatott kis targoncás szobor Párkányi egyik legismertebb és legtöbbet vitatott monumentális alkotásán, a budapesti Szabadságtéren álló, a német megszállás áldozatainak emlékművén jelent meg. Párkányi elmondása szerint a gerilla szobor eltávolítását egy hosszas, mindegy 14 perces telefonbeszélgetés előzte meg, maga Kolodkó Mihály és közte. Állítása szerint ebben a diskurzusban kifejezetten tisztázták a jogi kereteket és megállapodtak abban, hogy Párkányi maga fogja lefejteni a miniszobrot a nagyszabású emlékműről. A kossuthdíjas művészt azonban mélyen felháborította, hogy Kolodkó ezt követően a közösségi oldalán úgy tálalta az esetet a követőinek, mintha egyszerű lopás történt volna, teljesen elhallgatva a közös egyességet. Interaktív hangos kalauzzal gazdagodott a Nógrádi Vár turisztikai kínálata. A Nógrád várának megmentéséért alapítvány egy hiánypótló fejlesztéssel teszi élvezetesebbé a történelmi emlékhely bejárását. Kovács Viktor, a civil szervezet egyik tagja a Megafonnak elmondta, a korábbi tájékoztató táblák után egy interaktív élményt szerettek volna nyújtani a látogatóknak. Az új Audio Guide 12 állomáson keresztül kíséri végig a turistákat, a várparkolótól kezdve egészen a várhegy tetejéig.

0: A rendszer az alapítvány egyik tagja, Paulinyi Zoltán fejlesztése, így a teljes projektet házon belül sikerült megvalósítani. A hangos kalauz nem csak az építmény történetét és egykori kinézetét mutatja be a mai ismeretek alapján, hanem arra a kérdésre is választ ad, hogy miért csak a jelenleg látható romok maradtak fenn az utókor számára. Több épület kigyulladt Szegeden a rendezőpályaudvar közelében a téli kikötő útnál, közölte a katasztrófavédelem hétfőn délután honlapján. A közlemény szerint egy könnyű szerkezetes épület teljes terjedelmében égett, a tűz pedig átterjedt több hétvégi házra. Mint írták, a város hivatásos tűzoltói 3 gépjármű fecskendővel és vízszállítóval vonultak a helyszínre. A rajok vízsugarakkal és kéziszerszámokkal oltották a lángokat. Molnár Krisztina, a Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője közölte, személyisérülésről nem tudnak.
1: Időjárás.
0: Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, majd estétől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. A Nyugat-Dunántúlra sodródhatnak be záporok, zivatarok. A légmozgás döntően mérsékelt marad. Hajnalban többnyire 14-19 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Délutánra 27-32 fok közé melegszik fel a levegő.
2: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
3: Retro balatoni nyarak eleve lennek meg Keszthelyen, új időszaki kiállítás nyílt a Keszthelyi Balatoni Múzeumban. A Balatoni Retro című tárlat az 1960-as évektől a 90-es évekig idézi fel a balatoni nyaralások világát, és azt mutatja be, hogyan változott a strandolás, a kempingezés, a szállodai pihenés és a vendéglátás. A kiállítás célja nem csupán egy történelmi korszak bemutatása, hanem az emlékek felidézése is. A múzeum a megnyitás előtt régi balatoni tárgyakat, fényképeket, plakátokat, prospektusokat és személyes emlékeket kért a közönségtől. A felajánlásoknak köszönhetően olyan hétköznapi tárgyak is láthatók, amelyek ma már ritkaságnak számítanak. A tárlat egyik fontos témája, mennyire másképp zajlott egy balatoni nyaralás néhány évtizeddel ezelőtt. Nem volt okostelefon, internet vagy online szállásfoglalás. A családok prospektusokból, újságokból és ismerősök ajánlásaiból tájékozódtak, a szállás pedig gyakran telefonon vagy levélben foglalták le. A képeslap, a vezetékes telefon és a személyes találkozás fontos része volt a kapcsolattartásnak. Fényképeket nem lehetett azonnal megosztani, és az időjárást vagy a programokat sem lehetett néhány érintéssel ellenőrizni. A nyaralás élménye ezért sokkal inkább a helyszínen szerzett tapasztalatokra épült. A kiállítás megidézi a kertmozik, a diszkók és a korabeli szabadidős programok hangulatát is. Bemutatja azt, hogyan töltötték szabadidejüket a nyaralók, milyen szálláshelyeket választottak, és milyen különbség volt a nagyobb szállodák és az egyszerűbb kempingek között. A szállodai világot többek között a Hotel Helikon egykori tárgyai elevenítik fel. Régi bútorok, éttermi kellékek és berendezési tárgyak segítenek elképzelni, hogyan nézett ki egy balatoni szálloda több évtizeddel ezelőtt. A balatoni retro a fiatalabbak számára is érdekes időutazás lehet. Olyan korszakot mutat be, amikor a nyaralás megszervezése lassabb volt, ugyanakkor a technológia hiánya miatt több idő jutott a személyes kapcsolatokra és a helyszíni élményekre. A tárlat nem azt állítja, hogy mindenki ugyanúgy emlékszik a régi balatoni nyarakra. Egy strandlabda, egy magnókazetta, egy képeslap vagy egy régi kemping felszerelés mindenkinek más történetet idézhet fel. Ezért a kiállítás egyben közös emlékezet is. A bemutatott anyagok között vannak egykori utazási kiadványok, plakátok és olyan használati tárgyak is, amelyek segítenek felidézni az akkori nyaralási szokásokat. A kiállítás így nem csak nosztalgiát kínál, hanem azt is megmutatja, hogyan alakította a társadalmi változás és a technika a balatoni turizmust. A régi tárgyak ezen keresztül új jelentést kapnak ma. A Balaton történetének nemzetközi oldala szintén megjelenik. A múlt század második felében a tó fontos találkozási hely volt a kelet- és nyugat-német turisták számára. A Balaton így egy korszak sajátos európai találkozási pontjává is vált. A mai látogató számára a kiállítás legfontosabb tanulsága talán az, mennyit változott a turizmus néhány évtized alatt. Ma már gyorsan foglalunk, navigációval közlekedünk, és az élményeinket azonnal megosztjuk. Régen viszont sokkal inkább maga az utazás és a helyszínen töltött idő számított. A Keszthelyi Balatoni Múzeum Balatoni Retro című kiállítása ezért egyszerre szól a múltról és a jelenről. Régi tárgyakon és történeteken keresztül mutatja meg, hogyan változott meg a balatoni nyaralás, miközben emlékeztet arra is, hogy a tóhoz kapcsolódó élmények generációkon át tovább élnek.

Új mérőplatformok segítik a Balaton folyamatos megfigyelését. Új eszközökkel figyelik a Balaton állapotát. A tó négy részmedencéjében egy-egy vízben elhelyezett mérőplatform működik. Az állomások célja, hogy információt szolgáltassanak a Balaton vízminőségéről, vízmennyiségéről és a tó környezetének meteorológiai viszonyairól. A fejlesztésről az Országos Vízügyi Főigazgatóság számolt be. A mérőplatformok az átfogó környezeti megfigyelő és tájékoztató rendszer a Balatonon című projekt keretében épültek ki. A napelemes állomásokon többféle műszer és adatgyűjtőberendezés működik. A szakemberek többek között a vízszintet, a víz és a levegő hőmérsékletét, a páratartalmat, valamint a szélsebességét és irányát mérik. Emellett a vízminőség bizonyos jellemzőit is folyamatosan ellenőrzik. A fejlesztés jelentősége, hogy így nem csupán időszakos mérések állnak rendelkezésre. A rendszer folyamatosan gyűjti az adatokat, amelyek segítségével a szakemberek gyorsabban észlelhetik a Balatonban bekövetkező változásokat. Különösen fontos lehet ez az algásodás megfigyelésében. A túlzott algásodás kedvezőtlen körülmények között vízvirágzáshoz vezethet, ezért a folyamat korai felismerése fontos a vízügyi szakemberek számára. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint az állomások óránként szolgáltatnak adatokat a mért vízminőségi paraméterekről. Így az esetleges kedvezőtlen változásokról gyorsabban lehet információt szerezni. A mérőplatformok a vízszint változásainak követésében is szerepet kapnak. A Balaton vízszintjét a csapadék, a párolgás és a vízgyűjtő területéről érkező vízmennyiség is befolyásolja. A szakembereknek nem csak az átlagos vízszintet kell figyelniük. A szél hatására a tó különböző részein átmeneti vízszint különbségek is kialakulhatnak. Ezt a jelenséget kilendülésnek nevezik. A meteorológiai adatok ezért szintén fontosak. A szél, a hőmérséklet és a páratartalom hatással lehet a tó működésére. Ezek az adatok számítások és modellek bemeneteként is felhasználhatók. A mérési eredményeket a platformok központi adatgyűjtő és felügyeleti rendszerbe továbbítják. A szakemberek így távolról is ellenőrizhetik az állomások működését és a beérkező adatokat. A rendszer felületén a Balaton állapotának egyes adatai is követhetők. Ez a szakemberek mellett az érdeklődők számára is hasznos információt jelenthet. A fejlesztés azért is fontos, mert a Balaton egyre több környezeti kihívással szembesül. A vízszint változása, a melegebb időszakok, a csapadék ingadozása és az algásodás mind olyan folyamatok, amelyek pontos megfigyelést igényelnek. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint a legutóbbi mérések és a klorofil koncentrációk alapján a Balaton vízminőségével nincs probléma. A vízoszlopban az évszaknak megfelelően alacsony az algák mennyisége. A mérőplatformok működése szezonális. Az állomásokat tavasszal helyezik ki, a jegesedés előtt pedig eltávolítják. Általában április 1-e és október 31-e között üzemelnek. A rendszer működtetéséről és a vízügyi mérésekről a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság gondoskodik. A meteorológiai adatgyűjtésben pedig a Hungaromet is részt vesz. A platformok további kutatási és viharjelzési berendezések elhelyezésére is lehetőséget biztosítanak. A jövőben ezért további műszerekkel is bővíthetők. A fejlesztés eredményeként a Balatonról egyre több adat gyűlik össze. Ezek segíthetnek megérteni, hogyan reagál a tó a változó időjárási körülményekre, hogyan alakul a vízminőség, és milyen folyamatok zajlanak a tóban. A Balaton állapotát így már nem csak a partról figyelik. A tó közepén működő mérőplatformok folyamatosan gyűjtik az adatokat, amelyekből pontosabb kép kapható arról, mi történik a víz felszíne alatt és fölött. A végső cél egyértelmű. Minél korábban felismerni a kedvezőtlen változásokat, és hosszú távon megóvni Magyarország egyik legfontosabb balatoni természeti értékét.

0: Szakemberek szerint változtatni kell a Balaton használatán. A Balaton jövőjéről, a változó vízszintről és a tópart állapotáról tanácskoztak szakemberek Tihanyban. A HUNRAN, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, őszintén a Balatonról című tudományos előadóülésén kutatók, vízügyi szakemberek, meteorológusok, önkormányzati vezetők és civil szervezetek képviselői keresték a választ arra, hogyan lehet alkalmazkodni a Balaton változó környezeti feltételeihez. A rendezvény központi témája a vízszint, a partvonal és az alkalmazkodás volt. A szakemberek szerint a kérdés összetettebb annál, mint hogy mennyi víz legyen a tóban. A Balaton jövőjét egyszerre befolyásolja a klímaváltozás, a csapadék mennyisége, a párolgás, a vízszint ingadozása, a partok kialakítása, valamint az is, hogyan használják az emberek a tó környezetét. Honti Márk hidrológus, a BME és a HUNRAN kutatója arról beszélt, hogy a Balaton jelenlegi menedzsmentje és használata hosszú távon nem fenntartható. Véleménye szerint több ágazat összehangolt együttműködésére és a megszokott tóhasználati módok megváltoztatására van szükség. A fórum egyik fontos megállapítása szerint a Balaton nem statikus tó. A vízszint természetes módon is változik, a klímaváltozás miatt azonban ezek a változások a jövőben szélsőségesebbé válhatnak. Egyre fontosabb kérdés, hogy a partmenti települések és a turizmus miként tud alkalmazkodni az új körülményekhez. Külön figyelmet kapott a parti zóna állapota. Ide tartoznak a természetes partszakaszok, a nádasok, a kövezett partok, a homokos strandok és azok a területek is, ahol az emberi tevékenység közvetlenül találkozik a tó élővilágával. Takács Péter, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársa arra hívta fel a figyelmet, hogy a természetes parti öv rendkívül fontos élőhely. Számos állat és növényfaj számára biztosít táplálkozó, szaporodó, búvó és ivadéknevelő területet. A természetes partszakaszok átalakítása ezért nem csak tájképi kérdés, hanem az egész balatoni ökoszisztéma működésére is hatással lehet. A kutatók szerint a természetes partok és nádasok megőrzése az egyik legfontosabb feladat. Ezek hozzájárulnak a biológiai sokféleség fenntartásához, és ahhoz is, hogy a tó ökológiai rendszere ellenállóbb legyen a környezeti változásokkal szemben. A fórumon az is elhangzott, hogy nem feltétlenül az a legfontosabb kérdés, miként lehet a Balatont folyamatosan a jelenlegi emberi igényekhez igazítani. Inkább azt kell megvizsgálni, hogyan tudnak a települések, a turizmus és a tóhasználói alkalmazkodni a Balaton természetes működéséhez. Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere szerint a cél egy hosszú távon élhetőbb, kisebb környezeti terhelésű Balaton régió kialakítása. Ennek része lehet a nádasok megőrzése, a vízminőség védelme, a tápanyagterhelés csökkentése és az idegenhonos fajok visszaszorítása. A találkozón önkormányzati vezetők, vízügyi és szabályozási szakértők, valamint civil szervezetek megosztották tapasztalataikat. A Balaton jövőjét érintő döntések egyszerre érintik a természetvédelmet, a gazdaságot és a turizmust. A kutatók szerint nem csak az alacsonyabb vízállások jelenthetnek kihívást, hanem a szélsőséges vízjárás, a melegebb időszakok és a tó élővilágának változásai is. A szakemberek szerint a jelenlegi gyakorlat változatlan folytatása komoly kockázatokat jelenthet. A klímaváltozás hatásait helyben nem lehet teljesen megszüntetni, de a tó használatán és kezelésén több ponton is lehet változtatni. Nem az a kérdés, hogy meg tudjuk-e változtatni a Balatont, hanem az, hogy képesek vagyunk-e mi alkalmazkodni a változó Balatonhoz. Ehhez hosszú távú gondolkodásra, tudományos eredményekre és együttműködésre van szükség. Jövője ezért a tóparti települések, a gazdaság, a természetvédelem és a következő generációk szempontjából fontos.
1: Ez az FM 88.7
2: Balatonrádió.

11 000 év aszályainak nyomait találták meg a Balaton mélyén az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatói. Üledékvizsgálattal tárták fel, hogyan változott a Balaton és környezete az elmúlt 11 700 évben. A tó fenekéről kiemelt üledékmag egyfajta természetes klímaarchívumként őrzi a korábbi időszakok nyomait. A kutatás eredményeit 2026. augusztusában hozták nyilvánosságra, és különösen aktuálissá tette őket a Balaton idei rendkívül alacsony vízállása. A vizsgálat a Szemesi medencéből származó üledékre épült. A kutatók radiokarbonos kor meghatározással állapították meg az egyes rétegek korát, majd elemezték azok kémiai összetételét, ásványos szerkezetét, valamint különböző elemek és izotópok arányát. Ezekből következtetni lehetett a párolgás erősségére, a vízszint alakulására és a környezeti változásokra. Az eredmények alapján két jelentős, tartósan száraz időszakot azonosítottak. Az egyik körülbelül 8050 és 7350 évvel ezelőtt, a másik pedig 5450 és 4500 évvel ezelőtt zajlott. A kettő közül az első bizonyult a legszárazabbnak az elmúlt 11 000 évben. Ekkor a nyarak melegebbek lehettek, miközben kevesebb nedvesség érkezett a térségbe, és a tóvize fokozottan párolgott. A kutatók a környezet növényzetének változására is találtak bizonyítékokat. Az adatok arra utalnak, hogy a szárazabb korszakban a környéken elterjedhetett a szárazságtűrő sztyeppei növényzet. Az ősi vízszint pontos meghatározása nehéz, mert a Balatonmedre azóta jelentősen átalakult. A vizsgálatok alapján azonban a Szemesi medencében a vízmélység a száraz időszakokban körülbelül 2,5 és 3,5 méter között lehetett. Összehasonlításként 2017-ben ugyanazon a területen körülbelül 4,2 méteres vízmélységet becsültek. A kutatók szerint a tó ezekben az ősi korszakokban sem száradt ki teljesen. A kutatás a jelenlegi helyzet miatt is fontos. Az ELTE közlése szerint 2021 és 2026 áprilisa között a Balaton vízgyűjtőjén csaknem 500 mm halmozott csapadék hiány alakult ki. A 2025-2026-os téli feltöltődési időszakban pedig 26%-kal kevesebb csapadék hullott az átlagosnál. Július végére emiatt rendkívül alacsony szintet mértek. Július 31-én a Balaton átlagos vízállása 56 cm volt a siófoki vízmércéhez viszonyítva. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a mai állapotot nem lehet egyszerűen összevetni a több ezer évvel ezelőtti helyzettel. Azóta megváltozott a tómedre, a vízgyűjtő terület és a vízgazdálkodás is más rendszer szerint működik. A múlt ismerete mégis segíthet megérteni, milyen szélsőséges vízállási és éghajlati helyzeteket képes a Balaton természetes körülmények között elviselni. A szakemberek szerint ez különösen értékes információ, mert a modern műszeres mérések csak viszonylag rövid időszakról adnak részletes képet. Az üledék ezzel szemben évezredeken át felhalmozódó nyomokat őriz, ezért segítségével hosszabb távú folyamatokat is vizsgálni lehet. A Balaton múltbeli állapotainak feltárása így kiegészíti a jelenlegi vízszintméréseket és a klímamodelleket, miközben árnyaltabb képet adhat arról, milyen változások várhatók a következő évtizedekben. A kutatásnak jövőbeli jelentősége is van. Regionális klímamodellek alapján a kedvezőtlenebb forgatókönyvek szerint 2050 után felgyorsulhat a vízszint csökkenése, és a század végére gyakoribbá válhatnak a rendkívül alacsony vízállások. Ez azonban nem pontos előrejelzés, hanem egy lehetséges jövőbeli forgatókönyv. A Balaton jövőjét a csapadék, a párolgás, a hőmérséklet és a vízgazdálkodás együttesen alakítja. Az ELTE, a Pannon Egyetem és a Húren kutatóinak munkája ezért nem csupán történelmi érdekesség. Az üledékrétegek azt mutatják, hogy a Balaton több ezer éve folyamatosan változó rendszer, amely különböző éghajlati körülményekhez alkalmazkodott. A kutatók ezért a jövőben is folytatják a tó üledékeinek és vízháztartásának vizsgálatát. A kapott eredmények a természetvédelmi és vízgazdálkodási döntések megalapozásában is hasznosak lehetnek. A kutatás egyik legfontosabb üzenete, hogy a tó múltjának megismerése a jövő tervezésében is segítséget adhat.
A mélyben megőrzött üledékrétegek olyan természetes archívumot alkotnak, amelyből a szakemberek következtethetnek a korábbi asszályokra, a vízszintváltozásokra és a környezet átalakulására. Így a Balatonfeneke nem csak egy lezárt múltat őriz, hanem olyan információkat is, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy pontosabban készüljünk fel a tó jövőbeli változásaira.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: A lakosság többsége már hallott a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról. Több épület kigyulladt Szegeden a rendezőpályaudvar közelében a téli kikötő útnál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A lakosság többsége már hallott a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról. A hivatal elnökének megválasztott Unger Anna viszont szinte ismeretlen a közvélemény előtt. Derül ki a European Friss kutatásából, amelynek részleteit az MTI-vel közölték. A felmérés szerint a lakosság 12%-a pontosan, 58% nagyjából ismeri az NVVH feladat és jogköreit. A népesség negyede ugyanakkor csak a hivatal nevét hallotta, 5%-uk pedig még azt sem. A TISZA szavazók 84%-a tudja legalább nagyjából, mivel foglalkozik az MVVH, míg a Fidesz szavazói körében ez az arány 63%, a Mi Hazánkra szavazók körében 61%, az áprilisban nem szavazók körében pedig 55%. A European szerint a lakosság többsége 57%-a nem érzi eléggé tájékozottnak magát a jelölés megítéléséhez. Párkányi Rapp Péter Kossuth díjas szobrászművész elbontotta a Kolodkó Mihály Gerilla szobrász legújabb mini alkotását. A vitatott kis targoncás szobor Párkányi egyik legismertebb és legtöbbet vitatott monumentális alkotásán, a budapesti Szabadságtéren álló, a német megszállás áldozatainak emlékművén jelent meg. Párkányi elmondása szerint a Gerilla szobor eltávolítását egy hosszas, mindegy 14 perces telefonbeszélgetés előzte meg, maga Kolodkó Mihály és közte. Állítása szerint ebben a diskurzusban kifejezetten tisztázták a jogi kereteket és megállapodtak abban, hogy Párkányi maga fogja lefejteni a miniszobrot a nagyszabású emlékműről. A Kossuth díjas művészt azonban milyen felháborította, hogy Kolodkó ezt követően a közösségi oldalán úgy tálalta az esetet a követőinek, mintha egyszerű lopás történt volna, teljesen elhallgatva a közös egyességet. Interaktív hangos kalauzzal gazdagodott a Nógrádi Vár turisztikai kínálata. A Nógrád várának megmentéséért alapítvány egy hiánypótló fejlesztéssel teszi élvezetesebbé a történelmi emlékhely bejárását. Kovács Viktor, a civil szervezet egyik tagja, a Megafonnak elmondta, a korábbi tájékoztató táblák után egy interaktív élményt szerettek volna nyújtani a látogatóknak. Az új audio guide 12 állomáson keresztül kíséri végig a turistákat, a várparkolótól kezdve egészen a várhegy tetejéig. A rendszer az alapítvány egyik tagja, Paulinyi Zoltán fejlesztése, így a teljes projektet házon belül sikerült megvalósítani. A hangos kalauz nem csak az építmény történetét és egykori kinézetét mutatja be a mai ismeretek alapján, hanem arra a kérdésre is választ ad, hogy miért csak a jelenleg látható romok maradtak fenn az utókor számára. Több épület kigyulladt Szegeden a rendezőpályaudvar közelében a téli kikötő útnál, közölte a katasztrófavédelem hétfőn délután honlapján. A közlemény szerint egy könnyű szerkezetes épület teljes terjedelmében égett, a tűz pedig átterjedt több hétvégi házra. Mint írták, a város hivatásos tűzoltói 3 gépjármű fecskendővel és vízszállítóval vonultak a helyszínre, a rajok vízsugarakkal és kéziszerszámokkal oltották a lángokat. Molnár Krisztina, a Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője közölte, személyi sérülésről nem tudnak.
0: Időjárás.
1: Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, majd estétől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. A nyugat-dunántúlra sodródhatnak be záporok, zivatarok. A légmozgás döntően mérsékelt marad. Hajnalban többnyire 14-19 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Délutánra 27-32 fok közé melegszik fel a levegő.
2: A Balaton olcsóbb lehet, mint a horvát tengerpart. Meglepő eredményre jutott egy 2026-ban készült turisztikai árösszehasonlító kutatás. A Balaton bizonyos szállodai kategóriákban és időszakokban jelentősen olcsóbb lehet, mint a horvát tengerpart népszerű üdülőhelyei. A Pandan Egyetem kutatása a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének megrendelésére készült. A szakemberek a szallasz.hu és a booking.com szállásajánlatait hasonlították össze 3 különböző időszakban. Az eredmények szerint a horvátországi tengerparti szállodák reggelis és félpanziós átlagárai minden vizsgált kategóriában magasabbak voltak a balatoni szállásokénál. A reggelit tartalmazó ajánlatoknál mintegy másfélszeres árkülönbséget mértek. Vagyis hasonló kategóriájú szállásért Horvátországban átlagosan akár 50%-kal is többet kellett fizetni. A 4 csillagos félpanziós szállodáknál még nagyobb különbséget találtak. A horvát ajánlatok több mint 60%-kal kerültek többe a balatoniaknál. Az eredmények azért érdekesek, mert a Balatonról az elmúlt években gyakran alakult ki az a kép, hogy a magyar tenger már nem feltétlenül számít olcsó nyaralási lehetőségnek. A kutatás azonban árnyalja ezt a képet. Fontos ugyanakkor, hogy a szakemberek nem állítják, minden balatoni szállás minden esetben olcsóbb a horvátországiaknál. Az árakat jelentősen befolyásolja a település, a szálloda kategóriája, az időpont, az ellátás típusa és a foglalás ideje. A kutatás ugyanakkor nem azonosítja a két ország teljes turisztikai kínálatát, ezért az eredmények elsősorban a vizsgált szállodák és időpontok összevetésére vonatkoznak. A teljes nyaralási költség természetesen ettől még egyénenként eltérhet, az utazás hosszától és választott programoktól is. A kutatás arra világít rá, hogy megfelelő választással a Balaton ár szempontjából is versenyképes lehet a horvát tengerparttal. Ez fontos üzenet a balatoni vállalkozásoknak, hiszen a térség nem csak a külföldi úti célokkal, hanem a tudatosabban tervező magyar családokkal is versenyez. A Balaton mellett szólhat a közelség is. Egy magyar család számára a tó elérése általában kevesebb időt és utazási költséget jelent, mint egy horvátországi nyaralás. Ráadásul a térség kínálata is sokszínű. Strandok, borászatok, éttermek, kerékpárutak, túraútvonalak és kulturális látnivalók várják a vendégeket. A kutatás szempontjából különösen fontos a szezonalitás kérdése. A 4 évszakos turizmus célja, hogy a Balaton ne csak júliusban és augusztusban legyen népszerű. Az őszi, téli és tavaszi programok mellett ehhez versenyképes szállásárakra is szükség van. A felmérés alapján ezért érdemes alaposan összehasonlítani az ajánlatokat. Nem minden esetben a külföldi tengerpart bizonyul drágábbnak, és nem minden balatoni szállás kedvezőbb. A választásnál az ár mellett az utazási költséget, az ellátást és a szolgáltatások színvonalát is érdemes figyelembe venni. A Pannon Egyetem kutatásának egyik fontos tanulsága, hogy a Balaton bizonyos esetekben nem csak közelségével és ismert környezetével, hanem áraival is versenyképes alternatívát jelenthet a horvát tengerparttal szemben. A következő években az lesz a kérdés, hogy a balatoni szálláshelyek mennyire tudják megőrizni ezt az előnyt, miközben tovább javítják szolgáltatásaik színvonalát. Egy biztos, nyaralás előtt érdemes több ajánlatot összevetni, mert a Balaton bizonyos kategóriákban kedvezőbb választás lehet, mint egy horvát tengerparti szálloda.
3: A Balaton legjobb slágerei. Balaton Rádió.
4: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
5: Nehéz

Új balatoni kedvencek kerültek a Best of Balaton 2026-os listájára. Újabb balatoni helyek, emberek, élmények és történetek kerültek be a Best of Balaton 2026-os ajánlásai közé. A válogatás újdonságait a Balaton ünnepe eseményen, a Strandfesztiválon mutatták be a közönségnek és a sajtónak. A Best of Balaton nem hagyományos rangsor. Személyes ajánlásokon keresztül mutatja meg, milyen sokféle élményt kínál a Balaton, különös figyelemmel a kisebb, kevésbé ismert helyekre és kezdeményezésekre. 2026-ban a korábbi nagykövetek mellett a Balaton kerekasztal tagjai, korábbi ajánlottak, vállalkozások és szervezetek képviselői, valamint a kurátorok is tehettek ajánlásokat. Az idei szakmai partner a Visit Balaton 365, amely a Balaton egész éves turisztikai vonzerejének erősítésén dolgozik. A friss listán több gasztronómiai hely is szerepel. Balatonfüreden bekerült az Arácsi Cukrászda és a Pazár Coffee Company, Siófokon pedig a Martins Brett kézműves pékség és a Város víztornya. A borászatokat az Androzsics birtok és a Nivegy közösségi bormárka képviseli. Badacsony térségéből a Szentgyörgy-hegy hajnalik program is bekerült. A válogatásban megtalálható a Balaton Lellei Mimi étterem, a Fonyódi MOU Fagyi Bár és Speciality Café, valamint a Zamárdi Paprika Csárda és Tölgyfa étterem és pub is. Nem csak vendéglátóhelyek kaptak helyet a listán. Kulturális élményként szerepel József Attila Balatonszárszói utolsó sétája, valamint a Tihanyban, Veszprémben és Szigligeten található Kolotkó miniszobrok. Az aktív kikapcsolódást keresők számára a Kőröshegyi Csertető, a négy évszak bringatúrák és a Balatonbolbusz lehet érdekes. Utóbbi különlegessége, hogy egy 1984-es DAV busszal maga az utazás is az élmény része. Az idei ajánlások egyik fontos üzenete, hogy a Balaton nem csak nyáron érdekes. A válogatásban őszi, téli és tavaszi élmények is szerepelnek, például a befagyott Balatonon való korcsolyázás. A gasztronómiai kezdeményezések, köztük a Balaton fagyia, az év strandétele és a Balaton sütije szintén azt mutatják, hogy a térség egész évben kínál különleges programokat. A Best of Balaton célja tehát nem egyszerűen a legnépszerűbb helyek felsorolása. Inkább személyes útmutató, amely arra ösztönöz, hogy a strandokon túl is fedezzük fel a tó környékének borászatait, éttermeit, kirándulóhelyeit, kulturális értékeit és különleges történeteit. A kezdeményezők szerint az ilyen ajánlások hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a Balaton turisztikai kínálata kiegyensúlyozottabb legyen, és ne kizárólag a júliusi és augusztusi főszezonban vonzza a látogatókat. A cél, hogy a tó térsége egész évben élő, sokszínű úti célként jelenjen meg. A lista így egyszerre mutatja be a hagyományokat és az új balatoni kezdeményezéseket.

0: 10 000 látogatót fogadott a Festetics kastély a hosszú hétvégén. Közel 10 000 látogatót fogadott a keszthelyi Festetics kastély a 4 napos augusztus 20-ai hosszú hétvégén. A nagy érdeklődésről a keszthelyi televízió számolt be. A kastély állandó kiállításai mellett különleges programokkal is várták a vendégeket, így a hosszú hétvége nem csak a történelmi épület, hanem az egész kastélypark számára kiemelkedően forgalmas időszak volt. A látogatók 4 napon keresztül számos olyan program közül választhattak, amelyek a Festetics család történetéhez, a kastély kulturális örökségéhez, valamint a korabeli életmódhoz kapcsolódtak. A szervezők agarász, solymász és lovas bemutatókat is tartottak. Emellett rendhagyó tárlatvezetések és különböző előadások várták az érdeklődőket. A park egyik látványos programját az Országos Agarász Egyesület bemutatója jelentette. A szervezet agaraival tartott bemutatót, amelyen a látogatók testközelből is megismerhették ezeket a különleges kutyákat. A programhoz kapcsolódóan még a látogatók is kipróbálhatták a futtatógépet saját kutyáikkal. A kastélyparkban a lovas programok szintén nagy érdeklődésre tarthattak számot. A hosszú hétvége során több alkalommal tartottak lovas bemutatókat, amelyek a történelmi környezetben különleges látványosságot jelentettek. A solymászat szerelmesei számára pedig ragadozó madár bemutatókat szerveztek. A 4 napos program egyik fontos eleme volt, hogy a kastély északi szárnyai is mennyit a látogatók előtt. A kiállításokhoz kapcsolódóan rendhagyó tárlatvezetésekre is sor került. A vendégek például a kocsik, hintók és automobilok arisztokrata életben betöltött szerepével is megismerkedhettek, de a történelmi modellvasút kiállítás rejtett érdekességeiről is hallhattak. A programok között a vadászati kiállításhoz kapcsolódó rendhagyó tárlatvezetés is szerepelt. Ennek egyik témája a vadászat és a természetvédelem kapcsolata volt. Ez is azt mutatja, hogy a kastély programjai nem kizárólag szórakoztatni szeretnék a látogatókat, hanem a történelmi és kulturális értékek bemutatására is nagy hangsúlyt helyeznek. A 10 000 látogató azért is jelentős adat, mert jól mutatja, hogy a Balaton térségében a nyári szezonban nem kizárólag a strandok és a vízpart jelentenek vonzerőt. A történelmi látnivalók, a kulturális programok és az élményalapú rendezvények szintén komoly érdeklődést képesek kiváltani. A Festetics kastély keszthely egyik legismertebb turisztikai látványossága. Az épület és a hozzátartozó park egész évben fogad látogatókat, a nyári időszakban pedig különösen gazdag program kínálattal készülnek. A kastély hivatalos eseménynaptára szerint augusztusban több különleges rendezvény is szerepelt a programban. A hosszú hétvége látogatottsága egyben a balatoni turizmus sokszínűségére is rávilágít. A keszthelyre érkező vendégek számára a kastély olyan programot kínál, amely akár egy egész napos kirándulás része lehet. A történelmi épület, a park, a kiállítások és a különleges bemutatók együtt olyan élményt nyújtanak, amely a családok és a történelem iránt érdeklődők számára is vonzó lehet. A szakemberek és a turisztikai szolgáltatók számára a kiemelkedő látogatószám azért is fontos, mert az augusztus vége már a nyári turisztikai szezon utolsó szakasza. A Balaton környékén ilyenkor még jelentős a vendégforgalom, ugyanakkor egyre nagyobb figyelem irányul azokra a programokra, amelyek nem kizárólag a jó időtől vagy a fürdőzéstől függenek. A Festetics kastély példája azt mutatja, hogy a kulturális turizmusnak komoly szerepe lehet a térségben. A történelmi örökség bemutatása, a hagyományőrző programok és a családoknak szóló rendezvények olyan látogatókat is keszthelyre vonzhatnak, akik elsősorban nem strandolni érkeznek a Balatonhoz. A 4 napos hosszú hétvége végére itt mintegy 10 000 ember fordult meg a Festetics kastélyban. A látogatók nem csak a kastély állandó kiállításait tekinthették meg, hanem különleges programokon is részt vehettek. A mai érdeklődés egyben azt is jelzi, hogy a Balaton kulturális és történelmi értékei iránt továbbra is jelentős a kereslet. Keszthely pedig ebben a tekintetben kiemelt helyet foglal el a régióban.
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
2: Csak neked.
1: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton.

10 000 látogatót fogadott a Festetics kastély a hosszú hétvégén. Közel 10 000 látogatót fogadott a keszthelyi Festetics kastély a 4 napos augusztus 20-ai hosszú hétvégén. A nagy érdeklődésről a keszthelyi televízió számolt be. A kastély állandó kiállításai mellett különleges programokkal is várták a vendégeket, így a hosszú hétvége nem csak a történelmi épület, hanem az egész kastélypark számára kiemelkedően forgalmas időszak volt. A látogatók 4 napon keresztül számos olyan program közül választhattak, amelyek a Festetics család történetéhez, a kastély kulturális örökségéhez, valamint a korabeli életmódhoz kapcsolódtak. A szervezők agarász, solymász és lovas bemutatókat is tartottak. Emellett rendhagyó tárlatvezetések és különböző előadások várták az érdeklődőket. A park egyik látványos programját az Országos Agarász Egyesület bemutatója jelentette. A szervezet agaraival tartott bemutatót, amelyen a látogatók testközelből is megismerhették ezeket a különleges kutyákat. A programhoz kapcsolódóan még a látogatók is kipróbálhatták a futtatógépet saját kutyáikkal. A kastélyparkban a lovas programok szintén nagy érdeklődésre tarthattak számot. A hosszú hétvége során több alkalommal tartottak lovas bemutatókat, amelyek a történelmi környezetben különleges látványosságot jelentettek. A solymászat szerelmesei számára pedig ragadozó madár bemutatókat szerveztek. A 4 napos program egyik fontos eleme volt, hogy a kastély északi szárnya is mennyit a látogatók előtt. A kiállításokhoz kapcsolódóan rendhagyó tárlatvezetésekre is sor került. A vendégek például a kocsik, hintók és automobilok arisztokrata életben betöltött szerepével is megismerkedhettek, de a történelmi modellvasút kiállítás rejtett érdekességeiről is hallhattak. A programok között a vadászati kiállításhoz kapcsolódó rendhagyó tárlatvezetés is szerepelt. Ennek egyik témája a vadászat és a természetvédelem kapcsolata volt. Ez is azt mutatja, hogy a kastély programjai nem kizárólag szórakoztatni szeretnék a látogatókat, hanem a történelmi és kulturális értékek bemutatására is nagy hangsúlyt helyeznek. A 10 000 látogató azért is jelentős adat, mert jól mutatja, hogy a Balaton térségében a nyári szezonban nem kizárólag a strandok és a vízpart jelentenek vonzerőt. A történelmi látnivalók, a kulturális programok és az élményalapú rendezvények szintén komoly érdeklődést képesek kiváltani. A Festetics kastély Keszthely egyik legismertebb turisztikai látványossága. Az épület és a hozzátartozó park egész évben fogad látogatókat, a nyári időszakban pedig különösen gazdag programkínálattal készülnek. A kastély hivatalos eseménynaptára szerint augusztusban több különleges rendezvény is szerepelt a programban. A hosszú hétvége látogatottsága egyben a balatoni turizmus sokszínűségére is rávilágít. A Keszthelyre érkező vendégek számára a kastély olyan programot kínál, amely akár egy egész napos kirándulás része lehet. A történelmi épület, a park, a kiállítások és a különleges bemutatók együtt olyan élményt nyújtanak, amely a családok és a történelem iránt érdeklődők számára is vonzó lehet. A szakemberek és a turisztikai szolgáltatók számára a kiemelkedő látogatószám azért is fontos, mert az augusztus vége már a nyári

0: turisztikai szezon utolsó szakasza. A Balaton környékén ilyenkor még jelentős a vendégforgalom, ugyanakkor egyre nagyobb figyelem irányul azokra a programokra, amelyek nem kizárólag a jó időtől vagy a fürdőzéstől függenek. A Festetics kastély példája azt mutatja, hogy a kulturális turizmusnak komoly szerepe lehet a térségben. A történelmi örökség bemutatása, a hagyományőrző programok és a családoknak szóló rendezvények olyan látogatókat is kezd helyre vonzhatnak, akik elsősorban nem strandolni érkeznek a Balatonhoz. A négy napos hosszú hétvége végére így mintegy 10 000 ember fordult meg a Festetics kastélyban. A látogatók nem csak a kastély állandó kiállításait tekinthették meg, hanem különleges programokon is részt vehettek. A mai érdeklődés egyben azt is jelzi, hogy a Balaton kulturális és történelmi értékei iránt továbbra is jelentős a kereslet. Keszthely pedig ebben a tekintetben kiemelt helyet foglal el a régióban.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: A lakosság többsége már hallott a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról. Több épület kigyulladt Szegeden a rendezőpályaudvar közelében a téli kikötő útnál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A lakosság többsége már hallott a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról. A hivatal elnökének megválasztott Unger Anna viszont szinte ismeretlen a közvélemény előtt. Derül ki a European Frisch kutatásából, amelynek részleteit az MTI-vel közölték. A felmérés szerint a lakosság 12%-a pontosan, 58% nagyjából ismeri az NVVH feladat és jogköreit. A népesség negyede ugyanakkor csak a hivatal nevét hallotta, 5%-uk pedig még azt sem. A TISZA szavazók 84%-a tudja legalább nagyjából, mivel foglalkozik az MVVH, még a Fidesz szavazói körében ez az arány 63%, a Mi Hazánkra szavazók körében 61%, az áprilisban nem szavazók körében pedig 55%. A European szerint a lakosság többsége 57%-a nem érzi eléggé tájékozottnak magát a jelölés megítéléséhez. Párkányi Rab Péter kossuthdíjas szobrászművész elbontotta a Kolodkó Mihály gerilla szobrász legújabb mini alkotását. A vitatott kis targoncás szobor Párkányi egyik legismertebb és legtöbbet vitatott monumentális alkotásán, a budapesti Szabadságtéren álló, a német megszállás áldozatainak emlékművén jelent meg. Párkányi elmondása szerint a gerilla szobor eltávolítását egy hosszas, mindegy 14 perces telefonbeszélgetés előzte meg, maga Kolodkó Mihály és közte. Állítása szerint ebben a diskurzusban kifejezetten tisztázták a jogi kereteket és megállapodtak abban, hogy Párkányi maga fogja lefejteni a miniszobrot a nagyszabású emlékműről. A kossuthdíjas művészt azonban milyen felháborította, hogy Kolodkó ezt követően a közösségi oldalán úgy tálalta az esetet a követőinek, mintha egyszerű lopás történt volna, teljesen elhallgatva a közös egyességet. Interaktív hangos kalauzzal gazdagodott a Nógrádi Vár turisztikai kínálata. A Nógrád várának megmentéséért alapítvány egy hiánypótló fejlesztéssel teszi élvezetesebbé a történelmi emlékhely bejárását. Kovács Viktor, a civil szervezet egyik tagja a Megafonnak elmondta, a korábbi tájékoztató táblák után egy interaktív élményt szerettek volna nyújtani a látogatóknak. Az új Audio Guide 12 állomáson keresztül kíséri végig a turistákat, a várparkolótól kezdve egészen a várhegy tetejéig. A rendszer az alapítvány egyik tagja, Paulinyi Zoltán fejlesztése, így a teljes projektet házon belül sikerült megvalósítani. A hangos kalauz nem csak az építmény történetét és egykori kinézetét mutatja be a mai ismeretek alapján, hanem arra a kérdésre is választ ad, hogy miért csak a jelenleg látható romok maradtak fenn az utókor számára. Több épület kigyulladt Szegeden a rendezőpályaudvar közelében a téli kikötő útnál, közölte a katasztrófavédelem hétfőn délután honlapján. A közlemény szerint egy könnyű szerkezetes épület teljes terjedelmében égett, a tűz pedig átterjedt több hétvégi házra. Mint írták, a város hivatásos tűzoltói 3 gépjármű fecskendővel és vízszállítóval vonultak a helyszínre, a rajok vízsugarakkal és kéziszerszámokkal oltották a lángokat. Molnár Krisztina, a Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője közölte, személyisérülésről nem tudnak.
1: Időjárás.
2: Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, majd estétől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. A Nyugat-Dunántúlra sodródhatnak be záporok, zivatarok. A légmozgás döntően mérsékelt marad. Hajnalban többnyire 14-19 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Délutánra 27-32 fok közé melegszik fel a levegő.
1: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió, éjjel-nappal a legjobbakkal.
3: A Balaton jövőjéről tanácskoztak Tihanyban. Balaton jövőjéről, a változó vízszintről és a tópart állapotáról tanácskoztak Tihanyban. A HUNREN, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet őszintén a Balatonról című rendezvényén kutatók, vízügyi szakemberek, meteorológusok, önkormányzati vezetők és civil szervezetek keresték a választ arra, hogyan lehet alkalmazkodni a változó környezeti feltételekhez. A szakmai nap központi témája a vízszint, a partvonal és az alkalmazkodás volt. A résztvevők szerint a kérdés összetettebb annál, mint hogy mennyi víz legyen a Balatonban. A tó jövőjét a klímaváltozás, a csapadék, a páralgás, a vízszint ingadozása, a partok kialakítása és a tó környezetének használata egyaránt befolyásolja. A tihanyi rendezvényen különböző partkialakítási megoldásokat is megvizsgáltak. Szó esett természetes partszakaszokról, kövezett partokról, homokos strandokról, zöld partokról, kikötőkről és más rekreációs területekről. A központi kérdés az volt, hogyan lehet úgy használni a Balaton partját, hogy az hosszú távon is működőképes és fenntartható maradjon. A vízszint alakulását több tudományterület oldaláról vizsgálták. A Közép-Dunántúli vízügyi igazgatóság képviselője a vízállásról, a vízmérlegről és a partvédelem lehetőségeiről beszélt. A Hungaromet szakértője a légköri folyamatok és a Balaton kapcsolatát mutatta be. A BME és a HUNREN vízgazdálkodási kutatócsoportja pedig a jövő vízszintjeivel és az alkalmazkodással foglalkozott. A Balaton vízháztartását hosszabb távon a csapadék, a párolgás, a befolyóvizek és a vízhasználat együtt alakítja. A szakemberek szerint ezért nem egyetlen, minden helyzetben alkalmazható megoldást kell keresni. Más szempontokat igényel egy természetes nádas védelme, mint egy turisztikailag intenzíven használt strand vagy kikötő. Külön figyelmet kapott a biológiai sokféleség is. A nádasok, a sekélyparti vizek és a természetes partszakaszok számos élőlénynek biztosítanak élőhelyet. Ha ezek jelentősen megváltoznak, annak ökológiai következményei lehetnek. A cél ezért az, hogy a fejlesztések mellett a tó élővilága is megfelelő védelmet kapjon. A fórumon jogi és társadalmi szempontok is megjelentek. Külön előadás foglalkozott az alapvető jogokkal és a jövő nemzedékek érdekeivel a Balaton partján. A mostani döntések ugyanis évtizedekre meghatározhatják, milyen állapotban lesz a tó és a partvidéke. Gyenes Diás a saját alkalmazkodási tapasztalatait mutatta be, Balatonrendes tervezett csónak kikötőjének kérdése pedig szintén szerepelt a programban. A civil szervezetek a természetvédelmi és társadalmi szempontok fontosságát hangsúlyozták. A Tihanyi Fórum nem egyetlen beruházásról vagy konkrét döntésről szólt, inkább arról, hogy milyen Balatont szeretnénk a jövőben. A résztvevők szerint a természet értékeinek megőrzését össze kell hangolni a turizmussal és a helyi közösségek érdekeivel, miközben fel kell készülni a változó környezeti feltételekre. A szakemberek szerint ehhez folyamatos párbeszédre és együttműködésre van szükség. A kutatók, a vízügyi szakemberek, a települések, a turisztikai szereplők és a civil közösségek között. A legfontosabb kérdés így továbbra is nyitott. Milyen legyen a Balaton partja néhány évtized múlva? Mennyire maradjon természetes, és hol lehet helye a turisztikai fejlesztéseknek? Hogyan védhetők meg a nádasok és az élővilág úgy, hogy közben a strandok és kikötők is működjenek? A tihanyi tanácskozás nem adott választ minden kérdésre, de lehetőséget teremtett arra, hogy tudományos, társadalmi és helyi tapasztalatok kerüljenek egy asztalra. A Balaton jövője ugyanis nem csak a vízszintről szól, hanem arról is, hogyan bánunk a tóval és a partjával. A cél, hogy a Balaton élhető térség, turisztikai célpont és hosszú távon is megőrzött természeti örökség maradjon.

Természetvédelmi újrakezdést sürgettek a Szentgyörgyhegyen. Új gondolkodást és új együttműködéseket sürgettek a természetvédelemben a Balaton felvidéken. Kisapátiban rendezték meg a Restart a természetvédelemben című háromnapos találkozót. A Szentgyörgyhegy lábánál tartott eseményen természetvédők, kutatók, civil szervezetek, művészek és közösségszervezők keresték a választ arra, hogyan lehetne új alapokra helyezni a természet és az ember kapcsolatát. A szervező a 10 millió fa közössége volt. A program nem hagyományos konferenciaként működött. Szakmai előadások és kerekasztal beszélgetések mellett koncertek, filmvetítések, kiállítások és közösségi programok is várták a résztvevőket. A szervezők szerint a természetvédelem előtt álló kihívások egyre összetettebbek. Az ökológiai válság, a klímaváltozás és a biológiai sokféleség csökkenése olyan problémák, amelyekre nem lehet kizárólag egyetlen szakterület eszközeivel válaszolni. A természetvédelem nem pusztán arról szól, hogy egy-egy erdőt, rétet vagy vízparti területet megóvunk. Arról is szól, hogyan élünk együtt a természettel. Hogyan használjuk a rendelkezésünkre álló területeket, és milyen környezetet hagyunk a következő generációknak. A Restart találkozó egyik alapgondolata az volt, hogy a környezetvédelemnek társadalmi üggyé kell válnia. Ehhez nem elegendőek a szakmai szabályok és a jogszabályok. Szükség van olyan közösségekre is, amelyek saját környezetükben képesek változásokat elindítani. A háromnapos eseményen a természetvédelem társadalmi szerepéről is szó esett. A kutatói megközelítés mellett megjelent a civil közösségek tapasztalata, a kulturális élet nézőpontja és a helyi kezdeményezések gyakorlati tudása. A Balatonfelvidék ebből a szempontból különösen érzékeny térség. Egyszerre jelent természeti és kulturális értéket, miközben fontos turisztikai célpont is. A térség népszerűsége lehetőségeket teremt, ugyanakkor növeli a természeti területekre nehezedő nyomást. A Balaton vízpartján ezért különösen fontos a természetes partszakaszok megőrzése. A Restart eseményen azt is vizsgálták, hogyan lehet egyensúlyt kialakítani a természetvédelme és az emberi használat között. A szervezők szerint a természetvédelem nem kizárólag tudományos kérdés. A kultúra, a közösségi élet és az oktatás ugyanúgy hozzájárulhat ahhoz, hogy az emberek másképp gondolkodjanak a természeti környezetükről. A Restart rendezvény a 10 millió fa közösségének munkájához is kapcsolódott. A szervezet közlése szerint 7 év alatt több mint 700 ezer fát ültettek el. A mozgalom célja nem csak a faültetés, hanem a környezeti gondolkodás formálása és a közösségek megerősítése is. A természetvédelmi találkozó tehát egyszerre volt szakmai fórum, közösségi esemény és kulturális program. A Szentgyörgyhegy és a Tapolcai medence olyan térség, ahol a természeti, mezőgazdasági és turisztikai szempontok egymás mellett vannak jelen. A szakmai és civil szereplők szerint fontos, hogy a természetvédelmi gondolkodás ne különálló területként jelenjen meg. Szempontnak kell lennie a településfejlesztésben, a gazdaságban, az oktatásban, a turizmusban és a mindennapi életben is. A Restart üzenete röviden úgy foglalható össze, nem elég megvédeni azt, ami még megmaradt. Meg kell változtatni azt is, ahogyan a természeti környezetünkhöz viszonyulunk. A kisapáti találkozó nem adott minden kérdésre végleges választ, viszont lehetőséget teremtett arra, hogy különböző területekről érkező emberek egy helyen beszéljenek ugyanarról a problémáról. A természetvédelem jövője ezért nem csak a természetvédők ügye. A tó, az erdők, a mezők, a hegyoldalak és a települések környezete mindannyiunk közös öröksége. A Szentgyörgyhegy lábánál így olyan párbeszédnek adtak teret, amelynek középpontjában az állt, hogyan lehet újrakezdeni, és hogyan lehet a természetvédelemnek a mindennapi életben is erősebb szerepe.

0: Új természetterápiás tanösvény nyílt Nyimben. Új, különleges kirándulóhely várja a természetjárókat Somogyban, a Balaton déli térségének közelében. Megnyílt a Nyimi Nyugi természetterápiás és tájművészeti tanösvény Nyimben. Siófoktól mintegy 15 kilométerre. A kezdeményezés a hagyományos túrázást természetterápiás gyakorlatokkal és természetes anyagokból készült művészeti alkotásokkal kapcsolja össze. A tanösvény körülbelül 5 kilométeres útvonalon vezeti végig a kirándulókat Somogy dombjai között. A teljes séta a megállókkal és a hozzájuk kapcsolódó gyakorlatokkal nagyjából 3 órát vesz igénybe. A Nyimi Nyugi azonban nem egyszerű túra útvonal. A hétállomás arra ösztönzi a látogatókat, hogy lassítsanak, figyeljenek a környezetükre, és tudatosabban kapcsolódjanak a természethez. A résztvevők olyan egyszerű feladatokat végezhetnek, amelyek segítik a figyelem összpontosítását, a kikapcsolódást és a nyugodtabb tempót. Ezért itt nem az a legfontosabb, milyen gyorsan teljesítjük az útvonalat. Érdemes megállni, figyelni a tájat, hallgatni a környezet hangjait, és észrevenni a fényeket, növényeket, apró részleteket. A helyszín másik különlegessége a tájművészet, vagyis a landart. Az útvonalon természetes anyagokból, például fából és ágakból készült alkotások találhatók. Ezek egy része közösségi munkával született. A cél az volt, hogy a művészet ne különüljön el a természettől, hanem szervesen kapcsolódjon hozzá. A fejlesztés mögött jelentős közösségi összefogás áll. A tanösmény létrehozásában helyi civil szervezetek, a település lakói, önkéntesek és szakemberek is részt vettek. A megvalósítás a Healing Nature and Mind Through Land Art elnevezésű Erasmus Plus projekt keretében zajlott. A projekt célja nem egyszerűen egy turisztikai látványosság létrehozása volt. Olyan helyet szerettek volna kialakítani, amelyet a helyi közösség is magáénak érez, miközben a környékre érkező kirándulók számára új élményt kínál. A Nyimi Nyugi ezért egyszerre természetjáró útvonal, közösségi projekt és szabadtéri élményhely. A tanösvény családok számára is használható, és a hivatalos tájékoztatás szerint kisgyermekes családoknak és idősebb látogatóknak egyaránt ajánlott. A túrához érdemes vizet és megfelelő napvédelmet is vinni, különösen erős napsütésben. A természetjárás alapvető szabályai itt is érvényesek. A látogatóktól azt kérik, hogy ne hagyjanak hulladékot, óvják a környezetet, és figyeljenek a területen érvényes jelzésekre. A Nyimi Nyugi azért is érdekes a Balaton térségében, mert megmutatja, hogy a tó közvetlen partján kívül is vannak olyan célpontok, amelyek a természet közeli kikapcsolódásra építenek. Siófoktól rövid autóútra már teljesen más környezet fogadja a látogatót. Erdős, dombos táj, csend és lassabb tempó. A tanösvény azoknak is jó választás lehet, akik egy balatoni nyaralás vagy hétvégi kirándulás során szeretnének eltávolodni a frekventáltabb helyszínektől. A megnyitó a Nyimi falu nap része volt, ahol ünnepélyesen átadták a fejlesztést, majd közös túrát szerveztek. A program így nem csak új kirándulóhelyet, hanem közösségi élményt is teremtett. A Nyimi Nyugi üzenete egyszerű. Nem mindig gyorsabban kell haladni, hanem néha éppen lassítani. Félretenni a telefont, elcsendesedni, és figyelni arra, ami körülvesz bennünket. A természetben töltött idő, a közös alkotás és a tudatos figyelem együtt olyan élményt adhat, amely túlmutat egy hagyományos kiránduláson. A Nyimi Nyugi ezzel új szint hoz a Balaton környékének kiránduló helyei közé. 5 kilométeres útvonal, 7 állomás, természetes anyagokból készült alkotások és olyan feladatok várják a látogatókat, amelyek nem a teljesítményről, hanem a természethez való kapcsolódásról szólnak. A tanösvény Nyimben, Siófok közelében várja a kirándulókat, egész évben természetközeli kikapcsolódási lehetőséget kínálva a családoknak és túrázóknak is, akik csendesebb programot keresnek.
1: Balaton Rádió.
2: Éjjel-nappal a legjobbakkal.

Megújult a Balaton utca Balatonfüreden. Befejeződött a Balaton utca teljes felújítása Balatonfüreden. Az Arácsi városrész egyik meghatározó útja több mint 590 millió forintos beruházás keretében újult meg, így a munkálatok után korszerűbb, biztonságosabb és rendezettebb útszakaszt vehetnek használatba a helyiek. A beruházás teljes költsége mintegy 590 millió forint volt. Ebből 486,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás, további 103,6 millió forint pedig Balatonfüred önkormányzatának saját forrása volt. A fejlesztés a Széchenyi Terv Plusz program keretében Európai Uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással valósult meg. A felújítás az utca körülbelül 1 kilométeres szakaszát érintette. Ez a rész a Lóci utcát és a 71-es főutat köti össze, ezért a Balaton utca nem csak az Arácsi városrész helyi közlekedésében fontos, hanem a környék megközelíthetősége szempontjából is. A munkálatok egyik legfontosabb eleme az út teljes újjáépítése volt. A korábbi útpályát elbontották, majd új burkolatot építettek ki. Az út kétsávos kialakítást kapott, így biztosította kétirányú közlekedés. A beruházás során az utca környezetét is rendezték. Új zöldsávokat alakítottak ki, fákat ültettek, és parkolóhelyek is készültek. A gyalogos közlekedés feltételei javultak, térköves járda épült az útszakasz mellett. A csapadék vízelvezetését szintén korszerűsítették. Ez azért fontos, mert a nagyobb esőzések során összegyűlő víz hosszabb távon károsíthatja az útburkolatot és az út szerkezetét. A rekonstrukció ezért jóval több volt egyszerű aszfaltozásnál. A munkálatok a közműveket is érintették. Az egyik jelentős fejlesztés az előregedett vízigerinc vezeték cseréje volt, amelyet a DRV ZRT saját forrásból valósított meg. Így a megújult úttest alatt korszerűbb víziközműrendszer működik. Ez azért is előnyös, mert egy teljes útfejlesztés után különösen kedvezőtlen lenne néhány évvel később újra felbontani az útburkolatot egy meghibásodott vagy előregedett vezeték miatt. A beruházás részeként a korábban légvezetékeken futó vezetékeket is a föld alá helyezték. Ez nem csak műszaki szempontból jelent változást, hanem az utcaképet is rendezettebbé teszi. A projektzárón Bóka István, Balatonfüred polgármestere kiemelte, hogy az útszélesítés miatt számos egyeztetésre volt szükség az érintettelek tulajdonosokkal. A városvezetés szerint a fejlesztés egy további közlekedési beruházással lenne teljes. A 71-es főút és a Germering utca csomópontjának kialakításával. A felújított út mellett új zöld felületek is létrejöttek. A fiatalfák gondozása külön figyelmet igényel, ezért a polgármester a környék lakóit is arra kérte, hogy lehetőség szerint segítsenek az újonnan telepített növények locsolásában. A beruházás eredménye az Arácsi városrész mindennapjaiban is érzékelhető lehet. Az új útpálya, a járda és a parkolók javítják a közlekedés feltételeit, a rendezett zöld felületek pedig kellemesebb környezetet teremtenek. Összességében csak nem 600 millió forintos összetett városfejlesztési beruházás zárult le Balatonfüreden. Megújult 1 kilométernyi útszakasz, korszerűsítették a csapadékvízelvezetést, kicserélték az előregedett vízvezetéket, a légvezetékeket pedig föld alá helyezték. A fejlesztés nem csak a közlekedést könnyítheti meg, hanem hosszabb távon rendezettebb és biztonságosabb környezetet teremthet az Arácsi városrészben. A következő fontos feladat a 71-es főút és a Germering utca csomópontjának kialakítása lehet. Addig is a megújult Balaton utca már a helyiek rendelkezésére áll, és egy korszerűbb közlekedési útvonalat kínál Balatonfüred egyik fontos városrészében.

nézem a képeket, amik hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: A lakosság többsége már hallott a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról. Több épület kigyulladt Szegeden a rendezőpályaudvar közelében a téli kikötő útnál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A lakosság többsége már hallott a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról. A hivatal elnökének megválasztott Unger Anna viszont szinte ismeretlen a közvélemény előtt. Derül ki a European Friss kutatásából, amelynek részleteit az MTI-vel közölték. A felmérés szerint a lakosság 12%-a pontosan, 58% nagyjából ismeri az NVVH feladat és jogköreit. A népesség negyede ugyanakkor csak a hivatal nevét hallotta, 5%-uk pedig még azt sem. A TISZA szavazók 84%-ot tudja legalább nagyjából, mivel foglalkozik az NVVH, míg a Fidesz szavazói körében ez az arány 63%, a Mi Hazánkra szavazók körében 61%, az áprilisban nem szavazók körében pedig 55%. A European szerint a lakosság többsége 57%-a nem érzi eléggé tájékozottnak magát a jelölés megítéléséhez. Párkányi Rapp Péter Kossuth díjas szobrászművész elbontotta a Kolodkó Mihály Gerilla szobrász legújabb mini alkotását. A vitatott kis targoncás szobor Párkányi egyik legismertebb és legtöbbet vitatott monumentális alkotásán, a budapesti Szabadságtéren álló, a német megszállás áldozatainak emlékművén jelent meg. Párkányi elmondása szerint a Gerilla szobor eltávolítását egy hosszas, mintegy 14 perces telefonbeszélgetés előzte meg, maga Kolodkó Mihály és közte. Állítása szerint ebben a diskurzusban kifejezetten tisztázták a jogi kereteket és megállapodtak abban, hogy Párkányi maga fogja lefejteni a miniszobrot a nagyszabású emlékműről. A Kossuth díjas művészt azonban mélyen felháborította, hogy Kolodkó ezt követően a közösségi oldalán úgy tálalta az esetet a követőinek, mintha egyszerű lopás történt volna, teljesen elhallgatva a közös egyességet. Interaktív hangos kalauzzal gazdagodott a Nógrádi Vár turisztikai kínálata. A Nógrád várának megmentéséért alapítvány egy hiánypótló fejlesztéssel teszi élvezetesebbé a történelmi emlékhely bejárását. Kovács Viktor, a civil szervezet egyik tagja, a Megafonnak elmondta, a korábbi tájékoztató táblák után egy interaktív élményt szerettek volna nyújtani a látogatóknak. Az új audio guide 12 állomáson keresztül kíséri végig a turistákat, a várparkolótól kezdve egészen a várhegy tetejéig. A rendszer az alapítvány egyik tagja, Paulinyi Zoltán fejlesztése, így a teljes projektet házon belül sikerült megvalósítani. A hangos kalauz nem csak az építmény történetét és egykori kinézetét mutatja be a mai ismeretek alapján, hanem arra a kérdésre is választ ad, hogy miért csak a jelenleg látható romok maradtak fenn az utókor számára. Több épület kigyulladt Szegeden a rendezőpályaudvar közelében a téli kikötő útnál, közölte a katasztrófavédelem hétfőn délután honlapján. A közlemény szerint egy könnyű szerkezetes épület teljes terjedelmében égett, a tűz pedig átterjedt több hétvégi házra. Mint írták, a város hivatásos tűzoltói 3 gépjármű fecskendővel és vízszállítóval vonultak a helyszínre, a rajok vízsugarakkal és kéziszerszámokkal oltották a lángokat. Molnár Krisztina, a Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője közölte, személyisérülésről nem tudnak.
0: Időjárás.
1: Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, majd estétől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. A nyugat-dunántúlra sodródhatnak be záporok, zivatarok. A légmozgás döntően mérsékelt marad. Hajnalban többnyire 14-19 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Délutánra 27-32 fok közé melegszik fel a levegő.
2: Új eszköz segíti a gyors segítségkérést a Balatonnál. Újabb segítséget kaphatnak a bajba jutottak a Balatonnál, a Magyar Telekom és a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata közös kezdeményezést indított annak érdekében, hogy vészhelyzetben gyorsabban és pontosabban érkezzen a segítség. A program középpontjában a Balaton Health mobil alkalmazás áll, amely egyetlen gomnyomással lehetővé teszi a segélykérést a tóról vagy akár a strandokról is. Az alkalmazás egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy a segélykéréshez a telefon helyadatait is felhasználja. Ez különösen fontos lehet akkor, amikor valaki bajba kerül a vízen, és nem tudja pontosan meghatározni a tartózkodási helyét. A rendszer a helyzet meghatározásával olyan információt továbbíthat a vízimentőknek, amely megkönnyítheti és felgyorsíthatja a mentést. A Balaton Help használata ingyenes, és a vízimentők tájékoztatása szerint éjjel-nappal rendelkezésre áll. Az alkalmazást nem csak hajósok használhatják, hanem azok is, akik a Balaton partján vagy valamelyik strandon tartózkodnak. A kezdeményezéshez támogatási program is kapcsolódott. A Magyar Telekom minden új Balaton Help letöltés után 500 forinttal támogatta a vízimentőket, legfeljebb 3 millió forintos összegig. Ez egyszerre jelent anyagi segítséget és ösztönzést arra, hogy minél többen már előre letöltsék és beállítsák az alkalmazást. A szervezők szerint ugyanis vészhelyzetben már nincs idő azzal foglalkozni, hogyan kell letölteni és használni egy új programot. Biztonságosabb, ha az alkalmazás már megtalálható a telefonon, és a felhasználó tisztában van a működésével. A kampány során a Telekom munkatársai személyesen is segítették az alkalmazás letöltését és beállítását. 9 balatoni strandon összesen 15 alkalommal találkozhattak velük az érdeklődők. A helyszínek között Balatonalmádi, Balatonakaratja, Alsóörs, Balatonboglár, Balatonakali, Siófok, Keszthely, Balatonfűzfő és Gyenesdiás strandjai szerepeltek. A program azonban nem csak technikai segítséget jelentett. A szervezők a tudatos vízbiztonságra is fel akarták hívni a figyelmet. A biztonságban a balatonon.hu oldalon útmutatót készítettek az alkalmazás használatához, valamint online kvíz is készült, amely valós helyzeteken keresztül mutatja be, mikor és hogyan lehet szükség segítségre. A gyors hely meghatározásnak különösen nagy jelentősége lehet egy rosszullét, baleset vagy vízi veszélyhelyzet esetén. Minél pontosabban tudják a mentők, hol történt a probléma, annál könnyebben meghatározhatják, milyen irányból és milyen eszközzel közelítsék meg a bajba jutott embert. Az alkalmazás természetesen nem helyettesíti a megelőzést. A vízimentők továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy indulás előtt érdemes figyelni az időjárást és a viharjelzést, valamint figyelembe venni saját fizikai állapotunkat is. A nyílt vízen nem szabad felesleges kockázatot vállalni, és fontos, hogy a fürdőzők, valamint a hajósok is tisztában legyenek saját lehetőségeikkel. A Balaton Help egy további biztonsági eszköz, amely baj esetén lerövidítheti a segítséghez vezető utat. A program augusztusban lezárult, maga az alkalmazás azonban továbbra is elérhető, és a vízimentők tájékoztatása szerint az év minden napján, napi 24 órában használható. A kezdeményezés egyik legfontosabb tanulsága, hogy a vízbiztonságra még a probléma előtt érdemes felkészülni. Egy előre beállított alkalmazás néhány másodperc alatt továbbíthat olyan adatokat, amelyek vészhelyzetben értékes időt takaríthatnak meg. A balatoni nyaralás során ezért nem csak a naptejre és a fürdőruhára érdemes gondolni. A segítségkérés lehetőségét is jobb előre biztosítani, hiszen egy váratlan helyzetben a gyorsaság és a pontos információ akár döntő jelentőségű lehet. A cél egyszerű, ha baj történik, a segítség minél gyorsabban és minél pontosabban eljusson oda, ahol valóban szükség van rá.
0: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

10 000-en úszták át a Balatont a 44. Balaton átúszáson. Több mint 11 000 nevezővel rendezték meg augusztus 1-én a 44. Lidl Balaton átúszást. A Révfülöp és Balatonboglár közötti 5,2 kilométeres klasszikus távnál lett, féltávon és szappal is teljesíthették a kihívást. Az eseményt két alkalommal kellett elhalasztani, végül augusztus 1-én kedvezőbb körülmények között rajtolhattak el a sportolók. A Balaton átúszás évről évre a magyar nyár egyik legnagyobb szabadidősport rendezvénye. Az idei eseményre 60 országból érkeztek résztvevők, a legidősebb induló pedig 90 éves volt. A nevezők 57%-a férfi, 43%-a nő volt. A féltávon és a szappos mezőnyben ugyanakkor már a nők voltak többségben. A klasszikus táv rajtja Révfülöpön, a cél Balatonbogláron volt. A kijelölt úszófolyosót több száz hajó, vízimentők, rendőrségi motorosok és kórházhajók biztosították. A hivatalos tájékoztatás szerint több mint 1000 szervező dolgozott a rendezvény biztonságos lebonyolításán. Az idei eseményhez azonban hosszabb út vezetett. A július 25-e és 26-a hétvégére tervezett úszást az időjárási előrejelzések miatt nem rendezték meg. A szervezők a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának előrejelzését és a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság véleményét is figyelembe vették, majd augusztus 1-jét jelölték ki új időpontként. A halasztás után kedvezőbb körülmények fogadták az indulókat. A vízhőmérséklete reggel 1 méteres mélységben körülbelül 25 Celsius fok volt. A levegő délután a déli parton akár 36 fokig is melegedhetett. A mérsékelt szél és a fokozatosan csökkenő hullámzás megfelelő feltételeket teremtett az úszáshoz. A nagy meleg ellenére több mint 10 000 résztvevő vállalta a kihívást. Ez is jelzi, hogy a Balaton átúszás nem kizárólag a versenyszerűen úszók eseménye. A rendezvény amatőr és hobbi úszók számára is nyitott, így mindenki saját célokat tűzhet ki maga elé. A teljes táv mellett elérhető volt a kettővessző 6 kilométeres féltáv is. Ez Balatonbogláról indulva teljesíthették azok, akik még nem vállalták az egész tó átúszást. A szapposok Révfülöpről indulva külön kijelölt útvonalon neveztek Balatonboglárig. A sportteljesítmények között is születtek figyelemre méltó eredmények. A férfiaknál Nagy Nándor bizonyult a leggyorsabbnak, az 5 vessző 2 kilométert 59 perc 20 másodperc alatt teljesítette. A második, Hegedűs Marcell lett, 1 óra 7 perc 52 másodperccel. A harmadik, Torma Benyámin, 1 óra 14 perc 10 másodperces idővel végzett. A nőknél Békési Eszter ért elsőként célba, 1 óra 15 perc 59 másodperces eredménnyel. A második, Horváth Eszter lett, 1 óra 19 perc 44 másodperccel, a harmadik, Eslin Mendrik, 1 óra 24 perc 10 másodperces idővel. A jubileumi eseményen különleges mérföldkőre is sor került. A verseny történetének 250 000. Teljes távot teljesítő úszója is célba ért. Ez jól mutatja, hogy a Balaton átúszás több mint 4 évtized alatt jelentős közösségi sporteseményé vált. A legtöbb résztvevő számára azonban nem a versenyidő volt a legfontosabb. Az 5,2 kilométer nyílt vízen komoly fizikai és mentális kihívás, a szél, a hullámzás és a nagy meleg pedig egyaránt próbára teheti az úszókat. Éppen ezért a rendezvény egyszerre jelent sportteljesítményt és közösségi élményt. A 44. Lidl Balaton átúszás két halasztás után sikeresen lezajlott. Több mint 11 000 nevező érkezett 60 országból, és mindenki ugyanazért a célért szállt vízbe. Hogy saját tempójában teljesítse a Balaton egyik legismertebb sportkihívását. A rendezvény ezzel ismét bizonyította, hogy a Balaton nem csak pihenésre és strandolásra alkalmas, hanem Magyarország egyik fontos, közösségi sporthelyszíne is.

digitális eszköz segítheti a Balaton természeti és kulturális értékeinek védelmét. Új digitális eszközt mutattak be a Balaton térségében, amelynek célja, hogy feltérképezze és értékelje a természeti és kulturális örökséget veszélyeztető kockázatokat. A fejlesztést az INACO nemzetközi projekt keretében hozták létre, és a Balaton Fejlesztési Tanácsülésén ismertették. A projekt célja, hogy a közép-európai térségek ellenállóbbá váljanak az éghajlatváltozás hatásaival szemben. A szakemberek olyan veszélyekkel számolnak, mint az árvizek, földcsuszamlások, erdőtüzek, aszály és vízhiány. Ezek a természetes élőhelyeket és a kulturális örökséget is veszélyeztethetik. Az INACO egyik fontos helyszíne Fonyód. Nemzetközi szakmai találkozót tartottak a térségben, a résztvevők pedig a fonyódi magaspartot is megvizsgálták. Itt a partfal eróziója jelent komoly problémát. Az egyre gyakoribb és intenzívebb csapadék, valamint az erős szelek gyengíthetik a meredek partfalat. Ennek következtében földcsuszamlások és omlások alakulhatnak ki, miközben a partvonal fokozatosan visszahúzódhat. Ez nem csak természetvédelmi kérdés, ha a partfal mozgása felgyorsul, veszélybe kerülhetnek a környező területek, az infrastruktúra és az épített örökség is. Ebben segíthet az új digitális eszköz. A rendszer különböző információk alapján azonosíthatja a veszélyeztetett területeket és segíthet felmérni a kockázatokat. Így a szakemberek könnyebben megállapíthatják, hol jelentkezik egy veszély, milyen információk alapján azonosíthatja a veszélyeztetett területeket és segíthet felmérni a kockázatokat. Így a szakemberek könnyebben megállapíthatják, hol jelentkezik egy veszély, milyen értékeket érinthet, és hol lehet

0: és a tájképi értékeket is. A Balaton esetében ez különösen fontos. A térség turizmusa nagy mértékben a természeti és kulturális értékekre épül. A látogatók nem csak a tóvizéért érkeznek, hanem a tájért, a szőlőhegyekért, a történelmi épületekért és a természetközeli programokért is. Az INAKU hivatalos célja olyan integrált, webalapú megoldások és kockázatkezelési tervek kidolgozása, amelyek a helyi hatóságok munkáját is segíthetik. A projektben magyar, szlovák, osztrák és cseh szervezetek működnek együtt, finanszírozását pedig az Interreg Central Europe program biztosítja. A fejlesztés jelentősége abban áll, hogy a döntéshozók több információ alapján tervezhetnek. A klímaváltozás sokszor lassan változó folyamatokban jelenik meg. Fokozódó szárazságban, szélsőséges csapadékban, erózióban, vagy növekvő vízhiányban. Ezeket könnyebb kezelni, ha pontosan tudjuk, mely terület mennyire sérülékeny. Az új digitális eszköz ezért döntéstámogató rendszerként is használható. A Balaton térségében ennek különösen nagy jelentősége lehet. A rendszer így segíthet abban is, hogy a beavatkozásokat időben és a leginkább veszélyeztetett helyszíneken tervezzék meg a jövőben is. A tó egyszerre természeti kincs, lakóhely, mezőgazdasági térség és turisztikai célpont. Az eszköz természetesen nem állítja meg a klímaváltozást és nem szünteti meg az aszály vagy a földcsuszamlások kockázatát. Abban azonban segíthet, hogy a veszélyeket korábban felismerjék, pontosabban értékeljék és tudatosabban készüljenek fel rájuk. A kezdeményezés végső célja, hogy a Balaton természeti és kulturális értékei hosszú távon is megmaradjanak. Mert amikor ezek védelméről döntünk, nem csak azt határozzuk meg, milyen a Balaton ma, hanem azt is, milyen állapotban adjuk tovább a következő generációknak.
1: A Balaton legjobb slágerei.
2: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy?
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal. A legjobb.

0: még megismert. Két nagy színpaddal újult meg a Strandfesztivál Zamárdiban. Új fejezet kezdődött 2026-ban a Zamárdi Strandfesztivál történetében. Augusztus 19-e és 22-e között rendezték meg a négy napos Balatoni Könnyű Zenei Fesztivált, amely idén először két, egymással egyenrangú nagy színpaddal várta a közönséget. A cél az volt, hogy több előadó és többféle zenei irányzat kapjon helyet, miközben a rendezvény megőrizze balatoni hangulatát. A fesztivált ezúttal is a Zamárdi Szabadstrand területén tartották. A programban számos koncert, kulturális, sport és közösségi esemény szerepelt, így a strand nem csupán a zenéről szólt. A hazai könnyű zene több generációja képviseltette magát. Fellépett többek között Azaria, a Halott Pénz, Betonhofi, Jude Law és a Valmár, miközben a szervezők a korábbi évtizedek népszerű előadóira is gondoltak. A retro programban olyan nevek szerepeltek, mint a Mr. President, a 4F Club, az Animal Cannibals, a Groove House, a Cosmics, az FLM és a VTech. Így a fiatalok fesztiválozók mellett azok is találhattak kedvenceket, akik a 90-es és 2000-es évek zenéjén nőttek fel. A szervezők hangsúlyozták, hogy a strand ne egyszerűen egy balatoni helyszínen megrendezett fesztivál legyen. A hivatalos kommunikáció szerint fontos cél volt, hogy a rendezvény szorosabban kapcsolódjon a térség turizmusához és helyi szereplőihez. Egy többnapos fesztivál ugyanis nem csak a koncertekről szól. A vendégek szállást foglalnak, éttermeket látogatnak, strandolnak, kirándulnak és más balatoni programokat is felkeresnek. A rendezvény ezért a helyi vállalkozások és turisztikai szolgáltatók számára is jelentős forgalmat hozhat. A strand mellett a kemping is fontos szerepet kapott. A szervezők arra törekedtek, hogy a fesztiválozók a rendezvény közelében is találjanak szállás lehetőséget, és így több napot tölthessenek Zamárdiban. A fesztivál programjában a sport és a közösségi élmények is megjelentek. Vakfoci, parahoki és közös futás is szerepelt a kínálatban. A szervezők ezzel is azt szerették volna elérni, hogy a rendezvény minél több ember számára hozzáférhető és élvezhető legyen. A Balaton közelsége továbbra is a strand egyik legnagyobb különlegessége. Napközben a látogatók a tóparton pihenhettek, este pedig koncerteken vehettek részt. Ez a kombináció sajátos hangulatot ad a Zamárdi Fesztiválnak. A 2026-os két nagy színpados rendszer a rendezvény fejlődésének látványos állomása lett. A nagyobb koncertkínálat lehetőséget adott arra, hogy egyszerre több zenei stílus jelenjen meg, miközben a programban a jelenlegi sztárok és a korábbi korszakok ismert előadói is egymás mellett szerepeltek. A strand jövője szempontjából fontos, hogy Zamárdi önkormányzata korábban úgy döntött, a fesztivál a következő években is a településen maradhat. Ez a déli part turizmusa számára is kiszámíthatóbbá teheti a rendezvény helyét és szerepét. A 2026-os fesztivál augusztus 19-én kezdődött, és augusztus 22-én ért véget. Az idei strand így egyszerre szólt a jelenről és a múltról. A legújabb magyar slágerek mellett a korábbi évtizedek kedvencei is visszatértek a Balaton partjára. A két nagy színpad pedig új lehetőséget teremtett a programok bővítésére. A Zamárdi Fesztivál ezzel ismét megmutatta, hogy a Balaton nem csak strandolásra alkalmas, hanem a zenei és kulturális rendezvények számára is különleges helyszín. A Strand 2026 legfontosabb újdonsága tehát a két egyenrangú nagy színpad lett, a fesztivál pedig továbbra is arra épít, ami igazán egyedivé teszi. A könnyű zene, a nyár és a Balaton közös élményére.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Nemzetközi kérdésekről is tárgyaltak a visegrádi négyek. Kerékpáros üldözés volt Bátony terenyén egy rablás után. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az országai közötti gazdasági és politikai együttműködés kiszélesítésének lehetőségeiről, valamint időszerű nemzetközi kérdésekről is tárgyaltak a visegrádi négyek, Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország, valamint Japán külügyminisztereinek találkozóján, amelyet a Pozsonyhoz közeli Tomasov kastélyban tartottak kedden a szlovák V4-es elnökség keretében. A találkozót, amelyre ebben a kibővített formában 5 év után került sor újra, Juraj Blanár, szlovák külügyminiszter azt mondta, az elsődleges cél az volt, hogy új lendületet adjanak a régió és Japán közti kapcsolatok fejlesztésének. A fővárosi közfejlesztések tanácsának elnöke a miniszterelnök, társelnöke a főpolgármester lesz. A testület konszenzussal hozza majd megdöntéseit. Közölt részleteket a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Az előző napi bejelentése szerint újra létrehozni tervezett testületről. Bejegyzésében hangsúlyozta, a kormány partnerséget kínál a fővárosnak. Ennek keretében a korábbinál jelentősen bővebb jogkörökkel indul újra a fővárosi közfejlesztések tanácsa, amelyhez hasonlóan működött 2016 és 20 között, illetve az 1867-es kiegyezés után néhány évtizedig. A vagyonelkobzás egy új formájának büntető törvénykönyv beemelését és a külföldi embercsempészek elleni büntető eljárás feltételes ügyészi felfüggesztésének lehetőségének megszüntetését javasolja az igazságügyi tárca az országgyűlésnek kedden benyújtott törvényjavaslatában. Görög Márta igazságügyi miniszter büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló javaslata a parlament honlapján olvasható. A törvényjavaslat célja egyes Európai Uniós irányelvek átültetése, folyamatban lévő kötelezettségszegési eljárás kapcsolatos jogalkotás, illetve joggyakorlatból érkezett visszajelzések átvezetése. Kirabolt egy idős férfit, majd kerékpáron menekült el Bátony terenyén egy nő, akit ezután szintén kerékpáron üldözött egy szemtanú. A 31 éves elkövetőt őrizetbe vette a rendőrség, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője. Buda Gábor azt mondta, a nő még augusztus 25-én rabolt ki egy idős, beteg, mankóval közlekedő férfit Bátony terenye Kisterenyei város részében. A támadó a fejére kapucnit húzott és kerékpárral áldozata mellé hajtott, majd megütötte a bizonytalan járású férfit, aki ettől elesett. A nő azután kivette a földön fekvő sértett zsebéből a pénztárcáját, majd a biciklivel menekülni kezdett. Egy szemtanú, aki a történteket távolabbról látta, szintén kerékpáron üldözni kezdte az elkövetőt. A település mellékutcájában rövid ideig tartó hajsza után a rabló eldobta a kerékpárját, majd gyalog menekült, és 40 ezer forintos zsákmányával együtt nyoma veszett. A Bátony terenyei rendőrkapitányság nyomozói az adatok alapján azonosították a 31 éves elkövetőt és elfogták.
1: Időjárás.
2: Ma döntően napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd az esti órákban északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként zápor, zivatar előfordulhat, másutt csapadék nem valószínű. A változó irányú szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27-32 fok között valószínű.
1: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
0: Balatoni cukrászda készíti Magyarország cukormentes tortáját. Balatongyöröki cukrászda alkotása nyerte el 2026-ban a Magyarország cukormentes tortája címet. A Szilva Fácska nevű tortát a Promenád Kávéház cukrászai Puchovszky Alena, Pethő Gábor és Vadóczy Jenő készítették. Ez az első alkalom, hogy balatoni cukrászda nyerte meg az országos versenyt. A győzelmet Budapesten jelentették be. A torta augusztus 20-ától vált elérhetővé az ország számos cukrászdájában. Így nem csak a Balaton környékén, hanem az ország más részein is megkóstolhatják az érdeklődők. A Szilva Fácska hozzáadott cukor nélkül készült. Fő alapanyaga a szilva, amelyhez dió, tejcsokoládé, fahéjas mousz és zöld tea társul. A készítők szerint az ízkombinációt családi emlékek ihlették. Vadóczy Jenő gyermekkori élményei között meghatározó volt a nagymama kertje és az augusztusi szilvalekvár főzés. Ezt a hagyományos élményt modern cukrászati technikákkal dolgozták át. A szilva gyümölcsösségét a dió és a tejcsokoládé gazdagabb ízei egészítik ki. A fahéjas mousz lágyítja az összhatást, a zöld tea pedig frissebb karaktert ad a desszertnek. A cél az volt, hogy a torta ne egyszerűen egy cukormentes változat legyen, hanem önálló és különleges sütemény. Az idei versenyre rekordot jelentő 29 tortát neveztek. Az áprilisi elődöntő után 6 alkotás jutott a döntőbe. A Szilva Fácska mellett a Harmadcsepp, a Ribizli Keringő, az Aranyliget, a Mogyorós Kényeztetés és a Nyári Szenvedély versenyzett a címért, amelyet végül a Balatongyöröki csapat nyert meg. A Magyarország cukormentes tortája versenyt az Egy Csepp Figyelem Alapítvány szervezi a Magyar Cukrászipar Testület szakmai partnerségével. A kezdeményezés 2012-ben indult. A cél annak bemutatása, hogy hozzáadott cukor nélkül is készülhet kreatív, magas színvonalú és élvezetes desszert. Az idei győzelem a Balaton térsége számára különösen fontos. A Promenád Kávéház sikerével először nyerte el balatoni cukrászda az országos címet. A siker mögött 3 cukrász közös munkája áll, és a történet egyik érdekessége, hogy a receptet egy balatongyöröki alkotó gyermekkori emlékei ihlették. Egy szelet szilva fácska 253 vessző 7 kilokalóriát és körülbelül 15 g szénhidrátot tartalmaz. A torta augusztus 20-án mutatkozott be a nagy közönség előtt, az ünnepi időszakban a Magyar Ízek utcájában is meg lehetett kóstolni, később pedig számos cukrászdában elérhetővé vált. A díj nem csak szakmai elismerés, hanem komoly figyelemfelkeltő lehetőség is a Balatongyöröki cukrászda számára. Az országosan elérhető torta új látogatókat irányíthat a településre, miközben a Balaton gasztronómiai kínálatára is ráirányítja a figyelmet. A történet azt bizonyítja, hogy helyi alapanyagokra, személyes emlékekre és korszerű szakmai tudásra építve egy kisebb balatoni műhely is országos sikert érhet el. A győztes desszert így egyszerre képviseli a helyi értékeket és a modern cukrászatot, és népszerűsítheti a balatoni gasztronómiát országszerte. A történet jól példázza, hogy a hagyomány és az innováció a cukrászatban is megfér egymás mellett. A nagymama kertjének emlékéből, az érett szilvából és a házi lekvár világából modern desszert született. A szilvafácska így már nem csupán egy balatongyöröki sütemény. 2026-ban Magyarország cukormentes tortája lett, és egy balatoni cukrászda három alkotójának történetét vitte el az ország minden részébe.

2000-ben lett. A Balaton legjobb strandétele különleges balatoni fogás nyerte el az év strandétele címet. A balatoni körversenyének fődíját a Fonyódligeti Local at the Lake friss pisztráng konzervje kapta. Az étel balatoni pisztrángból és több helyi alapanyagból készül, majd füsttel illatosított konzervdobozban tálalják. A versenyt 12. alkalommal rendezte meg a balatoni kör. Célja, hogy olyan strandételeket mutasson be, amelyek illenek a balatoni nyár hangulatához, minőségi alapanyagokból készülnek és túlmutatnak a hagyományos büfé kínálaton. Az idei versenyre rekordszámú nevezés érkezett. 22 vendéglátóhely összesen 44 étellel indult. Az előzsűrizés után 10 hely jutott a döntőbe, ahol szakemberek és gasztróújságírók kóstolták végig a fogásokat. A fődíjas étel különlegessége már a tálalásban is megmutatkozik. A Local at the Lake Keszthely mellől származó pisztrángot használ. A halat megsütik, filézik, majd fűszeres majonézzel, kaporral, savanyított lilahagymával, kápiával és fekete ribizliecettel egészítik ki. Ezután frissen konzervdobozba kerül, amelyhez tálalás előtt füstöt is zárnak. A füst nem csak ízesítő, hanem látványelem is. A vendég előtt felnyitott dobozból felszabaduló füst különleges élményt ad, így maga a tálalás is az étkezés részévé válik. Az ötletet egy lisszaboni étteremben látott, konzervdobozban kínált tengeri étel ihlette. Ezt az elképzelést alakították át balatoni alapanyagokra. A versenyben több kategóriában is hirdettek győztest. A legjobb büféétel díját a Siófok szabadi fürdői Julcsi Kalácsoda tepertős-kürtős mártogatósa kapta. A sós, sajtos tésztába tepertő kerül, a kürtős pedig fokhagymás petrezselymes tejfölmártogatóssal kínálják. A palacsinták között a tihanyi Milla Gastro és Bistro Milla csintája bizonyult a legjobbnak. Az év felfedezettje díjat szintén ez a hely kapta, a stranddesszertek között pedig a Gyenesdiási Guba csinta nyert. A zsűri a tó körül személyesen járta végig a döntős helyeket, és a helyszínen kóstolta meg az ételeket. A testületben többek között Wolf András és Sipos Norbert séf is részt vett. Az eredmények azt mutatják, hogy a balatoni strandgasztronómia sokat változott. A klasszikus lángos és hamburger mellett egyre több olyan fogás jelenik meg, amely helyi alapanyagokra épít, korszerű technológiát használ és önálló gasztronómiai élményt kínál. A Fonyódligeti győztes egyszerre balatoni és nemzetközi ihletésű. A helyi pisztrángot egy külföldi étteremben látott tálalási ötlet alakította különleges strandétellé. A konzervdoboz itt nem a tartósítás szolgálja. A hal frissen kerül bele, a doboz pedig a tálalás látványos része. Az étel elvihető, piknik csomagként is kínálható, így jól illeszkedik a balatoni nyárhoz. A balatoni kör szerint az ilyen kezdeményezések hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a tó gasztronómiai kínálata változatosabb és kreatívabb legyen. A verseny egyben arra is felhívja a figyelmet, hogy a balatoni strandételek között egyre több minőségi, helyi alapanyagokra épülő fogás jelenik meg. A győztes története jól mutatja, hogyan találkozhat a helyi alapanyag és a modern gasztronómiai szemlélet. Egy balatoni pisztráng, egy konzervdoboz, egy kis füst és sok kreativitás kellett ahhoz, hogy megszülessen az év strandétele. A Fonyódligeti Local at the Lake fogása így nem csak egy különleges nyári étel lett, hanem a balatoni strandgasztronómia egyik idei jelképe is. A díj a helyi vendéglátás kreativitását és a balatoni alapanyagok erejét mutatja.

Egyre hosszabb a balatoni szezon. Augusztus 20-a után sem ürül ki a tópart. Már nem feltétlenül jelenti a balatoni szezon végét augusztus 20-a. Erről számolt be a Balatoni Turizmus Szövetség. A szervezet szerint az elmúlt években fokozatosan megváltoztak a vendégek utazási szokásai, és egyre inkább elmosódik a határ a nyári főszezon és az utószezon között. Régebben, augusztus 20-a után látványosan megváltozott a Balaton képe. A családok hazautaztak, megkezdődött az iskola kezdés előtti készülődés, és sok strandbüfé, fagyizó vagy kisebb üzlet is bezárt. Fekete Tamás, a szövetség elnöke szerint ma már hosszabb és rugalmasabb balatoni szezon rajzolódik ki. Ennek egyik oka az életmód megváltozása. A munkavégzés sok esetben rugalmasabbá vált, a home office és a hibrid munkarend pedig lehetővé teszi, hogy egyesek a nyaralás után se utazzanak azonnal haza. Aki munkája engedi, akár egy balatoni kávézó teraszáról vagy szálláshelyről is dolgozhat. A szezon meghosszabbodásában az időjárásnak is fontos szerepe van. Az elmúlt években, augusztus második felében és szeptemberben is gyakran nyárias idő várta a Balatonhoz érkezőket. Kedvező időjárás esetén ilyenkor is lehet strandolni, miközben az enyhébb idő kedvez a kerékpározásnak és a túrázásnak. A tó körül ebben az időszakban is számos borászati, gasztronómiai és kulturális program várja a látogatókat. A szeptemberi Balaton ráadásul nyugodtabb lehet a főszezonnál. Kisebb a zsúfoltság, mérsékeltebb lehet a hőmérséklet, miközben megfelelő időben továbbra is élvezhető a tó és környéke. A hosszabb szezon a helyi szolgáltatók számára is fontos. Ha egy étterem, szálláshely vagy turisztikai attrakció nem csak két hónapban számíthat vendégekre, könnyebben tervezhet és hosszabb ideig tarthat nyitva. Ez a munkatársak megtartását és a fejlesztések tervezését is megkönnyítheti. A négy évszakos Balaton gondolata már régóta jelen van a turizmus fejlesztésben. A cél, hogy a tó ne kizárólag nyári fürdőhelyként jelenjen meg, hanem ősszel, télen és tavasszal is kínáljon programokat. Ebben fontos szerepet kap a kerékpározás, a túrázás, a bor és gasztroturizmus, valamint a kulturális kínálat. A rövidebb, akár egy vagy két napos kiruccanások szintén segíthetik a szezon meghosszabbítását. Nem mindenki tölt egy teljes hetet a Balatonnál, de egy hétvégi kirándulás, kerékpártúra vagy őszi gasztronómiai program miatt sokan útnak indulhatnak. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint fokozatosan átalakul az a régi kép, amely szerint augusztus 20-ával véget ér a balatoni nyár. Ez nem azt jelenti, hogy szeptemberben ugyanolyan forgalom lesz, mint júliusban, hanem azt, hogy a tópartnár nem feltétlenül ürül ki egyik napról a másikra. Más típusú vendégek érkezhetnek, akik csendesebb pihenésre vágynak, kirándulnának, kerékpároznának, bort kóstolnának, vagy néhány napot töltenének a tó mellett. A hosszabb szezon ezért nem csak a turizmusnak, hanem a helyi gazdaságnak is kedvezhet. A szezon egyik fontos tapasztalata így az lehet, hogy augusztus 20-a egyre inkább átmenetet jelent. A nyári főszezon véget ér, de a Balaton körül tovább folytatódik az élet. A cél egy olyan turizmus kialakítása, amely nem júliusban kezdődik és augusztus 20-án ér véget, hanem az év minél nagyobb részében képes vendégeket fogadni és élményeket kínálni. A változás a vendéglátás, a szálláshelyek és a helyi vállalkozások számára is új lehetőségeket teremthet.

0: Újra látogatható a hegyestű, különleges földtörténeti érték várja. A Balaton felvidéken. Újra látogathatóvá vált a Balaton felvidék egyik különleges természeti látványossága, a Monoszló közelében található hegyestű geológiai bemutatóhely. A Balaton felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság tájékoztatása szerint a bemutatóhely megnyitotta kapuit. A hegyestű nem egyszerűen kirándulóhely. A bazalt vulkán egykori működésének látványos nyomait őrzi, miközben a magasból különleges panoráma nyílik a Káli-medencére és a Balaton felvidékre. A hegyestű a térség egyik legismertebb geológiai képződménye. A hegy oldalában feltárt egykori bazalt bányafalán jól megfigyelhetők a jellegzetes, függőleges bazaltoszlopok, amelyek a Balaton felvidék vulkáni múltjáról tanúskodnak. A látvány azért különleges, mert a mai békés táj alatt egy sokkal mozgalmasabb földtörténeti korszak emlékei húzódnak. A hegyestű bazaltja egykori vulkáni működés során alakult ki. A megszilárduló láva jellegzetes oszlopos szerkezetet vett fel, amelyet az egykori bányászat feltárt és jól láthatóvá tett. A bemutatóhely egyik fontos célja, hogy ezt a földtörténeti örökséget ne csak szakemberek, hanem kirándulók, családok és diákok is megismerhessék. A területen kiállítás várja a látogatókat, a tanösvény pedig közelebbről is bemutatja a környék földtani és természeti értékeit. A hegyestű különlegessége azonban nem csak a bazaltfal. A hegy tetejéről messzire ellátni a Balaton felvidék tájaira. Jó időben a Káli-medence, a Balaton, a környező tanúhegyek és a Tihanyi félsziget irányába is különleges kilátás nyílik. A helyszín ezért egyszerre földtani bemutatóhely, természetjáró célpont és panorámás kirándulóhely. A hegyestű a Balaton felvidéki Nemzeti Park és a Bakony-Balaton Geopark területén található. Ez azt jelenti, hogy nem csak turisztikai látványosság, hanem a térség kiemelt természeti és földtani örökségének része is. A geopark szemlélete éppen arra irányítja rá a figyelmet, hogy egy táj történetét a sziklák, a felszínformák és az élővilág együtt mesélik el. A Nemzeti Park arra kéri a kirándulókat, hogy tartsák be a terület szabályait. A kijelölt útvonalakról nem szabad letérni, a sziklákra mászni tilos, a drón használatot pedig mellőzni kell. Kutyával csak pórázon lehet belépni, hogy a látogatás a természetvédelmi szempontokkal is összeegyeztethető maradjon. A látogatóhely a Zánka és Monoszló közötti útról közelíthető meg autóval és kerékpárral. Gyalogosan Monoszló felől nagyjából 20 perc alatt érhető el, míg a Káli-medence települései felől hosszabb túrákra is lehetőség nyílik. A hegyestű azok számára is érdekes lehet, akik nem kizárólag a klasszikus balatoni programokat keresik. Jó példája annak, hogy a térség nem csak vízpartból és strandokból áll, hanem számos olyan természeti értéket kínál, amely egész évben felfedezhető. A bemutatóhely különösen látványosan kapcsolja össze a természetjárást és a földtörténetet. Miközben a látogató felkapaszkodik a hegy tetejére, egyszerre láthatja a több millió éves földtani múlt nyomait és a mai Balaton felvidék táját. A hegyestű emellett oktatási szempontból is fontos helyszín lehet. A geológiai képződmények közvetlenül természetes környezetükben szemlélhetők, így a látogatók könnyebben megérthetik, hogyan alakult ki a táj, milyen szerepet játszott benne a vulkáni működés, és miként formálódott később a környezet. Az újranyitás ezért nem egy új turisztikai látványosság megszületését jelenti, hanem egy már ismert és jelentős természeti bemutatóhely újabb látogatási szezonjának kezdetét. A hegyestű idén is várja azokat, akik szeretnék közelebbről megismerni a Balaton felvidék vulkanikus múltját, vagy különleges kilátást keresnek a tó környékén. A tanösvény, a kiállítás és a panoráma együtt olyan programot kínál, amely egyszerre lehet ismeretterjesztő, természetközeli és kikapcsolódást nyújtó élmény. A Balaton felvidék egyik jellegzetes vulkáni tanúhegye, így idén is lehetőséget ad arra, hogy egy kirándulás során ne csak a tájat lássuk, hanem annak több millió éves történetébe is betekintsünk.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Nemzetközi kérdésekről is tárgyaltak a visegrádi négyek. Kerékpáros üldözés volt Bátony terenyén egy rablás után. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az országaik közötti gazdasági és politikai együttműködés kiszélesítésének lehetőségeiről, valamint időszerű nemzetközi kérdésekről is tárgyaltak a visegrádi négyek, Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország, valamint Japán külügyminisztereinek találkozóján, amelyet a Pozsonyhoz közeli Tomasov kastélyban tartottak kedden a szlovák V4-es elnökség keretében. A találkozót, amelyre ebben a kibővített formában 5 év után került sor újra, Juraj Blanár, szlovák külügyminiszter azt mondta, az elsődleges cél az volt, hogy új lendületet adjanak a régió és Japán közti kapcsolatok fejlesztésének. A fővárosi közfejlesztések tanácsának elnöke a miniszterelnök, társelnöke a főpolgármester lesz. A testület konszenzussal hozza majd megdöntéseit. Közölt részleteket a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Az előző napi bejelentése szerint újra létrehozni tervezett testületről. Bejegyzésében hangsúlyozta, a kormány partnerséget kínál a fővárosnak. Ennek keretében a korábbinál jelentősen bővebb jogkörökkel indul újra a fővárosi közfejlesztések tanácsa, amelyhez hasonlóan működött 2016 és 20 között, illetve az 1867-es kiegyezés után néhány évtizedig. A vagyonelkobzás egy új formájának büntető törvénykönyv beemelését és a külföldi embercsempészek elleni büntető eljárás feltételes ügyészi felfüggesztésének lehetőségének megszüntetését javasolja az igazságügyi tárca az országgyűlésnek kedden benyújtott törvényjavaslatában. Görög Márta igazságügyi miniszter büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló javaslata a parlament honlapján olvasható. A törvényjavaslat célja egyes Európai Uniós irányelvek átültetése, folyamatban lévő kötelezettségszegési eljárás kapcsolatos jogalkotás, illetve joggyakorlatból érkezett visszajelzések átvezetése. Kirabolt egy idős férfit, majd kerékpáron menekült el Bátony terenyén egy nő, akit ezután szintén kerékpáron üldözött egy szemtanú. A 31 éves elkövetőt őrizetbe vette a rendőrség, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője. Buda Gábor azt mondta, a nő még augusztus 25-én rabolt ki egy idős, beteg, mankóval közlekedő férfit Bátony terenye Kisterenyei város részében. A támadó a fejére kapucnit húzott és kerékpárral áldozata mellé hajtott, majd megütötte a bizonytalan járású férfit, aki ettől elesett. A nő azután kivette a földön fekvő sértett zsebéből a pénztárcáját, majd a biciklivel menekülni kezdett. Egy szemtanú, aki a történteket távolabbról látta, szintén kerékpáron üldözni kezdte az elkövetőt. A település mellékutcájában rövid ideig tartó hajsza után a rabló eldobta a kerékpárját, majd gyalog menekült, és 40 ezer forintos zsákmányával együtt nyoma veszett. A Bátony-Terenyei rendőrkapitányság nyomozói az adatok alapján azonosították a 31 éves elkövetőt és elfogták.
1: Időjárás.
2: Ma döntően napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd az esti órákban északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként zápor, zivatar előfordulhat, másutt csapadék nem valószínű. A változó irányú szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27-32 fok között valószínű.
0: 5 balatoni város fogott össze a régió turizmusának fejlesztéséért. Új önkormányzati szövetség alakult a Balaton térségének turizmusáért. A B4-ek szövetségét Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Hévíz és Zalakaros hozta létre. Az 5 város vezetői Siófokon állapodtak meg az együttműködésről. A kezdeményezés fontos célja, hogy a Balaton egységesebben jelenjen meg a nemzetközi turisztikai piacon. A szervezet neve, a B4-ek, egyben az egyik legfontosabb elképzelésre is utal. A kezdeményezők 4 turisztikai alrégióban gondolkodnak, amelyek adottságokra és élményekre építenének. Az első térség Keszthelytől Badacsonyig húzódna, és elsősorban a Festetics örökségre, valamint a nyugati Balaton kulturális és turisztikai értékeire építene. A második alrégió Badacsonytól a Balaton keleti partjáig terjedne. Központi szereplője Balatonfüred lenne. A harmadik térség Siófokot és a déli partot foglalná magában, a negyedik pedig a Zalai termálvölgy lenne Hévízzel és Zalakarossal. A B4-ek elképzelése szerint a 4 alrégiónak saját, jól felismerhető turisztikai kínálatot kellene kialakítania, amelyeket később egyetlen nagyobb balatoni márkává kapcsolnának össze. A cél tehát nem az, hogy a térségek egymással versenyezzenek, hanem hogy együtt erősítsék a Balaton egészének turisztikai vonzerejét. A szövetség azt szeretné, hogy a Balaton hangsúlyosabban jelenjen meg a nemzetközi piacon. Naszádos Péter, Hévíz polgármestere, a szövetség első elnöke szerint az alrégiók turisztikai termékeit később egyetlen, erős Balaton márkává lehetne összefogni. A vezetői szerep a tervek szerint évente váltakozik majd a tagvárosok között. A B4-ek azonban nem csak turisztikai marketinggel foglalkoznának. Az alapítók egyik célkitűzése, hogy a Balaton térsége jogi értelemben is önálló régióvá váljon. Elképzelésük szerint ez megkönnyíthetné a térség fejlesztési forrásokhoz jutását. A szövetség fontosnak tart olyan beruházásokat is, amelyek hatással vannak a turizmusra. Ide sorolják például a balatoni iszapkotrást, a hévízi tófürdő fejlesztését és a balatoni strandok korszerűsítését. A kezdeményezők szerint ugyanakkor nem elegendő csupán a vendégek számának növelése. A településeknek megfelelő pénzügyi háttérre is szükségük van a turizmushoz kapcsolódó feladatok ellátásához. Ezért azt javasolják, hogy a 30 ezer lakosnál kisebb településeken vezessék vissza az idegenforgalmi adó után járó 1 forintos állami kiegészítő támogatást. Szerintük ez a bevétel a balatoni települések fejlesztéseit is segíthetné. Az öt város eltérő turisztikai karakterrel rendelkezik. Siófok a nyári programokról, Balatonfüred a kultúráról és borászatról, Keszthely a festeti csörökségről, Hévíz és Zalakaros pedig a termálturizmusról ismert. A B4-ek éppen ezt a sokféleséget próbálnak közös erővé alakítani. A cél, hogy a Balatonra érkező vendégek ne csupán egyetlen települést ismerjenek meg, hanem egy összetett régiót, ahol vízpart, borvidékek, termálfürdők, kulturális látnivalók, kerékpáros útvonalak és gasztronómiai élmények egyaránt elérhetők. Fontos, hogy a B4-ek javaslatai egyelőre célkitűzések és kezdeményezések, nem pedig már elfogadott kormányzati döntések. Az önálló Balaton régióhoz és a támogatási rendszer módosításához további egyeztetésekre lesz szükség. A következő hónapokban az lesz a kérdés, milyen támogatást kapnak az elképzelések. Egy biztos, új fejezet kezdődött a balatoni önkormányzati együttműködésben. Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Hévíz és Zalakaros közös szervezetben próbálja összehangolni a turizmus fejlesztését és erősebben képviselni a Balaton érdekeit Magyarországon és külföldön. A B4-ek most a 4 alrégióra épülő turisztikai rendszer, az önálló Balaton régió és a települések pénzügyi megerősítésének lehetőségét szeretnék továbbvinni. A kezdeményezés hosszabb távon összehangoltat fejlesztéseket és erősebb közös érdekérvényesítést tehet lehetővé a balatoni települések számára a következő években.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

Móvár régészek kutatják a Balaton rejtett múltját. Régészeti kutatás zajlik a Balatonban. A búvár régészek újabb szomáros felderítést végeztek Balaton Aliga térségében, a Kádár és a Castro villa közelében. Mintegy 100 hektáros vízfelületet vizsgáltak át, és elsüllyedt hajó, vízbe került repülőgép, valamint egykori halászati létesítmények nyomait keresték. A kutatás azért is figyelemre méltó, mert a szakemberek a Balaton régi partvonalának nyomaira is rábukkantak. A Balaton vízszintje a történelem során jelentősen változott. Az egykori partvonal ezért régészeti szempontból különösen érdekes, hiszen az emberek évezredeken át a víz közelében telepedtek meg. Korábbi balatoni vizsgálatok során már találtak olyan helyeket, ahol bronzkori kerámia töredékek kerültek elő a tómedréből. Most Balaton Aliga előtt is kirajzolódott egy jellegzetes mederlépcső, amely a szakemberek szerint egy régi partfal maradványa lehet. A kutatóhajó párhuzamos sávokban haladt és rögzítette a meder alakját. Az adatokból később háromdimenziós térképet is készíthetnek. A szonár segítségével olyan objektumokat is észrevehetnek, amelyeket a búvárok a víz alatt szabad szemmel nehezen találnának meg. A következő lépés a célzott merülés lehet. Miután a műszerek kijelölik a gyanús pontokat, a búvár régészek személyesen is megvizsgálják azokat. Így derülhet ki, hogy régészeti tárgyról, elsüllyedt szerkezetről vagy természetes képződményről van-e szó. A felderítés során elsüllyedt hajó, vízbe került repülőgép és egykori halászati létesítmények nyomait is keresték. A Kádár és Castro villa az egykori pártüdülő történetéhez kapcsolódik, de a kutatás ennél szélesebb időszakot vizsgál. A tómedrében olyan tárgyak maradhattak fenn, amelyekről a szárazföldi forrásokban kevés információ található. Egy régi hajóroncs nem csak a hajó történetét mesélheti el. A rajta talált tárgyakból arra is következtetni lehet, hogyan éltek és közlekedtek az emberek a Balatonon. Ugyanez igaz az egykori halászati építményekre. A víz alatti régészet ezért nem egyszerűen elveszett tárgyak keresését jelenti. A szakemberek egy eltűnt táj történetét rekonstruálják. Ha sikerül pontosabban meghatározni az ősi partvonal helyét, azt is vizsgálhatják, milyen emberi tevékenység kapcsolódott hozzá. Az Argonauta víz alatti kulturális örökségvédelmi és folyami régészeti kutatócsoport szakemberei vesznek részt a kutatásban. A csoport a magyarországi és a Kárpát-medencei víz alatti kulturális örökség felderítésével, dokumentálásával és kutatásával foglalkozik. A felmérés során 250 méter széles és 1 km hosszú területet vizsgáltak 3,5 méteres mélységben. Ez csaknem 100 hektárnyi víz alatti területet jelent. A szakemberek ismeretlen területet térképeznek fel. Egyelőre azt sem lehet tudni, milyen leletek kerülhetnek elő. Lehet, hogy hajóroncs, régi halászati létesítmény, történelmi tárgy, vagy egy több ezer éves partvonal nyoma lesz a legfontosabb eredmény. Az ősi táj pontosabb rekonstruálása segíthet megérteni, hogyan változott a Balaton és környezete. A kutatás a nagy közönség számára izgalmas, mert a Balaton felszíne alatt olyan világ rejtőzik, amelyet a tópartról nem lehet látni. A modern technológia révén egyre több részlet válhat ismerté. A balatoni búvár régészeti kutatás egyszerre szól a múltról és a modern technológiáról. Balaton Aliga térségében már kirajzolódott egy ősi meder lépcső, a következő kérdés pedig az, mit rejt a meder a felszín alatt? A válasz újabb történetekkel gazdavíthatja a Balaton múltját.

0: Valami Amerika!
1: 216 millió forintból újul meg a Balatonfűz Fői Csillagvizsgáló. Jelentős fejlesztés indul a Balaton egyik különleges tudományos és turisztikai helyszínén. Több mint 216 millió forintos beruházás keretében megújul a Balatonfűzfői Balaton Csillagvizsgáló. A cél, hogy az intézmény ne csak hagyományos bemutatóhelyként működjön, hanem egész évben látogatható, élményközpontú turisztikai attrakcióvá váljon. A beruházásról Balatonfűz főönkormányzata adott tájékoztatást. A projekt teljes összege 216 millió 670 ezer forint, és a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg. A fejlesztés nem egyszerű épületfelújítás. A csillagvizsgáló épületét korszerűsítik, és a jelenlegi kupolát is lecserélik. A megújuló épület alapterülete több mint 155 négyzetméter lesz. A legérdekesebb változást azonban az új, interaktív élmények jelentik. Az előadóteremben egy 16 férőhelyes VR élménymozit alakítanak ki. A látogatók vezeték nélküli virtuális valóságsisakokat kapnak, a hidraulikusan mozgó székek pedig egy csillagászati témájú, körülbelül 15 perces programot tesznek életszerűbbé. A vizuális élményt mozgás, szél és hangefektek egészítik ki. A fejlesztés másik különleges eleme egy csökkentett gravitációs szimulátor, vagyis holdjáró lesz. Ennek segítségével a látogatók kipróbálhatják, milyen lehet a hold felszínén sétálni. Két további szimulációs egységet is telepítenek, amelyek egy képzeletbeli űrséta élményét kínálják a naprendszerben. A cél az, hogy a csillagászatot ne csak előadásokon vagy távcsöves megfigyeléseken keresztül lehessen megismerni. A tudományos ismeretterjesztést élményszerűbbé tennék, és olyan látogatókat is megszólítanának, akik interaktív programot keresnek. A fejlesztés turisztikai szempontból is fontos. A VR rendszerek és szimulátorok nappal, illetve borult időben is használhatók, ezért a csillagvizsgáló nem csak éjszakai, tiszta időben kínálhat programot. Ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a Balaton térsége a nyári strandoláson kívül más időszakokban is vonzóbb legyen. Balatonfűzfőn már most is működik a csillagvizsgáló, és rendszeresen szerveznek csillagászati programokat. Augusztusban több alkalommal tartottak távcsöves égbolt megfigyelést és előadásokat, ahol többek között a Trifit-köd, a Lagúna-köd és az Omega-köd is megfigyelhető volt. A beruházás tehát egy működő intézmény szolgáltatásait bővíti. A hagyományos távcsöves csillagászat megmarad, miközben modern, digitális technológiák jelennek meg mellette. Így ugyanazon a helyen találkozhat a klasszikus megfigyelés és a virtuális űrutazás. A belső terek is megújulnak. Új világítást, látványelemeket, dekorációt, bútorokat és kamerás megfigyelőrendszert is kialakítanak. A projekt jól illeszkedik a Balaton 4 évszakos turizmusának erősítéséhez. A tó környékén egyre fontosabbak azok a tudományos, kulturális és természetközeli programok, amelyek nem kizárólag a nyári időjárástól függenek. A teljesen megújult élményközpontra azonban még várni kell. Ha elkészül, a látogatók a valós égbolt megfigyelése mellett virtuálisan a holdra, vagy akár a naprendszer távolabbi vidékeire is eljuthatnak. A Balatonfűzfői beruházás így egyszerre szolgálhatja a tudományos ismeretterjesztést, az élmény alapú oktatást és a térség turisztikai kínálatának bővítését. Az új élményelemek különösen a fiatalabb korosztály számára tehetik vonzóbbá a helyszínt. Az iskolai csoportok számára a programok egyszerre adhatnak szórakozást és tanulási lehetőséget, miközben közelebb hozhatják a csillagászat világát azokhoz is, akik eddig kevésbé érdeklődtek a természettudományok iránt. Ez hosszabb távon a tudományos érdeklődés erősítését is segítheti. A fejlesztés ugyanakkor a helyi közösség számára is új lehetőségeket teremthet. A korszerűbb intézmény többféle rendezvénynek, előadásnak és ismeretterjesztő programnak adhat helyet, így nem csak a turisták, hanem a környék lakói számára is rendszeres találkozási pont lehet. A beruházás végső soron azt a célt szolgálja, hogy a csillagászat könnyebben befogadható, látványos és személyes élménnyé váljon. A látogató nem csak információt kap az univerzumról, hanem a korszerű szimulációknak köszönhetően egy rövid időre részese is lehet annak. Balatonfűzfőn így néhány év múlva egy olyan megújult csillagvizsgáló fogadhatja az érdeklődőket, ahol a hagyományos távcsöves megfigyelés, a virtuális valóság és az élmény alapú oktatás egyetlen helyen kapcsolódhat össze.
2: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
3: Érezd a hullámokat!
2: Balaton Rádió.

elkészültek a Balaton térségének átfogó víziközműfejlesztési tervei. Fontos szakaszhoz érkezett a Balaton térségének vízellátását érintő program. Elkészültek azok a tervek, amelyek a következő években alapul szolgálhatnak az ivóvíz és szennyvízhálózat korszerűsítéséhez. A Dunántúli Regionális Vízmű ZRT, vagyis a DRV tájékoztatása szerint a 4 éven át tartó tervezési projekt 3,2 milliárd forintból valósult meg. A teljes fejlesztési program mai árakon számított becsült költsége mintegy 646 milliárd forint lehet. A dokumentáció célja többek között az ivóvízminőség javítása, a térségbe juttatható többletvízmennyiség biztosítása és a felszíni vízkivételi művek kiváltásának előkészítése. A program egyik indoka a jelenlegi víziközműhálózat előregedése. A DRV szerint a Balaton környéki vezetékek átlag életkora 50 és 60 év között van, egy részük ennél is idősebb. Az előregedett infrastruktúra növeli a meghibásodások, a csőtörések és a vízveszteség kockázatát. A Balaton szezonális vízfogyasztása tovább nehezíti a helyzetet. Nyáron a turisták és a nyaralók miatt megnő a vízigény, miközben egész évben biztonságos és megfelelő minőségű szolgáltatást kell biztosítani. A most elkészült tervek több vízbázis és regionális vezeték fejlesztésével számolnak. A projekt részeként megtervezték a Nyirádi, a Kincsesbánya-Rákhegyi, a Várpalotai-Notai és a Murai vízbázis fejlesztését. Kiemelt szerepet kaphat a Nyirádi vízbázis fejlesztése, amelynek megvalósítása a DRV szerint önmagában mintegy 300 milliárd forintba kerülhet. A teljes programból körülbelül 500 milliárd forintot az ivóvízrendszer fejlesztése jelentene. A fennmaradó összegből a szennyvízhálózat és a kapcsolódó energetikai beruházások korszerűsítését finanszíroznák. A további tervek között szerepel a Balatonújlaki és a Balatonfüredi szennyvíztisztító telepek kapacitásának bővítése és rekonstrukciója is. Emellett 20 szennyvízátemelő és összesen 104 kilométernyi szennyvízvezeték felújításának tervdokumentációja is elkészült. A program az energiahatékonyságra is figyel. Megtervezték a Nyirádi, a Vonyarcvashegyi és

keszthelyi megújuló energiatermelő naperőműveket is. Fontos hangsúlyozni, hogy a 646 milliárd forintos összeg nem egy már elindult kivitelezési beruházás ára. Ez a teljes program becsült költsége, és a megvalósításhoz szükséges pénzügyi forrásokat még biztosítani kell. A DRV szerint a teljes fejlesztés elsősorban Európai Uniós források rendelkezésre állása esetén várhatóan 5-10 év alatt valósulhatna meg. A mostani eredmény ezért az, hogy elkészültek azok a dokumentumok, amelyek megalapozhatják a későbbi beruházásokat is. A projekt hosszú távú jelentősége, hogy korszerűbbé és biztonságosabbá válhat a Balaton térségének vízellátása, miközben a szennyvízrendszer és az energetikai infrastruktúra is megújulhat. A fejlesztés ugyanakkor nem azonos a Balaton vízpótlásával. A DRV külön hangsúlyozta, hogy a most lezárult projekt az emberek ivóvízellátásának korszerűsítéséről szól, és nincs közvetlen kapcsolata a Balaton vízpótlásának kérdésével. A tervek elkészítését 4 éven át végezték. A program uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással valósult meg. A következő igazán fontos kérdés az lesz, hogy a szükséges finanszírozás mikor és milyen formában áll rendelkezésre. Ha a teljes program megvalósul, korszerűbb ivóvízhálózat, nagyobb biztonságú vízellátás, felújított szennyvízrendszer és energiahatékonyabb infrastruktúra jöhet létre. A 646 milliárd forintos nagyságrend jól mutatja, hogy nem egyetlen település kisebb felújításáról van szó, hanem egy egész régió víziközműrendszerének hosszú távú átalakításáról. A Balaton környékén tehát elkészült egy olyan átfogó fejlesztési terv, amely a következő évtized vízellátási beruházásainak alapja lehet. A cél a biztonságosabb ivóvízellátás, a korszerűbb szennyvízrendszer, és egy olyan infrastruktúra kialakítása, amely a térség növekvő, szezonálisan változó igényeihez is jobban alkalmazkodik.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Nemzetközi kérdésekről is tárgyaltak a visegrádi négyek. Kerékpáros üldözés volt Bátony terenyén egy rablás után. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az országai közötti gazdasági és politikai együttműködés kiszélesítésének lehetőségeiről, valamint időszerű nemzetközi kérdésekről is tárgyaltak a visegrádi négyek. Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország, valamint Japán külügyminisztereinek találkozóján, amelyet a Pozsonyhoz közeli Tomasov kastélyban tartottak kedden a szlovák V4-es elnökség keretében. A találkozót, amelyre ebben a kibővített formában 5 év után került sor újra, Juraj Blanár, szlovák külügyminiszter azt mondta, az elsődleges cél az volt, hogy új lendületet adjanak a régió és Japán közti kapcsolatok fejlesztésének. A fővárosi közfejlesztések tanácsának elnöke a miniszterelnök, társelnöke a főpolgármester lesz. A testület konszenzussal hozza majd megdöntéseit. Közölt részleteket a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Az előző napi bejelentése szerint újra létrehozni tervezett testületről. Bejegyzésében hangsúlyozta, a kormány partnerséget kínál a fővárosnak. Ennek keretében a korábbinál jelentősen bővebb jogkörökkel indul újra a fővárosi közfejlesztések tanácsa, amelyhez hasonlóan működött 2016 és 20 között, illetve az 1867-es kiegyezés után néhány évtizedig. A vagyonelkobzás egy új formájának büntető törvénykönyv beemelését és a külföldi embercsempészek elleni büntető eljárás feltételes ügyészi felfüggesztésének lehetőségének megszüntetését javasolja az igazságügyi tárca az országgyűlésnek kedden benyújtott törvényjavaslatában. Görög Márta igazságügyi miniszter büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló javaslata a parlament honlapján olvasható. A törvényjavaslat célja egyes Európai Uniós irányelvek átültetése, folyamatban lévő kötelezettségszegési eljárás kapcsolatos jogalkotás, illetve joggyakorlatból érkezett visszajelzések átvezetése. Kirabolt egy idős férfit, majd kerékpáron menekült el Bátony terenyén egy nő, akit ezután szintén kerékpáron üldözött egy szemtanú. A 31 éves elkövetőt őrizetbe vette a rendőrség, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője. Buda Gábor azt mondta, a nő még augusztus 25-én rabolt ki egy idős, beteg, mankóval közlekedő férfit Bátony terenye Kisterenyei város részében. A támadó a fejére kapucnit húzott és kerékpárral áldozata mellé hajtott, majd megütötte a bizonytalan járású férfit, aki ettől elesett. A nő azután kivette a földön fekvő sértett zsebéből a pénztárcáját, majd a biciklivel menekülni kezdett. Egy szemtanú, aki a történteket távolabbról látta, szintén kerékpáron üldözni kezdte az elkövetőt. A település mellékutcájában rövid ideig tartó hajsza után a rabló eldobta a kerékpárját, majd gyalog menekült, és 40 ezer forintos zsákmányával együtt nyoma veszett. A Bátony terenyei rendőrkapitányság nyomozói az adatok alapján azonosították a 31 éves elkövetőt és elfogták.
0: Időjárás.
1: Ma döntően napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd az esti órákban északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként zápor, zivatar előfordulhat, másutt csapadék nem valószínű. A változó irányú szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27-32 fok között valószínű.

0: Kellemes rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak itt a Pszichoaktívban, a Balaton Rádió pszichológiai tematikus magazin műsorában. Műsorvezető társammal, Erdős Robival leszünk ma itt.
1: Sziasztok, én is köszöntök mindenkit.
0: Párkapcsolati témával fogunk majd elsőként kezdeni. Ez arról fog szólni, hogy hogyan tudunk újra kezdeni egy rossz párkapcsolat után. Teljesen természetes, amikor valakit megvisel a korábbi párkapcsolatában átélt érzelmi megpróbáltatás, és hiába telnek el sokszor évek a szakítás óta, képtelen újra elköteleződni valaki mellett. Azonban, ha ilyenkor meghallgatjuk a másikat, feltűnhetnek olyan gondolati torzítások, amelyek akadályozták abban, hogy képes legyen lezárni a múltat és új kapcsolat felé tovább lépni. Például a soha, a mindig és a senki szavakkal az általánosítás lehetetlenné teszi, hogy kirajzolódjanak az élményeink közötti különbségek. Márpedig, ha mindig minden ugyanolyannak tűnik, akkor mindig mindenre ugyanúgy fogunk reagálni. Eszerint, ha valaki bántott, akkor mindenki bántani fog. Ha csalódtunk, akkor már senkiben sem bízhatunk. Sokan ragaszkodnak a múltbeli sérelmeikhez, mint valami értékes családi ereklyéhez. Ezek az élmények igazolják ugyanis azt az önmagukról kialakított negatív képet, ami valamikor nagyon régen, gyermekkoruk feledésbe merült korai éveiben alakult ki, így ezernyi alkalommal volt már lehetősége bevésődni a lelkükbe. Egy-egy elhagyás, megcsalás, traumatizáló kapcsolat a legtöbb embert valóban óvatosságra és nagyobb körültekintésre int. Van azonban, amikor az elővigyázatosság olyan erős, hogy lehetetlenné teszi új kapcsolat kialakítását. Az emberek kétféle módon reagálnak a párkapcsolati elutasításra, illetve szakításra. Az első csoportba tartozók az elhagyás vagy az elutasítás okait a saját személyiségükben, rossz tulajdonságaiban vélik felfedezni. Mivel úgy érzik, ezek állandó és megváltozhatatlan jellemzőik, szinte biztosra veszik, hogy a jövőbeli kapcsolataikat is tönkreteszik majd. Őket nevezték a kutatók rögzült szemléletűeknek. Akiknek ilyen a gondolkodásmódjuk, úgy vélik, minden későbbi szerelem forgatókönyve azonos módon zajlik majd le, így a csalódások elkerüléséhez inkább szilárd falakkal veszik körül magukat. Minek vágjak bele, ha úgyis eleve kudarcra van ítélve a dolog? Kérdezik. Velük szemben áll a másik csoport, a fejlődési vagy növekedési beállítódásúak, akik a szakításra, mint újabb tapasztalatra tekintenek, ami persze fájdalmas ugyan, ám végső soron lehetőséget kínál a fejlődésre. Ők sokkal gyorsabban visszanyerik érzelmi egyensúlyukat. Nem meglepő módon az ebbe a csoportba tartozó emberek nyitottabbak az új párkapcsolatra is. A fejlődési szemlélettel tekintünk önmagunkra, az élet minden területén sikeresebbek leszünk. Természetesen az első csoportba tartozók számára sincs minden veszve, és egyetlen rossz tapasztalat náluk sem lehet a későbbi boldogság akadálya. Nekik azonban tudatosítaniuk kell, hogy az ember személyisége nem merev és megváltoztathatatlan rendszer, és mindannyian képesek vagyunk a fejlődésre. A személyiségünkről alkotott elképzeléseinkkel a jövőnket is meg tudjuk változtatni. Ahhoz, hogy a múlt sötét árnyai nem érgezzék meg a jövőt, elengedhetetlen a kognitív átstruktúrálás, vagyis a valóságot eltorzító gondolatok átírása. A reálisabb valóságészlelés kialakítása segít, hogy ne mossuk össze a múlt tapasztalatait a jelen élményeivel, így képesek legyünk az itt és most helyzetekre reagálni. Rossz tapasztalatokkal terhes párkapcsolat után általában érdemes magunkban rendbe tenni a történteket, mielőtt újba kezdenénk. A kutyaharapás szőrével tanács ritkán válik be, és a hirtelen jött váltás miatt túl sok lesz az áthallás a korábbi kapcsolatból. Ilyenkor könnyen előfordulhat, hogy új párunk egy-egy megnyilvánulását még a régi kapcsolat keretrendszerén belül értelmezzük, így teljesen hibásan reagálunk rá. Ha például korábbi párunk rendszeresen késett a megbeszélt találkozóról, és semmibe vette az előre egyeztetett programokat, akkor jelenlegi társunk legapróbb késésére is indokolatlanul heves érzelmi választ adhatunk, amivel felesleges konfliktust generálunk. A múltban elszenvedett sérelmeink az új helyzetben előforduló legkisebb egyezésre is azonnal aktivizálódnak, ezért jobban tesszük, ha nem spóroljuk meg a feldolgozásukhoz szükséges időt. A tovább lépéshez elsősorban arra van szükségünk, hogy a korábbi párkapcsolati történetünket alapos elemzésnek vessük alá, általában ugyanis hajlamosak vagyunk, leegyszerűsítve, sablonszerűen vélekedni a velünk történtekről. Fekete-fehér, jó-rossz, hibás-hibátlan dihotómiákba rendezzük a valóságot. Minél árnyaltabb képet alkotunk a múlt eseményeiről, minél inkább rálátunk saját szerepünkre a párkapcsolati dinamika alakításában, annál nagyobb esélyünk lesz elkerülni az újabb, fájdalmas csalódást. Robi, tehát egy nehéz, egy rossz párkapcsolatból történő kilépés, vagy egy csúnya válásnak a következményét feldolgozva lehet ugye csak tovább lépni egy újba, de ez igencsak nehéz lehet valakinek, évekig tart. Szerinted mi az, ami iránymutató lehet egy ilyen berögzült helyzetben lévő személynek?
1: Szerintem már mindenki találkozott hasonló esettel, ha nem saját magán, akkor máson keresztül. Egy-egy rossz párkapcsolatból kilépni nem könnyű, tehát már maga a döntést is meghozni, hogy nekem ez nem jó, és ki kell lépnem, már az is egy nehéz dolog. De még nehezebb az, hogy aztán miután kiléptem, marad-e bennem olyan negatívum, olyan kérdés, ami igazából befolyásolja az én jövőbeni párkapcsolatomat. Tehát kvázi, hogy le tudtam-e zárni mindent magamban ahhoz, hogy ez ne okozzon bonyodalmat a következő párkapcsolatban, és ezért fontos ez is, amit mondtál az előbb, hogy hát zárjuk le magunkban minél előbb, mert csak úgy kezdhető el egy új kapcsolat. Nem, mindenkinél már szokták kérdezni egyébként, hogy és mennyi idő szükséges hozzá. Hát van, aki azt mondja, hogy egy hét, van, aki azt mondja, hogy két év. Tehát ez mindenkinél másképp működik. De nagyon fontos arra figyelnünk, és hogy miért is kell erre figyelnünk. Hát azért, mert megismerjük az új párunkat, és akkor derül ki az, hogy az ő személyében az exünk személyét fogjuk meglátni, és nem adunk neki lehetőséget, nem adunk neki teret arra, hogy ő a saját személyisége és saját tulajdonságai által álljon hozzánk, vagy viszonyuljon hozzánk, hanem egyszerűen megvádoljuk alaptalanul olyan dolgokkal, amit nem is ő követett el, hanem az exünk, az a személy, akivel rossz párkapcsolatban voltunk. Tehát nagyon fontos, és erre nagyon vigyázni kell, hogy ne feltételezzünk olyan dolgot az új társunkról, ami előfordult velünk a korábbi kapcsolatainkban, mert hát ugye nem vagyunk egyformák, különbözőek vagyunk, nem biztos, hogy ugyanúgy negatívum lesz az a tulajdonság, amit az új párunk fog felénk nyújtani és megmutatni. Tehát mindenképpen azt mondom, hogy tiszta lappal, tehát azt, hogy szokták mondani, új kártyákkal, új lapokkal induljunk neki. Ne feltételezzünk rosszat semmiképpen. Az, hogy most van bennünk olyan erős páncél, hogy mi megtapasztaltunk valamit, és tudjuk azt, hogy akkor a jövőben ez segíteni fog abban, hogyha már egy valami olyan dolgot észreveszünk, akkor nem naívan fogunk hozzáállni, hanem tudjuk azt, hogy mi mindenre kell figyelni, tehát, hogy van tapasztalatunk, tehát tapasztalatot szerzünk. És ez a hozadéka annak, hogy volt egy rossz párkapcsolatunk, mert ugye hát megpróbálunk kétszer ugyanabba a mederben nem belelépni, de többnyire ez nehéz elkerülni. Tehát azt mondom, hogy legyen tapasztalat, de az erősítse minket abba, hogyha hasonlót látunk, akkor figyeljünk arra egy kicsit jobban, egyéb esetben pedig alaptalanul ne vádoljuk meg, és ne feltételezzünk olyan dolgokat, amit még el se követett az új párunk.
0: Arról beszéltünk, hogy egy rossz párkapcsolati tapasztalat után hogyan tudunk a lehető legkönnyebben, vagy a legérdemesebben tovább lépni egy másik párkapcsolatba. Hamarosan egy újabb témát hozunk majd itt a Pszichoaktívban, addig pedig igazi ütős balatonislágér fog következni.

0: Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban, a Pszichoaktívban. A következő téma, amiről beszélni fogunk, az az önsegítő könyveknek a szerepe lesz. Mit és mennyit tudnak segíteni ezek a könyvek az önismeretünk bővítésében? A HVG Extra Pszichológia magazin szerint az önsegítés nem új keletű igény, és bár némelyek szerint a Biblia volt a műfaj első és legjelentősebb könyve, általánosan elismerten az első kötet Self-Help címmel jelent meg még 1859-ben. Az 1970-es években virágzó Csináld magad mozgalom az önfejlesztő, önismereti, motivációs könyveknek is új lendületet adott. Az utóbbi évtizedekben pedig Magyarországon is egyre növekszik a kereslet az iránymutatást adó írások iránt. A segítségükkel sokan próbálják megvalósítani a fogadalmaikat januárban, illetve vélhetően olyan embert próbáló időkben is többen fordulnak a segítő irodalomhoz, mint a koronavírus okozta helyzet. A self-help könyveknek többféle definíciójuk létezik. A szűkebb értelmezés szerint ebbe a műfajba tartoznak a tippek, trükkök, vagy a mosolyogj és boldog leszel típusú, a pozitív pszichológia félreértelmezésén alapuló kötetek, míg mások szerint a tudományosan megalapozott pszichológiai munkák is. A problémák széles spektrumára kínálnak megoldást ezek a könyvek. A párkapcsolat, a gyereknevelés kihívásaira és a ki vagyok én örök kérdésére. A segítségükkel megküzdhetünk a stresszel, a depresszióval, fejleszthetjük a kommunikációnkat, az érzelmi intelligenciánkat, a személyiségünket, megtanulhatunk jó döntéseket hozni, de még ahhoz is kaphatunk tanácsot, miként lomtalanítsunk a halálunk előtt, illetve hogyan gondoljuk át racionálisan, jó ötlete megölni magunkat. A self-help könyvek sikere olyan könnyen belátható okokkal magyarázható, mint hogy jóval olcsóbbak, mint szakemberrel konzultálni, könnyen beszerezhetőek, és egy álmatlan éjszakán akár ki is tudjuk őket olvasni, anélkül kaphatunk válaszokat a kérdéseinkre, hogy bárki előtt fel kellene tárnunk a problémáinkat. Valamint sok önsegítő könyv bestseller lesz, így a többi olvasóval együtt egy közösség tagjává, trendi áramlat részessévé is válunk. Az önsegítő könyveknek legalább annyi kritikusuk van, mint ahányan vallják, hogy általuk közelebb kerültek problémájuk megoldásához. Gyakran valóban úgy tűnik, túl sokat ígérnek, többen pedig azért nem hisznek az ilyen típusú könyvek hatékonyságában, mert azt gondolják, nem létezhetnek egyen megoldások a nehézségeinkre. Való igaz, hogy az író nem tudja az olvasó személyére, körülményeire vagy diagnózisára szabni a javaslatait. Mégis léteznek tudományosan igazolt tények, gyakorlatok, amelyek a többség számára hasznosak lehetnek. Abban persze nem lehetünk biztosak, hogy az olvasó nem érti-e félre az olvasottakat. Magát nem diagnosztizálja-e félre. Ha pedig nem éri el a kívánt változást, önmagát hibáztathatja, azt hiheti, benne van a hiba. A szkeptikusok egy része pedig azzal utasítja el az önsegítő könyveket, hogy ne mondja meg nekem más, hogy mit csináljak. A jó könyv, mint egy jó terapeuta, nem adja meg helyettünk a válaszokat, csak felteszi a megfelelő kérdéseket, hogy mi magunk találhassuk meg a válaszainkat. Fontos azonban, hogy az önismereti terápiás munka sikerének egyik kulcs tényezője, a terapeuta és a kliens kapcsolata, ez az elem nyilvánvalóan hiányzik az önsegítésben. Ha elengedjük azt az illúziót, hogy léteznek csodaszerek, és elfogadjuk, hogy erőfeszítés, befektetett munka nélkül nem tudunk változni és változtatni, akkor problémánk jellegétől függően, felelősen kiválasztva az olvasnivalót, és felelősen alkalmazva, értelmezve az olvasottakat, igenis hasznunkra lehetnek a segítő könyvek. Győződjünk meg arról, hogy a könyv kiadója, szerzője, hitelese, valóban a téma szakértője, alátámasztja-e tudományos kutatásokkal, eredményekkel az állításait, javaslatait. Ha úgy érezzük, hiába olvastuk a könyvet, követtük a tanácsait, próbáltuk ki a gyakorlatait, nem jutottunk egyről a kettőre, a megfelelő következtetéseket vonjuk le. Jó esetben a szerző is igyekszik rávilágítani, hogy bizony vannak olyan esetek, mélyebb elakadások, amikor érdemes szakember segítségét kérni. Ha a pszichológushoz, segítő szakemberhez fordulnánk, könyvekből is gyűjthetünk bátorságot. Sokak számára a könyvekkel kezdődik az önismereti utazás, így kezdünk el gondolkodni önmagunkról és a kapcsolatainkról. A pszichológiai témájú könyvek sokszor valóban irányt mutatnak, formálják a szemléletünket, változásra ösztönöznek, támaszt, vígaszt nyújtanak, fogódzókat adnak, segítenek megküzdeni a nehézségekkel és szavakba önteni mindazt, amit addig nem tudtunk megfogalmazni. Emellett a nem vagyok egyedül felszabadító érzését nyújtják, a való életből vett példákban, terápiás esetleírásokban pedig nem ritkán magunkra, környezetünkre ismerhetünk. Robi, te hogy látod az önsegítő könyvek szerepét az önismereti fejlődésünkben?
1: Hát van szerepe, de csak óvatosan kell ezekkel bánni, mert hogy nem minden esetben alkalmazható, tehát ez teljesen egy olyan dolog, mint a gyógyszereknél is, hogy nem minden gyógyszer jó az adott problémára, tehát ezt is azért találták ki, hogy az orvos ugye felírja a gyógyszereket, és nem az van, hogy bemegyünk a gyógyszertárba és kedvünkre válogatunk gyógyszereket, hanem megvan, hogy melyikre éppen mit kell szedni ahhoz, hogy a végeredmény pozitív legyen. Ugyanez előhozható, már csak azért is, mert az önbizalom fejlesztés, önismereti munka az ugyanúgy különböző szakágakra bontható, különböző területeket érinthet, és nem biztos, hogy most leveszünk egy könyvet, ami arról szól, hogy önismeret, és akkor az nekünk biztos, hogy jó lesz. Én inkább azt tudnám mondani, hogy egyrészt konzultáljunk előtte, akár egy szakemberrel, vagy akár nézzünk utána, hogy éppen az adott könyv az miről szól, milyen területekre ajánlják pontosan. Az, hogy a saját önismeretemet szeretném igazából, vagy el szeretnék mélyülni abban, hogy hogyan tudom megismerni még jobban önmagam, nem biztos, hogy pont az a könyv fog ebben nekem segíteni, tehát ezért mondom, hogy vagy a kollégákkal, vagy a barátokkal, vagy aki már esetleg tapasztalt ebben jobban egy picit, azzal beszélgessünk erről, hogy szeretnék egy könyvet, ami erről meg erről szól, te melyiket ajánlod, vagy bemegyünk a könyvesboltba, és bár ugye nem szakember, de eladó, és lehet, hogy ő fogja tudni, hogy hát, hogyha ezt keresi, akkor azt vegye meg. Tehát mindenképpen érdemes ezt így kezelni. Fenntartásokkal persze, mert hogy lehet, hogy ha megvesszük, elolvassuk, és a végén alkalmazzuk ugye a módszereket, alkalmazzuk az eszközöket, mindent, de nem jutunk eredményre, akkor az egy érdekes dolog lesz, már csak abból a szempontból is, mert hogy azért vettük meg a könyvet, hogy a jelenlegi helyzetből kijussunk, vagy a jelenlegi helyzetből fejlődhessek, de azzal, hogy megvettem a könyvet, elolvastam, alkalmaztam a feladatokat, alkalmaztam mindent, ami ott le volt írva, de így se jutottam eredményre, félő, hogy ez egy csalódáshoz fog vezetni, tehát a kezdeti elinduláshoz képest a vég pont az lehet, hogy nem egy fejlődés lesz, hanem még jobban visszacsúszunk lelkileg, és egy csalódás lesz, hogy na, pedig én mindent megtettem, én meg akartam változni, vagy nem változni, hanem én fejlődni szerettem volna ez alapján, vagy ezáltal, de egy negatív csalódás, és akkor jöhet a másik könyv, és akkor folyamatosan csalódás fog minket érni. Úgyhogy ezért egy kicsit óvatosan ezekkel a dolgokkal lehet, mert minden további nélkül lehet, csak ezt ugyanúgy, mint ahogy a gyógyszerekkel óvatosan bánunk, ezek a lelki bajaink, és ezt is ugyanúgy kell kezelni, mint a testi betegségeinket.
0: Arról beszéltünk, hogy az önismereti fejlődésben, az önismeretünk bővítésében milyen szerepet játszhatnak az önsegítő könyvek. Most pedig zene következik, aztán pedig egy újabb téma, majd itt a Pszichoaktívban.
2: Ez a Pszichoaktív, itt a Balaton Rádióban.
3: Reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
4: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
3: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
4: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. KKV-kötőjel naih.hu.

0: Ilyen nappal a legjobbakkal, itt a Pszichoaktívban most a következő témánk önismereti téma lesz, és arról fog szólni, hogy milyen kudarc, illetve félelemérzés lehet azokban a személyekben, akik külföldi munkavállalást követően ismételten úgy döntenek, hogy hazajönnének a honországukba, Magyarországra. A Mindennapi Pszichológia magazin szerint ez egy olyan kapcsolat, mint egy szeretői kapcsolat. A szeretői sokszor csak addig kell, amíg különleges és új, amíg azt tükrözi vissza rólam, amit én is szeretnék látni magamról. Amikor azonban kezdenek megszokottá válni a hétköznapok és megjelennek a problémák, az ember sokszor rájön, hogy talán mégsem akar kilépni az eredeti kapcsolatból. Talán kicsit így van ez az otthonnal is. Vágyódunk rá, idealizáljuk, főleg amikor a külföldön élő hazalátogat. Ami általában izgalmas, programokkal teli időszak az egész családnak. Sokszor történik ilyenkor fontos esemény, születésnap, karácsony, nagy családi és baráti összejövetelek. Ám elképzelhető, hogy hosszú távon már nem adná ugyanezt az erős élményt, ahogy a barátainkkal sem csinálunk minden héten különleges programokat, vagy a hétfő reggeli dugó sem kelt bennünk nosztalgikus érzéseket. Sokak szemében hazaköltözni kudarc, ami részben a társadalmi, részben az önmagunkkal szembeni elvárásokból ered. Sokan irigylik a külföldön élőket, elsősorban azok, akiknek nem volt módjuk vagy bátorságuk megtenni ezt a lépést. Ezért a kivándorlónak, függetlenül a körülményektől, kutya kötelessége ott jól érezni magát, ami elég nagy nyomás lehet. A saját elvárásainkkal pedig még ennél is nehezebb megküzdeni. Sokszor már az is évekbe kerül, hogy valaki kimerje mondani magának hangosan, hogy nem érzi jól magát. Ráadásul minél több időt tölt valaki külföldön, annál nehezebb hazaköltözni, az otthoni élet annál távolabbinak tűnik. Ezt a képet tovább árnyalja, ha az embernek külföldi párja és gyerekei lesznek. Emellett az anyagi jólét is fontos tényező, hiszen sok országban még akkor is jó életszínvonalon tudunk élni, ha diploma nélkül próbálunk meg elhelyezkedni. Sokan kerülnek így abba a helyzetbe, hogy gyűjtögetnek, de végül soha nem érik el az áhított anyagi biztonságot, mert mindig újabb vágyak fogalmazódnak meg, így a hazaköltözés sem történik meg. Van, aki évekig spórol, majd hazamegy és felépít mondjuk egy házat, aminek sokszor az az ára, hogy a külföldi élet tele van lemondásokkal, kevés szociális kapcsolat alakul ki, és az ember sokszor a nyelvet sem tanulja meg. Ám ha hazamegy, megvalósíthatja a korábbi álmait. A másik típus inkább él, utazik, tapasztal, de lehet, hogy rosszabb vagy hasonló anyagi körülmények között marad, mint otthon. Nagyon érdekes, hogy végül kinél mi lesz a döntő érv, ami aztán a hazaköltözés irányába billenti a mérleget. Ez lehet egy hirtelen jött szerelem, egy váratlan családi esemény, vagy egy gyermek születése. Másoknál a nyelv, a magyar gyökerek azok, amik nélkül úgy érzik, nem képesek boldogulni. A nyelv és a magyarság iránti vágyódás abban is megnyilvánulhat, hogy szeretné, hogyha a gyermeket tudna magyarul írni, ha otthonosan és nem turistaként mozogna abban a környezetben, ahol ő is felnőtt. Nem beszélve a nagyszülőktől kapott értékekről, hiszen egészen más minden hétvégén a nagymama palacsintáját enni, mint a FaceTime-on hazatelefonálni. Van, aki a párkeresésben is kizárja a nem magyar partnereket, és csupán kalandként tekint a külföldi tartózkodásra. Az életünket mi alakítjuk. Lehet, hogy ezt a döntést egy hónap után, de az is lehet, hogy 15 év múlva, vagy talán soha nem hozzuk meg. Eredhet a saját belső késztetésünkből, de lehet, hogy a körülményeink befolyásolnak. Ne felejtsük azonban el, hogy bár ez a döntés fontos, nem feltétlenül végleges. Robi, hogy látod, neked azért van külföldi munkavállalási tapasztalatod is. Mi szólhat a hazaköltözés mellett?
1: Hazaköltözni igazából akkor érdemes, vagy akkor jó, hogyha az élethelyzet külföldön úgy látod, hogy már nem annyira jó, nem tudsz lépni, nem tudsz fejlődni a munkában, és nincs az a plusz pozitív dolog, ami eddig megvolt külföldön. Tehát, hogyha ha azt teszed észre, hogy nincs előrelépési lehetőség, vagy egyszerűen besokaltál, vagy valami túlságosan rosszul sül el, és igazából ott szeretnéd hagyni, és egy új életet kezdeni máshol, vagy éppen itthon, a saját szülőhazádban, akkor abban az esetben lehet azt észrevenni, hogy igen, most akkor haza költözünk. A másik opciót, amit még látok, nagyon sokan esetleg elkezdik az iskolát, és úgy döntenek, hogy itthon fejezik be, illetve a másik, amikor, ez is szerintem egy léggyakori, amikor esetlegesen a szülők, már az idősebb szülők több betegséggel küzdenek, és valamilyen szintű kezelés már kell számukra, és hát azért nem mindegy, hogy most külföldön milyen messze vagyunk, milyen távolságban vagyunk tőlük. Ha ezt nem tudjuk megoldani akár egy ápolóval, vagy egy olyan személlyel, aki ebben tud nekünk segíteni, akkor igen, egy ilyen opció is felmerül, hogy akkor hazaköltözünk, mert másképp ezt nem tudjuk megoldani. Természetesen azért a többség, vagy a többnyire, ha aki külföldre megy dolgozni, az egy hosszabb távra tervez, de mégsem véglegesen, és nagyon sokan egyébként ez a hosszabb táv, ez lehet 5 év, 10 év, de utána mégis úgy gondolja, hogy mégiscsak hazajönne, és akkor igen, itthon elkezd egy új életet, abból, amit ott kint megtakarított. Érdemes egyébként úgy elindulni, hogy minden egyes eseményt vagy szituációt szem előtt tartva. Tehát azért nagyjából tudjuk azt, hogy milyen a család helyzete, nagyjából tudjuk azt, hogy mik várhatnak ránk, és fel kell rá készülni, hogy akkor az adott helyzetben én hogyan döntenék. Tehát legyen már egy 10-15 kérdés sor úgy a fejünkben, hogy ha esetleg az megtörténik külföldön, hogy elküldenek a munkahelyről, akkor én csalódott leszek, és azt mondom, hogy én biztos ebben az országban már többet nem dolgozok, én hazaköltözöm. Vagy, ha elküldenek a munkahelyről, akkor azt mondom, hogy semmi gond, majd keresek egy másikat, és akkor dolgozok máshol. Tehát vagy egészségi helyzete a szülőknek, tehát hogy legyünk, tehát ezek ne váratlanul érjenek minket, amit éppen meg kell oldani, hanem ha kimegyünk külföldre, akkor próbáljunk meg ugye szerint hozzáállni, és hát én is úgy voltam ezzel, hogy én szerencsét mentem próbálni és nyelvet tanulni. Igaz, hogy kint is maradtam egy pár évig, de nekem az iskola volt az a például, amit elkezdtem és be kellett fejezzem, és nem akartam az elkezdett 3 évet már elpazarolni, úgyhogy abba hagyom diploma nélkül, és emiatt tértem én haza, de összességében, ha már most indulnék el, akkor tényleg egy ilyen checklisttel, egy ilyen kérdéssorral mennék, hogy minden esetben felkészülteknek kell legyünk arra, hogy bármi megtörténhet, és akkor hogyan reagálunk rá. Sokan nagyon hosszú távra költöznek, és azért itt az is egy lényeges szempont, hogy hová szeretnénk menni. Tehát azért ott számít a nyelvtudásunk, az adott nyelvtudással milyen munkát tudsz végezni, illetve számít az, hogy helyileg, területileg milyen messze költözöl, mert ugye külföld az egy nagyon tág fogalom, tehát lehet menni Mexikóba, Brazíliába is, illetve hát lehet menni csak ide a szomszédba, Ausztriába is, Szlovéniába, vagy Németországba, de nagyon fontos az, hogy ha a kérdéseink között mondjuk van egy kettő, ami elbizonytalanít minket a kiutazásban, akkor is ezt tudjuk orvosolni azzal, hogy akkor nem Amerikába megyünk, vagy Angliába dolgozni, hanem egyszerűen csak elmegyünk egy országgal odébb, és akkor onnan még mindig könnyebb egy picit azt megoldani, hogyha bármi van, akkor haza tudjak jönni. Tehát nagyon sok olyan élethelyzet, szituáció van, ami azért itt számba vehető, és előjöhet. Próbáljunk meg egy kicsit felkészült lenni, és ha már kint vagyunk, és nincs semmi olyan körülmény, ami miatt tényleg minden áron haza kell jönni, akkor legyünk karakának, és próbáljuk meg azt tovább vinni, amit elkezdtünk, hiszen már egy nagy lépés az, hogy külföldre kitettük a lábunkat munkavállalás szempontjából. Úgyhogy én mindenkit biztatok, hogyha belevágott, és nincs olyan körülmény, akkor azt vigye is végig.
0: Az elmúlt percekből arról beszéltünk, hogy a külföldi munkavállalás során milyen szempontok lehetnek akkor, amikor valaki akár a hazaköltözés mellett gondolkodik, vagy akár azon, hogy végül is kimaradna hosszabb távon. Zenével folytatjuk adásunkat.

0: itt is marad. Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak itt a Pszichoaktívban, a Balaton Rádió pszichológiai tematikus magazin műsorában. Most pedig olyan kutatási információk jönnek a pszichológia világából, melyek azt gondolom, hogy érdeklődésre tehetnek számot nálatok.
1: Befolyásoló kérdések. Egy-egy jól irányzott kérdéssel akár 6 hónapra szóló nyomot hagyhatunk másnak a viselkedésén, a marketinges világ számára aranyat érő megállapításból egyénekként is sokat profitálhatunk. A Washington Állami Egyetem kutatásában 40 év vizsgálati anyagát összesen több mint 100 tanulmányt tekintettek át a kérdezés viselkedés befolyásoló hatásáról a kutatók. A szociálpszichológiából ismert jelenség szerint, ha egy embert arról kérdezünk, hogy a jövőben bizonyos módon fog-e viselkedni, például arról, hogy volán mögé ül-e ittasan, vagy szelektíven gyűjti a szemetet, az befolyással lesz későbbi cselekedeteire. A vizsgálat szerint a legnagyobb hatást olyan kérdésekkel érhetjük el, amelyekre igennel vagy nemmel lehet válaszolni, ideális esetben írásos formában, és amelyek illeszkednek a megkérdezett értékrendjéhez, normáihoz, miképp azt a Journal of Consumer Psychology hasábjain publikálták. Írja a HVG Extra Pszichológia című magazin.
2: Lehorgonyzott sérelmek. A lehorgonyzás olyan kognitív torzítás, amelynek során fejben lecövekelünk egy korai információnál, és hiába érnek új, árnyaltabb ingerek, azokat a döntéseinknél nem vesszük figyelembe. Az amerikai Marylandi Egyetem társegyetemek közreműködésével véghez vitt kutatásában a faragatlan viselkedés és a döntéshozatal kapcsolatát vizsgálták a lehorgonyzási torzítás szempontjából. Bár ez a gondolati jelenség rengeteg hétköznapi szituációban előfordulhat, különösen veszélyes az egészségügyben. A kutatás sorozat egyik kísérletében rezidenseket helyeztek szimulációs gyakorlatba. A kezdés előtt téves információt kaptak a lehetséges diagnózisról, majd egy beteget kellett kivizsgálniuk és kezelniük, miközben visszajelzésekkel bombázták őket. Az egyik feltételben a rezidens a szimuláció előtt szemtanúja volt két orvos durva viselkedésének, a másik feltételben nem érte őket ilyen élmény. A közzétett eredmények nem festenek túl optimista képet. A faragatlanságot szemtanúként átélő rezidensek ugyanis rendre lehorgonyoztak a kezdeti téves diagnózisnál, és félrekezelték a pácienst, noha számos új információ állt rendelkezésükre a helyes diagnózis felállításához. A többi kísérletből az is kiderült, hogy a közvetve és közvetlenül tapasztalt sértés ugyanazt a gondolkodás szűkítő hatást okozta, ez pedig kedvezett a lehorgonyzásnak, írja a HVG Extra Pszichológia magazin.
0: A színes kutatási információk után, melyeket a pszichológia világából tálaltunk számotokra, ismételten zenék következnek itt az éterben.

0: ez akit a legjobban.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Jött egy üzenet, meghallgatom.
3: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőjüknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
2: Pölöskei, a családi szörp.
4: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
4: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor sátorai a új helyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Reklámot hallottál.
7: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
8: Lemondott a Tisza kormány helyettes államtitkára. Vádat emelt a győri járási ügyészség egy férfi ellen, aki arra kényszerítette párját, hogy ássa meg a saját sírját. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A magyar kulturális élet különböző területeinek ismert képviselői nyílt levélben kérnek sürgős egyeztetést Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztertől, közölte a levél aláírói nevében Luther Imre előadó művész. Az alkotók, művészek, intézményvezetők, közművelődési szakemberek és országos szakmai, valamint civil szervezetek vezetői arra figyelmeztetnek. A magyar kultúra számos területén már olyan mértékűvé vált a kiszámíthatatlanság, hogy az nem csak egyes szervezetek és műhelyek működését, hanem hosszabb távon a kulturális értékteremtés és a közösségi kultúra folytonosságát is veszélyezteti, írták a közleményben. Lemondott a Tisza kormány vidék és településfejlesztési minisztériumának egyik helyettes államtitkára. Értesülések szerint Mészáros Renát a személyes konfliktusba keveredett Lőrinc Viktória miniszterrel. A politikus internetes követői pedig kritikát fogalmaztak meg vele szemben, mert nem merte leírni az érintett nevét. Az államtitkár nevének elhallgatása újabb találgatásokat indított el, főként azért, mert az országos médiatermékek szinte mindegyike lényegtelennek tartotta, hogy melyik vezetőbeosztású alkalmazott távozás történt meg. Mészáros Renát a feladata a területi közigazgatás modernizációja lett volna. Vádat emelt a győri járási ügyészség egy férfi ellen, aki arra kényszerítette párját, hogy ássa meg a saját sírját az erdőben. A vádirat szerint a 49 éves férfi másfél éve élt párkapcsolatban a nővel, akivel féltékenység miatt 2025 novemberében a győri lakóhelyén összeveszett. Többször megpofozta a párját, majd egy pisztollyal arra kényszerítette, hogy az erdőben megássa a saját sírját. Ásás közben a földre lökte, a mellkasára ült és addig tömött földet a szájába, amíg a nő elveszítette eszméletét. Amikor a sértett magához tért, a férfi hazaindult vele, és később otthonukban is kínoszta, például cigarettacsikkeket nyomott el rajta. Ezután a nő szakított a férfivel, aki azonban később többször is megfenyegette. Oroszország figyelmeztette Szlovákiát, hogy ne csatlakozzon ahhoz a nemzetközi bizottsághoz, amely az Ukrajna elleni orosz invázió által okozott károk megtérítésével foglalkozna. A figyelmeztetés állítólag július 10-én hangzott el telefonon, közölte a sme.sk. Moszkva jelezte, hogy az egyezmény aláírását barátságtalan lépésnek tekinteni. A történtekről Peter Priputin moszkvai szlovák nagykövet tájékoztatta a szlovák külügyminisztériumot.
7: Időjárás.
8: Ma döntően napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd az esti órákban északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként zápor, zivatar előfordulhat, másutt csapadék nem valószínű. A változó irányú szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27-32 fok között valószínű.

0: éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban, és Erdős Robi kollégámmal itt ülünk a stúdióban.
1: Sziasztok, én is köszöntök mindenkit.
0: Első témánk, Robi, a tinikről fog szólni. Hogy vagy ezzel a témával?
1: Hát rég volt már, amikor én tini voltam. Szerintem egy nagy változás történt azóta, és nekem az a gyanúm, hogy ez így teljes mértékben igaz is, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek arra, hogy mit fogunk hallani a következő néhány percben, és aztán utána majd megpróbáljuk ezt egy picit kielemezni, illetve hát ráhúzni azt a véleményünket, ami szerintem ehhez kapcsolódik.
0: A HVG Extra Pszichológia magazin szerint sosem az a kérdés, mivel lehet támadni a tiniket, inkább az, mivel segíthetjük őket abban, hogy a kamaszkorukat annak minden nehézségével együtt a legteljesebben tudják megélni. Mit tehetnek a felnőttek azért, hogy a saját bőrükben jól tudják érezni magukat? Mihez kezdjünk a nemi szerepek összemosódásával, egyáltalán kell-e bármit kezdeni vele? Legelőször is egy gyerek jólétének az alapját azzal adhatjuk meg, hogy elfogadjuk olyannak, amilyen. Vannak lányok, akik már óvis korukban is inkább fiús játékokat játszanak, nehezebben illeszthetők be a tipikus lányos sémába. A nem átlagos lányokat a szülők, pedagógusok sokkal jobban fogadják, mint amikor egy fiú nem elég fiús. Ha egy fiú babát fog a kezébe, ha nem szeret focizni, ha csendesebb, félénkebb, a felnőttek pánikszerű reakciókat tudnak adni a viselkedésére. A fiúkat mindenáron erőteljesen bele akarjuk passzírozni egy sémába, az elvárások velük szemben nagyon merevek. Ezzel sok fiú életét nehezítjük meg. Minél inkább erővel akarunk faragni valakiből valakit, fiúból férfit, zárkozott gyerekből nyitottat, szorongó gyerekből rámenőset, eleven gyerekből nyugodtat, lázadó tiniből jó kislányt, annál inkább azt üzenjük neki, hogy nem vagy elég jó úgy, ahogy vagy. Ez az érzés végigkíséri a gyerekek minden korszakát, gyerekkorunk minden fontosabb állomását, és rettentően megnehezíti a kamaszkort. Ebben a korban ugyanis még a legkiegyensúlyozottabb gyerek is átmenetileg talajvesztetté válik, hiszen keresi az identitását. Annak a gyereknek, akivel a környezete azt érezteti, hogy nem elég jó, hogy változnia kell, ez az identitáskeresés, ez a talajvesztettség kifejezetten embert próbáló feladat lesz. Minél jobban érzi magát egy kamasz a saját bőrében, annál könnyebben vészeli át ezt a cseppet sem könnyű, labilis korszakot. Ha egy kamasz nem érzi magát szerethetőnek, hogyan merjen ismerkedni? Emlékezzünk csak vissza, mekkora bátorság kell az első randira híváshoz, az első csók kezdeményezéséhez, az első tánc felkéréshez. Valóban azzal segíthetnek a felnőttek a legtöbbet, ha a kisgyerekkortól belekényszerítik, beleerőltetik a gyerekeket a feltételezett nemi szerepüknek megfelelő sémába. Könnyebb lesz egy félénke fiúnak randira hívni egy lányt, ha egész életében változatos eszközökkel, de saját személyiségét figyelmen kívül hagyva férfivel akarják őt faragni. Sok szülő azzal a szándékkal teszi ezt, hogy a félénkségét oldják, megoldják, az önbizalmát növeljék, de sajnos ezzel a félénkség és a szorongás csak erősödni fog. Ha nem fogadják el a gyerek személyiségét olyannak, amilyen, azzal sosem nő az önértékelése, sosem oldódik a félénksége, sőt, éppen fordítottan arányos a két dolog egymással. A nem vagyok elég jó érzés növeli a szorongást, és csökkenti az önértékelést. A legtöbb, amit elérhetünk az állandó változtatni akarással, hogy az illető állarcot vegyen fel, és olyannak tűnjön, amilyennek a környezete látni szeretné. Közben belül ugyanaz a félénk, szorongó gyerek marad, ugyanaz az elveszett kisfiú vagy kislány. Talán egész életében csak megtanul szerepet játszani. Miért kellene, hogy a fiúk egyformák legyenek csak azért, mert fiúk? Miért ne lehetne egy fiú érzékenyebb, befelé fordulóbb, mint a másik? És miért ne szerethetne bele sok kamaszlány pont emiatt? Ha a kamaszokat támogatni és segíteni szeretnénk abban, hogy rendben legyenek magukkal, érdemes elfelejteni a sablonokban gondolkodást. Minél rugalmasabbak, nyitottabbak, elfogadóbbak vagyunk, annál biztosabb talajt adunk alájuk. Így jobban helytállnak életük minden területén. Minél több feltétel nélkül szeretetet kapnak tőlünk, annál igazibb, annál önazonosabb nőkké és férfiakká tudnak válni. A mai világunkban, Robi, ugye egyrészt a telekommunikáció, illetve azért talán az elfogadóbb környezet is lehetővé teszi azt, hogy egyre inkább lehetőséget kapnak a férfiasabb lányok is az óvodában, iskolában, meg a nőiesebb viselkedésű fiúk is. Te hogy látod, mennyire van biztosítva ez a mai gyerekek számára, hogy a környezet támogatja őket abban, hogy olyanok legyenek, amilyenek valójában?
1: Igen, tehát most manapság, amikor megnézzük a mai tiniket, akkor teljesen más képet látunk, mint amiben mi bele csöppentünk, és akkor, mint amikor mi éltük ezt a korszakunkat. Igen, számos olyan hatás éri most már a gyerekeket, és akkor ez már egész korán elindul, akár már az óvodában töltött időktől, hogy megjelenik a média, az a fajta sokszínűség, hogy teljesen mást hallanak egymástól a gyerekek, tehát már egymás között is, amikor beszélgetnek, ugye ahány ház annyi szokás, és azért hallanak ezt-azt ugye egymástól, és nem feltétlenül mindig az a legpozitívabb dolog, amit a másik család tesz, vagy másik család csinál, és akkor ugye hát jön az kisiskoláskor, majd a kamaszkor, előkerülnek a mobiltelefonok, hogy ott hatalmas nagy felelősség a szülőknek, hogy milyen tartalmat engednek nézni a gyerek számára, mert amikor már ott a mobiltelefon, ott az internet, akkor onnantól kezdve már egy teljesen kitágult szabad világ elé kerülnek, ahol tényleg egy-két kereső szóra rákeresnek, akkor már is hatalmas nagy tartalmakat fog kihozni nekik. Hát én emlékszem rá, amikor ugye az internet világa megjelent, és milyen nagy dolog volt az, hogy beírtál két szót a keresőbe, és előhozta, és megtalálta, és most egy teljesen egyszerű dolgot mondok, egy elefánt, és akkor kidobta az elefántot, és leírta, hogy mit kell tudni róla. Tehát, és ez csak a pozitívabb része, ettől vannak károsabb és sokkal károsabb tartalmak, amiket szűrni kell, vagy meg kell próbálni úgy nevelni a gyereket, hogy ha meg is találja ezeket a tartalmakat, akkor, és nem érti, hogy mit tartalmaznak ezek, akkor merjen kérdezni a szülőktől, merje megkérdezni azt, hogy mit látott, magyarázzák el neki. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogyha kamaszként a kamasz gyerekünk lát bizonyos tartalmakat, akkor oda fog-e tudni hozzánk jönni, hogy megkérdezze, hogy láttam ezt, meg ezt, meg ezt, léci anya vagy apa, magyarázzátok el nekem, hogy mit láttam, mi ez, miért csinálja ezt, miért van az. És akkor a szülő akkor itt, hát lehet, hogy zavarba fog jönni, meg érheti kellemetlen kérdések, de ilyenkor mindig arra kell gondolni, hogy örüljünk neki, hogy megkérdezte, és hozzánk fordult, mert egyben akkor a szüleinek is tekint minket, másrészt pedig egy ilyen megbízható hátországnak, akitől szívesen kér tanácsot. Az, hogy most a kicsit átalakultak azok a fajta szerepek, hogy most a fiúk azok csak a kertben vannak, és csak barkácsolnak, és a lányok azok csak a konyhában vannak, ezek nagyon átalakulnak. Befolyásolja nagyon sokszor az, hogy milyen maga a család összetétele. Tehát, hogy tegyük fel, apa, anya és a gyerek, és akkor a apa dolgozik, nagyon sokat dolgozik, és a gyerek az anyukájával van többször. Tehát akkor igazából lehetséges, hogy egy idő után teljesen mindegy, hogy fiú vagy a lánygyerek, de többet fog olyan munkát, házi munkát elvégezni, mint amit ugye régen mondták, hogy ez női munka. Tehát ezt ne csináld férfiként. Most már azért nagyon manapság összekeverednek ezek a szálak, és lányok közül is, tehát nagyon sokszor vannak, hogy látni olyanokat, olyan foglalkozásban, női munkavállalót, ahol nehezen gondolnánk meg, tehát mondjuk egy kamionos sofőr például, vagy buszsofőr, az is egy egész komoly feladat, vagy biztonsági őr nőként. Tehát ezek mind-mind olyan dolgok, amik már meghazudtolják azt, hogy egyfajta sémának kellene lennie. Ha mi úgy állunk hozzá emberként, hogy egy kamasz gyerekünktől elvárjuk azt, hogy séma alapján nevelkedjen fel, akkor biztos, hogy csalódni fogunk, mert nem fogjuk azt látni, hogy katonás rendet csinál a szobájába, megy, és akkor nem tudom, fát fog vágni, és stb. Csalódni fogunk a gyerekünkben, az viszont soha nem jó. Tehát a hozzáállás kérdése az, hogy éppen milyen eredménye lesz annak, hogy a gyerekünkre gondolunk, és hogy milyen eredménnyel fog az zárulni, hogy itt mi elfogadóak leszünk-e vele szemben, vagy sem. Úgyhogy mindenképpen azt mondanám, hogy valahol ez már a mai világnak a velejárója, hogy átalakultak ezek a szerepek. Alapvetően nincsen ezzel semmi gond, hiszen ha már a gyerekünk megházasodik, és vagy lesz egy társa, akkor a közös otthont, a közös élethelyzetet, meg kell oldani, de a közös otthont fenn kell tartani, és hát ugye annak része a takarítás, a mosás, a főzés, illetve hát ugye, ha mind a két fél dolgozik, akkor itt ezt meg kell osztani, ezeket a munkákat, tehát nem nagyon lehet beskatujázni, mert akkor az nem túl egyszerű, és a legjobb egyébként, hogyha mindezt együtt végzik, mert amíg a munkában külön vannak, akkor ez tud egyfajta családépítő szereppel is járni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ebben talán nincsen semmi rossz, a negatív tartalmakat pedig a megfelelő helyén kell kezelni.
0: Arról beszéltünk az elmúlt percekben, hogy az átalakult nemi szerepek azok hogyan jelennek meg a mai fiataloknak az életében, úgyhogy érdekes volt a téma, de továbbiakban is érdemes lesz itt maradni velünk, hiszen jobbnál jobb és izgalmasabbnál izgalmasabb témákat fogunk még hozni itt a Pszichoaktívban.

0: Reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
1: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek. Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
0: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
1: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Reklámot hallottál.
2: Ez a Pszichoaktív, a Balatonrádió pszichológiai tematikus magazin műsora, és a következőkben az érzelmi evésről lesz szó. Evés zavarokkal ugyanis, ahogy túlsúllyal is sokan küzdenek. Az evés sokszor át van itatva sokféle érzéssel, nyugalommal, lázadással, szeretettel, haraggal, félelemmel, de nyújthat biztonságérzetet is. Az evéshez alapvetően a nyugalom érzése kapcsolódik. A csecsemő nem csak jól lakik, hanem megnyugszik és ellazul a táplálás során. Később is megmarad az evés nyugtató hatása. Ez csak akkor probléma, ha az evés és az étel egész gyermekkorban, és még felnőtt korban is az egyetlen, illetve a vezető önmegnyugtatási módszer, eszköz marad. Ezzel el is érkezünk az érzelmi evés fogalmához, ami röviden azt jelenti, hogy valaki akkor is eszik, ha szomorú, ha dühös, ha fél, valami miatt, de sokan örömükben is többet esznek. Ilyenkor az evéssel csökkentjük az érzelem okozta feszültséget, vagyis megnyugtatjuk magunkat. A túlevés kifejezője lehet még a lázadásnak, néha a szeretetet, a törődést hivatott pótolni. De van, aki akkor is eszik, amikor úgy érzi, hogy védtelen és igazságtalanság érte. Ez a sok különböző érzelem a felnövekedésünk során valahogy, valamikor összekapcsolódik az evéssel, vagy bizonyos ételekkel. A legérzékenyebb időszak ebből a szempontból a gyermekkor, mert kicsi korunkban különösen fogékonyak vagyunk a szavak nélküli kommunikációra, a gesztusokra, az arckifejezésekre. Ha a gyermek számára fontos személy úgy érzi, hogy milyen rossz lehet a gyermekkor, hogyha valamelyik gyermekem nem ehet vattacukrot, akkor a gyerek ugyanezt fogja érezni, és a vattacukor felértékelődik számára, és egyfajta érzelem kapcsolódik hozzá. Sajnos gyakori látmány, hogyha az aklatott kisgyereket ételkínálásával, etetéssel nyugtatják meg a szülők, nagyszülők. Ez a gyakorlat megalapozza, hogy az evés önmegnyugtató eszközzé is váljon. A legtöbb túlsúlyos felnőtt ahhoz kér pszichológiai segítséget, hogy képes legyen evés nélkül hatékonyan megküzdeni a feszültséget okozó élethelyzetekkel. Ha evés zavarral küzdünk, jellemző lehet ránk, hogy nehezen tudjuk megkülönböztetni és kifejezni az érzéseinket. A legtöbb ilyen ember általános feszültségként éli meg a negatív érzelmeket, csak hosszas gondolkodás után tudják megmondani, hogy dühöt, szomorúságot vagy éppen félelmet éreznek-e egy-egy számukra érzelmileg nehéz szituációban. A magas belső feszültséget nehezen viselik, mielőbb csökkenteni szeretnék, kiadni magukból, megszüntetni, gyorsan megoldani a bizonytalan helyzeteket, vagyis az érzelmi inkontinencia problémájával is küzdenek. Ugyanakkor az érzelmeinket nem tudjuk jól artikulálni sem metakommunikációs csatornák révén, sem szavakkal. A valódi biológiai éhség nélküli evés a bennünk keletkezett érzelmi feszültség gyors csökkentését szolgálja. Mivel negatív érzelmeinket nehezen fejezzük ki és mutatjuk meg, ezért az evés közvetítő közegként funkcionál, meg lehet szabadulni a belső feszültségtől anélkül, hogy azokat ténylegesen megfogalmaznánk. Az evés persze sosem válhat teljesen érzelemmentessé, és alapvetően nyugtató, ellazító funkciója is jelen lehet úgy az ember életében, hogy emellett a testsúlya és az evéshez való viszonya egészséges és kiegyensúlyozott marad. Az érzelem és evés túlszoros kapcsolata viszont egyrészt akár kóros súlyfeleslekhez is vezethet a túlfagyasztás miatt, másrészt csökkenti a személy megküzdési képességének színvonalát. Ennek következményeként az önképe negatívabbá válik. Elkezd szorongani, majd fokozatosan elkerüli az olyan élethelyzeteket, amelyek feszülté teszik és ezáltal többletfogyasztásra késztetik. Azoknál az embereknél, akiknél megszűnik az érzelmi evés, azok számára nem annyira lesz fontos a táplálkozás. Jó ételeket esznek mértékkel, változatosan, jó ízűen, megtisztelve önmagukat az evés körülményeivel. De már nem azon gondolkodnak egész nap, hogy mit fognak enni, vagy mit nem fognak megenni. Nem ragaszkodnak mereven ételekhez. A helyükre kerülnek az érzelmek, és a helyére kerül az evés is. Legtöbbször pszichológiai tanácsadás segítségével változtatható meg a problémás viszony az evéshez, a falásrohamok csökkenése értelemszerűen súlyvesztéshez vezet, anélkül, hogy a személy bármilyen ételt vagy ételcsoportot megvonna magától, hiszen így már eleve kevesebb táplálékot fogyaszt. Ha ez a változás megtörténik, és az étel elveszíti kizárólagos örömszerző és önmegnyugtató szerepét, a visszahízás esélye csökken. Egyre több érintett ismeri fel, hogy az elhízás mögötti lelki tényezők feltérképezése elengedhetetlen a sikeres és tartós életmódváltáshoz, írja a HVG Extra Pszichológia magazin. Robi, azt ugye már én is érzékeltem magamon, hogy az éhség az egyfajta feszültséget eredményez, illetve idegesebb vagyok ilyen helyzetben. De itt ez az anyag arról szól, hogy pont fordítottja, hogy valaki szorong, félelmet érez, vagy akár nagyon boldog, és pont ennek hatására kezd lenni. Hogy szerinted van-e itt olyan, hogy egészséges mérték, hogy valóban valaki azt mondhatja, hogy ha mondjuk szorong, akkor neki erre mindig van igénye, illetve ha már ezen túl esett, és ez mindennapi tevékenység részévé vált, hogy folyamatos belső szorongását, folyamatos esti mondjuk édességekkel, tortákkal tudja csak karbantartani, akkor szerinted mi hogyan tudja ezt kezelni, és egyáltalán egy felnőtt ember hogyan tudja ezt megelőzni, hogy kialakuljon ez az érzelmi evés? Mit gondolsz erről?
3: Igen, hát változóak itt a vélemények, illetve a hozzáállások ehhez a dologhoz, mert hát ugye az, hogy mit érzünk és hogyan érezzük, az nem feltétlenül az evéshez kell, hogy vezessen. Tehát, hogyha feszültek vagyunk, vagy éppen olyan hangulatunkban vagyunk, akkor ugye van számos olyan módja a feszültség levezetésének, amivel mondjuk el tudjuk kerülni, igen, az étkezéssel kapcsolatos ilyen káros hatásokat. Tehát az, hogyha mondjuk észleljük magunkon azt az érzést, hogy mi most feszültek vagyunk, vagy éppen valami nem tetszik és negatív hatások érnek, lehet, hogy nem egyből az étkezéshez fogunk futamodni, és akkor eszünk mindent, hanem lehet, hogy megpróbálunk más utat találni arra, hogy ez megvaló, vagy megszűnjön ez a fajta negatív érzésünk, vagy legalábbis arra a bizonyos időre egy kicsit leplezni azokat a rossz és negatív gondolatokat. Ennek van az ellentétje, hogyha pozitív hatások érnek, és örülünk, és boldogok vagyunk, hát igen, akkor is benne van az, hogy együnk akkor egy jót, ugyanúgy a hatás, tehát az, hogy elmozdultunk pozitív irányba vagy negatív irányba, ez valahogy eredményezheti azt is, hogy éppen elkezdünk nassolni, elkezdünk olyan ételeket enni késő este, amik nem biztos, hogy egészségesek számunkra. De ugye hát ezeket a pozitív érzéseket tehát lehet másképp is kezelni. Rengeteg elfoglaltság van, ami például segít ebben. Tehát akár egy tévénézés, akár egy filmnézés, akár ha valaki szeret rejtvényt fejteni, akkor az nagyon jó tud lenni. Vagy akár a kirándulás, vagy kimozdulni, vagy kicsit otthonról, egy mozi, egy színház, egy bármi. Tehát minden, ami egy kicsit nem a hétköznapunknak a része. Ha viszont már elindultunk és beleestünk ebbe az étkezési csapdába, akkor sem gondolnám, tehát még ezen belül is azért vannak fokozatok, vannak szintek, tehát az, amikor nem tudom, egy olyan negatív érzés fog el, hogy most hú, most minden rossz és minden negatív, és akkor valamit tenni kell, na most nem biztos, hogy egy vödörjékrém a megoldás, hanem ott is vannak szintek, vannak fokozatok, tehát kiszedek magamnak egy 3 kanálnyi jégkrémet, és azt megeszem. Ha most ezt csinálom, nem tudom, egy hétig, akkor lehet, hogy az egy literes vagy 2 literes dobozos jégkrém, az egy hét alatt fog elfogyni, és mondjuk nem egy este alatt. Tehát a szinteket én így értem, hogy bizonyos szinten még ez nem káros, vagy nem tud káros lenni, illetve hát az sem mindegy, hogy mit eszünk. Ugye nagyon sokszor azt is mondják, hogy például gyümölcsöt már estére ne fogyasszunk, de azért egy-két alma szerintem az úgy belefér, tehát nem kell akkor sem a fél gyümölcs kosarat megpucolni és megenni, hanem egy-két alma, vagy egy banán, és akkor igazából megvan ez az esti kis szokásunk. Tehát azt mondom, hogy azért vannak itt is fokozatok, de ha a mérték tartás az megvan mellette, és ez nagyon fontos. Ha a mértéktartás megvan, és nem az van, hogy na hát akkor most rossz napom volt, megettem a vacsorát, és akkor utána még azért egy Milka csokit, vagy egyéb táblás csokit még megeszek, akkor az már ott, és ez napi szinten ismétlődik, ott van igazából gond. Tehát amikor már odáig eljutunk, hogy egyszerűen kinyitjuk a hűtőszekrényt, és a táblacsoki kikerül belőle napi szinten, vagy két táblacsoki napi szinten, tehát ilyen nagyobb mennyiségekre gondolok. Tehát nem az, hogy most megeszünk kisebb mennyiségeket, amikor már úgy tényleg nagy mennyiséggel fogyasztjuk ezeket, akkor egyrészt gondolkodjunk el azon, hogy hogyan tudnánk ezen változtatni, illetve hogy lehet, hogy akkor nem egy táblacsokit nem egy nap alatt, hanem két nap alatt teszek meg. Tehát magunkba próbáljuk meg egy kicsit feldolgozni, illetve átértékelni, és hogyha ez nem sikerül, akkor lehet szakemberhez fordulni, ha úgy gondoljuk, de hát mint mindennek azért itt is a gyökerét próbáljuk meg kitisztítani, tehát keressük meg azt, hogy az alapproblémát hogyan tudjuk megoldani, és akkor ez a fajta rossz szokás is el fog múlni, vagy könnyebben kezelhető.
2: Az elmúlt percekben az érzelmi evésről beszéltünk, arról, hogy mikor is jelenthet ez számunkra problémát, hogy hogyan tudjuk ezt megelőzni, illetve, hogyha már beleestünk ebbe, akkor miféleképpen tudunk belőle kikerülni és kontroll alatt tartani az étkezésnek a területét. Most zenével folytatjuk adásunkat.

0: Ilyen nap a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban, benne pedig a Pszichoaktívot halljátok. És a következő témánk a munkapszichológián belül arról fog szólni, hogy hogyan tudunk a munkahelyünkön jó teljesítményt nyújtani, és olyan munkát végezni, amelyben jól érezzük magunkat, és mi hatnak ránk akkor, amikor a munkahelyünkön foglalatoskodunk. A HVG Extra Pszichológia magazin szerint sikerorientált társadalmunkban, ahol az eredményesség és a versenyképesség mutatói mind-mind számokkal mérhetők, a mindennapi megmérettetés és a munkatempó gyakran a család és a párkapcsolatok ellen hat. A világunkat olyanná alakítottuk, amelyben a technológia segítségével időegység alatt sokkal több minden fér bele egy-egy napunkba, és látszólag sokkal több csatornán tudjuk elérni egymást. A közösségi média használatával, az internet adta lehetőségekkel élve, gyakran a szeretett kapcsolatainkat is így intézzük két projekt között. Mostanában egyre több olyan probléma merül fel az embereknél, hogy nehezen egyeztetik össze a munkahelyi kihívásaikat a magánéletükkel. Bár egyre több munkáltató is rájön, hogy a munka és a magánélet egyensúlyának felborulása az növeli a pszichés frusztrációt, ami akár pszichiátriai zavarokhoz is vezethet. Szociálpszichológiai és más kutatások egybehangzó eredményei azt mutatják, hogy a nyugati társadalmakban mindenütt lelki problémát okoz a munka és magánélet egyensúlyának megbillenése a munka javára. Továbbá az is, hogy a magánéletben az emberek egyre kevesebb minőségi időt töltenek egymással. Társadalmunkban a sikert nem a hagyományos értékek kibontakoztatása, az emberiesség és a becsületes munka bizonyítja, hanem a felmutatható javak és címek. A pénzben mérhető vagyon. Pénzt, pláne sok pénzt keresni nem egyszerű. Sok olyan ember van, akinek a gondolkodás módja fejlesztésre szorul, hogy a saját egyéni sikerét ne ezen a síkon ítélje meg. Egyre erősebb hangsúlyt kellene arra helyeznünk, hogy az egyéniségünket megismerve találjunk az életünkben olyan foglalatosságokat és kapcsolatokat, amelyek révén a munka-pénz dimenzióból kimozdulva más területen is eredményesek lehessünk, akár egy sport vagy alkotó tevékenységben. Mindehhez persze tisztában kell lennünk önmagunkkal, a lelki adottságainkkal, a képességeinkkel, továbbá más emberek pszichés működésének lehetséges variációival. Tehát dolgoznunk kell azon, hogy valóban megismerjük önmagunkat. És rájöjjünk, hogy az életben mihez van tehetségünk, mit szeretnénk elérni és milyen eszközöket, például tudást kell még beszereznünk. Aki eredményes szeretne lenni, annak tudnia kell, hogy munkát is kell beletenni. Nem elegendő meghallgatni egy-egy előadást, vagy befizetni egy kurzusra. A hallottakat alkalmazni is kell. Az egyéni terápiák az igazán eredményesek, mert azok az illetőre fókuszálnak. Az az ember, aki tudatos a saját működését illetően, és kellően reális az önképe, továbbá a mindennapokban működtetni tudja az önreflexiós képességet, az sikeresebbé válik az élete minden területén. Ezt jelenti valójában a lelki versenyképesség. Mindenképpen valami egyediséget jelent, azt, hogy nem egy vagyok a sok ember közül, hanem ez az egy, a magam pozitív és negatív tulajdonságaival együtt, amiket a megfelelő időben tudomásul veszek. Sokan sémák szerint gondolkodnak. Ilyen helyzetben ezt és ezt kell tenni, így kell viselkedni, azt kell mondani, pedig nincsenek sémák. Vannak törvényszerűségek, mindenkinél előforduló élethelyzetek, események, de ezek mindenkiben másképp zajlanak, és mindenkiben egyedi reakciókat okoznak. Az állásvesztést például az egyik ember tragédiaként éli meg, a másik viszont lehetőségként, hogy végre váltson, akár új területre is. Régi megállapítás, hogy minden krízis egyben lehetőség is. Ettől függetlenül van, aki nem képes így felfogni. Néha a sikert sem könnyű feldolgozni, de a kudarcot mindenkinek nehéz. Van, akinek megy egyedül, és van, aki támogatásra szorul. Mindenesetre előnyben vannak azok, akik képesek tanulni. Még a legrosszabb helyzetekből is, akik ismerik önmagukat és tudják, hogy tovább tudnak majd lépni. Versenyképesebb tehát az, akinek kellő önismerete és önbizalma van. Ezeket pedig lehet erősíteni, de tudni kell, nem úgy működnek, hogy önbizalom tablettát írunk fel. A szakemberek is jól átbeszélik a klienssel, és komoly belső munkát igényel, ha valaki fejlesztené szeretné önmagát. Az önismeret, a lelki törvényszerűségek ismerete mind az egyén lelki stabilitásának fontos részei, ám ez még nem minden. Dolgoznunk kell a magánéletért is, hiszen éppen ezt hanyagoljuk el sokszor a munka miatt. Fontos, hogy olyan minőséggel működtessük a szeretteinkkel és a barátainkkal való kapcsolatot, amilyet az megérdemel. Próbáljunk minél több személyesen eltöltött időt rászánni mindenkire, amikor fizikailag is együtt vagyunk. Jó dolog a videó hívások alkalmazása, de az nem ugyanaz a minőségű kommunikációt jelenti. Az a lelki erő, amit ezek által a kapcsolatok által szerzünk, stabilabbá és optimistábbá tesz bennünket, amit kamatoztatni tudunk majd a munka során is, írja a HVG Extra Pszichológia magazin. Robi, azért az tényleg jól megfigyelhető manapság, hogy a sikerességet, vagy valakinek a munkában elért teljesítményét általában úgy szokták lemérni sokszor, nagyon sokan, hogy milyen autód van, milyen házad van, hol laksz, mennyi pénzed van. Szerinted hogyan tudjuk magunkat ettől függetleníteni? Vagy egyáltalán tudjuk?
1: Igen, tehát nagyon.
0: Milyen házad van, hol laksz, mennyi pénzed van? Szerinted hogyan tudjuk magunkat ettől függetleníteni? Vagy egyáltalán tudjuk?
1: Igen, tehát nagyon elanyagiasodott most már a

0: pozitív dolog, valamit úgymond sikerül elérnünk és teljesítenünk az életben. Na most az, hogy sikeres vagyok, mert van egy házam, de mondjuk a kollégámnak nincsen, hanem ő albérletben lakik, de attól függetlenül ő is sikeres, mert hogy tudja teljesíteni a napi céljait, a napi terveit, és ezzel együtt már ő ugyanolyan egyenértékű életet tud élni, mint esetlegesen mondjuk egy lakással rendelkező kolléga. Tehát igazából az, hogy siker, az egy pozitív jelentés, egy pozitív attitűd, de hogy nem kell mögé tenni bizonyos tárgyakat és bizonyos dolgokat. Mindenkinek teljesen más az élethelyzete, tehát valaki azt mondja, hogy egy nem tudom, jó pozícióban dolgozik, van egy családja, és a családja vesz egy autót például, ami egy átlagos, ugye 2-3 gyerekkel nem biztos, hogy a legnagyobb luxus autót fogod megvenni, hanem veszel egy átlagos, normál autót, amivel igazából tudtok utazni a családi programokra, illetve egyéb programokra, viszont nem vagy azzal kevesebb, hogy a kollégádnak pedig egy magasabb kategóriájú autója van, és ő azzal jár, de neki nincs családja. Tehát itt azért nagyon, nagyon meg kell nézni a hátteret, tehát az, hogy most látok egy tárgyat, látok ezt meg azt, az még nem biztos, hogy azt jelenti, hogy az, akinek kevesebb van, az nem sikeres. Illetve hát azért szokták mondani, hogy a pénz nem boldogít, és akkor zárójelben, de jó, ha van, hogy attól, hogy valakinek nagyon sok minden van külsőleg, tehát látod, hogy minden megvan, az nem biztos, hogy a lelkiekben ő teljes mértékben otthon van. Tehát nem biztos, hogy ő az adott személy, akinek a háztól kezdve az autóig, a megtakarításai, a minden, úgy, hogy már igazából az életben több problémája, gondja nem is lehetne, ha ezt az oldalát nézzük, egyszerűen lehet, hogy boldogtalan. És nem érzi magát elégnek ahhoz, hogy a világban 100%-onnak megfeleljen. Tehát ez egy másik oldala, hogy lehet, hogy megvan mindened, de mégsem vagy teljesen boldog. És akkor lehet, hogy az a kollega, akinek meg nincsenek meg ezek a tárgyai, az pedig teljes mértékben boldog és élvezi az életet a társával, a párjával, vagy éppen egyedül, mert hogy megtalálta a helyét abban, hogy ő éppen hogyan tud viszonyulni ezekhez a dolgokhoz, és nagyon fontos, ismeri önmagát. Tehát nem keresi önmagát a világban, hanem már úgy megtalálta. Úgyhogy ez nagyon sokat számít, hogy próbáljunk meg magunkkal barátságban lenni, és próbáljuk meg megismerni önmagunkat, mert akkor lehet, hogy nem az fog számítani számunkra egy másik emberben, ha ránézünk, hogy mennyire sikeres, hogy mi mindene van, és mi mennyi féle dolga van, és mennyi helyre jár, és mennyi pénze van, hanem egyszerűen egy kicsit a másik embernek a lelkébe is tudunk látni, és azzal együtt rajta is tudunk egy picit segíteni, ha már így közelebb baráti kapcsolatot ápolunk.
1: Arról beszéltünk az elmúlt percekben, hogy a munkapszichológián belül az, hogy valakinek sok mindene van, vagy anyagilag éppen nagyon jó helyzetben van, az nem feltétlenül jelent egyenlőséget a munkában elért sikerességével, vagy a magánéletben átélt minőségi kapcsolataival. Ezután most ismételten zenével folytatjuk a Pszichoaktívot.
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: Lemondott a Tisza kormány helyettes államtitkára. Vádat emelt a győri járási ügyészség egy férfi ellen, aki arra kényszerítette párját, hogy ássa meg a saját sírját. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A magyar kulturális élet különböző területeinek ismert képviselői nyílt levélben kérnek sürgős egyeztetést Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztertől, közölte a levél aláírói nevében Luther Imre előadó művész. Az alkotók, művészek, intézményvezetők, közművelődési szakemberek és

0: országos szakmai, valamint civil szervezetek vezetői arra figyelmeztetnek, a magyar kultúra számos területén már olyan mértékűvé vált a kiszámíthatatlanság, hogy az nem csak egyes szervezetek és műhelyek működését, hanem hosszabb távon a kulturális értékteremtés és a közösségi kultúra folytonosságát is veszélyezteti, írták a közleményben. Lemondott a Tisza kormány vidék és településfejlesztési minisztériumának egyik helyettes államtitkára. Értesülések szerint Mészáros Renáta személyes konfliktusba keveredett Lőrinc Viktória miniszterrel. A politikus internetes követői pedig kritikát fogalmaztak meg vele szemben, mert nem merte leírni az érintett nevét. Az államtitkár nevének elhallgatása újabb találgatásokat indított el, főként azért, mert az országos médiatermékek szinte mindegyike lényegtelennek tartotta, hogy melyik vezetőbeosztású alkalmazott távozása történt meg. Mészáros Renáta feladata a területi közigazgatás modernizációja lett volna. Vádat emelt a győri járási ügyészség egy férfi ellen, aki arra kényszerítette párját, hogy ássa meg a saját sírját az erdőben. A vádirat szerint a 49 éves férfi másfél éve élt párkapcsolatban a nővel, akivel féltékenység miatt 2025 novemberében a győri lakóhelyén összeveszett. Többször megpofozta a párját, majd egy pisztollyal arra kényszerítette, hogy az erdőben megássa a saját sírját. Ásás közben a földre lökte, a mellkasára ült és addig tömött földet a szájába, amíg a nő elveszítette eszméletét. Amikor a sértett magához tért, a férfi hazaindult vele és később otthonukban is kínoszta, például cigarettacsikkeket nyomott el rajta. Ezután a nő szakított a férfivel, aki azonban később többször is megfenyegette. Oroszország figyelmeztette Szlovákiát, hogy ne csatlakozzon ahhoz a nemzetközi bizottsághoz, amely az Ukrajna elleni orosz invázió által okozott károk megtérítésével foglalkozna. A figyelmeztetés állítólag július 10-én hangzott el telefonon, közölte a sme.sk. Moszkva jelezte, hogy az egyezmény aláírását barátságtalan lépésnek tekinteni. A történtekről Peter Pripután moszkvai szlovák nagykövet tájékoztatta a szlovák külügyminisztériumot.
1: Időjárás.
0: Ma döntően napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd az esti órákban északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként zápor, zivatar előfordulhat, másutt csapadék nem valószínű. A változó irányú szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27-32 fok között valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És most indul Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal,

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a Maratoni Balatoni zenefolyam.
0: 100 perc. Számolok.

0: Kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek. Szerény személyem Szabó Ferenc fog az elkövetkező 5 órában a maratoni balatoni zenefolyam keretében benneteket tájékoztatni. A legfrissebb zenei hírekről, érdekességekről és természetesen helyi információk is lesznek. Persze a legnagyobb aktuális slágerek sem fognak hiányozni. Töltöm is be nektek jelenkorunk egyik legnagyobb slágerét.
1: Buongiorno.

0: amo uvicete, ciao. Buonanotte.
1: Ez a te stílusod.
2: Balaton Rádió.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A hvg.hu információi szerint a balatoni bringásoknak csak az egyharmada visel sisakot. Alig haladja meg az egyharmadot. Egészen pontosan 35,6% azoknak a kerékpárosoknak az aránya, akik sisakot hordanak a Balaton körüli bringaúton. A Kodolányi Egyetem alkalmazott kutatási és innovációs központjának aktív és ökoturisztikai kutatóintézete által végzett kutatásból kiderül, hogy a Balaton körül tekerő kétharmada férfi közel 100%-uk közép- vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezik, életkor tekintetében pedig jobbára középkorú, mindössze a bringások 11%-a volt 30 év alatt és 9%-a 60 év felett. A kutatók azt is megállapították, hogy a sisakhordók között többségben voltak a nők és a gyerekek, illetve sokan voltak azok, akik láthatóan komoly felszereléssel, országúti kerékpárokkal tekertek. Ez utóbbi csoport egyébként egyértelműen gyorsabban és bátrabban közlekedett a többieknél, és a kikerülések során is kisebb oldaltávolságot tartottak. Kürti Gábor, a kerékpáros klub elnöke arról írt, hogy a kötelező sisakviselés tragédiához vezetne. Kürti főérve az volt, hogy a kötelező sisakviselés sokak kedvét elvenné a bringázástól, így a többi közlekedő is elszokna tőlük, ezért a balesetek száma is növekedne. Azonban megemlítette azt is, hogy a sisakot viselők vakmerőbben közlekednek, és az autósok is kevésbé vannak rájuk tekintettel. Kürti állításaival vitába szállt Csurilla Gergely, az ELTE közgazdaság és regionális tudományi kutatóközpont, valamint a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem tudományos munkatársa, szintén kerékpáros klub tag. Mondván, Kürti állításait nem támasztják alá az eddigi kutatások, és hangsúlyozta, minden eddigi tanulmány azt támasztotta alá, hogy a sisak hatékony védelmet nyújt a sérülések ellen. Mindezek után csak annyit mondhatok, hogy biztonságra fel, illetve jönnek a legjobb slágerek itt a Balaton Rádióban.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Talán slágerek. Csak neked.

Szép napot kívánok mindenkinek, a következőekben a Facebookot fogjuk egy kicsit elemezni. A Mindset-en található anyag szerint a Facebook sok esetben szolgáltatja ki a felhasználók adatait politikai célokra való felhasználásra is. Azonban nem csak választások kimenetelére lehet hatással a közösségi média, hanem bizonyos csoportközi konfliktusok, gyűlölködések gerjesztésében is szerepet játszik. A németországbeli Warwick Egyetem kutatói a Facebook hatását vizsgálták gyűlölet bűncselekményekkel összefüggésben. Németország többek között azért tökéletes terepe egy ilyen kutatásnak, mert az elmúlt évek német bevándorlás politikája talán az egyik olyan téma, ami leginkább megosztotta a társadalmat és a világ többi részét is. Mivel Németországban magasnak számít a befogadott bevándorlók száma, így statisztikailag is magasabb a bevándorló ellenes bűncselekmények száma is. A kutatók összegyűjtötték az elmúlt két évből ezeket a bűncselekményeket, és igyekeztek feltárni, hogy számos változó közül melyik az, amelyik szignifikáns prediktora lehet a bevándorlók ellen irányuló támadásoknak. Mértek különféle demográfiai változókat, de elemezték az adott területen befogadott menekültek számát, az ellenük irányuló tüntetések és mozgalmak számát, valamint a korábban elkövetett bevándorló ellenes bűncselekményeket is. A rengeteg változó közül egyet találtak, ami szignifikánsan korrelált a gyűlölet bűncselekményekkel. Ez pedig a Facebook használat. Minél többet és gyakrabban Facebookoznak egy adott terület lakosai, annál nagyobb valószínűséggel követnek el menekültek elleni támadást. A legérdekesebb a kutatásban, hogy ez az összefüggés minden településre igaz volt, függetlenül a politikai beállítottságtól vagy a település méretétől. Tehát semmi más nem szítja annyira a gyűlöletet, mint a Facebook. A közösségi médiáról már korábban is kiderült, hogy kifejezetten torzíthatja a valóságészlelést. Mesterséges, algoritmusokon alapuló véleménybuborékba zár minket. Abból a tartalomból, ami a saját értékeinkkel és vélekedéseinkkel megegyező, töménytelen mennyiségűt kapunk az arcunkba, minden egyéb ellentétes véleményt képviselő forrást eltüntet a saját hírfolyamunkból a Facebook. Ez azért is veszélyes, mert a saját véleményünkkel konzisztens források csak tovább erősítik saját nézeteinket, amelyek így tovább polarizálódhatnak. A Facebook tehát létrehoz egy személyre szabott valóságot, amiben folytonos megerősítést nyerünk. Azonban ez közel sem a valóság. A közösségi média platformjai a legzsigeribb ösztöneinkre igyekeznek hatni, mivel ez generál a legtöbb emberből reakciót, ami pedig a legértékesebb elem a Facebookon. Tehát korlátozottan javaslom nektek a közösségi oldalak használatát, ezen szempontok alapján ugyanis van benne veszélyforrás. A továbbiakban viszont a kellemes dolgoké lesz a főszerep itt az éterben, az FM 88 éten.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Lemondott a Tisza kormány helyettes államtitkára. Vádat emelt a győri járási ügyészség egy férfi ellen, aki arra kényszerítette párját, hogy ássa meg a saját sírját. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Vádat emelt a győri járási ügyészség egy férfi ellen, aki arra kényszerítette párját, hogy ássa meg a saját sírját. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.

0: olyan mértékűvé vált a kiszámíthatatlanság, hogy az nem csak egyes szervezetek és műhelyek működését, hanem hosszabb távon a kulturális értékteremtés és a közösségi kultúra folytonosságát is veszélyezteti, írták a közleményben. Lemondott a Tisza kormány vidék és településfejlesztési minisztériumának egyik helyettes államtitkára. Értesülések szerint Mészáros Renát a személyes konfliktusba keveredett Lőrinc Viktória miniszterrel. A politikus internetes követői pedig kritikát fogalmaztak meg vele szemben, mert nem merte leírni az érintett nevét. Az államtitkár nevének elhallgatása újabb találgatásokat indított el, főként azért, mert az országos médiatermékek szinte mindegyike lényegtelennek tartotta, hogy melyik vezetőbeosztású alkalmazott távozása történt meg. Mészáros Renát a feladata a területi közigazgatás modernizációja lett volna. Vádat emelt a győri járási ügyészség egy férfi ellen, aki arra kényszerítette párját, hogy ássa meg a saját sírját az erdőben. A vádirat szerint a 49 éves férfi másfél éve élt párkapcsolatban a nővel, akivel féltékenység miatt 2025 novemberében a győri lakóhelyén összeveszett. Többször megpofozta a párját, majd egy pisztollyal arra kényszerítette, hogy az erdőben megássa a saját sírját. Ásás közben a földre lökte, a mellkasára ült és addig tömött földet a szájába, amíg a nő elveszítette eszméletét. Amikor a sértett magához tért, a férfi hazaindult vele és később otthonukban is kínoszta, például cigarettacsikkeket nyomott el rajta. Ezután a nő szakított a férfivel, aki azonban később többször is megfenyegette. Oroszország figyelmeztette Szlovákiát, hogy ne csatlakozzon ahhoz a nemzetközi bizottsághoz, amely az Ukrajna elleni orosz invázió által okozott károk megtérítésével foglalkozna. A figyelmeztetés állítólag július 10-én hangzott el telefonon, közölte a sme.sk. Moszkva jelezte, hogy az egyezmény aláírását barátságtalan lépésnek tekinteni. A történtekről Peter Pripután moszkvai szlovák nagykövet tájékoztatta a szlovák külügyminisztériumot.
1: Időjárás.
0: Ma döntően napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd az esti órákban északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként zápor, zivatar előfordulhat, másutt csapadék nem valószínű. A változó irányú szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27-32 fok között valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És most
1: folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása.
2: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
1: 100 percen keresztül,
2: reklám nélkül.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

0: maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

Jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak! A hatékony tanulás módszertanának néztem utána. A Mindset pszichológiai magazinban talált anyagot használtam fel ehhez. A tanulás, illetve a hatékony tanulás kérdéseivel kapcsolatban számos elmélet, elképzelés és technika született az elmúlt években. Anders Ericsson, a floridai egyetem professzora úgy véli, hogy egy készséget, bizonyos képességet körülbelül 10 000 óra gyakorlás után sajátíthatunk el teljes mértékben. Ez a 10 000 órás szabály, ha bár azért fontos megjegyeznünk, hogy Ericsson főként élsportolókat, zenezseniket, sakkmesterekkel kapcsolatosan végezte vizsgálatait, aminek a végén erre a következtetésre jutott. Tehát Ericsson 10 000 órás szabálya főként arra vonatkozik, hogy egy adott készséget szinte világszínvonalúan sajátítsunk el. Felvetődik a kérdés, hogy akkor mennyi időbe telik, hogy valamiben jók legyünk, és hogy képesek legyünk egy bizonyos készség megtanulására. Josh Kaufman író azt állítja, hogy egy készséget magunkénak tudhassunk, igaz, nem világszínvonalúan, ahhoz véleménye szerint elég 20 óra gyakorlás. Gabriel Weiner író szerint például az idegen nyelvek tanulásának tekintetében sokkal könnyebben tanuljuk meg azokat a szavakat, melyeket interakciókhoz, élményekhez tudjuk kötni. A memorizálással kapcsolatos módszereknek közös alapja van. Megpróbálják az elraktározandó információkat más egyéb, egyénibb információval összekötni annak érdekében, hogy az elraktározandó információk között különbséget tudjon tenni az agyunk, így téve könnyebbé a visszakeresést és a tanulást. A hatékony tanulás alapfeltétele a megfelelő tanulási metódus kiválasztása mellett az, hogy hatékonyan osszuk be a tanulásra szánt időt. Manapság egyik legdivatosabb tanulási stratégia a Pomodoro technika, mely Francesco Cirillo nevéhez fűződik. A módszer végrehajtásához egy kis órát alkalmaznak, mely 25 plusz 5 perces blokkokra, pomodórókra tagolja a tanulást. A technika része az is, hogy az egyén az aktív, fókuszált munkavégzéssel vagy tanulással töltött 25 percben igyekszik a külső zavaró tényezőket minimalizálni, és csak az adott feladatnak szenteli a figyelmét ebben a 25 percben. Ezt követi egy 5 perces szünet, melynek folyamán az egyén az adott feladaton kívül bármire fordíthatja a figyelmét. Ez a fél óra tesz ki egy pomodórót. A technikához tartozik még, hogy 4 teljesített pomodoro után az egyén tarthat egy fél órás szünetet. Ezt a folyamatot pedig egészen addig ajánlatos folytatni, míg nem végzünk az adott feladattal, tanulnivalóval. Az előbbi technikák közül bármelyiket javaslom nektek gyakorlatban történő használatra, mi pedig most vissza fogunk menni oda, ahol a legjobb slágerek laknak.

0: Tettük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban, és természetesen helyi hírekkel is informálunk benneteket. Elbukott a balatoni citrustermesztés terve az agroinform.hu szerint. Hihetetlen, de igaz, a kommunizmus éveiben citromot, narancsot, sőt még teát is akartak termeszteni a Balaton partján. Az 50-es évek elején kezdődő kísérletek mögött a Szovjetunióból átvett ideológiai mezőgazdasági elképzelések álltak, és a végrehajtásban olyan szakemberek is részt vettek, akik valójában semmiféle agrár végzettséggel nem rendelkeztek. Az első 5 éves terv keretében 1949-től indultak meg a citrusfélék termesztését célzó kísérletek. A célterületet gyorsan kijelölték, a Balaton északi partján lévő szélvédett, páradús régiókban, Keszthelyen, Tihanyban, Akaliban és később Badacsonyban 2 kataszter holdnyi területen telepítettek citrom, mandarin és narancsoltványokat. A koncepció a Szovjetunióból származott, egészen pontosan Trofim Lisenko nevű végzettséggel nem rendelkező agrármérnök elmélete alapján, aki a biológiai és agrártudományok megcsúfolásával írta be magát a történelembe. A magyar megvalósítást Porpáci Aladár, a fertődi kísérleti gazdaság kutatója irányította. A termesztéshez hideghez szoktatási módszert és úgynevezett árokba ültetést is alkalmaztak, hogy védjék a fákat a fagyoktól. Ez azonban mit sem ért. Az első fagyos télen szinte az összes oltvány elpusztult. A kudarc ellenére nem adták fel, sőt, fokozottabb telepítésekbe kezdtek, miközben a szőlőtermő területek rovására próbálták megvalósítani a déli gyümölcs termesztés vízióját. A sikertelenséget a hatóságok sokáig nem ismerték be. 1952-ben még a szovjet delegáció számára is bemutató szüretet szerveztek Fertődön, természetesen megrendezett formában. 1953-ban már az is felmerült, hogy ha a citrom megterem, akkor teát is lehetne termeszteni a Balaton környékén. A teatermelés végül szerencsére sosem indult el. 1954-ben a keszthelyi kísérleti telepen különféle melegárkokban próbálták párásítani a levegőt. A citromültetvények között eperrel, sóskával, ibolyával gyepesítették a területet, és búzapejvával takart nátfonatokkal védték a növényeket. Csak néhány kis üvegablak biztosított fényt a cserjéknek. A projekt tehát óriási energiát és pénzt emésztett fel, mindenféle látható eredmény nélkül. Bár az első kudarcok után még évekig próbálták fenntartani a siker látszatát, 1955 után már híre hamva sem maradt a balatoni déli gyümölcstermesztésnek. A projekt csendben eltűnt, és soha nem is ismerték be hivatalosan a kudarcot. Csak a szőlőtermelők emlékezetében maradt meg a történet, akiknek értékes földjeit időlegesen citromfák foglalták el, teljesen eredménytelenül. Ez akkor fordulhat elő, hogyha az ideológia felülírja a szakmaiságot, ami a mezőgazdaság történetében is, mint látszik, előfordulhatott. Most zene következik itt a Balaton Rádióban, úgyhogy érdemes velünk tartani.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
1: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
2: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
1: Reklámot hallottál.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: A Balaton Rádióban a televíziózás hatásaival megyünk tovább. A Mindset magazin cikkét hoztam el, illetve dolgozom fel nektek. A tévénézés mára már olyannyira részévé vált a mindennapjainknak, hogy szinte észre sem vesszük, és akár naponta 6-7 órán keresztül is be van kapcsolva a készülék. Azt fogom most megnézni, hogy milyen hatással van gyermekünk fejlődésére és személyiségére a tévénézés. Minden esetben káros, vagy lehetnek előnyös oldalai is. A tévénézés alapvető jótékony hatása abban rejlik, amiben a veszélye is. A gyerekek utánozzák, amit a képernyőn látnak. Ha ez tartalmilag és formailag is olyan műsor, amely fejlesztő hatással van rájuk, akkor profitálhatnak is belőle. A gyerekek azonosulnak a filmekben látott szereplőkkel, így ha azok követendő példát mutatnak, akkor akár nevelő hatással is lehetnek rájuk. A tévénézés kisgyerekkori hatásaival kapcsolatban az egyik aggodalomra okot adó tény, hogy a gyerekek könnyen összetévesztik a látszatot a valósággal, mivel észlelési és gondolkodási képességeik még fejlődésben vannak. Nem tesznek különbséget a tárgyak megjelenése és valódi lényegek között. A gyerekek a csecsemőkor végén még biztosan nem képesek különbséget tenni a látszat és a valóság között. A 7 évesnél fiatalabb gyerekek sokszor nehezen értették meg a kutatásokban, hogy amikor a filmben lelövik a szereplőt, akkor a színész valójában nem hal meg. A gyerekek még kevés tudással rendelkeznek a világról, ezért nekik sokkal nehezebb összemérni a tévében látottakat a valósággal. Egy következő problémákat felvető terület a tévében látott műsorok tartalma. Ehhez kapcsolódóan két igazán jelentős tényező van, amelyek káros hatással lehetnek a gyermeki fejlődésre. Az egyik a sztereotipizálás, a másik a túlzott erőszak. A férfiakat a munkahelyükön, a kapcsolataikban és nagyjából minden más területen is irányító szerepben festik le, míg a nők inkább passzívak, alárendelődőek, központi értékük pedig a külső vonzerő. Ezek a sztereotípiák a legújabb műsorokban már kezdenek fellazulni, mégis vannak, amelyekben még tartják magukat. A televízióban megjelenő erőszak mértéke mindenképpen aggodalomra adhat okot emellett. Számos bűnügyi sorozat fut abban az idősávban, amikor könnyen lehet, hogy fiatalok is ülnek a tévé előtt. Ezek a képek pedig azt sugallhatják a fiatalok számára, hogy az erőszak a nézeteltérések megoldásának egy elfogadott módja. A televízióban látott erőszakot vizsgáló kutatások eredményei mégis ellentmondásosak. Egyrészt igazolt, hogy agresszív jelenetek megtekintése után a gyerekek erőszakosabban viselkednek a kísérleti játszószobában, mint szelíd filmek vetítése után. Másrészt olyan eredmények is születtek, amelyek szerint azok a gyerekek választanak inkább erőszakos műsorokat, akik viselkedése eredetileg is impulzívabb. A televízió lehetséges negatív hatásaival kapcsolatos eredmények arra hívják fel a figyelmünket, hogy a szülőknek fontos szerepe van a gyerekek televíziós tapasztalatainak felügyeletében. Ez vonatkozik a tévé előtt töltött időre és a műsorok tartalmára is. Egy további fontos szempont lehet, hogyha a szülők együtt nézik a tévét a gyerekekkel, akkor beszélgethetnek velük arról, amit látnak, így a gyerekek jobban megérthetik a látottakat. Tisztázódhatnak az esetleges félreértések és a felmerülő erkölcsi kérdéseket is megvitathatják. Ilyen formában pedig tanulási és tapasztalatszerzési lehetőséget is magában rejthet a tévézés. Forduljunk most a tévéről a rádió irányába, hiszen ez is egy elég népszerű médium, és bizony, ha rádió, akkor zene.

0: legrosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
0: 100 perc. Számolod?

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Az oktatás szellemisége formálja a közösséget, mondta a tanévnyitón a köztársasági elnök. Idén is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az oktatás szellemisége formája.

0: Szociális munkát végez, tette hozzá. Úgy fogalmazott, nem véletlen, hogy a régi időkben a pedagógusi hivatást a legmagasabb fokú elismerés övezte, és ő hiszi, hogy ma is ezt érdemli. Ebben a tanévben is térítésmentesen igényelhető a humán papillomavírus, a HPV elleni védőoltás, amelyet majd iskolai keretek között kapnak meg a diákok. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos a keddi budapesti sajtótájékoztatón elmondta, az oltást azok kérhetik, akiknek a lánya vagy fia 7. évfolyamra jár. Hozzátette, a szülők a tanév első napjában megkapják a tájékoztatót az oltásról, annak fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell a szülői hozzájáruló nyilatkozatot kitöltve aláírva visszajuttatni az iskolába. A szakember kitért arra, hogy a HPV elleni vakcina akkor a leghatékonyabb, ha még a szexuális élet megkezdése előtt beadják. A kormányhivatal főépületének üvegfelületeit tisztító szakember zuhant le a magasból és halt meg kedden, Szegeden, közölte a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal közösségi oldalán. A kormányhivatal szegedi Rákóczi téri főépülete üvegfelületeinek tisztításával megbízott vállalkozó egyik munkavállalója halálos kimenetelő munkabalesetet szenvedett, írták. A baleset körülményeit a kormányhivatal foglalkoztatás felügyeleti és munkavédelmi főosztályának szakemberei is vizsgálják. Az ügy részleteiről további információt csak a vizsgálat lezárását követően adnak. A Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal őszinte részvétét fejezi ki az elhunyt hozzátartozóinak és osztozik a család fájdalmában, áll a közleményben. Jogerősen 7 év börtönbüntetést szabott ki a pécsi ítélőtábla egy zalai férfira, mert különösen jelentős mennyiségben állított elő és értékesített amfetamin tartalmú kábítószert, közölte a bíróság. Közleményükben azt írták, a vádlott anyagi nehézségei miatt döntött úgy, hogy kábítószert fog előállítani. Az amfetamin olajat és egyéb anyagokat beszerezte, majd havonta másfél-két kilogramm fogyasztásra kész anyagot állított elő egy interneten megszerzett recept alapján. A drogot csomagokba adagolta, majd azokat 800-1000 forintos grammonkénti áron értékesítette egy kábítószerfogyasztó és értékesítő férfinek.
1: Időjárás.
0: Ma döntően napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd az esti órákban északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként zápor, zivatar előfordulhat, másutt csapadék nem valószínű. A változó irányú szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27-32 fok között valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
1: Folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal. A

A maratoni balatoni zenefolyamot hallhatjátok itt a Balaton Rádióban. Olyan dolgokat veszünk, amikre nincs szükségünk. Abból a pénzből, ami nem a miénk. Hogy lenyűgözzünk embereket, akiket még csak nem is szeretünk. Hangzik el a Harcosok klubja című kultikus filmben. A kissé negatív hangvételű idézet tökéletesen példázza a mai fogyasztói társadalom felszínességét. Azonban csak rajtunk múlik, hogy megmaradunk-e e sekélyes álvalóságban, vagy tárgyak gyűjtése és a kifelé fordulás helyett magunkban teszünk rendet és mélyebbre ásunk. A Mindset Pszichológia cikke alapján Joshua Becker az amerikai Forbes hasábjain írta le történetét. 10 évvel azelőtt szakított addigi szokásaival, és a minimalizmus felé vette az irányt. Úgy fogalmaz, hogy túl sok időt pazarolt el az életéből arra, hogy a pénzt hajhássza, majd pedig olyan tárgyakra költse, amik igazán nem hozták el számára a boldogságot. Ez a folyamatos hajsza pedig csak még távolabb lökte attól, hogy megtalálja, mi jelenti számára a valódi örömöt. Számos érvet fel lehetne sorakoztatni, hogy miért érdemes a minimalista életmód felé fordulni, és kevesebb tárgyat birtokolni. Ezekből szedtünk össze most néhányat. Egyrészt jobban átláthatod, mi az, ami igazán számít. Az életünk véges. Miért pazarolnánk olyan dolgokra, amik igazából nem értékesek? A fizikai tárgyak elromlanak, elkopnak, elfelejtődnek. Az élmények, az emlékek, a szeretet, a szenvedély örökkévalók. A másik ilyen pont, hogy sokkal több pénzt takaríthatsz meg. Ahogy az életünk, úgy sajnos az időnk, energiánk, pénzünk, sőt még a figyelmünk is véges. Még a kapcsolataink és a mentális kapacitásunk is. Fizikai értelemben is csak bizonyos korlátok között vagyunk képesek cselekedni. Még egy ilyen pont, hogy visszanyerheted a kontrollt a saját életed felett. Óriás plakátokról, villogó reklámokról, tévéműsorokból és különböző emberek szájából hangzik el folyamatosan, hogyan kellene élni, mit kellene megvenni, hogyan kellene kinézni, mit kellene enni, vagy miben kellene hinni. Azzal a döntéssel, hogy sokkal kevesebb tárgyat vásárolunk meg, bizonyos szempontból visszanyerjük az irányítást a saját életünk felett. Ahogy már az előzőekben is említettem, az énről átkerülhet a fókusz a mire. Bizonyos tárgyak megvásárlása a legtöbb esetben önös érdekektől vezérelt, leszámítva, amikor valakinek ajándékot vásárolunk. És utolsó előtti pontként rugalmasabban kezeli azok a változásokat, akik kevesebb tárgyat birtokolnak. Utolsó pontként pedig megemlíthetjük, hogy inspirációt nyújthatsz másoknak. A fogyasztói társadalom felemészti önmagát a folytonos pénz és tárgyak utáni hajszában. A végeredményt pedig sokan érezzük a saját bőrünkön. Arról nem is beszélve, hogy a nyugat kielégíthetetlen étvágya milyen pusztításokat művel a harmadik világban. Minél több emberre lenne szükség, aki szakít a konzumerizmussal és inspirációként szolgálhat másoknak. Tehát, hogyha a legközelebb megvásárolnád a 20. pár cipődet, 30. pólódat, vagy a 40. bögréd, akkor felteheted magadnak a kérdést, valóban szükséged van arra az árucikre, vagy van benned valami űr, hiány, amit a termékekkel szeretnél betölteni.

éjjel-nappal a legjobbakkal, itt a Balaton Rádióban. Folytatódik a balatoni Bringa körút felújítása. Összesen 10,5 kilométernyi szakaszon. Balatonudvari és Bonyarcvashegy között folytatódik a balatoni Bringa körút felújítása, jelentette be az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedési államtitkára. Nagy Bálint elmondta, a Balatont körbeölelő, mintegy 205 kilométeres körút felújítása 2019-ben kezdődött el. Mára több mint a felén 114 kilométeren végeztek a munkálatokkal. A Zala és Veszprém vármegyében most induló rekonstrukció közel nettó 550 millió forintba kerül, és az év végéig befejeződik a felújítás, tette hozzá az államtitkár. A politikus jelezte, a kerékpározás turisztikai szempontból és a napi munkába járás eszközeként is jelentős közlekedési alternatíva. Kiemelten fontos ugyanakkor, hogy biztonságos feltételek között lehessen kerékpározni, erre pedig leginkább a kerékpárutak adnak lehetőséget. Magyarországon az elmúlt években mintegy 340 kilométernyi új bicikliút épült, és közel 220 kilométernyi lett felújítva. Országszerte 336 kilométernyi új szakasz építésének és 220 kilométernyinek a felújítása van előkészítő szakaszban. Vagy már meg is kezdődtek ezeknek a munkálatai. Az államtitkár emlékeztetett arra is, hogy elkészült a Budapestet a Balatonnal összekötő 108 kilométeres biciklis nyomvonal is, amelynek megvalósításánál nem a legrövidebb és leggyorsabb út volt az elsődleges, hanem a biztonság. A Balaton mellett pedig már a Tisza-tó is körbe biciklizhető. A Balatonnál nem csak az északi parton folytatódik a rekonstrukció, hanem ezzel párhuzamosan Siófoknál is felújítási munkálatok indultak. A déli parti város és Pécs közötti Bringa út első szakaszaként mintegy 2 kilométeres nyomvonal újul meg, bruttó 65 millió forintból. Bíró Róbert, Balatongyörök független polgármestere azt emelte ki, hogy a balatoni településeknek azért is fontosak a kerékpárutak, mert nem csak a nyári hónapokban, hanem ősszel és télen is vonzák a vendégeket. Pali Róbert, Bonyarcvashegy polgármestere azt emelte ki, hogy Keszthely közelsége miatt nem csak a balatonparti településeknek, de az egész régió számára nagy jelentősége van a bicikliutaknak, írja az alon.hu. A következőekben pedig egy balatoni slágerrel folytatjuk az adásunkat.

Napsütésben gazdag szép napot kívánok! A következő percekben a kiváló zenei slágerek után tudományos információ következik. Az Origo információja alapján meghosszabbíthatja az élettartamot a whisky. Amikor a pubban kocintásra emeljük a poharunkat, nem véletlenül mondjuk, hogy egészségünkre. Egy új tudományos kutatás ugyanis bebizonyította, hogy a whisky fogyasztása nem csak hosszabb és egészségesebb életet ígérhet, hanem a kreativitásunkat is növelheti. Árpa, élesztő tűzeg és forrásvíz, no és némi tűz és tiszta levegő. Nem véletlenül ezek számítanak egy jóféle whisky alapvető alapanyagai közé. Az Amerikai Társaság a Tudományos Fejlődésért Szervezet most publikált kutatási eredményei szerint a whisky mérsékelt fogyasztása szorosan összekapcsolódhat a még hosszabb élettartammal. Claudia Keves, a Kaliforniai Egyetem neurológusa és csapata azoknak az embereknek az életmódját és szokásait tanulmányozta, akik már betöltötték a 90. életévüket. A szakember már 15 éve figyeli a korcsoport mindennapjait és életvitelét. Úgy találták, hogy azok az emberek, akik naponta minimális mennyiségű alkoholt fogyasztottak, kevesebb valószínűséggel hunytak el ideje korán. Egyelőre nincs logikus magyarázata a jelenségre, mondta Claudia Keves. A vizsgálataink alapján abban viszont határozottan hiszek, hogy a mérsékelt alkoholfogyasztás meghosszabbíthatja az élettartamot, említette meg a kutató. Ráadásul a whisky egy sárgás színű, íztelen és szagtalan kristályos port, ellak savat is tartalmaz. Ez az erős antioxidáns képes a káros, rákos szabadgyökök eltávolítására a szervezetben. Délkorai kutatók azt is kimutatták, hogy az ellaksav védi a bőrt az UVB sugárzás ellen, de jelenleg szintén kutatják a mellrák elleni hasznosíthatóságát. A whisky még a vörösbornál is hatékonyabb antioxidáns és antimutagén, tette hozzá a kutató. Ami a szívegészségét illeti, a mérsékelt whiskyfogyasztás 50%-kal csökkenteti a stroke vagy a szívinfarktus kockázatát. Hasonlóképpen azoknál, akik a whiskyt kis mennyiségben hetente 1 és 6 adag közötti mértékben fogyasztották, felére csökkent a felnőttkori demencia esélye. A whisky emellett bizonyítottan segít megelőzni a szív-koszorúér betegségeket is. Ha azonban a kreativitásról van szó, a whiskyfogyasztás ezen a területen is jól teljesít. Az ital jótékony hatásáról még folynak a viták a kutatók között. A kreativitás növekedésének talán az lehet az oka, hogy a kutatás szerint a whisky határozottan javítja az erőt és magabiztosságot, amit az alkohol biztosít. Az Illinois Egyetem munkatársai összesen 40 férfi ivási szokásait tanulmányozták, és azt találták, hogy azok az alanyok bizonyultak kreatívabbnak, akiknek a véralkohol szintje körülbelül 0,75 ezrelék volt. Az Amerikai Rákkutató Társaság mindazonáltal felhívta rá a figyelmet, hogy szerintük a biztonságos alkoholfogyasztás egyszerűen nem létezik. Hát, ezek után azt gondolom, hogy érdemes lehet végiggondolni, hogy milyen italt választ az ember akkor, ha egy jó baráti társaságban, egy jó beszélgetés mellé stresszoldóként választja, de mindazonáltal a legjobb és legegészségesebb slágerek azok a zenék, és ezek jönnek most itt az éterbe.

0: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Az oktatás szellemisége formálja a közösséget, mondta a tanévnyitón a köztársasági elnök. Idén is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az oktatás szellemisége formálja a közösséget, megalapozza a nemzet jövőjét. Hangoztatta Baka András köztársasági elnök a Somogy megyei Nagybajomban kedden. Az államfő a Csokonai Vitéz Mihály általános iskola és kollégium tanévnyitó ünnepségén azt mondta, vallja, hogy a pedagógusok munkája stratégiai fontosságú az egész nemzet számára. A pedagógus egyszerre odafigyel és fejleszt, pszichológiai módszereket alkalmaz, példát mutat és belső tartást ad, esetenként szociális munkát végez, tette hozzá. Úgy fogalmazott, nem véletlen, hogy a régi időkben a pedagógusi hivatást a legmagasabb fokú elismerést ad és belső tartást ad, esetenként szociális munkát végez, tette hozzá. És

0: A kormányhivatal főépületének üvegfelületeit tisztító szakember zuhant le a magasból és halt meg kedden, Szegeden, közölte a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal közösségi oldalán. A kormányhivatal szegedi Rákóczi téri főépülete üvegfelületeinek tisztításával megbízott vállalkozó egyik munkavállalója halálos kimenetelő munkabalesetet szenvedett, írták. A baleset körülményeit a kormányhivatal foglalkoztatási, foglalkoztatás felügyeleti és munkavédelmi főosztályának szakemberei is vizsgálják. Az ügy részleteiről további információt csak a vizsgálat lezárását követően adnak. A Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal őszinte részvétét fejezi ki az elhunyt hozzátartozóinak és osztozik a család fájdalmában, áll a közleményben. Jogerősen 7 év börtönbüntetést szabott ki a pécsi ítélőtábla egy zalai férfira, mert különösen jelentős mennyiségben állított elő és értékesített amfetamin tartalmú kábítószert, közölte a bíróság. Közleményükben azt írták, a vádlott anyagi nehézségei miatt döntött úgy, hogy kábítószert fog előállítani. Az amfetamin olajat és egyéb anyagokat beszerezte, majd havonta másfél 2 kg fogyasztásra kész anyagot állított elő egy interneten megszerzett recept alapján. A drogot csomagokba adagolta, majd azokat 800-1000 forintos grammonkénti áron értékesítette egy kábítószerfogyasztó és értékesítő férfinek.
1: Időjárás.
0: Ma döntően napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd az esti órákban északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként zápor, zivatar előfordulhat, másutt csapadék nem valószínű. A változó irányú szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27-32 fok között valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És most!
1: Folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió.

0: megjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
3: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
2: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
3: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
4: Jött egy üzenet, meghallgatom.
5: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöske és szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
4: Pölöskei, a családi szörp.
2: Dexablock.
6: Fájdalom csillapító.
2: Dex ketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
7: Dexablock. Fájdalom csillapító.
2: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Reklámot hallottál.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Szép napot kívánok mindenkinek itt a Balaton Rádióban, benne pedig a maratoni balatoni zenefolyam hallható, ami a jó zenék mellett azért tudományos érdekességeket is ad számotokra. A konfliktus kezelés, a konfliktusok napjainkban való szerepéről lesz szó a következő percekben. Ha megkérdezünk néhány embert, elég széles repertoárját kapjuk azoknak a válaszoknak, ami a konfliktus szóról jut nekik eszükbe. Néhány ember pozitívan tekint a konfliktusokra, de többnyire nem ez a jellemző. Egy munkai konfliktusokkal foglalkozó tanulmány szerint a dolgozó emberek átlagosan 2 órát foglalkoznak hetente munkahelyi konfliktusokkal. Az USA-ban ez a szám jóval magasabb, ott körülbelül 3 órát tesz ki a hétből, mely a vállalatok életéből is komoly bevételkiesést, többletköltséget jelent. A legtöbb konfliktus a non-profit szektorban tapasztalható. A kutatás szerint a dolgozók közel 48%-a jelzett valamilyen típusú munkahelyi konfliktust. A dolgozók közötti feszültségek gyakran eredményeznek személyes támadásokat, sértegetéseket, sokszor a munkahelyről való hiányzás egyik okaként is szerepelnek. A dolgozók így motiválatlanná, dühössé, frusztráltá és stresszessé válnak. Konfliktus menedzsmenttel, konfliktus csökkentéssel és a többi megoldásra irányuló kifejezéssel mindaz a probléma, hogy a konfliktusokat állítják be ellenségként. Ezek a megközelítések azt az elképzelést erősítik meg bennünk, hogyha meg tudunk szabadulni egy-egy konfliktustól, onnantól kezdve minden rendben lesz. Holott a konfliktus csupán az a rés, mely az általunk vágyott és a jelenleg általunk tapasztalt dolgok között található. Se nem jó, se nem rossz, azonban mindenképpen energiát, erőt képvisel. Ha azzal a szemlélettel közelítünk egy konfliktushoz, hogy csökkenteni, megoldani szeretnénk, az egyúttal a benne rejlő energiát is elemészti, holott felhasználható lenne egy produktív megoldás kitalálásához és kivitelezéséhez. Ha el tudjuk bírni, tisztelni tudjuk a konfliktusokban rejlő energiát, azok konstruktív, új szintet képviselő előrelépéseket is eredményezhetnek. Érdemes tehát végig gondolni, hogyan vélekedünk a konfliktusokról. Milyen korábbi asszociációink kapcsolódnak a konfliktus kifejezéshez. A mi szemünkben rosszat, negatívumot képviselnek a konfliktusok. Hol érezzük magunkban ennek a résnek, különbségnek az energiáját? Hogyan hasznosítjuk, hogyan vezetjük el ezt az energiát? Mi lenne másként, ha a konfliktusokról az alább elhangzott szemléletben, tehát ott vágyott és a jelenlegi dolgok különbségeként gondolkoznánk? A konfliktus feszültsége tehát nem csak a hátráltatónk lehet, de a magunk oldalára is fordíthatjuk megjelenésüket, ha képesek vagyunk a szemléletváltásra, akár a kreativitásunkat is fokozhatja egy-egy ilyen szituáció. Minden konfliktus lehetőség a pozitív változásra. Ezt az anyagot a mindsetpszichológia.hu oldalon találtam, a következőekben viszont a jó slágereket a kiadók biztosítják számotokra, úgyhogy ezekből fogok egy nagyon jót pörgetni a következő percekben.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

Élnapra a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. Megválasztották az év bortermelőjét. A Magyar Bor Akadémia év bortermelője Magyarországon díját Figula Mihály kapta. Hozzátették a Magyar Bor Akadémia képviselői, hogy a díj nem egy bor kiváló minőségének elismerését jelenti, hanem a nyertes bortermelő több éven át tartó, kiemelkedő teljesítményéért, borainak állandó, kiváló minőségéért, azok hazai és külföldi sikereiért, a borszakmáért tett erőfeszítéseiért adományozható. A Figula szőlőskertek a Balatonfüred csopaki borvidéki pincészet 6 kilométeres körzetében találhatók, 30 hektáron. A nyertes borász igyekszik mindent a legmagasabb szinten művelni. Fontosnak tartja a dűlők terméseinek szeparált kezelését, természetesen szigorú hozamkorlátozás mellett. Borai készítésénél a legfontosabb szempont a termőhelyi sajátosságok kidomborítása, melyhez a hagyományok tisztelete mellett a legkorszerűbb technikai és technológiai lehetőségeket is kiaknázza. A legmagasabb minőség elérése érdekében a szőlő gondozásától a borok palackozásáig minden folyamatot a család végez, illetve felügyel. A díjért versengők közül a jelölés során az 5 legtöbb szavazatot kapott borász, egyrészt tehát Figula Mihály a Balatonfüred csopaki borvidék képviseletében, aztán Günczer Tamás a Villányi borvidéktől, Lamport József az Egri borvidékről, Liptai Zsolt pedig a Pannonhalmi borvidék képviseletében. Végül pedig Vesztergomi Csaba a Szekszárdi borvidék képviseletében kapott sok-sok szavazatot, írja az origo.hu. A kiváló borok után ismételten zenei slágerekkel megyünk tovább itt a Balaton Rádióban.

Éjjel-nappal a legjobbakkal a Balaton Rádióban. Sok szülőt foglalkoztat a kérdés, vajon mennyire kreatív a gyermeke? Lengyel kutatók ezúttal azt vizsgálták, hogy melyek azok a magatartásformák és személyiség jellemzők a szülők részéről, amik a gyermeki kreativitás kibontakoztatását támogatják. Alaptételnek számít, hogy a gén versus környezet vita parttalan abban az értelemben, hogy nem lehet egyik javára dönteni a másikkal szemben, és nincs ez máshogyan a kreativitás témája kapcsán sem. Nyilvánvaló, hogy a kreativitás öröklés kérdése is, ugyanakkor egyáltalán nem mindegy, hogy milyen környezet öleli körül azt a gyermeket, akiben ott lapul az alkotó szellem csírája. Lengyel kutatók ezzel az állítással egyetértve arra voltak kíváncsiak, vajon milyen kapcsolat áll fenn az édesanyák személyiség jellemzői és a között, hogy mennyire hajlamosak a gyermekük számára egy kreativitásukat kibontakoztató légkört teremteni. Erről a kutatásról a mindsetpszichologia.hu oldal számolt be. A kutatócsoport több mint 3000 édesanyát kérdezett meg szerte Lengyelországból, akik többségében egy vagy két gyermeket neveltek. Azért esett a választás az anyukákra az apukákkal szemben, mert Lengyelországban inkább az édesanyák töltik be az elsődleges gondozó szerepét. És hát jöjjön a lényeg! Az édesanyák személyiség jellemzői több különböző úton is elvezethetnek egy kreatív klímához. Azok a szülők, akik inkább extrovertáltak és érzelmileg stabilak voltak, hajlamosabbak voltak bátorítani az eredeti gondolkodást, az improvizációt és a konvencionálistól eltérő megközelítéseket a gyermeküknél. Ugyanezek az anyák hasonlóan azokhoz a társaikhoz, akik a barátságos-barátságtalan dimenzió előbbi végpontjához közelítettek, gyakrabban biztosították gyermekük számára a kreatív légkört, ahogyan fokozottabban biztatták is őket a kitartásra és arra, hogy a hibáikra tanulságként tekintsenek. A nyitottság skálán magas pontszámot elérők voltak azok, akik a legkreatívabb közeget teremtettek mindközül. Ők voltak azok, akik egyidejűleg támogatták az újító ötleteket és a kitartást, valamint non-konformizmusra és fantáziálásra biztatták a kicsiket. Nem meglepő módon tehát a nyitottság skála volt a legerősebb kapcsolatban a kreativitással. Meglepő eredmény, hogy a lelkiismeretesség skála magas pontszáma a nonkonformizmussal szemben elbátortalanítást is magával hozta. Legalábbis a számosság szintjén ez jelent meg. Azt is hozzá kell tennünk, hogy a gyermekek tényleges képessége, kreativitása nem került felmérésre ebben a kutatásban. A kép ezért sem lehet teljes. Ugyanakkor arra mindenképp jó volt ez a kutatás, hogy némi irányt mutasson a szülőknek abban, hogy miként járulhatnak hozzá ők maguk a gyermekükben szunnyadó kreatív megnyilatkozások felszínre hozatalához. Most pedig egy újabb zenés láger lesz hallható itt a Balaton Rádióban, a 88.7-es frekvencián.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Az oktatás szellemisége formálja a közösséget, mondta a tanévnyitón a köztársasági elnök. Idén is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az oktatás szellemisége formálja a közösséget, megalapozza a nemzet jövőjét. Hangoztatta Baka András köztársasági elnök a Somogy megyei Nagybajomban kedden. Az államfő a Csokonai Vitéz Mihály általános iskola és kollégium tanévnyitó ünnepségén azt mondta, vallja, hogy a pedagógusok munkája stratégiai fontosságú az egész nemzet számára. A pedagógus egyszerre odafigyel és fejleszt, pszichológiai módszereket alkalmaz, példát mutat és belső tartást ad, esetenként szociális munkát végez, tette hozzá. Úgy fogalmazott, nem véletlen, hogy a régi időkben a pedagógusi hivatást a legmagasabb fokú elismerés övezte, és ő hiszi, hogy ma is ezt érdemli. Ebben a tanévben is térítésmentesen igényelhető, hogy a régi időkben a pedagógusi hivatást a legmagasabb fokú elismerés övezte, és ő hiszi, hogy ma is ezt érdemli. Ebben a tanévben is térítésmentesen igényelhető a humán papillóma vírus, a

0: élet megkezdése előtt beadják. A kormányhivatal főépületének üvegfelületeit tisztító szakember zuhant le a magasból és halt meg kedden, Szegeden, közölte a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal közösségi oldalán. A kormányhivatal szegedi Rákóczi téri főépülete üvegfelületeinek tisztításával megbízott vállalkozó egyik munkavállalója halálos kimenetelő munkabalesetet szenvedett, írták. A baleset körülményeit a kormányhivatal foglalkoztatási, foglalkoztatás felügyeleti és munkavédelmi főosztályának szakemberei is vizsgálják. Az ügy részleteiről további információt csak a vizsgálat lezárását követően adnak. A Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal őszinte részvétét fejezi ki az elhunyt hozzátartozóinak és osztozik a család fájdalmában, áll a közleményben. Jogerősen 7 év börtönbüntetést szabott ki a pécsi ítélőtábla egy zalai férfira, mert különösen jelentős mennyiségben állított elő és értékesített amfetamin tartalmú kábítószert, közölte a bíróság. Közleményükben azt írták, a vádlott anyagi nehézségei miatt döntött úgy, hogy kábítószert fog előállítani. Az amfetamin olajat és egyéb anyagokat beszerezte, majd havonta 1,5-2 kg fogyasztásra kész anyagot állított elő egy interneten megszerzett recept alapján. A drogot csomagokba adagolt, majd azokat 800-1000 forintos grammonkénti áron értékesítette egy kábítószerfogyasztó és értékesítő férfinek.
1: Időjárás.
0: Ma döntően napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd az esti órákban északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként zápor, zivatar előfordulhat, másutt csapadék nem valószínű. A változó irányú szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27-32 fok között valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
1: Folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása.
2: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
1: 100 percen keresztül.
2: Reklám nélkül.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal. A legjobbak.

0: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
2: Balaton Rádió.

Ez a maratoni balatoni zenefolyam, benne pedig a kellemes zenei slágerek mellett érdekes, hasznos, tudományos információk is hallhatóak. Álláskeresés, karrierépítés, magasabb pozíció elérése, netán több fizetés. Akármi is legyen a célunk, el kell fogadnunk, hogy a magas intelligencia szint még nem jelent garantált sikert. A vonás alapú érzelmi intelligencia modell szerint az EQ a következő összetevőkből áll. Egyrészt az érzelmek érzékelése, kifejezése, szabályozása, érzelmi alkalmazkodás, a társas tudatosság kompetenciája. A téma szempontjából fontos kutatási eredmény, hogy ezek az összetevők komoly szerepet játszanak a munkahelyen nyújtott teljesítményben, de a társas közegben való megnyilvánulások, illetve a vezetői képességek is nagyban múlnak az EQ-n. Bár több szakértő megkérdőjelezi a személyiségtesztek eredménye alapján történő döntést a kiválasztásban, sok cég szívesen alkalmazza ezeket a teszteket, amikor új munkatársat keres. Az önkitöltős kérdőíveknél gyakran felmerül, hogy vajon őszintéke a válaszok. Ha a kitöltő tudja, hogy azokon akár egy új munka lehetősége áll vagy bukik. Többen is kutatták már a kérdést, és az eredményeik összecsengenek. Minél jobban vágyik valaki az adott pozícióra, illetve minél nagyobb súlya van a személyiségteszt eredményének, annál inkább csalnak a válaszokkal. A csalás ebben a helyzetben azt jelenti, hogy olyan választ adnak, amelyet szerintük a másik oldal látni szeretne, elfedve ezzel a valóságot. Ugyan hazudni a teszteken majdnem mindenki tud, úgy hazudni viszont, hogy az a megfelelő eredményeket hozza már nehezített teret. Utóbbihoz arra van szükség, hogy képesek legyünk felismerni a társas jelzéseket, előre tudjuk vetíteni a válaszaink által kiváltott reakciókat. Összességében szociális kompetenciák egész tárházával kell rendelkeznünk. Mindez pedig azon áll vagy bukik, hogy mennyire vagyunk intelligensek érzelmi fronton. A kutatások arra mutatnak rá, hogy a mentális képességek önmagukban még nem jelentik azt, hogy képesek leszünk a számunkra leginkább megfelelő bért kialkudni magunknak. A tárgyalás akkor alakulhat a legkedvezőbben, ha képesek vagyunk úgy kommunikálni saját elképzelésünket, hogy közben nem veszítjük szem elől a másik fél jelzéseit, és a reakciói alapján alakítani a beszélgetést. Ma már nem kérdés, hogy a munka világában az EQ szerepe legalább akkora, mint az IQ-é. Ahhoz, hogy előrelépjünk és elérjük a vágyott sikereket, gyakran komplex helyzeteket kell megoldanunk, amelyben nem ritkán más emberek és így akarva akaratlanul az érzelmeik is bevonódnak. A magas EQ előnye nem csupán az, hogy a segítségével könnyedén átlátunk a szitán egy felvételi interjún. Még csak az sem, hogy képessé tehet minket a magasabb fizetés kialkudására. Az érzelmi intelligencia mankót ad ahhoz, hogy döntéseinket és így sikereinket ne csak a klasszikus értelemben vett racionális tényezőkre alapozzuk, hanem figyelembe vegyük az emberi faktort, az egyébként minden folyamatra ható összetevőt. Az előbbiekben elhangzott anyaghoz a forrásunkat a Mindset Pszichológia magazinból szereztem, most pedig a zenei szerkesztőnk által biztosított források következnek, azaz a zenék.

0: legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónak itt a Balaton Rádióban. A liner.hu azt írja, hogy 22,5 milliárd forintból épül szállodakomplexum Balatonfüred belvárosában. Ezt közölte Szepesi Richárd projektalapító sajtótájékoztatón. Elmondta, hogy a 102 szobás, 5 csillagos szálloda mellett a balatonfüredi Balaport projektben 200 férőhelyes mélygarázs, 4 étterem és 24 luxus apartman is épül, valamint a kikötői infrastruktúrát is fejlesztik. Szepesi Richárd hozzátette, jelenleg is zajlik a komplexum építése. A Fazakas építészeroda által tervezett külső, a 81 font által tervezett belső építészet a francia Riviera 1960-as évekbeli csillogását idézi majd. Kültéri és beltéri medencék, fitnessterem és spa, valamint szaunapark is létesül, mintegy 3000 négyzetméteren. A szállodában az éttermek mellett bár és egy poolbar várja majd az vendégeket. Silvia Lovretta, a Marriott International dél- és kelet-európai szállodai fejlesztési igazgatója elmondta, hogy a Marriott International magyarországi portfóliója eddig 6 szállodát foglal magában, köztük a The Ritz-Carlton Budapest, a Budapest Marriott Hotel, a Matilde Palace és a Luxury Collection Hotel Budapestet. Balatonfüred polgármestere Bóka István azt emelte ki, hogy az új komplexum megépülése jelentősen segíti majd a városban a konferencia turizmus erősítését. Szepesi Richárd, a projekt alapítója és tulajdonosának csapata nevéhez köthető egyebek mellett a Bambara Hotel, a Shiraz Hotel fejlesztése és üzemeltetése, valamint az utóbbi évek jelentős turisztikai fejlesztései közül a Tokaji Mináró Hotel, Tokaji és rendezvényközpont, és a Balaton déli partján a Balalent Hotel, Family Park és Residence áll a kiosztott sajtóanyagban. Mi most pedig megyünk tovább zenékkel itt a Balaton frekvenciáján.

Ilyen nap a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A következőekben a féltékenységről hozok hasznos információkat. A Mindset pszichológiai szaklap alapján féltékenység és féltékenység között nagy lehet a különbség. Fontos leszögezni, hogy maga a féltékenység járhat hasznos, illetve pusztító következményekkel is. Például ez az érzés segíthette az ősembert a szorongató fajfenntartási probléma megoldásában, hiszen a féltékeny férfiak nagyobb valószínűséggel maradtak kizárólagosan elkötelezettek saját utódaik iránt. Nem fordítottak energiát vetélytársaik gyermekeire. Olyan ősöktől származunk, akik számára ez volt az adaptív. Ha több kígyót sejtettek a fűben, mint amennyi létezett, ugyanis tévedéseik lehetséges következménye merőben különböző volt. Evolúciós szempontból a természetes szelekció azokat támogatja, akik a legkisebb figyelmeztető jelre is éberen reagálnak. A paranoiás féltékenység elnevezésére használjuk az Otello-szindróma kifejezést, mely William Shakespeare Otello című művének velencei főhőséről kapta a nevét, aki túlzottan féltékenykedett egyébként hűséges feleségére. A felmérések szerint közel minden nő és férfi élete során megtapasztalt már legalább egy féltékenységtől túlfűtött helyzetet. A kórosan féltékeny személyek minden apró dologból arra következtetnek, hogy párjuk megcsalja őket. Gyakran előfordulhatnak náluk vizuális és esetenként auditoros hallucinációk, amelyben a féltett társat éppen más személy karjai közt látják. Patológiás esetben a féltékenység annyira elhatalmasodhat az illetőn, hogy akár tetlegességig is fajulhat. A valóságban a legtöbb ebben a kórképben szenvedő páciens férfi, és képesek pokollá tenni az általuk szeretett személy életét örökös kételkedésükkel. Ennek oka talán abban rejlik, hogy a kultúránkban a nők számára megszokott, ha megcsalja őket férjük, de a férfiakat nagy szégyen éri, ha megcsalják őket, ezért a nők hűtlenségét akár erőszakkal is viszonozhatják. A kiváltó okok lehetnek az alkoholizmus, hiszen egyrésztről az alkohol oldja a gátlásokat, szabadjára engedi az elfojtott indulatokat, másrészt az alkohol gyanakvást szülhet a semmiből, azáltal, hogy eltorzítja az észlelést. Egy másik ilyen kiváltó ok lehet a vonzerő különbség. Gyakran számos probléma forrása, hogy különböző vonzerővel rendelkező emberek találnak egymásra. Nem feltétlenül igaz az a szóbeszéd, hogy mindig a csúnyácska felek féltékenykednek, a vonzóbbak sosem. Hiszen a féltékenységet nem önmagában a külső adottságok váltják ki, hanem egy pár tangjainak vonzereje közti különbség. Azaz a 10-es feleséggel élő 8-as férfi szignifikánsan nagyobb eséllyel lesz féltékeny, mint az a 6-os nő, akinek a férje is 6-os. Akik abban a hitben élnek, hogy társuknál értékesebbek, könnyebben bonyolódnak alkalmi kapcsolatokba. A vonzó fél kisebb valószínűséggel lesz féltékeny, hiszen tudja, hogy könnyen talál új partnert magának. Ellenben a kevésbé vonzó fél sokkal szerencsésebbnek tartja magát ebben a párkapcsolatban, amiért ilyen vonzó partnere van. Viszont hamarabb is érzi magát veszélyben, emiatt féltékenységi reakciói gyakran erőteljesebbek. Sok elmélet szerint, ha a féltékenység mentes a végletektől, nem mániás, akkor a kapcsolat mélységére és elkötelezettségére utalhat. Viszont a patológiás féltékenység rendkívül romboló lehet, mellyel érdemes szakemberhez fordulni. A reális önértékelés, önbecsülés és az önmagunk iránti tisztelet lehet a megoldás kulcsa.

0: ti amo, uvidíte, ciao. Buonanotte.
1: Nekünk a leghosszabb.
2: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
1: 100 perc zene, reklám nélkül.
2: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
1: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
2: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
1: Reklámot hallottál!
3: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
4: Nemzetközi kérdésekről is tárgyaltak a visegrádi négyek. Kerékpáros üldözés volt Bátony terenyén egy rablás után. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az országai közötti gazdasági és politikai együttműködés kiszélesítésének lehetőségeiről, valamint időszerű nemzetközi kérdésekről is tárgyaltak a visegrádi négyek, Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország, valamint Japán külügyminisztereinek találkozóján, amelyet a Pozsonyhoz közeli Tomasov kastélyban tartottak kedden a szlovák V4-es elnökség keretében. A találkozót, amelyre ebben a kibővített formában 5 év után került sor újra, Juraj Blanár, szlovák külügyminiszter azt mondta, az elsődleges cél az volt, hogy új lendületet adjanak a régió és Japán közti kapcsolatok fejlesztésének. A fővárosi közfejlesztések tanácsának elnöke a miniszterelnök, társelnöke a főpolgármester lesz. A testület konszenzussal hozza majd megdöntéseit. Közölt részleteket a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Az előző napi bejelentése szerint újra létrehozni tervezett testületről. Bejegyzésében hangsúlyozta, a kormány partnerséget kínál a fővárosnak. Ennek keretében a korábbinál jelentősen bővebb jogkörökkel indul újra a fővárosi közfejlesztések tanácsa, amelyhez hasonlóan működött 2016 és 20 között, illetve az 1867-es kiegyezés után néhány évtizedig. A vagyonelkobzás egy új formájának büntető törvénykönyv emelését és a külföldi embercsempészek elleni büntetőeljárás feltételes ügyészi felfüggesztésének lehetőségének megszüntetését javasolja az igazságügyi tárca, az országgyűlésnek kedden benyújt, és a külföldi embercsempészek elleni büntetőeljárás feltételes ügyészi felfüggesztésének lehetőségének megszüntetését javasolja az igazságügyi tárca, az országgyűlésnek kedden benyújtott törvényjavaslatában. Görög

0: Duda Gábor azt mondta, a nő még augusztus 25-én rabolt ki egy idős, beteg, mankóval közlekedő férfit Bátony terenye, Kisterenyei város részében. A támadó a fejére kapucinit húzott és kerékpárral áldozata mellé hajtott, majd megütötte a bizonytalan járású férfit, aki ettől elesett. A nő azután kivette a földön fekvő sértett zsebéből a pénztárcáját, majd a biciklivel menekülni kezdett. Egy szemtanú, aki a történteket távolabbról látta, szintén kerékpáron üldözni kezdte az elkövetőt. A település mellékutcájában rövid ideig tartó hajsza után a rabló eldobta a kerékpárját, majd gyalog menekült, és 40 ezer forintos zsákmányával együtt nyoma veszett. A Bátony-Terenyei rendőrkapitányság nyomozói az adatok alapján azonosították a 31 éves elkövetőt, és elfogták.
1: Időjárás.
0: Ma döntően napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd az esti órákban északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként zápor, zivatar előfordulhat, másutt csapadék nem valószínű. A változó irányú szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27-32 fok között valószínű.

0: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Bármilyen karaktert eljátszol filmben vagy színpadon, hogyha felkérnek rá?
3: Én úgy gondolom, egy színész.
4: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
3: Nem nagyon válogathat.
4: Csomor Csilla, színművész.
5: A 40 éves pályafutásom során egyetlen egyszer adtam vissza szerepet.
4: Kocsis Dénes, színész.
6: Az a helyzet, hogy legtöbbször nem tudjuk feltétlenül, hogy miről van szó. Tehát nem az van, hogy elküldik a szövegkönyvet, a zenei anyagot, és azt mondják, hogy művész úr, szeretnénk felkérni a következő szerepre, várjuk a visszajelzését 3 héten belül, hanem kapunk egy adott esetben egy e-mailt, hogy akkor 2 nap múlva szeretnénk a választ megkapni. Tehát azt se tudjuk, hogy mit vállalunk el egyébként.
2: Ha mondjuk egy gangstert kellene alakítani, aki mondjuk csúnyán beszél, káromkodik nagyon.
3: Hát az a helyzet, hogy ha az író veszi a bátorságot, és úgy írja meg a szöveget, hogy az ilyen obszén legyen, vagy ilyen csúnya, káromkodó mondatok legyenek, hát akkor az ember azt mondja, hogy ha lehet, valahol finomítsuk, ha olyan, de hát azt el kell játszani. Mint ahogy, tudom én, ha olyan, akkor akcentussal kell beszélni, vagy dadogva kell beszélni, vagy rosszul kell beszélni.
2: Az se baj, hogyha mondjuk utána ebből akkora siker lesz, hogy mondjuk a fiatalok körében szálló igévé válik néhány onnan vett káromkodás.
3: Van ilyen.
2: Van ilyen, azért mondom, és utána összekapcsolják veled.
3: Van ilyen, melyik valamilyen, de én csináltam is ilyet, valamelyik zenekar, vagy nem tudom, szinkronizálbattuk. Hát volt sok olyan szinkron szerep, ahol muszáj volt csúnyán beszélni, ez kétségtelen. Azt megkérdeztem, hogy ez hogyan engedik 18 évet alulinak, azt mondták, az 18-en föléli, hát akkor is. Tehát én úgy gondolom, hogy az ember igyekszik természetesen arra, hogy azért a színművészet szebbik oldalát képviselje, de úgy gondolom, hogy a gonosz embert is el kell játszani, a rossz embert is el kell játszani.
1: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Talán slágerek. Csak neked.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Csúnya beszéd? Ha mondjuk belekeveredsz egy darabba, és már-már meg is kezditek mondjuk a próba folyamatot, és akkor itt egy kicsit még változtattunk rajta, Csilla, remélem nem gond, mondja mondjuk a rendező, és ott egy-két csúnya szót kellene mondani.
2: Csomor Csilla, színművész.
1: Nagyon csúnya.
3: Én megpróbálnám jobb belátásra bírni, hogy...
1: De ő mondja, hogy ez mindenképpen itt ennek, ezzel tudunk nyomatékot adni, Csilla, ezt muszáj, ezt így, igen, tehát ehhez ragaszkodom.
3: Hát biztos, hogy nagy küzdelem lenne. Nyilvánvalóan, hogyha olyan maga a karakter, hogy egyébként meg ezt leszámítva minden egyéb pontja nagyon szerethető és nagyon passzol hozzám, akkor talán keresztül menne ezen, de nem volt erre szerencsére példa.
1: Fontos neked egyébként, hogy annak az egésznek, ami elkészül, jó üzenete legyen?
4: Természetesen fontos, de ugyanakkor viszont...
2: Kocsis Dénes, színész.
4: Azt gondolom, hogy ez nem az én dolgom. És azért, ha valamit szerintem meg kell tanulni az embereknek, az az, hogy ami nem az én feladatom, nem az én dolgom, akkor azzal én ne foglalkozzak igazából.
1: Aki korba közé keveredik, megeszik a disznó.
4: Igen, de közben meg, hogyha mindennel foglalkozunk, csak a saját feladatunkkal nem, akkor az se jó. Tehát, hogyha őszintén az a rendező feladata, hogy mit akar ezzel közben.
1: Sőt, tulajdonképpen egy olyan filmbe is belekeveredhetsz, ami úgy tűnik, hogy nagyon nagy siker lesz, úgy ígérik, és egy óriási nagy bukás.
4: Így van.
1: És mondjuk belekeveredik az ember főszereplőként, és az egész film más dolgok miatt elbukik.
4: Nem lehet kiszámítani.
1: Lenne olyan, amit azt mondod, hogy nem válasz, mert az mondjuk annyira más, mint amit te jónak gondolsz? Filmben, színpadon.
3: Igen, de mondjuk ezeket korábban sem vállaltam, még jóval fiatalabb koromban sem, ami túlságosan szabados, vagy túlságosan ledér, vagy túlságosan mesztelen. Tehát ezeket nem vállaltam fiatal koromban sem, és ettől most is eltartom magam.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Szerelmes jelenetet kell alakítani mondjuk egy filmben, és közben te egy gyermekes apuka vagy feleséggel, és annyira intim már az a jelenet, amit kérnek, akkor
2: hát ez a feladat.
1: Színész vagy.
2: Igen.
1: Vállalni kell.
2: Igen.
1: Csak ott egy kicsit még ott formálódik menet közben is a karakter, hogy igazából kicsit még intimebb lennének ezek a jelenetek ott. Nem gond Dénes, ugye?
2: Én azt gondolom, hogy nem.
3: Kocsis Dénes, színész.
2: Tehát nekünk ez a... Tehát mi megmutatunk élethelyzeteket, embereket, érzéseket, amik az életünk része. Tehát hogyha... Szerintem az lenne fura, hogyha valaki nem vállalná el. Mármint, hogy ezért nem vállalná el. Sőt, én szerencsés vagyok, mert az otthoni érzéseimet, az otthoni tapasztalataimat tudom belevinni egy-egy ilyen szituációba például. Ilyen szempontból szerintem ez...
1: Ja, és akkor nem gond Dénes, hogy majd ott hátulról fogunk csak mutatni mesztelenül, de azért lesz majd jó pár olyan kép, az nem gond, ugye? Kérdezi majd a rendező.
2: Hát...
1: És egy-egy jelenetnél, hát ott majd igazából ott majd lesz egy-két olyan snitt, ahol majd teljesen majd ott igazából egy kicsit szemből is leszem. De tudod, ez tuti mozi, tehát te döntöd el, Dénes,
2: ez nehéz,
1: vállalod?
2: Ez nehéz. Ilyen helyzetben nem hiszem, hogy fog kerülni, szerintem.
1: De ha igen, akkor a helyzet eldönti.
2: Meg fogok vele küzdeni, és hogyha sikerül felülkerekednem a saját, úgy mondom, paráimon, akkor megcsinálom, ha tényleg van értelme. Uh-huh. Két dolog van jobb biztos. Az egyik az, hogy a feleségemmel ezt biztos, hogy megbeszélném. És kvázi közösen hoznánk döntést ebben a dologban. Uh-huh. Ez biztos. A másik dolog pedig mérlegelném azt, hogy ténylegesen szükség van-e arra, hogy...
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
1: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
0: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
1: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Reklámot hallottál!
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: Nemzetközi kérdésekről is tárgyaltak a visegrádi négyek. Kerékpáros üldözés volt Bátony terenyén egy rablás után. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az országai közötti gazdasági és politikai együttműködés kiszélesítésének lehetőségeiről, valamint időszerű nemzetközi kérdésekről is tárgyaltak a visegrádi négyek. Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország, valamint Japán külügyminisztereinek találkozóján, amelyet a Pozsonyhoz közeli Tomasov kastélyban tartottak kedden a szlovák V4-es elnökség keretében. A találkozót, amelyre ebben a kibővített formában 5 év után került sor újra, Juraj Blanár, szlovák külügyminiszter azt mondta, az elsődleges cél az volt, hogy új lendületet adjanak a régió és Japán közti kapcsolatok fejlesztésének. A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának elnöke a miniszterelnök, társelnöke a főpolgármester lesz. A testület konszenzussal hozza majd megdöntéseit. Közölt részleteket a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Az előző napi bejelentése szerint újra létrehozni tervezett testületről. Bejegyzésében hangsúlyozta, a kormány partnerséget kínál a fővárosnak. Ennek keretében a korábbinál jelentősen bővebb jogkörökkel indul újra a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, amelyhez hasonlóan működött 2016 és 20 között, illetve az 1867-es kiegyezés után néhány évtizedig. A vagyonelkobzás egy új formájának büntető törvénykönyv beemelését és a külföldi embercsempészek elleni büntető eljárás feltételes ügyészi felfüggesztésének lehetőségének megszüntetését javasolja az igazságügyi tárca az országgyűlésnek kedden benyújtott törvényjavaslatában. Görög Márta igazságügyi miniszter büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló javaslata a parlament honlapján olvasható. A törvényjavaslat célja egyes Európai Uniós irányelvek átültetése, folyamatban lévő kötelezettségszegési eljárás kapcsolatos jogalkotás, illetve joggyakorlatból érkezett visszajelzések átvezetése. Kirabolt egy idős férfit, majd kerékpáron menekült el Bátony terenyén egy nő, akit ezután szintén kerékpáron üldözött egy szemtanú. A 31 éves elkövetőt őrizetbe vette a rendőrség, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője. Buda Gábor azt mondta, a nő még augusztus 25-én rabolt ki egy idős, beteg, mankóval közlekedő férfit Bátony terenye Kisterenyei városrészében. A támadó a fejére kapucnit húzott és kerékpárral áldozata mellé hajtott, majd megütötte a bizonytalan járású férfit, aki ettől elesett. A nő azután kivette a földön fekvő sértett zsebéből a pénztárcáját, majd a biciklivel menekülni kezdett. Egy szemtanú, aki a történteket távolabbról látta, szintén kerékpáron üldözni kezdte az elkövetőt. A település mellékutcájában rövid ideig tartó hajsza után a rabló eldobta a kerékpárját, majd gyalog menekült, és 40 ezer forintos zsákmányával együtt nyoma veszett. A Bátony terenyei rendőrkapitányság nyomozói az adatok alapján azonosították a 31 éves elkövetőt. És elfogták.
2: Időjárás.
3: Ma döntően napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd az esti órákban északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként zápor, zivatar előfordulhat, másutt csapadék nem valószínű. A változó irányú szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27-32 fok között valószínű.

0: Style Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Dorian Gray-ben, amit csináltunk az Operett Színházban, a Kálmán Imre Teátrumban.
2: Kocsis Dénes, színész.
1: A rendezőnek az első pár, nem tudom, héten, amikor elkezdtünk próbálni, akkor ez volt a fejében, hogy és akkor ott a végén megjelensz mesztelenül. De lehet, hogy csak háttal, vagy az mellett, hogy már csak a finomítás volt az első gondolathoz képest. Tehát ez volt a fejében egy fantázia, amiben ő azt látja, hogy a főszereplője, akiről szól a darab. Tehát egy gyönyörű férfi, ugye Dorian Gray-ja, mindenki szerelmes, vagy férfinő mindenki, és ő azt képzelte el, hogy majd ott áll mesztelenül, és ez tulajdonképpen egy jogos, vagy lehetett volna egy létező dolog. De mondtam neki, hogy ne figyelj, végigürcölök egy egész előadást. Úgyhogy tényleg voltak olyanok, hogy főleg a melegebb időben, stb., hogy tényleg mindenhonnan folyt valami izzadságszerű valami rólam. Te el tudod azt képzelni, hogy fél méterről valaki így nézze a... Tehát, hogy annak szerinted nincs inkább visszatetsző hatása, vagy nincs egy ilyen elidegenítő. Szóval nem fogja azt elérni, amit szeretne bele. Csak ezt próbáltam. Mert én azt gondolom, hogy ez jogos. Mert az emberekben ez rögtön bekapcsolnak ezek a dolgok. Ha ez mondjuk egy 40 méterről történik, amiből valami látszik, de közben mégis az a lényege, hogy egyszer csak lecsupaszodik valaki, és rájön, hogy mit hibázott, akkor az egy szép befejezés. De így, ilyen formán már bocsánat, de azt hiszem, hogy talán nem, és akkor ezt ő is belátta, hogy igen, ez a fejében jól nézett ki, és egy jó ötletnek tűnt. Ez már nem az. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan rendező van, vagy volt főleg, de még mindig vannak, akik el akarnak menni a végletekig. És szerintem nem biztos, sőt, hát voltam olyan táncelőadáson, ahol egy fickó mesztelenül táncolt előttünk, gyakorlatilag volt, hogy ilyen közelségben, és azt éreztem, hogy ez minek? Hogy nincs értelme. De az Ádám is év, vagy az ember tragédiájában megjelennek messzeremben a színpadon, akkor arra azt mondom, hogy hát igen, szóval, hogy azt el tudom fogadni.
0: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: A Sztárportré most folytatódik.
1: Most például egy dalban a rossz erőt, a gonoszt megjelenítetted. Ott van ez mindenhol, amúgy is. Mi szükség van arra, hogy még meg is jelenítsük? Kérdezhetem én ezt így messziről ránézve a dolgokra. Nincs elég, abból még magunktól is meg kell jeleníteni. Miért?
2: De pont, hogy mert hogy minden alatt van.
3: Balla Klaudia, énekes, dalszerző.
2: És hát nem feltétlenül az ördögről van szó például az én dalomban se, hanem ez egy szimbólum.
1: A gonosz.
2: A gonosz, a rossz. És hogy ezzel mit kezdünk, és mi számít annak. Amit Penny mondasz, hogy mivel jelen van, ezért ne forduljunk oda, ne nézzünk rá. Egyrészt, hogy ez egy elkerülés.
1: Ja, de én azért nem egészen ezt mondom, hogy ne nézzünk rá.
2: Mi nézzünk inkább, másra.
1: Hanem inkább tudjunk róla mindig, hogy van, tudjunk róla, hogy ő tulajdonképpen mindig megpróbál elkapni, nyakon csípni téged is, engem is. Éppen ezért vértezzük fel magunkat a jó erővel, hogy minél erősebbek legyünk, és mindig tudjuk, mondjuk én most emlegetem a Bibliát, hogy tudjuk, hogy mihez kell fordulni, hogyha még erősebben fel kell magunkat vértezni. De én mondjuk a figyelmemet ráirányítani, meg nem tudom részt venni olyan kis színdarabban, ahol az ördögöt jelenítjük meg mondjuk minden este, nem szívesen vállalnék ilyen feladatot, mert akkor folyamatosan azzal foglalkozni, hát...
2: Félsz az ördögtől?
1: Jó kérdés. Most ezt megválaszoljam és gondoljam végig.
2: Nem muszáj.
1: Ha félnék, akkor imádkoznék és arra törekednék, hogyha elkezdenék félni, hogy elérjem azt az állapotot, amikor nem félek, hanem pont, hogy megnyugszom és nem félni akarok, mert az maga az ördög a félelem szerintem.
2: De miért okoz számod a diszkomfort érzés
1: megjelenik? Köszönöm a kérdést, akkor itt most szerepet cseréltünk. Inkább arra vagyok kíváncsi, hogy mire jó az, hogy valaki megjeleníti. Még. Amikor egyébként is jelen van, minek?
2: Szembenézni vele, megismerni.
1: Direkt? Jó szemmel? Na figyelek.
2: Nem jó a félelmeinkkel szembenézni.
1: Tehát lehet, hogy én valamivel nem nézek szembe egy félelemmel?
2: Lehetünk
1: tovább. Jó. És te szembenéztél most?
2: Hát én belenéztem annak az ördögnek a szemébe.
1: Bele? És?
2: Azt már nem árulom el, mi lett a vége, de visszatérve erre a lényegre, szerintem pont ez lenne igazából az üzenet is, hogy ha van a sok közül, hogy valóban nézzünk szembe a félelmeinkkel, nézzünk szembe a mi kis belső ördögünkkel, és mutatjuk el, hogy mit kezdünk vele. Kis belső konfliktusainkkal, amik miatt nem alszunk, amik miatt nem vagyunk jól. Tehát, hogy mindig odébb nézni, kikerülni,
1: az nem,
2: nem biztos,
1: igazi.
2: Hogy megoldás.
1: Az biztos nem jó, szerintem sem. De figyelgetni az ördögöt.
2: De mitől tartasz, hogyha kapcsolatba kerülsz vele?
1: Hát, hogy egy pillanatra kapcsolatba nem akarok kerülni
2: hogy teszem
1: vele.
2: Azt a rossz útra, úgymond térít?
1: Hát annyit voltam már a rossz úton, hogy most már az ember próbál arra koncentrálni, hogy most már ne térítse már le újra.
2: Te nem vagy biztos abban, hogy ellen tudnál állni?
1: Például. Könnyen lehet, hogy ez benne van, igen. Ezért próbálom magam folyamatosan erősíteni ezen az úton, igen, és nem azt figyelgetni, hogy de jó is volt letérni az útról, mert akkor ő már rögtön kacsingat, hogy na gyere csak, Szabolcs, hát te is tudod, hogy jó volt.
2: De nem az az igazi erő elnézés, hogyha szembe bírsz már vele nézni, és akkor se térsz le. Nem akkor léptél túlra azon a problémádon?
1: Menjünk tovább. Rendben. Akkor most belenézek a szemébe, most valamiért oda képzelem. Nézem. Jó. Valóban. Hát te ezért csináltad?
2: Ki tudja.
1: Jó.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: A Sztár Portré most folytatódik.
1: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
2: A gonoszt nem lehet csak úgy bemutatni, hogy ez gonosz és kész. Mert ember. És mint ember, ott van benne a jó is.
3: És ha valaki úgy mutatja be, hogy csak a rossz oldalán mutatja be, mi akkor is nézők tudjuk, hogy ott van a jó, és ezzel vigasztalhatjuk magunkat.
2: Tanulunk belőle, mert aha, a rossz, ott a rossz. Ott látjuk a sátánt, látjuk a gonoszt, tehát a rossz oldalát mutatja be. Megint más lapra tartozik az, ha ő azt mondja, hogy gyere velem. Ez megint más ügy. Ez megint más ügy. Pláne akkor, hogyha a gonoszt úgy adja elő, hogy azt mondja, az nem is gonosz. Te vagy buta, mert gonosznak gondolod. Ez viszont veszélyes. Hát ezek az ideológiák. A diktátorok nagy része ezzel élt.
1: Csomor Csilla színművész.
4: Volt egy olyan karakterem, nem is olyan régen, ahol egy előadáson belül többször ki kellett mondanom azt, hogy nincs Isten. És erre a szerepre én mindig tudatosan úgy készültem, amikor mentem be előadásra, hogy ez nem én vagyok. Egyébként a Lenin feleségét, a Nagyesdát játszottam, és még sikerem is volt benne. Tehát valószínűleg átment ezen a szűrőn, meg rajtam ez a dolog, és hogy ezeket mind előre én lepontosítottam, hogy ez nem én vagyok, ez a karakter.
3: Na most ez jó példa egyébként, hogy tulajdonképpen beletenni a világba egy olyan darabot, ahol megjelenítünk valamit, ahol rámutatjuk a fókuszt arra, hogy valaki ezt mondja, hogy nincs.
4: Igen.
3: Ez helyes dolog? Így mondjuk messziről nézve?
4: Ha a szándékot nézzük, hogy a történelmi karakterek megerősítést nyerjen, hogy miért nem volt létjogosultsága mondjuk annak a korszaknak, vagy annak a gondolatnak, akkor azt gondolom, hogy igen. Egyébként nem prosperálnék ilyennel, tehát önszántamból. Tehát nyilvánvalóan, hogy csak olyan dolgokat vállalnék, vagy mondanék, vagy tennék, amiben hiszek. Tehát,
3: vagy aminek helyes üzenete
4: vagy aminek helyes
3: van.
4: Üzenete van, így van.
2: Az üzenetet a háromsegység adja meg. Ez az író, a rendező és a színész. Tehát az üzenetet azt együtt kell megadni, mert az író leírja, és a rendező kihozza a színészből, hiszen ugye a rendező az orvos, a színész, a szülő, nő. A rendező az, aki világra segíti a figuráját, egy normális rendezői színész kapcsolatban. Világra segíti azt a figurát, de azért azt a színész szüli meg.
3: Mennyire fontos az, most így próbálom kérdezni tőled, hogy amit beleteszünk a világba, hogy az tulajdonképpen egy jó dolog legyen, és az lehet egy film, az lehet egy darab, vagy lehet egy könyv. Tehát, hogy amit beleteszel a világba, vagy amiben részt veszel, hogy az egy jó dolog legyen, ami felemel, ami valami szépet ad.
2: Szabolcs, gyönyörűen fejezted ki magad. Igen, ez az élet értelme, ez a színművészet, a művészet életelme. Valamit olyat tegyél bele, ami felemel, de nem csak téged, hanem a közönséget is, a gondolatot is. Valami olyat tegyél bele, amit továbbadnak stafétabotként, úgy, ahogy mutattad a kezeddel az üzenetet. Az üzenetet, hogy élünk, hogy boldogan élünk, hogy szeretnénk boldogan élni, békességben élni. Boldogan élünk, békességben.
0: Sztár Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztár Portré. Köszönjük a figyelmet!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
1: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
0: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
1: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Reklámot hallottál!
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: Lemondott a Tisza kormány helyettes államtitkára. Vádat emelt a győri járási ügyészség egy férfi ellen, aki arra kényszerítette párját, hogy ássa meg a saját sírját. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A magyar kulturális élet különböző területeinek ismert képviselői nyílt levélben kérnek sürgős egyeztetést Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztertől, közölte a levél aláírói nevében Luther Imre előadó művész. Az alkotók, művészek, intézményvezetők, közművelődési szakemberek és országos szakmai, valamint civil szervezetek vezetői arra figyelmeztetnek. A magyar kultúra számos területén már olyan mértékűvé vált a kiszámíthatatlanság, hogy az nem csak egyes szervezetek és műhelyek működését, hanem hosszabb távon a kulturális értékteremtés és a közösségi kultúra folytonosságát is veszélyezteti, írták a közleményben. Lemondott a Tisza kormány vidék és településfejlesztési minisztériumának egyik helyettes államtitkára. Értesülések szerint Mészáros Renát a személyes konfliktusba keveredett Lőrinc Viktória miniszterrel. A politikus internetes követői pedig kritikát fogalmaztak meg vele szemben, mert nem merte leírni az érintett nevét. Az államtitkár nevének elhallgatása újabb találgatásokat indított el, főként azért, mert az országos médiatermékek szinte mindegyike lényegtelennek tartotta, hogy melyik vezetőbeosztású alkalmazott távozás történt meg. Mészáros Renát a feladata a területi közigazgatás modernizációja lett volna. Vádat emelt a győri járási ügyészség egy férfi ellen, aki arra kényszerítette párját, hogy ássa meg a saját sírját az erdőben. A vádirat szerint a 49 éves férfi másfél éve élt párkapcsolatban a nővel, akivel féltékenység miatt 2025. novemberében a győri lakóhelyén összeveszett. Többször megpofozta a párját, majd egy pisztollyal arra kényszerítette, hogy az erdőben megássa a saját sírját. Ásás közben a földre lökte, a mellkasára ült és addig tömött földet a szájába, amíg a nő elveszítette eszméletét. Amikor a sértett magához tért, a férfi hazaindult vele és később otthonukban is kínoszta, például cigarettacsikkeket nyomott el rajta. Ezután a nő szakított a férfivel, aki azonban később többször is megfenyegette. Oroszország figyelmeztette Szlovákiát,

Időjárás. Csütörtökön ismét sok napsütésre számíthatunk fátyol és gomoly felhők mellett. Délutánig főleg északon, északkeleten fordulhat elő helyenként kisebb eső, zápor. Az északnyugati északi szél élénk helyenként erős lesz. Délutánra 26-31 fok közé melegszik fel a levegő.

0: folytatása. Hírek a tudomány világából.
1: Egy műsor
0: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
2: Érdekességek, újdonságok a mai műsorban is. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt Kecskés Ákost hallják. Ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. Külvilágra bukkantak a Marson. Április-májusra halasztották az Artemis nevű holdmisszió első, még emberek nélküli rakétatesztjét. Ultrahanggal irányítottak sejteket kutatók. A világon mindenhol elérhetővé tennék a geotermikus energiát. Nos, ennyit előjáróban. Műsorunk első részében űrkutatással foglalkozunk, első helyszínünk a Mars, ahol kővirágra bukkantak. A marsjáró épp a Gale kráterben lévő marsi képződményeket vizsgálta, amikor egy meglepetésbe botlott. Egy apró kőképződményt fedezett fel, amely egy koralldarabkára vagy egy virágra emlékeztet. A kővirág nem nagyobb, mint egy pénzérme, mellette pedig még apróbb gömbök láthatók. A NASA szerint a képződmények akkor keletkeztek, amikor még víz volt a bolygó felszínén. A vízből kicsapódó ásványi anyagok hozhatták létre. Az ilyen kristályképződmények magnézium tartalma a korábbi mérések alapján háromszor annyi, mint a környező kőzeté. Emellett több a kén és a nikkel is. A képződése során az egykori üledékben, annak már megszilárdult rétegeiben a beszivárgó, kis és savas víz hatására kioldó

0: kiadódott anyagok lerakódtak és összecementálódtak, majd a környező kőzetnél jobban ellenálltak a későbbi eróziónak. A marsjáró február 24-én készítette el a felvételt kamerával, amely a szerkezet robotkarjának a végén található. A felfedezés hasonló a múltban észlelt egyéb apró kőképződményekhez, amelyek hasonló módon jöhettek létre. Korábban egy másik szerkezet áfonya szemekhez hasonló ásványi gömböket talált, amelyek azt jelzik, hogy a vörös bolygó talaja egy időben nedves volt. Minden egyes hasonló kép abban segíti a kutatókat, hogy felállítsák a víz kráterben való jelenlétének a kronológiáját. A Marsról most a Holdra utazunk. Egy kínai holdjáró fényképein áttetsző, üveggolyó jellegű objektumokat fedeztek fel a Hold felszínén. A szerkezet a Hold tőlünk nem látható oldalán landolt és végzett vizsgálatokat. Bár apró, átlátszatlan üveggyöngyöket már az Apollo küldetések során is találtak, és haza is került belőlük, a kínai felfedezett gyöngyök nagyobbak, és az áttetsző voltuk is eltér. A panoráma felvételek átvizsgálásakor vették észre a gyöngyöket a kutatók. A szerkezet se mintavételezésre, se összetételvizsgálatra nem volt alkalmas, ezért csak utólag lehetett megbizonyosodni a különös objektumok ott létéről. A rover a magyar Kármán Tódor után elnevezett kráterben járt a Holdon, amikor a gyöngyöket fotózta. Lehet azonban következtetni a gyöngyök tulajdonságaira, amire elsősorban a megtalálás helyszíne ad némi támpontot. A helyszínről alkotott ismeretek alapján a gyöngyök feltehetően egy jelentősebb becsapódás során keletkezhettek. A kínai kutatók erre vonatkozó modellszámításokat is végeztek. Gyöngynek nevezzük ugyan, de a külső megjelenésük alapján az objektumok nagyok, mint egy másfél 4 cm átmérőjűek, és egyaránt vannak gömbölyű, illetve súlyzó alakúak is, a színük világos barnás árnyalatú. A keletkezési körülményeik alapján ezek az objektumok úgynevezett tektitek, a Földről is jól ismert kőzetüveg, a becsapódások következtében megolvadó és a légkörbe reppenő kőzetből keletkezik, és attól függ az összetétele, hogy milyen kőzet jelentette az alapját. A korábban felfedezett holdi kőzetgyöngyök egészen kicsik, maximum 1 milliméteresek voltak, többféle átlátszatlan anyagból álltak, és a vizsgálatok alapján vulkáni eredetűek lehettek.
1: Tudomány! Tudomány ma! A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása. Balaton Rádió.

0: mai állása.
1: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
2: A tudomány mai állása szerint hamarosan ismét emberek juthatnak a Holdra. Februári startot terveztek, a szakemberek azonban előbb márciusra, majd április-májusra halasztották az Artemis nevű holdmisszió első, még emberek nélküli rakétatesztjét. Az Egyesült Államok rengeteg pénzt és időt fordít a misszió megvalósítására, melynek célja, hogy 1972 után ismét űrhajósok lépjenek a Holdra. A több lépésből álló küldetés másik, legalább ilyen hangsúlyos része, hogy a NASA állandó jelenlétet alakítson ki az égitesten, ahova ezáltal az első női és színesbőrű asztronauta is eljuthat. A projektet számos tényező hátráltatta eddig. Most azonban összejöhet a Space Launch System hordozórakéta márciusra tervezett indítása is, mely eredetileg február elején történt volna. A missziót tavaly december végén a vezérlőt érintő számítástechnikai anomáliák miatt tolták el pár héttel későbbre. Most úgy néz ki, hogy az április 8-a és 23-a, vagy május 7-e és 21-e közötti időablakok valamelyikében kerülhet sor az indításra. A szupernehéz hordozórakétát, amely a NASA következő holdmissziójának lelke, több mint 10 éve fejlesztik. A szerkezet az összes fokozat beépítése után magasabb lesz, mint a New York-i szabadságszobor. Az új hordozórakéta tesztjeit egy űrközpontban végzik Mississippi államban. Az első repülése azonban értelemszerűen nem itt kerül sor, hanem a Föld körül, az indítás helyszíne pedig a Kennedy űrközpont lesz. A 3 hetesre tervezett küldetés során a rakéta egy Orion űrhajót juttat majd az űrbe, amely ezután a Holdat megkerülve tér vissza a Földre. A szerkezetben ekkor még nem lesznek utasok, arra az Artemis 2, vagy az egész projekt következő, valószínűleg 2023-as állomásáig várni kell. A tudomány mai állásának űrkutatással foglalkozó részét ismét egy marsi helyszínnel folytatjuk. Egy éve keresi az élet nyomait a NASA önjáró szondája. 2021. február 18-án érkezett meg és ereszkedett le a Mars felszínére. Az eszköz túl van néhány nehézségen, de még nagyjából egy évtized telhet el, amíg kiderül, hogy megtalálta-e azt, amiért oda küldték, az életet. Ez a szonda az 1025 kilogrammjával a legnehezebb ember alkotta eszköz a vörös bolygón, amely magával vitte az első Mars helikoptert. Elsőként vett kőzetmintákat másik bolygón, és elsőként tesztelte a helyi alapanyagból oxigént generáló eszközt. Pár nappal leszállása első évfordulója előtt beállította az egy nap alatt a Marson megtett legnagyobb távolság rekordját, 320 métert, mindezt önvezető szoftverrel. A működésének fő terepe a Jezero kráter, ami a tudósok szerint egy tó medre lehetett több millió évvel ezelőtt. A következő hetekben kövekből vesz mintát különleges robotikus fúrófejével. Ezek a minták segítenek majd a Jezero és az ott létezett tó korának pontosításában. A szonda által gyűjtött mintákat egy külön küldetés hozza majd vissza a Földre. A repülések egy hónapot csúsztak irányítási problémák miatt, de végül túlszárnyalta a tervezett 5 repülést, és jelenleg 19 repülésnél tart, ami komoly mérnöki diadal, már csak a marsi légkör sűrűsége miatt is. A Földön kívüli élet felfedezése mindenképpen történelmi pillanat lenne, de a mintákat csak a Földön tudják kellő alapossággal megvizsgálni. A NASA önjáró szondája eddig 6 mintát gyűjtött, és ha minden jól megy, összesen 40 mintavevő csövet is megtölt. Jelenállás szerint a szakemberek 2031-ben pöccinthetik a mikroszkóp alá az első mintákat.
0: A tudomány mai állása.
1: Hamarosan folytatjuk.
3: A Balaton legjobb slágerei.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal. A legjobb.

0: fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: A tudomány mai állását egy orvostudományi megállapítással folytatjuk. Új idegsejt típusokat felfedező kutatás zárult le Szegeden. Az emberben és más fajokban ezidáig ismeretlen idegsejt típusokat azonosító kutatási programot zárt le Tamás Gábor professzor vezetésével a Szegedi Tudományegyetem. A program a 60-as évek űrversenyéhez hasonló nagyságrendű kutatás része. Az emberi agykérget sújtó pszichiátriai és neurológiai betegségek megértése és lehetséges terápiája csak korlátozottan alapozható más fajokon végzett vizsgálatokra. Ezt alátámasztja az erre a területre bevezetett új hatásmechanizmusú gyógyszerek hiánya is. A Szegedi projekt a közelmúltban világszerte elindult és az agykutatással kapcsolatos keretprogramokhoz illeszkedik. A szegedi kutatás jórészt olyan példanélkül álló eljárásokon alapul, amelyek módszertani és elméleti szempontból egyedi lehetőséget nyújtanak a humán agykérgi minták vizsgálatára, majd azok funkcionális és molekuláris jellemzésére. A projektnek köszönhetően a Tamás Gábor vezette kutatócsoport tovább fejleszthette világszínvonalú műszerparkját. Az eredeti elképzeléseket is meghaladó minőségben sikerült a szakembereknek saját fejlesztésű műszereik prototípusait elkészíteni, és azokat kísérletes körülmények között emberi mintákon is tesztelni. A szegedi kutatók több emberben és más fajokban ezidáig ismeretlen idegsejt típust tártak fel, amelyek közül egyet, az úgynevezett csipkebogyó sejteket részletesen is jellemezték. Az elmúlt percekben arról szóltunk, hogy új idegsejt típusokat felfedező kutatás zárult le Szegeden. Maradunk még mindig az orvostudomány területén, ultrahanggal irányítottak sejteket kutatók. A szervezetre teljesen ártalmatlan hanghullámokkal be tudnak kapcsolni idegsejteket az agy mélyén, de irányíthatnak sejteket a szívben vagy akárhol a testben, hiszen az ultrahang áthatol a szöveteken. Az irányítható sejtek úgynevezett módosított emlős sejtek, amelyeket azért hoztak létre, mert ultrahang segítségével aktiválhatók. A módszerrel nem csak a Petri csészében tenyésztett emberi sejteket, de élő egerek agyának mélyén ülő idegsejteket is sikeresen ingereltek, kiváltva majd ezzel a mélyagyi stimuláció, a pacemakerek és az inzulinpumpák jelenlegi technológiáját. A kutatók úgy fogalmaztak, hogy minden technológia jövője a vezeték nélküli kommunikáció. Az ultrahang biztonságos és áthalad a csontokon, izmokon és egyéb szöveteken, ami ideális eszközzé teszi a test mélyében rejtőző sejtek befolyásolására. Amikor az egereket ultrahangnak tették ki, kizárólag az úgynevezett TRPA1 gént hordozó idegsejtek aktiválódtak. A Parkinson-kor és az epilepszia kezelésére jelenleg úgynevezett mélyagyi stimulációt alkalmaznak, amelyhez elektródákat kell beültetni az agyba, hogy ott a kívánt idegsejteket ingereljék. A szonogenetika egy napon kiválthatja ezt az invazív beavatkozást. A következő lépés egy olyan génterápiás eljárás kifejlesztése lenne, amely átsegíti a célba juttatandó gént a vér-agygáton. Ez ugyanis pillanatnyilag még nem egy teljesen megoldott probléma. Azok a génterápiás célba juttatási eszközök már léteznek, amelyek az emberi szív sejtjeibe egy új gént, mint például az említett TRPA1-et képesek bevinni. Ha ezeket a módosított sejteket egy külső ultrahangforrással aktiválni tudják, forradalmasíthatják a szívritmus szabályzás jelenlegi technológiáját.
0: A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.

0: hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: A mikrofonnál Kecskés Ákos. Köszöntöm azokat a kedves hallgatókat, akik most kapcsolódtak a Tudomány mai állása című műsorba, melyben most arról szólunk, hogy pofon egyszerű módszert dolgoztak ki a kígyó és a pók fóbiára szakemberek. Ez a két fóbia az, amely a két legelterjedtebb állatfóbia a világon. Egy friss magyar, cseh, portugál kutatás szerint ezeket a természettel való kapcsolat javításával lehet védeni, tájékoztatott a Pécsi Tudományegyetem. A szakemberek kérdőívek segítségével értékelték a résztvevők kígyóktól és pókoktól való félelmét, valamint a természethez fűződő viszonyukat. Azt találták, hogy azok az emberek, akik magas pontszámot értek el a természethez való kapcsolódások értékelésében, kevésbé valószínű, hogy magas pontszámot értek el a kígyóktól és pókoktól való félelem tekintetében. Az adatok elemzése világos képet mutatott. Minél jobban szereti valaki a természetet, minél inkább érzi úgy, hogy ő maga is a természet része, annál kevésbé van kitéve annak a kockázatnak, hogy kígyó vagy pókfóbiában szenvedjen. A természettel való kapcsolat révén az emberek kevésbé félnek a kígyóktól és a pókoktól. Az is lehetséges azonban, hogy a kígyóktól és pókoktól kevésbé félő emberek jobban érdeklődnek a természet iránt, és erősebb kapcsolatot éreznek a természeti környezettel. Ahogy arra a kutatók végül rámutattak, a tanulmány eredményei bizonyítják a természetben töltött idő és a hozzá kapcsolódó érzés pozitív hatásait, például az egészségi állapot és a hangulat javulását, valamint a stressz csökkentését. A tanulmányban kiemelték, a természethez való kötődésnek sokféle pozitív hatása lehet, így a tudósok arra az eredményre jutottak, hogy megakadályozhatja az állatfóbiák kialakulását, illetve megkönnyítheti a már kialakult félelmek leküzdését. Megvan tehát a módszer a kígyó és a pók fóbiára, erről szóltunk az előbb. Most pedig a madarak viselkedésével kapcsolatban osztunk meg egy különös hírt. Meglepte a kutatócsoportot az ausztrál szarkák együttműködő viselkedése. Az intelligens madarak segítettek egymásnak megszabadulni a rájuk erősített nyomkövető eszközöktől. Elsőként figyeltek meg madaraknál ilyen önzetlen, társas, probléma megoldó viselkedést. Azért okozott ez a kutatócsoport számára meglepetést, mert egyikőjük sem hallott még arról, hogy állatok együttműködtek volna a nyomkövetők eltávolításában. A madarakra könnyű hámmal rögzítették a nyomkövető eszközöket, melyet úgy terveztek, hogy minimális hatást gyakoroljon rájuk. Egy órán belül azonban az összes madár együtt dolgozott azon, hogy levegyék a hámokat. Ez nem csak azt jelentette, hogy a madarak másképp viselkednek, és megpróbálják levenni a nyomkövető eszközöket, hanem azt is, hogy a nyomkövető eszközök valószínűleg befolyásolták a viselkedésüket, nyilatkozták a kutatók. Érdekes módon azok a szarkák is segítettek a nyomkövető levételében társaiknak, amelyeken nem volt ilyen eszköz. Ez egy igazán kifinomult társas viselkedési kombináció, ráadásul probléma megoldó viselkedés. Nem csak csapatként oldják meg a problémákat, de a segítő szarka valójában nem kap jutalmat. Ha sikerül megérteni, hogyan reagálnak az állatok a környezetükben bekövetkező bizonyos változásokra, az segíthet azt is megérteni, hogy képesek lesznek-e hosszú távon megbirkózni az új helyzettel, képesek lesznek-e megmaradni, vagy segítenünk kell nekik, esetleg változtatnunk kell a gyakorlatunkon. Az önzetlen, egymást segítő madarak viselkedéséről szóló érdekesség után hamarosan folytatjuk a tudomány mai állását.
0: Tudomány! Tudomány ma! A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása. Balaton Rádió. Éjjel-nappal.
2: A legjobbakkal.

0: állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
1: Ismerik-e az órát az állatok? Erre keressük a választ itt a tudomány mai állásában. Az állatok is érzékelik az idő múlását, nem véletlenszerű időpontokban raknak tojásokat a madarak, vonulnak vissza a téli pihenőre a sünök, vagy nyílnak a virágok. A vadon élő állatok az emberekhez hasonlóan a körülbelül 24 órát felölelő cirkadián ritmushoz igazodnak, de kutatók azt vizsgálták, honnan is tudhatják, mennyi az idő. Ahogy az emberek is a nappal és az éjszaka ritmusához igazodva élnek, az állatok és növények is a biológiai órától függnek. A legtöbb élőlény viselkedése egyidejűleg több ritmikus jelenségtől függ. Az állatok és a növények is az úgynevezett időzítőjüket használják. Az élőlények esetében az a külső jelzés, ami képes meghatározni vagy módosítani az élőlények belső rendszerét. Az úgynevezett Zeitgeber, avagy időzítő kifejezést a kronobiológia egyik éllovasa vezette be, és olyan környezeti elemeket foglal magában, amelyek megmutatják, milyen napszak vagy évszak van, tehát elsősorban a fényhatásokat, de ide tartoznak a hanghatások és a hőmérséklet is. Közép-Európában az évszakokra jellemző a sajátos nappal-éjszaka hosszúság. A trópusokon viszont a nappal és az éjszaka körülbelül ugyanannyi ideig tart, így a növények egész évben növekedhetnek, és az állatok szaporodási ciklusa kevésbé szigorú, mint nálunk. A tengeri régiókban a dagály és az apály határozza meg a napritmusát. A szárazföldi állatok 24 órás ciklusával szemben a rákok, kagylók naponta kétszer felébrednek, amikor a dagály elnyeli őket. A környezeti hőmérséklet egy másik fontos útmutató az állatoknak. Ez jelzi például a sündisznónak, hogy mikor vonuljon vissza térre, vagy a pillangónak, hogy mikor keljen ki. A környezet visszajelzése nélkül a belső óra kiszámíthatósága felhigul. A mechanikus órákhoz hasonlóan a biológiai órákat is rendszeresen be kell állítani. A legtöbb organizmus nem csak egyetlen Zeitgebertől függ, több biológiai óra is van bennük. Mindegyik óra életének egy-egy részét irányítja. Például a gázló madarak nyár végén délre vándorolnak, más időpontban vedlenek, és az árapálytól függ, hogy táplálékot keresnek-e. A méhek táncukat tökéletesen a nap helyzetéhez igazítják, és összetett akrobatikus táncmozdulatokkal jelzik kollégáiknak, hol van a nektár. Mivel a nap keletről nyugatra mozog, a méheknek pontosan tudniuk kell, hogy mennyi az idő a nap minden szakában. A széncinege intenzíven figyeli a napok hosszúságát, hogy tudja, mikor rakja le tojásait, mert ebben a lepkehernyő kikeléséhez igazodik. Ez ugyanis a kedvenc tápláléka. De ezek a hernyók nem igazán veszik figyelembe a nappal éjszaka hosszát, és főleg a hőmérséklettől függenek. Emiatt előfordulhat, hogy a hernyó populáció kicsit túl korán eléri a maximumot, és a széncinege hirtelen kevesebb táplálékot talál. Ráadásul a hernyó is csodálkozhat, ha a túl korai kikelés miatt nem lát elég megdézsmálandó levelet maga körül. Az állatok és növények ezért pontosan ismerik az időt. Talán még nálunk is jobban, noha nem nézik a naptárt. A tudomány mai állását hamarosan azzal folytatjuk, hogy a világon mindenhol elérhetővé tennék a geotermikus energiát. Tartsanak velünk!
0: A tudomány mai állása.
2: Hamarosan folytatjuk.
3: A Balaton legjobb slágerei.
4: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy.
3: Balaton Rádió.
5: Éjjel-nappal.
3: A legjobban.

0: Meteorológia.
1: Hírek a tudomány világából.
0: A tudomány mai állása
1: most folytatódik.
0: Most folytatódik.
2: A világon mindenhol elérhetővé tennék a geotermikus energiát. Egy fejlesztés alatt álló fúrórendszer óriási lendületet adhat a geotermikus erőművek elterjedésének. A jelenlegi, például az olaj kitermeléséhez használt fúróberendezések képtelenek ellenállni a sok kilométeres mélységben uralkodó extrém magas hőmérsékleteknek és hatalmas nyomásnak, és ezért a geotermikus energia hasznosítása napjainkban főleg egyes vulkanikus vagy földfelszín közeli forró vízkészletekben gazdag régiókra korlátozódik. Egy cég nemrég egy olyan fúrórendszer kifejlesztésébe kezdett, amellyel a meglévő berendezések gyengeségei potenciálisan kiküszöbölhetők lesznek. A technológia lényege, hogy a milliméteres hullámok energiájának bevezetésével elolvasztja, majd pedig elpárologtatja a kőzeteket. A fejlesztők azt állítják, hogy ez a rendszer akár 12 mérföld mélyre is képes lehatolni, vagyis mérföldekkel lejjebb, mint amennyire fizikai fúrófejekkel valaha is sikerült lejutni. A világ bármely pontján kezdik is meg a fúrást, ilyen mélységekben már mindenhol több száz Celsius fokos forrósággal lehet találkozni, és ha ezekbe a vájatokba vizet vezetnek, olyan nyomású gőz keletkezik, amely különböző turbinák meghajtására, vagyis áramfejlesztésre immár a Föld szinte valamennyi szegletében alkalmas. Bár a módszer lokációtól függetlenül bárhol bevethető, első körben a meglévő, hagyományos, fosszilis tüzelőanyaggal működő erőművek helyén lehet érdemes alkalmazni. Ennek egyszerű az oka, hogy az ilyen létesítmények már rendelkeznek azzal az infrastruktúrával, amellyel a geotermikus eredetű gőzt képesek befogadni, hogy aztán villamos energiává alakítva továbbítsák azt az elektromos hálózatnak. A világon tehát mindenhol elérhetővé tennék a geotermikus energiát. Erről szóltunk az elmúlt percekben, most pedig következik egy technikai újdonság. Különösen hajlékony, ostyavékony, egy kifejlesztett szuperkondenzátor. Egy angol-brazil tudós csapat fejlesztette a szuperkondenzátort, amely olyan rugalmas, hogy akár lábbelikben és egyéb ruházatokban is hatékonyan alkalmazható lehet. Az előrelépés egy olyan friss gyártási módszernek köszönhető, amellyel akár intenzív hajlítgatások és nyújtogatások mellett is kivételes teljesítményt kínáló energiatároló eszközt lehet előállítani. Bár a mai akkumulátorok viszonylag nagy mennyiségű energiát képesek eltárolni, és ezt a vitalitást relatíve hosszú időn keresztül tudják leadni, a feltöltésük meglehetősen időigényes. Jelenlegi formájukban a szuperkondenzátorok ezzel szemben az energia tartalékolásában korántsem remekelnek, viszont sokkal gyorsabban feltölthetők, és masszív, rövid löketekben bocsátják rendelkezésre a működtető erőt. Ez a tulajdonság különösen rugalmas kivitellel párosulva egyes alkalmazásokban rendkívül praktikus. Az Egyesült Királyságbeli egyetemi kutatók a szén nanoanyagok használata miatt tudtak haladást elérni a szuperkondenzátorok területén. A megteremtett ostyavékony szuperkondenzátor még 5000 töltési ciklus után is megőrizte a kapacitásának 76%-át, és ugyanez az eszköz intenzív hajlítgatások közepette az elektrokémiai tulajdonságainak 80%-át tudta megtartani. A találmány innovatív gyártási módszere ráadásul olcsóbb és kevésbé időigényes, mint a szokványos eljárások. A szuperkondenzátorok kulcsfontosságú szerepet játszanak az 5G és 6G technológiákban rejlő lehetőségek maradéktalan kihasználásában. Ennyi fért a mai műsorba, most összefoglaljuk, hogy mik voltak a hét legfontosabb tudományos hírei. Kővirágra bukkantak a Marson. Április-májusra halasztották az Artemis nevű holdmisszió első, még emberek nélküli rakétatesztjét. Ultrahanggal irányítottak sejteket kutatók. A világon mindenhol elérhetővé tennék a geotermikus energiát. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha gondolják, tartsanak velünk legközelebb is. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kecskés Ákos, a viszonthallásra.
0: Hírek a tudomány világából.
1: A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.
0: Köszönjük figyelmüket!
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Jött egy üzenet, meghallgatom.
2: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőjüknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöske és szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
1: Pölöskei, a családi szörp.
3: Dexablock.
4: Fájdalom csillapító.
3: Dex ketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
5: Dexablock. Fájdalom csillapító.
3: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor sátoraja új helyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Reklámot hallottál.
6: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
7: Lemondott a Tisza kormány helyettes államtitkára. Vádat emelt a győri járási ügyészség egy férfi ellen, aki arra kényszerítette párját, hogy ássa meg a saját sírját. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A magyar kulturális élet különböző területeinek ismert képviselői nyílt levélben kérnek sürgős egyeztetést Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztertől, közölte a levél aláírói nevében Luther Imre előadó művész. Az alkotók, művészek, intézményvezetők, közművelődési szakemberek és országos szakmai, valamint civil szervezetek vezetői arra figyelmeztetnek. A magyar kultúra számos területén már olyan mértékűvé vált a kiszámíthatatlanság, hogy az nem csak egyes szervezetek és műhelyek működését, hanem hosszabb távon a kulturális értékteremtés és a közösségi kultúra folytonosságát is veszélyezteti, írták a közleményben. Lemondott a Tisza kormány vidék és településfejlesztési minisztériumának egyik helyettes államtitkára. Értesülések szerint Mészáros Renát a személyes konfliktusba keveredett Lőrinc Viktória miniszterrel. A politikus internetes követői pedig kritikát fogalmaztak meg vele szemben, mert nem merte leírni az érintett nevét. Az államtitkár nevének elhallgatása újabb találgatásokat indított el, főként azért, mert az országos médiatermékek szinte mindegyike lényegtelennek tartotta, hogy melyik vezetőbeosztású alkalmazott távozás történt meg. Mészáros Renát a feladata a területi közigazgatás modernizációja lett volna. Vádat emelt a győri járási ügyészség egy férfi ellen, aki arra kényszerítette párját, hogy ássa meg a saját sírját az erdőben. A vádirat szerint a 49 éves férfi másfél éve élt párkapcsolatban a nővel, akivel féltékenység miatt 2025. novemberében a győri lakóhelyén összeveszett. Többször megpofozta a párját, majd egy pisztollyal arra kényszerítette, hogy az erdőben megássa a saját sírját. Ásás közben a földre lökte, a mellkasára ült és addig tömött földet a szájába, amíg a nő elveszítette eszméletét. Amikor a sértett magához tért, a férfi hazaindult vele, és később otthonukban is kínoszta, például cigarettacsikkeket nyomott el rajta. Ezután a nő szakított a férfivel, aki azonban később többször is megfenyegette. Oroszország figyelmeztette Szlovákiát, hogy ne csatlakozzon ahhoz a nemzetközi bizottsághoz, amely az Ukrajna elleni orosz invázió által okozott károk megtérítésével foglalkozna. A figyelmeztetés állítólag július 10-én hangzott el telefonon, közölte a sme.sk. Moszkva jelezte, hogy az egyezmény aláírását barátságtalan lépésnek tekinteni. A történtekről Peter Priputin moszkvai szlovák nagykövet tájékoztatta a szlovák külügyminisztériumot.
6: Időjárás.
7: Csütörtökön ismét sok napsütésre számíthatunk fátyol és gomoly felhők mellett. Délutánig főleg északon, északkeleten fordulhat elő helyenként kisebb eső, zápor. Az északnyugati északi szél élénk helyenként erős lesz. Délutánra 26-31 fok közé melegszik fel a levegő.
0: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
8: 1,2 milliárd forintos támogatást kapott a Hévíz Balaton Airport. Jelentős állami támogatást kapott a Sármelléki Hévíz Balaton Airport. A repülőtér éves működését 1,2 milliárd forinttal támogatja a kormány. A támogatás az idei működés finanszírozását segíti, miközben a térség számára az is fontos kérdés, hogy milyen új nemzetközi járatokat sikerül a következő időszakban Sármellékre hozni. A kormány összesen 5,5 milliárd forinttal támogatás számára, az is fontos kérdés, hogy milyen új nemzetközi járatokat sikerül a következő időszakban Sármellékre hozni. A kormány összesen 5,5 milliárd forinttal támogatja három vidéki

Kármelléken már idén is elindult egy közvetlen nemzetközi járat. Júniusban charterjárat kezdte meg működését a törökországi Antália és a Hévíz-Balaton Airport között. A járatot az Itaka utazásszervező indította a nyári szezonra. A tapasztalatok alapján később dönthetnek a kapcsolat folytatásáról vagy bővítéséről. Egy repülőtér hosszú távú működését azonban nem csak a támogatás nagysága határozza meg. Legalább ilyen fontos, hogy mennyi utas használja, és sikerül-e olyan járatokat működtetni, amelyek iránt tartós kereslet mutatkozik. A Nyugat-Balaton számára különösen fontos a külföldi vendégek elérése. Hévíz nemzetközileg ismert turisztikai célpont, a térség pedig jelentős szálláshely, wellness és turisztikai kínálattal rendelkezik. A közvetlen légi kapcsolatok lerövidíthetik az utazást, és új piacokról érkező turistákat hozhatnak. A támogatás időzítése azért is érdekes, mert közben jelentős fejlesztés is lezárult a repülőtéren. Átadták a mintegy 3 milliárd forintos korszerűsítés első ütemét. Megújult az utasforgalmi terminál, a futópálya és a gurulóút, korszerűsítették a navigációs és biztonsági rendszereket is. A terminál kapacitása szintén növekedett. A hivatalos tájékoztatás szerint egyszerre 200 schengeni és 200 schengenen kívüli utas kiszolgálására alkalmas. A futópályán több mint 1200 burkolati hibát javítottak ki, korszerűsítették a pályavilágítást és felújították a kapcsolódó műszaki elemeket. A gurulóút teljes újjáépítésen esett át, nagyobb teherbírással. A navigáció is fejlődött. Az új ILS és DMR rendszer a csökkent látási viszonyok között biztonságosabb megközelítést segítheti. Emellett új office munkaterem, fedett eszköztároló és korszerűbb térvilágítás is megvalósult. Energetikai fejlesztésként napelemparkot is kialakítottak a repülőtér területén, ami a működés energiahatékonyságát javíthatja. Így 2026-ban egyszerre két fontos folyamat zajlott Sármelléken. Elkészült egy jelentős infrastruktúrális korszerűsítés, és működési támogatás érkezett a repülőtér stabilitásának biztosítására. A következő lépés azonban a forgalom növelése lehet. A cél ugyanis nem pusztán a repülőtér működtetése, hanem új nemzetközi járatok és hosszabb távon fenntartható légi kapcsolatok kialakítása. Egy új járat nem csak a repülőtérnek jelenthet több utast, közvetlen hatása lehet a hévízi szállodákra, fürdőkre, éttermekre és más turisztikai szolgáltatókra is. Ha egy kapcsolat több szezonon keresztül gazdaságosan működik, tartós turisztikai kapcsolat alakulhat ki egy külföldi térség és a Nyugat-Balaton között. Az Antália járat ezért fontos tapasztalat lehet a jövő szempontjából. Ha a kereslet kedvező, új úti célok vagy nagyobb kapacitású járatok jelenhetnek meg. A mostani 1,2 milliárd forintos támogatás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a repülőtér hosszú távú működése már teljesen biztosított. A támogatás az idei éves működést segíti, miközben a későbbi modell és a járatfejlesztések továbbra is vizsgálat alatt állnak. Sármellék tehát egyszerre kapott működési támogatást és korszerűbb infrastruktúrát. A következő időszak legfontosabb kérdése az lehet, hogy sikerül-e mindezt megfelelő utasforgalommal és új nemzetközi kapcsolatokkal megtölteni. A Hévíz-Balaton Airport jövője így nem pusztán egy repülőtér ügye, hanem a Nyugat-Balaton turizmusának és nemzetközi elérhetőségének egyik fontos kérdése.

Digitális eszköz segítheti a Balaton természeti és kulturális értékeinek védelmét. Új digitális eszköz mutattak be a Balaton térségében, amelynek célja, hogy feltérképezze és értékelje a természeti és kulturális örökséget veszélyeztető kockázatokat. A fejlesztést az INACO nemzetközi projekt keretében hozták létre, és a Balaton Fejlesztési Tanácsülésén ismertették. A projekt célja, hogy a közép-európai térségek ellenállóbbá váljanak az éghajlatváltozás hatásaival szemben. A szakemberek olyan veszélyekkel számolnak, mint az árvizek, földcsuszamlások, erdőtüzek, aszály és vízhiány. Ezek a természetes élőhelyeket és a kulturális örökséget is veszélyeztethetik. Az INACO egyik fontos helyszíne Fonyód. Nemzetközi szakmai találkozót tartottak a térségben, a résztvevők pedig a fonyódi magaspartot is megvizsgálták. Itt a partfal eróziója jelent komoly problémát. Az egyre gyakoribb és intenzívebb csapadék, valamint az erős szelek gyengíthetik a meredek partfalat. Ennek következtében földcsuszamlások és omlások alakulhatnak ki, miközben a partvonal fokozatosan visszahúzódhat. Ez nem csak természetvédelmi kérdés, ha a partfal mozgása felgyorsul, veszélybe kerülhetnek a környező területek, az infrastruktúra és az épített örökség is. Ebben segíthet az új digitális eszköz. A rendszer különböző információk alapján azonosíthatja a veszélyeztetett területeket, és segíthet felmérni a kockázatokat. Így a szakemberek könnyebben megállapíthatják, hol jelentkezik egy veszély, milyen értékeket érinthet, és hol lehet szükség beavatkozásra. Az INACO azért is különleges, mert a természetvédelem és a kulturális örökség védelmének kapcsolatára helyezi a hangsúlyt. Egyetlen természeti folyamat ugyanis többféle értéket is veszélyeztethet. Egy heves esőzés például eróziót okozhat egy természetes területen, ugyanakkor károsíthat régi épületeket vagy történelmi útvonalakat is. A tartós aszály pedig nem csak a vízkészleteket érintheti, hanem a mezőgazdaságot és a tájképi értékeket is. A Balaton esetében ez különösen fontos. A térség turizmusa nagy mértékben a természeti és kulturális értékekre épül. A látogatók nem csak a tóvízéért érkeznek, hanem a tájért, a szőlőhegyekért, a történelmi épületekért és a természetközeli programokért is. Az INACO hivatalos célja olyan integrált, webalapú megoldások és kockázatkezelési tervek kidolgozása, amelyek a helyi hatóságok munkáját is segíthetik. A projektben magyar, szlovák, osztrák és cseh szervezetek működnek együtt, finanszírozását pedig az Interreg Central Europe program biztosítja. A fejlesztés jelentősége abban áll, hogy a döntéshozók több információ alapján tervezhetnek. A klímaváltozás sokszor lassan változó folyamatokban jelenik meg. Fokozódó szárazságban, szélsőséges csapadékban, erózióban, vagy növekvő vízhiányban. Ezeket könnyebb kezelni, ha pontosan tudjuk, mely terület mennyire sérülékeny. Az új digitális eszköz ezért döntéstámogató rendszerként is használható. A Balaton térségében ennek különösen nagy jelentősége lehet. A rendszer így segíthet abban is, hogy a beavatkozásokat időben és a leginkább veszélyeztetett helyszíneken tervezzék meg a jövőben is. A tó egyszerre természeti kincs, lakóhely, mezőgazdasági térség és turisztikai célpont. Az eszköz természetesen nem állítja meg a klímaváltozást, és nem szünteti meg az aszály, hogy a földcsuszamlások kockázatát. Abban azonban segíthet, hogy a veszélyeket korábban felismerjék, pontosabban értékeljék, és tudatosabban készüljenek fel rájuk. A kezdeményezés végső célja, hogy a Balaton természeti és kulturális értékei hosszú távon is megmaradjanak. Mert amikor ezek védelméről döntünk, nem csak azt határozzuk meg, milyen a Balaton ma, hanem azt is, milyen állapotban adjuk tovább a következő generációknak.

0: A Balaton jövőjéről tanácskoztak Tihanyban. A Balaton jövőjéről, a változó vízszintről és a tópart állapotáról tanácskoztak Tihanyban. A HUNREN, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet őszintén a Balatonról című rendezvényén kutatók, vízügyi szakemberek, meteorológusok, önkormányzati vezetők és civil szervezetek keresték a választ arra, hogyan lehet alkalmazkodni a változó környezeti feltételekhez. A szakmai nap központi témája a vízszint, a partvonal és az alkalmazkodás volt. A résztvevők szerint a kérdés összetettebb annál, mint hogy mennyi víz legyen a Balatonban. A tó jövőjét a klímaváltozás, a csapadék, a páralgás, a vízszint ingadozása, a partok kialakítása és a tó környezetének használata egyaránt befolyásolja. A tihanyi rendezvényen különböző partkialakítási megoldásokat is megvizsgáltak. Szó esett természetes partszakaszokról, kövezett partokról, homokos strandokról, zöld partokról, kikötőkről és más rekreációs területekről. A központi kérdés az volt, hogyan lehet úgy használni a Balaton partját, hogy az hosszú távon is működőképes és fenntartható maradjon. A vízszint alakulását több tudományterület oldaláról vizsgálták. A Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság képviselője a vízállásról, a vízmérlegről és a partvédelem lehetőségeiről beszélt. A Hungarómet szakértője a légköri folyamatok és a Balaton kapcsolatát mutatta be. A BME és a HUNREN vízgazdálkodási kutatócsoportja pedig a jövő vízszintjeivel és az alkalmazkodással foglalkozott. A Balaton vízháztartását hosszabb távon a csapadék, a páralgás, a befolyóvizek és a vízhasználat együtt alakítja. A szakemberek szerint ezért nem egyetlen, minden helyzetben alkalmazható megoldást kell keresni. Más szempontokat igényel egy természetes nádas védelme, mint egy turisztikailag intenzíven használt strand vagy kikötő. Külön figyelmet kapott a biológiai sokféleség is. A nádasok, a sekélyparti vizek és a természetes partszakaszok számos élőlénynek biztosítanak élőhelyet. Ha ezek jelentősen megváltoznak, annak ökológiai következményei lehetnek. A cél ezért az, hogy a fejlesztések mellett a tó élővilága is megfelelő védelmet kapjon. A fórumon jogi és társadalmi szempontok is megjelentek. Külön előadás foglalkozott az alapvető jogokkal és a jövő nemzedékek érdekeivel a Balaton partján. A mostani döntések ugyanis évtizedekre meghatározhatják, milyen állapotban lesz a tó és a partvidéke. Gyenes Diás a saját alkalmazkodási tapasztalatait mutatta be, Balaton rendes tervezett csónak kikötőjének kérdése pedig szintén szerepelt a programban. A civil szervezetek a természetvédelmi és társadalmi szempontok fontosságát hangsúlyozták. A Tihanyi Fórum nem egyetlen beruházásról vagy konkrét döntésről szólt, inkább arról, hogy milyen Balatont szeretnénk a jövőben. A résztvevők szerint a természet értékeinek megőrzését össze kell hangolni a turizmussal és a helyi közösségek érdekeivel, miközben fel kell készülni a változó környezeti feltételekre. A szakemberek szerint ehhez folyamatos párbeszédre és együttműködésre van szükség. A kutatók, a vízügyi szakemberek, a települések, a turisztikai szereplők és a civil közösségek között. A legfontosabb kérdés így továbbra is nyitott. Milyen legyen a Balaton partja néhány évtized múlva? Mennyire maradjon természetes, és hol lehet helye a turisztikai fejlesztéseknek? Hogyan védhetők meg a nádasok és az élővilág úgy, hogy közben a strandok és kikötők is működjenek? A tihanyi tanácskozás nem adott választ minden kérdésre, de lehetőséget teremtett arra, hogy tudományos, társadalmi és helyi tapasztalatok kerüljenek egy asztalra. A Balaton jövője ugyanis nem csak a vízszintről szól, hanem arról is, hogyan bánunk a tóval és a partjával. A cél, hogy a Balaton élhető térség, turisztikai célpont és hosszú távon is megőrzött természeti örökség maradjon.
1: Balaton Rádió.
2: Éjjel-nappal a legjobbakkal.

Természetvédelmi újrakezdést sürgettek a Szentgyörgy-hegyen. Új gondolkodást és új együttműködéseket sürgettek a természetvédelemben a Balaton felvidéken. Kisapátiban rendezték meg a Restart a természetvédelemben című háromnapos találkozót. A Szentgyörgy-hegy lábánál tartott eseményen természetvédők, kutatók, civil szervezetek, művészek és közösségszervezők keresték a választ arra, hogyan lehetne új alapokra helyezni a természet és az ember kapcsolatát. A szervező a 10 millió fa közössége volt. A program nem hagyományos konferenciaként működött. Szakmai előadások és kerekasztal beszélgetések mellett koncertek, filmvetítések, kiállítások és közösségi programok is várták a résztvevőket. A szervezők szerint a természetvédelem előtt álló kihívások egyre összetettebbek. Az ökológiai válság, a klímaváltozás és a biológiai sokféleség csökkenése olyan problémák, amelyekre nem lehet kizárólag egyetlen szakterület eszközeivel válaszolni. A természetvédelem nem pusztán arról szól, hogy egy-egy erdőt, rétet vagy vízparti területet megóvunk. Arról is szól, hogyan élünk együtt a természettel. Hogyan használjuk a rendelkezésünkre álló területeket, és milyen környezetet hagyunk a következő generációknak. A Restart találkozó egyik alapgondolata az volt, hogy a környezetvédelemnek társadalmi üggyé kell válnia. Ehhez nem elegendőek a szakmai szabályok és a jogszabályok. Szükség van olyan közösségekre is, amelyek saját környezetükben képesek változásokat elindítani. A háromnapos eseményen a természetvédelem társadalmi szerepéről is szó esett. A kutatói megközelítés mellett megjelent a civil közösségek tapasztalata, a kulturális élet nézőpontja és a helyi kezdeményezések gyakorlati tudása. A Balaton felvidék ebből a szempontból különösen érzékeny térség. Egyszerre jelent természeti és kulturális értéket, miközben fontos turisztikai célpont is. A térség népszerűsége lehetőségeket teremt, ugyanakkor növeli a természeti területekre nehezedő nyomást. A Balaton vízpartján ezért különösen fontos a természetes partszakaszok megőrzése. A Restart eseményen azt is vizsgálták, hogyan lehet egyensúlyt kialakítani a természetvédelme és az emberi használat között. A szervezők szerint a természetvédelem nem kizárólag tudományos kérdés. A kultúra, a közösségi élet és az oktatás ugyanúgy hozzájárulhat ahhoz, hogy az emberek másképp gondolkodjanak a természeti környezetükről. A Restart rendezvény a 10 millió fa közösségének munkájához is kapcsolódott. A szervezet közlése szerint 7 év alatt több mint 700 ezer fát ültettek el. A mozgalom célja nem csak a faültetés, hanem a környezeti gondolkodás formálása és a közösségek megerősítése is. A természetvédelmi találkozó tehát egyszerre volt szakmai fórum, közösségi esemény és kulturális program. A Szentgyörgy-hegy és a Tapolcai medence olyan térség, ahol a természeti, mezőgazdasági és turisztikai szempontok egymás mellett vannak jelen. A szakmai és civil szereplők szerint fontos, hogy a természetvédelmi gondolkodás ne különálló területként jelenjen meg. Szempontnak kell lennie a településfejlesztésben, a gazdaságban, az oktatásban, a turizmusban és a mindennapi életben is. A Restart üzenete röviden úgy foglalható össze, nem elég megvédeni azt, ami még megmaradt. Meg kell változtatni azt is, ahogyan a természeti környezetünkhöz viszonyulunk. A kisapáti találkozó nem adott minden kérdésre végleges választ, viszont lehetőséget teremtett arra, hogy különböző területekről érkező emberek egy helyen beszéljenek ugyanarról a problémáról. A természetvédelem jövője ezért nem csak a természetvédők ügye. A tó, az erdők, a mezők, a hegyoldalak és a települések környezete mindannyiunk közös öröksége. A Szentgyörgy-hegy lábánál így olyan párbeszédnek adtak teret, amelynek középpontjában az állt, hogyan lehet újrakezdeni, és hogyan lehet a természetvédelemnek a mindennapi életben is erősebb szerepe.

0: új természetterápiás tanösvény nyílt Nyimben. Új, különleges kirándulóhely várja a természetjárókat Somogyban, a Balaton déli térségének közelében. Megnyílt a Nyimi Nyugi természetterápiás és tájművészeti tanösvény Nyimben, Siófoktól mintegy 15 kilométerre. A kezdeményezés a hagyományos túrázást természetterápiás gyakorlatokkal és természetes anyagokból készült művészeti alkotásokkal kapcsolja össze. A tanösvény körülbelül 5 kilométeres útvonalon vezeti végig a kirándulókat Somogy dombjai között. A teljes séta a megállókkal és a hozzájuk kapcsolódó gyakorlatokkal nagyjából 3 órát vesz igénybe. A Nyimi Nyugi azonban nem egyszerű túraútvonal. A hét állomás arra ösztönzi a látogatókat, hogy lassítsanak, figyeljenek a környezetükre, és tudatosabban kapcsolódjanak a természethez. A résztvevők olyan egyszerű feladatokat végezhetnek, amelyek segítik a figyelem összpontosítását, a kikapcsolódást és a nyugodtabb tempót. Ezért itt nem az a legfontosabb, milyen gyorsan teljesítjük az útvonalat. Érdemes megállni, figyelni a tájat, hallgatni a környezet hangjait, és észrevenni a fényeket, növényeket, apró részleteket. A helyszín másik különlegessége a tájművészet, vagyis a landart. Az útvonalon természetes anyagokból, például fából és ágakból készült alkotások találhatók. Ezek egy része közösségi munkával született. A cél az volt, hogy a művészet ne különüljön el a természettől, hanem szervesen kapcsolódjon hozzá. A fejlesztés mögött jelentős közösségi összefogás áll. A tanösvény létrehozásában helyi civil szervezetek, a település lakói, önkéntesek és szakemberek is részt vettek. A megvalósítás a Healing Nature and Mind Through Land Art elnevezésű Erasmus Plus projekt keretében zajlott. A projekt célja nem egyszerűen egy turisztikai látványosság létrehozása volt. Olyan helyet szerettek volna kialakítani, amelyet a helyi közösség is magáénak érez, miközben a környékre érkező kirándulók számára új élményt kínál. A Nyimi Nyugi ezért egyszerre természetjáró útvonal, közösségi projekt és szabadtéri élményhely. A tanösvény családok számára is használható, és a hivatalos tájékoztatás szerint kisgyermekes családoknak és idősebb látogatóknak egyaránt ajánlott. A túrához érdemes vizet és megfelelő napvédelmet is vinni, különösen erős napsütésben. A természetjárás alapvető szabályai itt is érvényesek. A látogatóktól azt kérik, hogy ne hagyjanak hulladékot, óvják a környezetet, és figyeljenek a területen érvényes jelzésekre. A Nyimi Nyugi azért is érdekes a Balaton térségében, mert megmutatja, hogy a tó közvetlen partján kívül is vannak olyan célpontok, amelyek a természet közeli kikapcsolódásra építenek. Siófoktól rövid autóútra már teljesen más környezet fogadja a látogatót. Erdős, dombos táj, csend és lassabb tempó. A tanösvény azoknak is jó választás lehet, akik egy balatoni nyaralás vagy hétvégi kirándulás során szeretnének eltávolodni a frekventáltabb helyszínektől. A megnyitó a Nyimi falunap része volt, ahol ünnepélyesen átadták a fejlesztést, majd közös túrát szerveztek. A program így nem csak új kirándulóhelyet, hanem közösségi élményt is teremtett. A Nyimi Nyugi üzenete egyszerű. Nem mindig gyorsabban kell haladni, hanem néha éppen lassítani. Félretenni a telefont, elcsendesedni és figyelni arra, ami körülvesz bennünket. A természetben töltött idő, a közös alkotás és a tudatos figyelem együtt olyan élményt adhat, amely túlmutat egy hagyományos kiránduláson. A Nyimi Nyugi ezzel új szint hoz a Balaton környékének kiránduló helyei közé. 5 kilométeres útvonal, 7 állomás, természetes anyagokból készült alkotások és olyan feladatok várják a látogatókat, amelyek nem a teljesítményről, hanem a természethez való kapcsolódásról szólnak. A tanösvény Nyimben, Siófok közelében várja a kirándulókat, egész évben természetközeli kikapcsolódási lehetőséget kínálva a családoknak és túrázóknak is, akik csendesebb programot keresnek.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

Megújult a Balaton utca Balatonfüreden. Befejeződött a Balaton utca teljes felújítása Balatonfüreden. Az Arácsi városrész egyik meghatározó útja több mint 590 millió forintos beruházás keretében újult meg, így a munkálatok után korszerűbb, biztonságosabb és rendezettebb útszakaszt vehetnek használatba a helyiek. A beruházás teljes költsége mintegy 590 millió forint volt. Ebből 486,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás, további 103,6 millió forint pedig Balatonfüred önkormányzatának saját forrása volt. A fejlesztés a Széchenyi Terv Plus program keretében Európai Uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással valósult meg. A felújítás az utca körülbelül 1 kilométeres szakaszát érintette. Ez a rész a Lóci utcát és a 71-es főutat köti össze, ezért a Balaton utca nem csak az Arácsi városrész helyi közlekedésében fontos, hanem a környék megközelíthetősége szempontjából is. A munkálatok egyik legfontosabb eleme az út teljes újjáépítése volt. A korábbi útpályát elbontották, majd új burkolatot építettek ki. Az út kétsávos kialakítást kapott, így biztosított a kétirányú közlekedés. A beruházás során az utca környezetét is rendezték. Új zöldsávokat alakítottak ki, fákat ültettek, és parkolóhelyek is készültek. A gyalogos közlekedés feltételei javultak, térköves járda épült az útszakasz mellett. A csapadék vízelvezetését szintén korszerűsítették. Ez azért fontos, mert a nagyobb esőzések során összegyűlő víz hosszabb távon károsíthatja az útburkolatot és az út szerkezetét. A rekonstrukció ezért jóval több volt egyszerű aszfaltozásnál. A munkálatok a közműveket is érintették. Az egyik jelentős fejlesztés az előregedett vízigerincvezeték cseréje volt, amelyet a DRV ZRT saját forrásból valósított meg. Így a megújult úttest alatt korszerűbb víziközműrendszer működik. Ez azért is előnyös, mert egy teljes útfejlesztés után különösen kedvezőtlen lenne néhány évvel később újra felbontani az útburkolatot egy meghibásodott vagy előregedett vezeték miatt. A beruházás részeként a korábban légvezetékeken futó vezetékeket is a föld alá helyezték. Ez nem csak műszaki szempontból jelent változást, hanem az utcaképet is rendezettebbé teszi. A projektzárón Bóka István, Balatonfüred polgármestere kiemelte, hogy az útszélesítés miatt számos egyeztetésre volt szükség az érintettelek tulajdonosokkal. A városvezetés szerint a fejlesztés egy további közlekedési beruházással lenne teljes, a 71-es főút és a Germering utca csomópontjának kialakításával. A felújított út mellett új zöld felületek is létrejöttek. A fiatalfák gondozása külön figyelmet igényel, ezért a polgármester a környék lakóit is arra kérte, hogy lehetőség szerint segítsenek az újonnan telepített növények locsolásában. A beruházás eredménye az Arácsi városrész mindennapjaiban is érzékelhető lehet. Az új útpálya, a járda és a parkolók javítják a közlekedés feltételeit, a rendezett zöld felületek pedig kellemesebb környezetet teremtenek. Összességében csak nem 600 millió forintos összetett városfejlesztési beruházás zárult le Balatonfüreden. Megújult 1 kilométernyi útszakasz, korszerűsítették a csapadékvízelvezetést, kicserélték az előregedett vízvezetéket, a légvezetékeket pedig föld alá helyezték. A fejlesztés nem csak a közlekedést könnyítheti meg, hanem hosszabb távon rendezettebb és biztonságosabb környezetet teremthet az Arácsi városrészben. A következő fontos feladat a 71-es főút és a Germering utca csomópontjának kialakítása lehet. Addig is a megújult Balaton utca már a helyiek rendelkezésére áll, és egy korszerűbb közlekedési útvonalat kínál Balatonfüred egyik fontos városrészében.

0: Új eszköz segíti a gyors segítségkérést a Balatonnál. Újabb segítséget kaphatnak a bajba jutottak a Balatonnál, a Magyar Telekom és a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata közös kezdeményezést indított annak érdekében, hogy vészhelyzetben gyorsabban és pontosabban érkezzen a segítség. A program középpontjában a Balaton Health mobil alkalmazás áll, amely egyetlen gombnyomással lehetővé teszi a segélykérést a tóról, vagy akár a strandokról is. Az alkalmazás egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy a segélykéréshez a telefon helyadatait is felhasználja. Ez különösen fontos lehet akkor, amikor valaki bajba kerül a vízen, és nem tudja pontosan meghatározni a tartózkodási helyét. A rendszer a helyzet meghatározásával olyan információt továbbíthat a vízimentőknek, amely megkönnyítheti és felgyorsíthatja a mentést. A Balaton Help használata ingyenes, és a vízimentők tájékoztatása szerint éjjel-nappal rendelkezésre áll. Az alkalmazást nem csak hajósok használhatják, hanem azok is, akik a Balaton partján vagy valamelyik strandon tartózkodnak. A kezdeményezéshez támogatási program is kapcsolódott. A Magyar Telekom minden új Balaton Help letöltés után 500 forinttal támogatta a vízimentőket, legfeljebb 3 millió forintos összegig. Ez egyszerre jelent anyagi segítséget és ösztönzést arra, hogy minél többen már előre letöltsék és beállítsák az alkalmazást. A szervezők szerint ugyanis vészhelyzetben már nincs idő azzal foglalkozni, hogyan kell letölteni és használni egy új programot. Biztonságosabb, ha az alkalmazás már megtalálható a telefonon, és a felhasználó tisztában van a működésével. A kampány során a Telekom munkatársai személyesen is segítették az alkalmazás letöltését és beállítását. 9 balatoni strandon összesen 15 alkalommal találkozhattak velük az érdeklődők. A helyszínek között Balatonalmádi, Balatonakaratja, Alsóörs, Balatonboglár, Balatonakali, Siófok, Keszthely, Balatonfűzfő és Gyenesdiás strandjai szerepeltek. A program azonban nem csak technikai segítséget jelentett. A szervezők a tudatos vízbiztonságra is fel akarták hívni a figyelmet. A biztonságban a balatonon.hu oldalon útmutatót készítettek az alkalmazás használatához, valamint online kvíz is készült, amely valós helyzeteken keresztül mutatja be, mikor és hogyan lehet szükség segítségre. A gyors hely meghatározásnak különösen nagy jelentősége lehet egy rosszullét, baleset vagy vízi veszélyhelyzet esetén. Minél pontosabban tudják a mentők, hol történt a probléma, annál könnyebben meghatározhatják, milyen irányból és milyen eszközzel közelítsék meg a bajba jutott embert. Az alkalmazás természetesen nem helyettesíti a megelőzést. A vízimentők továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy indulás előtt érdemes figyelni az időjárást és a viharjelzést, valamint figyelembe venni saját fizikai állapotunkat is. A nyílt vízen nem szabad felesleges kockázatot vállalni, és fontos, hogy a fürdőzők, valamint a hajósok is tisztában legyenek saját lehetőségeikkel. A Balaton Help egy további biztonsági eszköz, amely baj esetén lerövidítheti a segítséghez vezető utat. A program augusztusban lezárult, maga az alkalmazás azonban továbbra is elérhető, és a vízimentők tájékoztatása szerint az év minden napján, napi 24 órában használható. A kezdeményezés egyik legfontosabb tanulsága, hogy a vízbiztonságra még a probléma előtt érdemes felkészülni. Egy előre beállított alkalmazás néhány másodperc alatt továbbíthat olyan adatokat, amelyek vészhelyzetben értékes időt takaríthatnak meg. A balatoni nyaralás során ezért nem csak a naptejre és a fürdőruhára érdemes gondolni. A segítségkérés lehetőségét is jobb előre biztosítani, hiszen egy váratlan helyzetben a gyorsaság és a pontos információ akár döntő jelentőségű lehet. A cél egyszerű, ha baj történik, a segítség minél gyorsabban és minél pontosabban eljusson oda, ahol valóban szükség van rá.
1: Összegyűjtöttük

0: 10000-en úszták át a Balatont a 44. Balaton átúszáson. Több mint 11000 nevezővel rendezték meg augusztus 1-én a 44. Lidl Balaton átúszást. A Révfülöp és Balatonboglár közötti 5,2 kilométeres klasszikus távnál lett, féltávon és szappal is teljesíthették a kihívást. Az eseményt két alkalommal kellett elhalasztani, végül augusztus 1-én kedvezőbb körülmények között rajtolhattak el a sportolók. A Balaton átúszás évről évre a magyar nyár egyik legnagyobb szabadidősport rendezvénye. Az idei eseményre 60 országból érkeztek résztvevők, a legidősebb induló pedig 90 éves volt. A nevezők 57%-a férfi, 43%-a nő volt. A féltávon és a szappos mezőnyben ugyanakkor már a nők voltak többségben. A klasszikus táv rajtja Révfülöpön, a cél Balatonbogláron volt. A kijelölt úszófolyosót több száz hajó, vízimentők, rendőrségi motorosok és kórházhajók biztosították. A hivatalos tájékoztatás szerint több mint 1000 szervező dolgozott a rendezvény biztonságos lebonyolításán. Az idei eseményhez azonban hosszabb út vezetett. A július 25-e és 26-a hétvégére tervezett úszást az időjárási előrejelzések miatt nem rendezték meg. A szervezők a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának előrejelzését és a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság véleményét is figyelembe vették, majd augusztus 1-ét jelölték ki új időpontként. A halasztás után kedvezőbb körülmények fogadták az indulókat. A vízhőmérséklete reggel 1 méteres mélységben körülbelül 25 Celsius fok volt. A levegő délután a déli parton akár 36 fokig is melegedhetett. A mérsékelt szél és a fokozatosan csökkenő hullámzás megfelelő feltételeket teremtett az úszáshoz. A nagy meleg ellenére több mint 10000 résztvevő vállalta a kihívást. Ez is jelzi, hogy a Balaton átúszás nem kizárólag a versenyszerűen úszók eseménye. A rendezvény amatőr és hobbi úszók számára is nyitott, így mindenki saját célokat tűzhet ki maga elé. A teljes táv mellett elérhető volt a kettővessző 6 kilométeres féltáv is. Ez Balatonbogláról indulva teljesíthették azok, akik még nem vállalták az egész tó átúszást. A szapposok Révfülöpről indulva külön kijelölt útvonalon neveztek Balatonboglárig. A sportteljesítmények között is születtek figyelemre méltó eredmények. A férfiaknál Nagy Nándor bizonyult a leggyorsabbnak, az 5 vessző 2 kilométert 59 perc 20 másodperc alatt teljesítette. A második, Hegedűs Marcell lett, 1 óra 7 perc 52 másodperccel. A harmadik, Torma Benyámin, 1 óra 14 perc 10 másodperces idővel végzett. A nőknél Békési Eszter ért elsőként célba, 1 óra 15 perc 59 másodperces eredménnyel. A második, Horváth Eszter lett, 1 óra 19 perc 44 másodperccel, a harmadik, Eslin Mendrik, 1 óra 24 perc 10 másodperces idővel. A jubileumi eseményen különleges mérföldkőre is sor került. A verseny történetének 250.000. teljes távot teljesítő úszója is célba ért. Ez jól mutatja, hogy a Balaton átúszás több mint 4 évtized alatt jelentős közösségi sporteseményé vált. A legtöbb résztvevő számára azonban nem a versenyidő volt a legfontosabb. Az 5,2 kilométer nyílt vízen komoly fizikai és mentális kihívás, a szél, a hullámzás és a nagy meleg pedig egyaránt próbára teheti az úszókat. Éppen ezért a rendezvény egyszerre jelent sportteljesítményt és közösségi élményt. A 44. Lidl Balaton átúszás két halasztás után sikeresen lezajlott. Több mint 11000 nevező érkezett 60 országból, és mindenki ugyanazért a célért szállt vízbe. Hogy saját tempójában teljesítse a Balaton egyik legismertebb sportkihívását. A rendezvény ezzel ismét bizonyította, hogy a Balaton nem csak pihenésre és strandolásra alkalmas, hanem Magyarország egyik fontos, közösségi sporthelyszíne is.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Nemzetközi kérdésekről is tárgyaltak a visegrádi négyek. Kerékpáros üldözés volt Bátony terenyén egy rablás után. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az országai közötti gazdasági és politikai együttműködés kiszélesítésének lehetőségeiről, valamint időszerű nemzetközi kérdésekről is tárgyaltak a visegrádi négyek, Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország, valamint Japán külügyminisztereinek találkozóján, amelyet a Pozsonyhoz közeli Tomasov kastélyban tartottak kedden a szlovák V4-es elnökség keretében. A találkozót, amelyre ebben a kibővített formában 5 év után került sor újra, Juraj Blanár, szlovák külügyminiszter azt mondta, az elsődleges cél az volt, hogy új lendületet adjanak a régió és Japán közti kapcsolatok fejlesztésének. A fővárosi közfejlesztések tanácsának elnöke a miniszterelnök, társelnöke a főpolgármester lesz. A testület konszenzussal hozza majd megdöntéseit. Közölt részleteket a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Az előző napi bejelentése szerint újra létrehozni tervezett testületről. Bejegyzésében hangsúlyozta, a kormány partnerséget kínál a fővárosnak. Ennek keretében a korábbinál jelentősen bővebb jogkörökkel indul újra a fővárosi közfejlesztések tanácsa, amelyhez hasonlóan működött 2016 és 20 között, illetve az 1867-es kiegyezés után néhány évtizedig. A vagyonelkobzás egy új formájának büntető törvénykönyv beemelését és a külföldi embercsempészek elleni büntető eljárás feltételes ügyészi felfüggesztésének lehetőségének megszüntetését javasolja az igazságügyi tárca az országgyűlésnek kedden benyújtott törvényjavaslatában. Görög Márta igazságügyi miniszter büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló javaslata a parlament honlapján olvasható. A törvényjavaslat célja egyes Európai Uniós irányelvek átültetése, folyamatban lévő kötelezettségszegési eljárás kapcsolatos jogalkotás, illetve joggyakorlatból érkezett visszajelzések átvezetése. Kirabolt egy idős férfit, majd kerékpáron menekült el Bátony terenyén egy nő, akit ezután szintén kerékpáron üldözött egy szemtanú. A 31 éves elkövetőt őrizetbe vette a rendőrség, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője. Buda Gábor azt mondta, a nő még augusztus 25-én rabolt ki egy idős, beteg, mankóval közlekedő férfit Bátony terenye Kisterenyei város részében. A támadó a fejére kapucnit húzott és kerékpárral áldozata mellé hajtott, majd megütötte a bizonytalan járású férfit, aki ettől elesett. A nő azután kivette a földön fekvő sértett zsebéből a pénztárcáját, majd a biciklivel menekülni kezdett. Egy szemtanú, aki a történteket távolabbról látta, szintén kerékpáron üldözni kezdte az elkövetőt. A település mellékutcájában rövid ideig tartó hajsza után a rabló eldobta a kerékpárját, majd gyalog menekült, és 40 ezer forintos zsákmányával együtt nyoma veszett. A Bátony terenyei rendőrkapitányság nyomozói az adatok alapján azonosították a 31 éves elkövetőt és elfogták.
1: Időjárás.
2: Csütörtökön ismét sok napsütésre számíthatunk. A terenyei rendőrkapitányság nyomozói az adatok alapján azonosították a 31 éves elkövetőt és elfogták.
1: Időjárás.
2: Csütörtökön ismét sok napsütésre számíthatunk fátyol és gomoly felhők mellett. Délután

0: műsorvezetők és vendégeik csak arról beszélnek, ami a lelkedet is érinti.
1: Balaton Rádió.
0: Pszichoaktív. Tematikus magazin műsor, mert egy kis drog neked is jár. Neked is jár.
2: Kellemes estét kívánunk mindenkinek. Ez a Pszichoaktív, a Balaton Rádió pszichológiai tematikus magazin műsora. Ma 2026. szeptember 2-a van, a pontos idő 19 óra. Technikai munkatársunk a ma este folyamán Keresztes Balázs, a mikrofonnál pedig műsorvezető társam Erdős Róbert, és én leszek hallható, azaz Szabó Ferenc. Ahogy már megszokhattátok, minden héten szerdán ebben az időpontban jelentkezünk a pszichológiai magazin műsorunkban. A mai adásunkban szó lesz arról, hogy melyek azok a szokások, amelyek a párkapcsolatunkat rombolhatják, illetve hogyan őrizhetjük meg a közelséget egy hosszú távú párkapcsolatban. A következő témánk a sikerről fog szólni, és arról az érzésről, ami a sikert követően áll be az életünkben, egyfajta ürességérzésre lehet gondolni. Hogyan kerülhető ez el, illetve egyáltalán mi a jellemző erre a jelenségre? Ezt fogjuk majd körbejárni. Végül pedig a munkai irigységről és az összehasonlításról fogunk beszélni, tehát arról, hogy miért zavarhat minket mások sikere, illetve mit árulhat el nekünk az, hogyha valamiféle irigységet érzünk az egyik kollégánk sikerét követően, mit lehet tanulni, mit tudunk tanulni ebből. Ez fog kiderülni itt az adásunkban, úgyhogy mi már várunk benneteket.
1: Ugye, már te is Balaton Rádiós vagy. Ez az FM 88.7.

0: Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A Pszichoaktívot halljátok, műsorvezető társam Erdős Robi mellettem ül.
1: Sziasztok, köszöntök én is mindenkit.
0: Szia Robi! Párkapcsolattal fogunk kezdeni a mai adásban, és olyan apró szokásokról beszélünk majd, amik sajnos idővel lassan eltávolítanak egy párt egymástól. Te hogy látod ezt a témát, egyrészt mennyire lehetnek ezek az ilyen apró szokások rombolók így első rátekintésre, véleményed alapján?
1: Hát lehet, de oda kell figyelni, tehát tudatosság itt is nagyon fontos, az, hogy a kapcsolaton belül azért próbáljuk felismerni azokat a helyzeteket, amelyek rombolóak tudnak lenni, és azért meg kell találni mindig az egyensúlyt, tehát ezen kell dolgozni. Nem könnyű, de vannak jelei, amikor már igazából figyelni kell.
0: Ezt fogjuk részletezni, hiszen amikor egy párkapcsolat problémáira gondolunk, legtöbbször a nagy konfliktusok jutnak eszünkbe. A komoly veszekedések, a megcsalás, a bizalom elvesztése, vagy azok a helyzetek, amikor két ember már úgy érzi, hogy teljesen eltávolodtak egymástól. Pedig a kapcsolatok sokszor nem egyik napról a másikra romlanak el. Nem feltétlenül egyetlen nagy esemény vezet a távolodáshoz, hanem sok apró hétköznapi pillanat, amelyek elsőre jelentéktelennek tűnnek. Egy kapcsolat gyakran nem a nagy viharok miatt kerül veszélybe, hanem a kis repedések miatt. Egy elmaradt kérdés, egy félfüllel meghallgatott történet, egy olyan este, amikor két ember egymás mellett ül, mégis mindenki a saját telefonját nézi. Egy-egy ilyen helyzet önmagában nem jelent sokat, de ha ezek rendszeressé válnak, lassan kialakulhat az az érzés valamelyik félben, hogy már nincs igazán fontos helye a másik életében. A párkapcsolatok egyik legnagyobb kihívása éppen az, hogy ami az elején természetes módon jelen van, azt később tudatosan kell fenntartani. A kapcsolat kezdetén általában kíváncsiak vagyunk egymásra, figyelünk a másikra, szeretnénk megismerni a gondolatait, az érzéseit, a vágyait. Keressük a lehetőséget a közös időre, fontosnak tartjuk, hogy a másik érezze különleges számunkra. Az idő múlásával azonban könnyű belekerülni a megszokásba, nem azért, mert megszűnt a szeretet, hanem mert a mindennapi élet terhei, a munka, a háztartás, a problémák, a fáradtság lassan háttérbe szorítják a kapcsolat ápolását. Sok pár egyszer csak azt veszi észre, hogy már nem igazán beszélgetnek egymással, csak egyeztetnek. Nem arról beszélnek, hogy mit éreznek, mire vágynak, vagy mi foglalkoztatja őket, hanem arról, hogy ki mit intéz, mit kell venni a boltban, vagy milyen feladatok várnak rájuk. Pedig egy kapcsolatot nem csak a közös programok és a nagy romantikus pillanatok tartanak életben. Sokkal inkább azok az apró mindennapi gesztusok, amelyek azt üzenik a másiknak, hogy fontos vagy nekem. Akár egy ölelés, vagy egy kedves üzenet napközben. Egy kérdés arról, hogy milyen volt a másik napja. Vagy egy egyszerű köszönet. Olyan dolgokért, amelyek könnyen természetessé válhatnak. Az egyik leggyakoribb csendes romboló tényező a figyelem elvesztése. A modern életben rengeteg inger vesz körül minket. A telefonok, az értesítések, a közösségi média folyamatosan versenyeznek a figyelmünkért. Sokszor nem is vesszük észre, hogy miközben fizikailag jelen vagyunk a másik mellett, érzelmileg mégsem kapcsolódunk hozzá. Amikor valaki mesél nekünk valamiről, és mi közben a telefonunkat nézzük, vagy csak félig figyelünk, a másik könnyen azt élheti meg, hogy nem igazán számít, amit mond. Pedig sokszor nem megoldást várunk a párunktól, hanem azt az élményt, hogy valaki meghallgat és érdeklődik irántunk. A kapcsolatok másik gyakori problémája, amikor a kritika lassan átveszi az elismerés helyét. Természetes, hogy egy kapcsolatban vannak dolgok, amelyeken változtatni szeretnénk. Minden embernek vannak hibái, rossz szokásai, és minden párnak vannak konfliktusai. A kérdés azonban az, milyen arányban jelenik meg a kritika és az elfogadás. Ha valaki hosszú időn keresztül főként azt hallja, hogy mit csinál rosszul, mit kellene másképp csinálnia, vagy miben nem elég jó, akkor egy idő után nem csak a viselkedését, hanem önmagát is elutasítva érezheti. A folyamatos kritika ugyanis nem közelebb hoz, hanem védekezést és távolságot hozhat létre. Nem mindegy például, hogy hogyan fogalmazunk meg valamit. A csendes rombolók közé tartoznak a kimondatlan sérelmek is. Sok ember inkább elkerülje a konfliktust, mert fél a veszekedéstől, vagy attól, hogy megbántja a másikat. Ez rövid távon békésebbnek tűnhet, hosszú távon azonban problémát okozhat. A ki nem adott érzések ugyanis általában nem tűnnek el, inkább felhalmozódnak. Egy idő után már nem csak az aktuális helyzetről szól a vita, hanem az összes korábbi csalódás, sértettség és hiányérzet is felszínre kerülhet. Egy jól működő kapcsolatban nem az a cél, hogy soha ne legyen konfliktus. A konfliktus természetes része két különböző ember együttélésének. Inkább az a fontos, hogy legyen lehetőség beszélni ezekről úgy, hogy mindkét fél biztonságban érezze magát. Szintén fontos kapcsolatromboló tényező lehet a közös élmények eltűnése. Sok pár egy idő után már csak a mindennapi működésről beszél. Ki mit csinál, milyen feladatokat kell megoldani, milyen problémákat kell kezelni. De közben háttérbe szorulhat az, ami annak idején összekötötte őket. A kíváncsiság, a játékosság, a közös nevetés. Pedig a humor és a közös élmények nagyon fontos szerepet töltenek be a kapcsolatokban. Nem azért, mert minden problémát el kell viccelni, hanem mert emlékeztetnek arra, hogy a kapcsolat nem csak feladatokból áll. Két embernek szüksége van arra is, hogy együtt tudjanak könnyedek lenni, örülni egymásnak és új emlékeket teremteni. Sok kapcsolatban nem az történik, hogy megszűnik a szeretet, hanem az, hogy megszűnik a kíváncsiság. Már nem kérdezzük meg a másiktól, hogy mi foglalkoztat mostanában, mi az, ami miatt izgulsz, mire vágysz. A hosszú távú kapcsolatok egyik legnagyobb titka talán az, hogy a másikat nem lehet egyszer véglegesen megismerni. Az emberek változnak, új tapasztalatokat szereznek, új félelmeik és új céljaik lesznek. Ezért egy kapcsolat akkor tud igazán fejlődni, ha felek újra és újra kíváncsiak egymásra. A jó kapcsolat nem attól jó, hogy nincsenek benne problémák, hanem attól, hogy a felek figyelnek arra, amikor valami elkezd megváltozni. Nem várják meg, amíg a távolság túl nagy lesz, hanem időben tesznek azért, hogy újra kapcsolódjanak. A kapcsolatok ugyanis nem egyszer épülnek fel, hanem minden egyes napon egy kicsit. Ahogy a távolodást is apró dolgok okozhatják, ugyanígy a közelséget is apró dolgok tudják újra megteremteni. Szerinted, Robi, hogyan lehet hosszú évek után is megőrizni a kíváncsiságot, a játékosságot, és azt az érzést, hogy még mindig érdekel minket a másik ember világa, illetve van-e szerinted olyan apró hétköznapi gesztus, amely különösen sokat számít abban, hogy két ember közelebb maradjon egymáshoz?
1: A hosszú kapcsolatoknak a csapdája egyébként nagyon sokszor nem a konfliktus, hanem maga az, amikor elkezdjük azt hinni, hogy már mindent tudunk a másikról. És egyszerűen ez a csapda, amiben nagyon sokan bele tudunk esni, és ebből nagyon nehéz kimászni. Pedig hát, ha jól belegondolunk, akkor egy hosszú távú kapcsolatnál azért az ember folyamatosan változik. Tehát 30 évesen, 40 évesen, 50 évesen teljesen mások leszünk, tehát más a személyiségünk. Formálódunk folyamatosan, és pontosan ezért érdekes az, hogy ne higgyük azt, hogy már mindent tudunk a másikról. Mert amikor már ezt gondoljuk, akkor igen, az már kevésbé ad olyan pluszt a kapcsolatba, ami miatt úgy érezzük, hogy ezt fent kell tartani, ezt a kapcsolatot. Tehát igazából a legnagyobb kérdés itt az, hogy az adott változást észre tudjuk-e venni a másikban. Tehát, hogyha észrevesszük azt, hogy ő változik, és ő azért, ahogy a korral halad előre, folyamatos változáson megy keresztül, akkor maga a kíváncsiságunk is már meg lesz. Tehát lesz egy ilyen természetes kíváncsiság. És ezeket a kíváncsiságokat nem ilyen nagy szerelmi dolgok tartják össze, hanem apró kis gesztusok. És akkor most itt a két kérdésre egyben válaszolnék. Tehát olyan gesztusok, amik kérdésekből állnak. Tehát pozitív dolgokból. Kíváncsi vagyok a másik félre, hogy szerinted ez most miért történhetett így, vagy nézzünk egy sorozatot, és szerinted mi lesz a következő részben, neked mi a véleményed. Tehát egy kicsit így megkérdezni, vagy mi lepett meg ma a legjobban a munkahelyeden, vagy volt olyan esemény, amin igazából úgy eltöprengtél, vagy elgondolkodtál, láttál-e a tömegközlekedésen olyan szituációkat, amire azt mondtad, hogy ilyet még életedben nem láttál. Tehát, hogy egy kicsit kíváncsiak legyünk a másiknak az érzéseire, és ezáltal ugye észreveszünk azt, hogy ő miben változott. Mert lehet, hogyha 10 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt felteszem neki ugyanezt a kérdést, azt mondja, hogy ó, tök lazán voltak öltözve a srácok, és mentek suliba. De egyébként meg még, nem tudom, 15 fok van, de már rövid nadrágba is, és pólóba mentek. 15 évvel ezelőtt felteszem a kérdést. Na most felteszik nekem a kérdést most 15 évvel később. Mit szóltál hozzá, hogy 15 fok volt, és rövid nadrágba voltak a srácok, és mentek suliba? Hát azt mondom, hogy azt az eget, azért ez nagyon komoly, mert hát én meg felvettem még a hosszú jó felsőt, hosszú nadrágot, és még mellé egy kis kardigán. Szóval teljesen másképp változik a személyiséged, változol, és ezáltal a párod szemében is változol, de az alapjaiban nem változol meg. Egyszerűen csak másképp gondolsz dolgokat. És ezt pedig maga akkor adja. A másik, a játékosság, az is kell ahhoz, hogy a hosszú távú kapcsolatot fenntartsuk, mert hogy ha nincs meg az, hogy megvan a helye esetleg egy készogásnak, egy vicces dolognak, egy összenézésnek, egy kacsintásnak, vagy láttok egy olyan szituációt a tömegközlekedésen, nem kell szavakba önteni és mondani egy szót se, egyszerűen egymásra néztek és kacsintotok egyet, vagy elmosolyogtok, akkor az már pozitív dolog, és aztán utána ezt ha kibeszélitek otthon játékossággal, vagy leutánozva esetleg az adott illetőket, vagy személyeket, akkor az megint egyfajta játékosságot tud mutatni. Vagy nem tudom, plüss állatokkal báboztok, vagy bármit, tehát sorolhatnám. Tehát ennek is helye van a kapcsolatban, és ha ilyenek vannak, ilyen kis, hát nem kényeskedésnek mondanám, hanem ilyen kicsit megváltoztatod a hangod, és úgy mondasz dolgokat, vagy utánozol rajzfilm szereplőket, vagy bárki mást, vagy nem tudom, reggel teletábiként jössz ki a szobából. Tehát ezek kellenek egy kapcsolatba, és ez pont azt mutatja, hogy igenis van helye a humornak, a játékosságnak, az odafigyelésnek, a kíváncsiságnak egy hosszú távú kapcsolatban, és ezek éltetik. Tehát ez olyan erő, ami így folyamatosan, mint amikor a parázs alá tolják a szelet, vagy a magát, hogy éltetik a tüzet. Ez pont olyan, ez a néhány dolog.
0: Arról beszéltünk, hogy a mindennapi szokások, azok milyen hatással lehetnek a hosszú távú kapcsolatra. Ugye egyrészt nyilván lehetnek ezek idegesítőek, illetve távolító hatásúak, de lehetnek közelítőek is. Most zenével folytatjuk adásunkat.
2: Ez a Pszichoaktív, itt a Balaton Rádióban.

0: Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak itt a Pszichoaktívban, és a következő témánk a siker utáni üresség lesz, ami azt jelenti, hogy sokan ismerjük már azt az érzést, amikor valami nagy cél lebeg előttünk. Van egy elképzelésünk arról, hogy milyen lesz majd az életünk, ha végre elérjük azt, amire régóta vágyunk. Sokszor úgy gondoljuk, hogy egy bizonyos pont elérése után minden könnyebb lesz, nyugodtabbak leszünk, elégedettebbek leszünk, és végre úgy érezzük majd, hogy a helyünkre kerültünk. Sok ember életében jelen van ez a gondolat, hogy majd akkor leszek igazán boldog, hogyha elérem, vagy megkapom ezt az álommunkát, vagy ha több pénzem lesz, vagy ha sikerül lefogynom, vagy majd ha megtalálom a párom. Ezek a vágyak teljesen természetesek. Az embernek szüksége van célokra, mert a célok irányt adnak az életének. Segítenek abban, hogy fejlődjünk, hogy legyen motivációnk, hogy átlendüljünk a nehézségeken. Sokszor éppen egy jövőbeli cél az, ami miatt képesek vagyunk kitartani egy nehezebb időszakban. De érdekes módon előfordulhat, hogy amikor végül elérjük azt, amire olyan sokáig vártunk, nem érkezik meg az a hatalmas boldogságérzet, amire számítottunk. Sőt, néha egy különös üresség jelenik meg bennünk. Elérjük a sikert, de valami mégis hiányzik. Megkapjuk az elismerést, de nem érezzük magunkat sokkal értékesebbnek. Elérjük a kitűzött célt, de néhány nap vagy hét után már azt kérdezzük magunktól, hogyan tovább. Ez a jelenség sokkal gyakoribb, mint gondolnánk. Nem azt jelenti, hogy valaki hálátlan vagy boldogságra képtelen ember. Inkább azt mutatja meg, hogy az emberi psziché nem úgy működik, hogy egyetlen eredmény automatikusan tartós elégedettséget adjon. Ennek egyik oka, hogy amíg egy cél felé haladunk, addig maga az út rengeteg energiát és jelentést ad az életünknek. Van miért dolgozni, van mire készülni, van egy jövőképünk. A cél felé vezető időszak sokszor tele van izgalommal, várakozással és reménnyel. Elképzeljük, milyen lesz majd, amikor sikerül. De amikor megérkezünk, az élet nem áll meg. A siker pillanata gyakran rövid, a hétköznapok viszont folytatódnak. Ezért történhet meg például, hogy valaki hosszú éveken keresztül dolgozik azért, hogy vezetői pozícióba kerüljön. Amikor végre megkapja az előléptetést, természetesen örül neki, büszke rá, de néhány hónap múlva ugyanazokkal a kérdésekkel találja magát szemben. Vajon ezt akartam valójában? Jó irányba haladok? Boldoggá tesz ez engem? Vagy valaki hosszú éveken át keresztül azért küzd, hogy anyagi biztonságot teremtsen. Amikor végre eléri, amit szeretett volna, rájön, hogy a pénz valóban sok problémát megold, de nem oldja meg automatikusan az önbizalommal, kapcsolatokkal vagy önmagunk elfogadásával kapcsolatos kérdéseket. A pszichológia ezt a jelenséget részben hedonikus adaptációnak nevezi. Ez azt jelenti, hogy az ember nagyon gyorsan képes alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez. Ami ma még különlegesnek tűnik, idővel természetessé válik. Gondoljunk csak egy új telefonra, egy új autóra, vagy akár egy új lakásra. Amikor megszerezzük, örömet okoz, sokat foglalkozunk vele, különlegesnek érezzük. De idővel ezek a dolgok beépülnek a mindennapjainkba, és már nem ugyanazt az érzelmi hatást váltják ki. Ez az alkalmazkodás egyébként nagyon hasznos tulajdonság. Segít abban, hogy fejlődjünk, hogy új célokat keressünk, hogy ne ragadjunk bele egyetlen állapotba. A probléma akkor kezdődik, amikor folyamatosan azt hisszük, hogy a következő eredmény majd végre megadja azt a belső nyugalmat, amit keresünk. Így könnyen kialakulhat egy végtelen kör, majd ha több pénzem lesz, majd ha sikeresebb leszek, majd ha elismernek, majd ha elérem azt a szintet, akkor végre elégedett leszek. Csak hogy amikor elérjük azt a pontot, gyakran már egy újabb cél jelenik meg előttünk. A siker utáni üresség másik fontos oka lehet, hogy nem mindig a saját céljainkat követjük, sokszor észrevétlenül olyan dolgokat akarunk elérni, amelyeket a környezetünk, a társadalom vagy a családunk értékesnek tart. Azt tanuljuk meg, hogy a siker egy bizonyos életforma, egy bizonyos pozíció vagy egy bizonyos anyagi szint. De közben érdemes feltenni magunknak a kérdést, valóban én akarom ezt, vagy csak azt gondolom, hogy ezt kell akarnom. Mert lehet valaki nagyon sikeres kívülről nézve, miközben belül azt érzi, hogy valami nincs rendben. Lehet valakinek jó állása, elismerése és stabil anyagi helyzete, mégis hiányozhat az az érzés, hogy valóban a saját életét éli. Gyakran, ugyanis nem magát a célt akarjuk, hanem azt az érzést, amit remélünk tőle. Nem feltétlenül a pénzt akarjuk, hanem a biztonságérzését. Nem feltétlenül a sikert akarjuk, hanem azt, hogy végre elég jónak érezzük magunkat. Sokan nagyon jól tudnak küzdeni. Tudnak dolgozni, teljesíteni, fejlődni, de nehezen állnak meg egy pillanatra, hogy felismerjék, már most is sok mindent elértek. Mindig van következő lépcsőfok, következő kihívás, következő cél. De ha soha nem engedjük meg magunknak az elégedettséget, akkor könnyen úgy telhet el az életünk, hogy folyamatosan valami után futunk, miközben nem vesszük észre azt, ami már most is jó. A fejlődés és az elégedettség nem egymás ellentétei, lehetnek céljaink úgy is, hogy közben nem érezzük kevésnek a jelenlegi életünket. A célok fontosak, a siker fontos, a fejlődés is, de az élet nem csak arról szól, hogy egyszer majd megérkezzünk valahová, hanem arról is, hogy közben hogyan érezzük magunkat azon az úton, amelyen haladunk. Szerinted, Robi, hogy fordulhat és miért elő, hogy valaki hosszú évek után is úgy érzi, miután elérte a célját, az álmát, hogy mégsem az a boldog érzés, amire számított, illetve még az a mókuskerék is előfordulhat, hogy valaki eléri a célt, és azonnal egy másikat tűz ki.
1: Igen, mert az ember folyamatosan próbál előre haladni, és próbál előre menni, és addig, amíg egy cél lebeg a szeme előtt, addig igazából az az egy cél van, és azt kell teljesíteni, és megvan az elérhetetlenségnek a vágya, meg az érzése, amikor egy cél elérhetetlen, tehát egy utazás például, tehát hogy nagyon várjuk, le van foglalva, és nagyon várjuk azt az utazást. Nap mint nap már arról beszélgetünk, hogy milyen lesz, hogyha odaérkezünk, és milyen jó lesz, hogyha elindulunk, és hogy mi mindent fogunk csinálni, és akkor, amikor elérkezünk azon a napon, az utazáshoz, akkor egy kicsit olyan furcsa érzés támad bennünk, vagy van, akinél hosszabb időtartamra, van, akinél ez egy ilyen pillanatnyi, hogy teljesült, és ez így oké. És akkor így nincs meg benned az a flow, az a nagy adrenalin löket, pont azért, mert teljesítetted a célodat. Ez én úgy gondolom, hogy azért van, mert addig, amíg valami elérhetetlen, addig valami izgalmas. Amikor már teljesítetted, és elérhetővé vált, és elérted, akkor az már egy olyan dolog, egy könnyű dolognak tűnik, hogy hát ezt meg lehetett csinálni, ebben nem volt semmi kihívás. Dehogy nem. Tehát az a pár hét, az a pár hónap, amíg te ezt elérted, az tele volt kihívásokkal. Csak éppen az adott pillanatban már te a végeredményét látod, és nem globálisan az egészet, az egész folyamatot. És akkor érzed azt, hogy igen, eljutottunk, hát igen, ez elérhető volt számomra, meg tudtam oldani, és akkor így ebből kifolyólag pedig van ez a furcsa érzés. És ugyanez az összes többinél is. Ezért van nagyon sok ember úgy, hogy hazajön egy nyaralásból például, és akkor már nézegeti, hogy x idő múlva hova megy legközelebb. Pontosan azért, mert milyen jó várni valamit, milyen jó célkitűzéseket tenni, hogy na ezt el kell érjem. Tehát már azzal, hogy le van foglalva egy út, azzal már várod, már meg el kell érni. És ahhoz, hogy elérd, ahhoz nagyon sok mindent kell tenni. Tehát már csak az is egy tevékenység ehhez, hogyha dolgozol, van munkahelyed. Pontosan azért, mert úgy fogod tudni elérni az adott utazást, mint célt, hogyha ki is fogod tudni fizetni majd az utazásra járó költségeket. Ahhoz, hogy ki tud fizetni, ahhoz pedig kell egy munkahely. Tehát apróság és természetesnek tűnik, de ez is egyfajta kihívás és céleszköz a célod eléréséhez. Vagy akár egy vásárlás például. Egy lakásvásárlás. Küzdesz, félreteszel, és amikor már megvan, akkor úgy beleülsz a kényelmesbe, és azt mondod, hogy ó, ez nagyon jó. Akkor most nézzünk egy új autót. Tehát, hogy mindig kell valami több, mindig kell valami az embernek, hogy ez most az elégedetlenség, vagy a folyamatos felhalmozásnak az átka, azon lehetne vitatkozni, de minden esetre azt mondom, hogy kellenek ezek a célok, és kellenek azok, hogy igazából így éljük az életünket, és nincsen azzal gond, ha az adott pillanatban nem tudjuk azt úgy értékelni, ahogy kell, mert egy idő után pedig, amikor leülepszik az egész, és akkor visszagondolsz rá, hogy a célodat tud teljesíteni, az pedig fog egy olyan adrenalin löketet adni, amivel a magabiztosságot növeled saját magadban. Több lesz az önbizalmad, sokkal könnyebben fogsz tudni emberekkel különböző beszélgetésekbe bonyolódni, és nagyon sok minden fog változni az életedben.
0: Arról beszéltünk, hogy mi és miért történik akkor, amikor valaki eléri a célját, és miért szoktunk ilyenkor új célokat kitűzni. Most zenével folytatjuk a pszichoaktív adásunkat.

0: kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak itt a Balaton Rádióban és a Pszichoaktív adásunkban. A munkai irigységről, illetve az összehasonlítás jelentőségéről fogunk beszélni, és hogy miért zavar minket mások sikere. A munkahely sokunk számára nem csak a feladatok elvégzésének helye, hanem egy olyan közeg is, ahol folyamatosan kapcsolatba kerülünk más emberekkel, figyeljük egymás teljesítményét, fejlődését és eredményeit. Látjuk, ha valaki előléptetést kap, ha nagyobb felelősséget bíznak rá, ha sikeresebb projektet vezet, ha egyszerűen csak úgy tűnik, hogy könnyebben halad előre a karrierjében. Ilyenkor gyakran megjelenhet bennünk egy nehezen vállalható érzés, az irigység. Sokan kellemetlenül érzik magukat már attól is, ha ezt a szót kimondják, mert az irigységet általában negatív tulajdonságnak tartjuk. Úgy gondoljuk, hogy egy jó embernek örülnie kell, más sikerének, támogatónak és nagylelkűnek kell lennie. Ez valóban fontos érték, de közben érdemes megérteni, hogy az irigység is egy emberi érzelem, amelynek lehet fontos információ tartalma. Az érzés önmagában nem tesz minket rossz emberré. Inkább azt mutatja meg, hogy valami bennünk megmozdult. A kérdés inkább az, hogy mit kezdünk vele. Miért érint meg minket ennyire, ha egy kollégánk sikert ér el? Miért lehet nehéz őszintén gratulálni valakinek, aki ugyanazon a munkahelyen dolgozik, ugyanazért a pozícióért vagy elismerésért versenyez, amiért mi is? Ennek egyik oka az, hogy az ember természeténél fogva összehasonlított lény. Folyamatosan keressük a helyünket a világban. Szeretnénk tudni, hogy hol tartunk másokhoz képest, mennyire vagyunk sikeresek, mennyire vagyunk értékesek. A pszichológia ezt társas összehasonlításnak nevezi. Ez a folyamat bizonyos szempontból hasznos is lehet. Ha látunk valakit fejlődni, az motivációt adhat, például mutathat, inspirálhat minket arra, hogy mi is többet hozzunk ki magunkból. A probléma akkor kezdődik, amikor az összehasonlítás nem inspirációt, hanem önértékelési veszélyt jelent. Amikor egy másik ember sikere nem egyszerűen egy jó hír számunkra, hanem azt az érzést kelti bennünk, hogy mi kevesebbek vagyunk. Ilyenkor valójában nem feltétlenül a másik ember sikerével van problémánk, hanem azzal, amit az a siker bennünk elindít. Sok esetben a munkai irigység mögött bizonytalanság áll. Ha valaki stabil önértékeléssel rendelkezik, akkor egy másik ember eredménye kevésbé fenyegető számára. Ezzel szemben, ha valaki folyamatosan bizonyítani próbálja a saját értékét, akkor mások sikere könnyen veszélyérzetet kelthet. Egy kolléga előrelépése ilyenkor nem egyszerűen egy pozitív eseménynek tűnik, hanem egy összehasonlításnak. Az irigység tehát sokszor nem a másik emberről szól, hanem a saját belső bizonytalanságainkról. Érdekes jelenség, hogy gyakran nem mindenki sikere vált ki belőlünk ugyanilyen érzéseket. Lehet, hogy egy világhírű sportoló vagy egy távoli üzletember eredményét könnyedén elfogadjuk. Azt mondjuk, hogy nagyszerű, hogy ő ezt elérte. De ha egy velünk egykorú kolléga kap előléptetést, akivel naponta együtt dolgozunk, az már sokkal erősebben érinthet minket. Mert hozzá közelebb mérjük magunkat. Mert ő hasonló helyzetben van. Hasonló lehetőségekkel indult. Ezért az ő sikere könnyebben aktiválja bennünk a kérdést, hogy én vajon hol tartok. Ez különösen erős lehet olyan munkahelyeken, ahol nagy a verseny, kevés az előrelépési lehetőség, vagy ahol az elismerés ritka. Ha azt érezzük, hogy mások sikere a mi lehetőségeink rovására történik, könnyebben jelenik meg a rivalizálás. Az irigységnek azonban lehet egy pozitív oldala is. Néha megmutatja, hogy mire vágyunk. Ha például zavar minket, hogy egy kollégánk vezetői pozícióba került, lehet, hogy valójában bennünk is ott van a vágy a fejlődésre. Ha azt látjuk, hogy valaki bátrabban vált munkahelyet vagy vállalkozik, lehet, hogy bennünk is ott van egy elnyomott vágy a változásra. Az irigység ezért egyfajta jelzés lehet. A kérdés, hogy képesek vagyunk-e ezt felismerni és fejlődési lehetőségként használni. A munkahelyi kultúra is sokat számít abban, hogyan kezeljük egymás sikereit. Egy támogató környezetben az emberek könnyebben örülnek egymás eredményeinek, mert nem érzik úgy, hogy minden lehetőség egy verseny része. Egy mérgező munkahelyi kultúrában viszont kialakulhat az a gondolkodás, hogy ha neki sikerül, nekem kevesebb jut. Ilyenkor a kollégák nem egymást támogatják, hanem folyamatosan méricskélik egymást. Ez hosszú távon rombolja a bizalmat, a csapatmunkát és a munkahelyi elégedettséget is. Egy egészséges munkahelyen azonban képesek vagyunk felismerni, hogy más sikere nem feltétlenül a mi kudarcunk. Ha képesek vagyunk őszintén ránézni ezekre az érzésekre, akkor az irigységből önismereti eszköz válhat. segíthet felismerni a vágyainkat, a bizonytalanságainkat és azokat a területeket, ahol fejlődni szeretnénk. Mert végső soron nem az határoz meg minket, hogy érzünk-e irítséget, hanem az, hogy mit kezdünk vele. Képesek vagyunk-e mások sikere mellett a saját utunkra figyelni? Képesek vagyunk-e úgy örülni más előrelépésének, hogy közben nem érezzük magunkat kevesebbnek? Talán az igazi belső biztonság ott kezdődik, amikor felismerjük, más ember sikere nem vesz el semmit abból, akik mi vagyunk. Te, Robi, találkoztál-e már olyan helyzettel, amikor téged inkább más sikere motivált, mint hogy zavart volna? Illetve szerinted, hogyha mondjuk valakit nagyon zavar az, hogy nála valaki sikeresebb, vagy sikeresebbé vált éppen egy adott szituációban, akkor az mit mond el rólunk? Mit tanulhatunk mi ebből a helyzetből?
1: Nagyon sokszor előfordul az, amikor gratulálsz valakinek a sikerei elérése véget, de aztán érzed, hogy van valami ilyen apró tüske benned, hogy nem feltétlenül érzed azt, hogy megérdemelte, vagy hogy ezt valóban neki ezt így kellett csinálnia, tehát hogy van ebben egy ilyen dolog is, és ezt nagyon nehéz megélni, tehát amikor már szerepjátékot kell játszani egy munkahelyen, hogy gratulálsz a negyedév dolgozói címért, és akkor rájössz, hogy egyébként meg inkább én kaptam volna a negyedév dolgozóját, nem ő, de ugye illemből pedig gratulálsz neki. Tehát vannak ilyen apró kis ilyen tüskék bennünk, amikor igen, meg kell tanulni azt, hogy nem feltétlenül kell ösztönösen összehasonlítani magunkat a kollégával, mert teljesen más az alap, tehát teljesen más a viszonyítási alap. Nem biztos, hogy ugyanannyi ideje vagyunk itt, nem biztos, hogy ugyanolyan a személyekkel a kapcsolatunk, itt a vezetőkre gondolok, ki, hogyan és milyen módon tudja azt elérni például, sokkal közvetlenebb lehetséges, és akkor ezáltal kapja a dicséretet. Tehát, hogyha eléri a célját, vagy elér egy ilyen dolgot, akkor ott nem feltétlenül szabad összehasonlítani a kettőnk pálya útját. Egyébként az is nagyon sokat számít, és nálam is számított a korábbi munkahelyeimben, hogy milyen légkörben dolgozunk. Tehát maga a munkahelyi légkör az, ami tud befolyásoló lenni. Tehát azzal, hogy én mondjuk egy elég komolyabb munkahelyi légkörben dolgozom, mondom azt, hogy különböző véleményeket alkotnak a kollégák, azáltal nehezebb lesz nekem teljesíteni, és lehet, hogy ezáltal lesznek olyanok, akik viszont el tudják érni az adott célt, és azzal sokkal előrébb jutnak, mint mondjuk én. Tehát vannak, akiket befolyásol például a munkahelyi légkör. Tehát ilyenekkel is találkozhatunk. Egyébként az is érdekes, hogy ebből lehet tanulni is. Tehát olyat is el tudok képzelni, amikor megtörténik valakinek a sikerét, megtapasztalom, és tényleg azt gondolom, hogy igen, valószínű jobban csinált valamit, akkor én abból tudok tanulni, és hogyha abból tudok tanulni, akkor én is elérem azokat a sikereket, és olyan célokat tudok kialakítani, meg elérni, amiket könnyebb lesz teljesíteni. Szóval ez is egy érdekes aspektus, hogy abból tanulni is fogok tudni. És nagyon érdekes, mert amikor valakire pedig irigy vagyok, az megint egy olyan dolog, hogy az miért van bennem. Talán azért, mert hogy van bennem valamilyen hiányérzet. Tehát egyfajta hiányérzet szökik ki, és igazából ezt tudjuk átformálni, ezt a hiányérzetet arra, hogy a saját hibáinkat tudjuk ki
0: felfedezni,
1: igen, és aztán elinduljunk egy olyan úton, ahol mi is sikeresek leszünk, és sikert fogunk tudni elérni.
0: Okay, tehát hogyha lefordítom azt, amit mondtál, mondjuk engem zavarra mondjuk azt, hogy az egyik kollégámat előléptették, pedig én is megpályáztam azt a pozíciót, akkor mit javasolnál, milyen kérdést tegyek fel magamnak, vagy mit milyen úton induljak el, hogy zavar, irigy vagyok rá, hogy neki sikerült, nem hiszem el, én is beletettem egy csomó energiát.
1: Igen, pont ez az, hogy nem látod, hogy mi van mögötte, és nagyon sok tényező van. Nem feltétlenül az, persze ilyenkor jön egy ilyen önostromlás és önkorbácsolás, amikor így saját magadat ásod le még mélyebbre, mert azt gondolod, hogy csak te rajtad múlt az egész. Aztán lehet, hogy pont nem is a szakmai tudásod, hanem egyszerűen egy kapcsolati tényező volt, egy olyan személyek közötti kapcsolat, ami sokkal erősebb volt a kollégánál, mint mondjuk neked mondjuk a főnököddel. És akkor vagy éppen ha nem is egy ilyen belső előreléptetés, hanem külső szempontokat nézünk, akkor lehet, hogy olyan volt a kiállása, vagy olyan volt a, egyszerűen nem a szakmai tudása, mert ugye nagyon sok minden kell egy olyan kiállás, kell az, aki elő tudja magát adni mondjuk egy interjú kapcsán is, olyan szinten, hogy eladja magát fél perc alatt, holott mögötte egy nagy üres tér van, és egyszerűen az majd úgy is kiderül az évek múltán. Tehát van egy ilyen ön marcangolás benne, hogy biztos én voltam a rossz, biztos én csináltam rosszul, de nekem nincs meg a szakmai tudásom, de ez nem feltétlenül mindig ezen múlik.
0: Ugye, ahogy mondod, akkor érdemesebb több mindent figyelembe venni, akár olyan tényezőt is, ami lehet, hogy külső körülmények köszönhető, vagy fajta valamiféle másnak dolognak. Most zenével folytatjuk adásunkat itt a Pszichoaktívban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Balaton Rádió pszichológiai tematikus magazinműsora a Pszichoaktívból hallható. Keresztes Balázs, Erdős Róbert és én magam Szabó Ferenc nevében is köszönjük szépen az elmúlt egy órában a figyelmet. Jövő héten szerdán 7 órakor újra jövünk.
2: A Balaton Rádió Pszichoaktív tematikus magazinműsorát hallottad. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: Nemzetközi kérdésekről is tárgyaltak a visegrádi négyek. Kerékpáros üldözés volt Bátony terenyén egy rablás után. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az országai közötti gazdasági és politikai együttműködés kiszélesítésének lehetőségeiről, valamint időszerű nemzetközi kérdésekről is tárgyaltak a visegrádi négyek, Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország, valamint Japán külügyminisztereinek találkozóján, amelyet a Pozsonyhoz közeli Tomasov kastélyban tartottak kedden a szlovák V4-es elnökség keretében. A találkozót, amelyre ebben a kibővített formában 5 év után került sor újra, Juraj Blanár, szlovák külügyminiszter azt mondta, az elsődleges cél az volt, hogy új lendületet adjanak a régió és Japán közti kapcsolatok fejlesztésének. A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának elnöke a miniszterelnök, társelnöke a főpolgármester lesz. A testület konszenzussal hozza majd megdöntéseit. Közölt részleteket a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Az előző napi bejelentése szerint újra létrehozni tervezett testületről. Bejegyzésében hangsúlyozta, a kormány partnerséget kínál a fővárosnak. Ennek keretében a korábbinál jelentősen bővebb jogkörökkel indul újra a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, amelyhez hasonlóan működött 2016 és 20 között, illetve az 1867-es kiegyezés után néhány évtizedig. A vagyonelkobzás egy új formájának büntető törvénykönyv beemelését és a külföldi embercsempészek elleni büntetőeljárás feltételes ügyészi felfüggesztésének lehetőségének megszüntetését javasolja az igazságügyi tárca az országgyűlésnek kedden benyújtott törvényjavaslatában. Görög Márta igazságügyi miniszter büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló javaslata a parlament honlapján olvasható. A törvényjavaslat célja egyes Európai Uniós irányelvek átültetése, folyamatban lévő kötelezettségszegési eljárás kapcsolatos jogalkotás, illetve joggyakorlatból érkezett visszajelzések átvezetése. Kirabolt egy időre folyamatban lévő kötelezettségszegési eljárásokkal kapcsolatos jogalkotás, illetve joggyakorlatból érkezett visszajelzések átvezetése. Kirabolt egy idős férfit, majd kerékpáron menekült

0: fegyverrel áldozata mellé hajtott, majd megütötte a bizonytalan járású férfit, aki ettől elesett. A nő azután kivette a földön fekvő sértett zsebéből a pénztárcáját, majd a biciklivel menekülni kezdett. Egy szemtanú, aki a történteket távolabbról látta, szintén kerékpáron üldözni kezdte az elkövetőt. A település mellékutcájában rövid ideig tartó hajsza után a rabló eldobta a kerékpárját, majd gyalog menekült, és 40 ezer forintos zsákmányával együtt nyoma veszett. A Bátony terenyei rendőrkapitányság nyomozói az adatok alapján azonosították a 31 éves elkövetőt, és elfogták.
1: Időjárás.
0: Csütörtökön ismét sok napsütésre számíthatunk fátyol és gomoly felhők mellett. Délutánig főleg északon, északkeleten fordulhat elő helyenként kisebb eső, zápor. Az északnyugati északi szél élénk helyenként erős lesz. Délutánra 26-31 fok közé melegszik fel a levegő.
2: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
3: Két nagy színpaddal újult meg a Strandfesztivál Zamárdiban. Új fejezet kezdődött 2026-ban a Zamárdi Strandfesztivál történetében. Augusztus 19-e és 22-e között rendezték meg a négy napos Balatoni Könnyű Zenei Fesztivált, amely idén először két, egymással egyenrangú nagy színpaddal várta a közönséget. A cél az volt, hogy több előadó és többféle zenei irányzat kapjon helyet, miközben a rendezvény megőrizze balatoni hangulatát. A fesztivált ezúttal is a Zamárdi Szabadstrand területén tartották. A programban számos koncert, kulturális, sport és közösségi esemény szerepelt, így a strand nem csupán a zenéről szólt. A hazai könnyű zene több generációja képviseltette magát. Fellépett többek között Azaria, a Halott Pénz, Betonhofi, Jude Law és a Valmár, miközben a szervezők a korábbi évtizedek népszerű előadóira is gondoltak. A retro programban olyan nevek szerepeltek, mint a Mr. President, a 4F Club, az Animal Cannibals, a Groove House, a Cosmix, az FLM és a VTech. Így a fiatalok fesztiválozók mellett azok is találhattak kedvenceket, akik a 90-es és 2000-es évek zenéjén nőttek fel. A szervezők hangsúlyozták, hogy a strand ne egyszerűen egy balatoni helyszínen megrendezett fesztivál legyen. A hivatalos kommunikáció szerint fontos cél volt, hogy a rendezvény szorosabban kapcsolódjon a térség turizmusához és helyi szereplőihez. Egy többnapos fesztivál ugyanis nem csak a koncertekről szól. A vendégek szállást foglalnak, éttermeket látogatnak, strandolnak, kirándulnak és más balatoni programokat is felkeresnek. A rendezvény ezért a helyi vállalkozások és turisztikai szolgáltatók számára is jelentős forgalmat hozhat. A strand mellett a kemping is fontos szerepet kapott. A szervezők arra törekedtek, hogy a fesztiválozók a rendezvény közelében is találjanak szállás lehetőséget, és így több napot tölthessenek Zamárdiban. A fesztivál programjában a sport és a közösségi élmények is megjelentek. Vakfoci, parahoki és közös futás is szerepelt a kínálatban. A szervezők ezzel is azt szerették volna elérni, hogy a rendezvény minél több ember számára hozzáférhető és élvezhető legyen. A Balaton közelsége továbbra is a strand egyik legnagyobb különlegessége. Napközben a látogatók a tóparton pihenhettek, este pedig koncerteken vehettek részt. Ez a kombináció sajátos hangulatot ad a Zamárdi Fesztiválnak. A 2026-os két nagy színpados rendszer a rendezvény fejlődésének látványos állomása lett. A nagyobb koncertkínálat lehetőséget adott arra, hogy egyszerre több zenei stílus jelenjen meg, miközben a programban a jelenlegi sztárok és a korábbi korszakok ismert előadói is egymás mellett szerepeltek. A strand jövője szempontjából fontos, hogy Zamárdi önkormányzata korábban úgy döntött, a fesztivál a következő években is a településen maradhat. Ez a déli part turizmusa számára is kiszámíthatóbbá teheti a rendezvény helyét és szerepét. A 2026-os fesztivál augusztus 19-én kezdődött, és augusztus 22-én ért véget. Az idei strand így egyszerre szólt a jelenről és a múltról. A legújabb magyar slágerek mellett a korábbi évtizedek kedvencei is visszatértek a Balaton partjára. A két nagy színpad pedig új lehetőséget teremtett a programok bővítésére. A Zamárdi Fesztivál ezzel ismét megmutatta, hogy a Balaton nem csak strandolásra alkalmas, hanem a zenei és kulturális rendezvények számára is különleges helyszín. A Strand 2026 legfontosabb újdonsága tehát a két egyenrangú nagy színpad lett, a fesztivál pedig továbbra is arra épít, ami igazán egyedivé teszi. A könnyű zene, a nyár és a Balaton közös élményére.

Isztreng konzervben lett. A Balaton legjobb strandétele különleges balatoni fogás nyerte el az év strandétele címet. A balatoni körversenyének fődíját a fonyódligeti Local at the Lake friss pisztráng konzervje kapta. Az étel balatoni pisztrángból és több helyi alapanyagból készül, majd füsterillatosított konzervdobozban tálalják. A versenyt 12. alkalommal rendezte meg a balatoni kör. Célja, hogy olyan strandételeket mutasson be, amelyek illenek a balatoni nyár hangulatához, minőségi alapanyagokból készülnek és túlmutatnak a hagyományos büfé kínálaton. Az idei versenyre rekordszámú nevezés érkezett. 22 vendéglátóhely összesen 44 étellel indult. Az előzsűrizés után 10 hely jutott a döntőbe, ahol szakemberek és gasztróújságírók kóstolták végig a fogásokat. A fődíjas étel különlegessége már a tálalásban is megmutatkozik. A Local at the Lake Keszthely mellől származó pisztrángot használ. A halat megsütik, filézik, majd fűszeres majonézzel, kaporral, savanyított lilahagymával, kápiával és fekete ribizliecettel egészítik ki. Ezután frissen konzervdobozba kerül, amelyhez tálalás előtt füstöt is zárnak. A füst nem csak ízesítő, hanem látványelem is. A vendég előtt felnyitott dobozból felszabaduló füst különleges élményt ad, így maga a tálalás is az étkezés részévé válik. Az ötletet egy lisszaboni étteremben látott, konzervdobozban kínált tengeri étel ihlette. Ezt az elképzelést alakították át balatoni alapanyagokra. A versenyben több kategóriában is hirdettek győztest. A legjobb büfé étel díját a Siófok szabadi fürdői Julcsi kalácsoda tepertős-kürtős mártogatósa kapta. A sós, sajtos tésztába tepertő kerül, a kürtős pedig fokhagymás petrezselymes tejfölmártogatóssal kínálják. A palacsinták között a tihanyi Milla Gastro és Bistro Milla csintája bizonyult a legjobbnak. Az év felfedezettje díjat szintén ez a hely kapta, a stranddesszertek között pedig a Gyenesdiási Guba csinta nyert. A zsűri a tó körül személyesen járta végig a döntős helyeket, és a helyszínen kóstolta meg az ételeket. A testületben többek között Wolf András és Sipos Norbert séf is részt vett. Az eredmények azt mutatják, hogy a balatoni strandgasztronómia sokat változott. A klasszikus lángos és hamburger mellett egyre több olyan fogás jelenik meg, amely helyi alapanyagokra épít, korszerű technológiát használ és önálló gasztronómiai élményt kínál. A fonyódligeti győztes egyszerre balatoni és nemzetközi ihletésű. A helyi pisztrángot egy külföldi étteremben látott tálalási ötlet alakította különleges strandétellé. A konzervdoboz itt nem a tartósítás szolgálja. A hal frissen kerül bele, a doboz pedig a tálalás látványos része. Az étel elvihető, piknik csomagként is kínálható, így jól illeszkedik a balatoni nyárhoz. A balatoni kör szerint az ilyen kezdeményezések hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a tó gasztronómiai kínálata változatosabb és kreatívabb legyen. A verseny egyben arra is felhívja a figyelmet, hogy a balatoni strandételek között egyre több minőségi, helyi alapanyagokra épülő fogás jelenik meg. A győztes története jól mutatja, hogyan találkozhat a helyi alapanyag és a modern gasztronómiai szemlélet. Egy balatoni pisztráng, egy konzervdoboz, egy kis füst és sok kreativitás kellett ahhoz, hogy megszülessen az év strandétele. A fonyódligeti Local at the Lake fogása így nem csak egy különleges nyári étel lett, hanem a balatoni strandgasztronómia egyik idei jelképe is. A díj a helyi vendéglátás kreativitását és a balatoni alapanyagok erejét mutatja.

0: Balatoni cukrászda készíti Magyarország cukormentes tortáját. Balatongyöröki cukrászda alkotása nyerte el 2026-ban a Magyarország cukormentes tortája címet. A Szilva Fácska nevű tortát a Promenád Kávéház cukrászai Puchovszky Alena, Pethő Gábor és Vadóczy Jenő készítették. Ez az első alkalom, hogy balatoni cukrászda nyerte meg az országos versenyt. A győzelmet Budapesten jelentették be. A torta augusztus 20-ától vált elérhetővé az ország számos cukrászdájában. Így nem csak a Balaton környékén, hanem az ország más részein is megkóstolhatják az érdeklődők. A Szilva Fácska hozzáadott cukor nélkül készült. Fő alapanyaga a szilva, amelyhez dió, tejcsokoládé, fahéjas mousz és zöld tea társul. A készítők szerint az ízkombinációt családi emlékek ihlették. Vadóczy Jenő gyermekkori élményei között meghatározó volt a nagymama kertje és az augusztusi szilvalekvár főzés. Ezt a hagyományos élményt modern cukrászati technikákkal dolgozták át. A szilva gyümölcsösségét a dió és a tejcsokoládé gazdaga bízei egészítik ki. A fahéjas mousz lágyítja az összhatást, a zöld tea pedig frissebb karaktert ad a desszertnek. A cél az volt, hogy a torta ne egyszerűen egy cukormentes változat legyen, hanem önálló és különleges sütemény. Az idei versenyre rekordot jelentő 29 tortát neveztek. Az áprilisi elődöntő után 6 alkotás jutott a döntőbe. A Szilva Fácska mellett a Harmadcsepp, a Ribizli Keringő, az Aranyliget, a Mogyorús Kényeztetés és a Nyári Szenvedély versenyzett a címért, amelyet végül a Balatongyöröki csapat nyert meg. A Magyarország cukormentes tortája versenyt az Egy Csepp Figyelem Alapítvány szervezi a Magyar Cukrászipar Testület szakmai partnerségével. A kezdeményezés 2012-ben indult. A cél annak bemutatása, hogy hozzáadott cukor nélkül is készülhet kreatív, magas színvonalú és élvezetes desszert. Az idei győzelem a Balaton térsége számára különösen fontos. A Promenád Kávéház sikerével először nyerte el balatoni cukrászda az országos címet. A siker mögött 3 cukrász közös munkája áll, és a történet egyik érdekessége, hogy a receptet egy balatongyöröki alkotó gyermekkori emlékei ihlették. Egy szelet szilva fácska 253 vessző 7 kilokalóriát és körülbelül 15 g szénhidrátot tartalmaz. A torta augusztus 20-án mutatkozott be a nagy közönség előtt, az ünnepi időszakban a Magyar Ízek utcájában is meg lehetett kóstolni, később pedig számos cukrászdában elérhetővé vált. A díj nem csak szakmai elismerés, hanem komoly figyelemfelkeltő lehetőség is a balatongyöröki cukrászda számára. Az országosan elérhető torta új látogatókat irányíthat a településre, miközben a Balaton gasztronómiai kínálatára is ráirányítja a figyelmet. A történet azt bizonyítja, hogy helyi alapanyagokra, személyes emlékekre és korszerű szakmai tudásra építve egy kisebb balatoni műhely is országos sikert érhet el. A győztes desszert így egyszerre képviseli a helyi értékeket és a modern cukrászatot, és népszerűsítheti a balatoni gasztronómiát országszerte. A történet jól példázza, hogy a hagyomány és az innováció a cukrászatban is megfér egymás mellett. A nagymama kertjének emlékéből, az érett szilvából és a házi lekvár világából modern desszert született. A Szilva Fácska így már nem csupán egy balatongyöröki sütemény. 2026-ban Magyarország cukormentes tortája lett, és egy balatoni cukrászda 3 alkotójának történetét vitte el az ország minden részébe.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

Egyre hosszabb a balatoni szezon. Augusztus 20-a után sem ürül ki a tópart. Már nem feltétlenül jelenti a balatoni szezon végét augusztus 20-a. Erről számolt be a Balatoni Turizmus Szövetség. A szervezet szerint az elmúlt években fokozatosan megváltoztak a vendégek utazási szokásai, és egyre inkább elmosódik a határ a nyári főszezon és az utószezon között. Régebben, augusztus 20-a után látványosan megváltozott a Balaton képe. A családok hazautaztak, megkezdődött az iskola kezdés előtti készülődés, és sok strandbüfé, fagyizó vagy kisebb üzlet is bezárt. Fekete Tamás, a szövetség elnöke szerint ma már hosszabb és rugalmasabb balatoni szezon rajzolódik ki. Ennek egyik oka az életmód megváltozása. A munkavégzés sok esetben rugalmasabbá vált, a home office és a hibrid munkarend pedig lehetővé teszi, hogy egyesek a nyaralás után se utazzanak azonnal haza. Aki munkája engedi, akár egy balatoni kávézó teraszáról vagy szálláshelyről is dolgozhat. A szezon meghosszabbodásában az időjárásnak is fontos szerepe van. Az elmúlt években, augusztus második felében és szeptemberben is gyakran nyárias idő várta a Balatonhoz érkezőket. Kedvező időjárás esetén ilyenkor is lehet strandolni, miközben az enyhébb idő kedvez a kerékpározásnak és a túrázásnak. A tó körül ebben az időszakban is számos borászati, gasztronómiai és kulturális program várja a látogatókat. A szeptemberi Balaton ráadásul nyugodtabb lehet a főszezonnál. Kisebb a zsúfoltság, mérsékeltebb lehet a hőmérséklet, miközben megfelelő időben továbbra is élvezhető a tó és környéke. A hosszabb szezon a helyi szolgáltatók számára is fontos. Ha egy étterem, szálláshely vagy turisztikai attrakció nem csak két hónapban számíthat vendégekre, könnyebben tervezhet és hosszabb ideig tarthat nyitva. Ez a munkatársak megtartását és a fejlesztések tervezését is megkönnyítheti. A négy évszakos Balaton gondolata már régóta jelen van a turizmus fejlesztésben. A cél, hogy a tó ne kizárólag nyári fürdőhelyként jelenjen meg, hanem ősszel, télen és tavasszal is kínáljon programokat. Ebben fontos szerepet kap a kerékpározás, a túrázás, a bor- és gasztroturizmus, valamint a kulturális kínálat. A rövidebb, akár egy vagy két napos kiruccanások szintén segíthetik a szezon meghosszabbítását. Nem mindenki tölt egy teljes hetet a Balatonnál, de egy hétvégi kirándulás, kerékpártúra vagy őszi gasztronómiai program miatt sokan útnak indulhatnak. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint fokozatosan átalakul az a régi kép, amely szerint augusztus 20-ával véget ér a balatoni nyár. Ez nem azt jelenti, hogy szeptemberben ugyanolyan forgalom lesz, mint júliusban, hanem azt, hogy a tópart már nem feltétlenül ürül ki egyik napról a másikra. Más típusú vendégek érkezhetnek, akik csendesebb pihenésre vágynak, kirándulnának, kerékpároznának, bort kóstolnának, vagy néhány napot töltenének a tó mellett. A hosszabb szezon ezért nem csak a turizmusnak, hanem a helyi gazdaságnak is kedvezhet. A szezon egyik fontos tapasztalata így az lehet, hogy augusztus 20-a egyre inkább átmenetet jelent. A nyári főszezon véget ér, de a Balaton körül tovább folytatódik az élet. A cél egy olyan turizmus kialakítása, amely nem júliusban kezdődik és augusztus 20-án ér véget, hanem az év minél nagyobb részében képes vendégeket fogadni és élményeket kínálni. A változás a vendéglátás, a szálláshelyek és a helyi vállalkozások számára is új lehetőségeket teremthet.

nézem a képeket, amíg hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet, ha az rossznak számít, igen, hogy még többet

0: Újra látogatható a hegyestű, különleges földtörténeti érték várja. A Balaton felvidéken. Újra látogathatóvá vált a Balaton felvidék egyik különleges természeti látványossága, a Monoszló közelében található hegyestű geológiai bemutatóhely. A Balaton felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság tájékoztatása szerint a bemutatóhely megnyitotta kapuit. A hegyestű nem egyszerűen kiránduló hely. A bazalt vulkán egykori működésének látványos nyomait őrzi, miközben a magasból különleges panoráma nyílik a Káli-medencére és a Balaton felvidékre. A hegyestű a térség egyik legismertebb geológiai képződménye. A hegy oldalában feltárt egykori bazaltbánya falán jól megfigyelhetők a jellegzetes, függőleges bazaltoszlopok, amelyek a Balaton felvidék vulkáni múltjáról tanúskodnak. A látvány azért különleges, mert a mai békés táj alatt egy sokkal mozgalmasabb földtörténeti korszak emlékei húzódnak. A hegyestű bazaltja egykori vulkáni működés során alakult ki. A megszilárduló láva jellegzetes oszlopos szerkezetet vet fel, amelyet az egykori bányászat feltárt és jól láthatóvá tett. A bemutatóhely egyik fontos célja, hogy ezt a földtörténeti örökséget ne csak szakemberek, hanem kirándulók, családok és diákok is megismerhessék. A területen kiállítás várja a látogatókat, a tanösvény pedig közelebbről is bemutatja a környék földtani és természeti értékeit. A hegyestű különlegessége azonban nem csak a bazaltfal. A hegy tetejéről messzire ellátni a Balaton felvidék tájaira. Jó időben a Káli-medence, a Balaton, a környező tanúhegyek és a Tihanyi-félsziget irányába is különleges kilátás nyílik. A helyszín ezért egyszerre földtani bemutatóhely, természetjáró célpont és panorámás kirándulóhely. A hegyestű a Balaton felvidéki Nemzeti Park és a Bakony-Balaton Geopark területén található. Ez azt jelenti, hogy nem csak turisztikai látványosság, hanem a térség kiemelt természeti és földtani örökségének része is. A geopark szemlélete éppen arra irányítja rá a figyelmet, hogy egy táj történetét a sziklák, a felszínformák és az élővilág együtt mesélik el. A Nemzeti Park arra kéri a kirándulókat, hogy tartsák be a terület szabályait. A kijelölt útvonalakról nem szabad letérni, a sziklákra mászni tilos, a drón használatot pedig mellőzni kell. Kutyával csak pórázon lehet belépni, hogy a látogatás a természetvédelmi szempontokkal is összeegyeztethető maradjon. A látogatóhely a Zánka és Monoszló közötti útról közelíthető meg autóval és kerékpárral. Gyalogosan Monoszló felől nagyjából 20 perc alatt érhető el, míg a Káli-medence települései felől hosszabb túrákra is lehetőség nyílik. A hegyestű azok számára is érdekes lehet, akik nem kizárólag a klasszikus balatoni programokat keresik. Jó példája annak, hogy a térség nem csak vízpartból és strandokból áll, hanem számos olyan természeti értéket kínál, amely egész évben felfedezhető. A bemutatóhely különösen látványosan kapcsolja össze a természetjárást és a földtörténetet. Miközben a látogató felkapaszkodik a hegy tetejére, egyszerre láthatja a több millió éves földtani múlt nyomait és a mai Balaton felvidék táját. A hegyestű emellett oktatási szempontból is fontos helyszín lehet. A geológiai képződmények közvetlenül természetes környezetükben szemlélhetők, így a látogatók könnyebben megérthetik, hogyan alakult ki a táj, milyen szerepet játszott benne a vulkáni működés, és miként formálódott később a környezet. Az újranyitás ezért nem egy új turisztikai látványosság megszületését jelenti, hanem egy már ismert és jelentős természeti bemutatóhely újabb látogatási szezonjának kezdetét. A hegyestű idén is várja azokat, akik szeretnék közelebbről megismerni a Balaton felvidék vulkanikus múltját, vagy különleges kilátást keresnek a tó környékén. A tanösvény, a kiállítás és a panoráma együtt olyan programot kínál, amely egyszerre lehet ismeretterjesztő, természetközeli és kikapcsolódást nyújtó élmény. A Balaton felvidék egyik jellegzetes vulkáni tanúhegye így idén is lehetőséget ad arra, hogy egy kirándulás során ne csak a tájat lássuk, hanem annak több millió éves történetébe is betekintsünk.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal. A legjobbakkal.

Öt balatoni város fogott össze a régió turizmusának fejlesztéséért. Új önkormányzati szövetség alakult a Balaton térségének turizmusáért. A B4-ek szövetségét Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Hévíz és Zalakaros hozta létre. Az öt város vezetői Siófokon állapodtak meg az együttműködésről. A kezdeményezés fontos célja, hogy a Balaton egységesebben jelenjen meg a nemzetközi turisztikai piacon. A szervezet neve, a B4-ek, egyben az egyik legfontosabb elképzelésre is utal. A kezdeményezők négy turisztikai alrégióban gondolkodnak, amelyek adottságokra és élményekre építenének. Az első térség Keszthelytől Badacsonyig húzódna, és elsősorban a Festetics örökségre, valamint a nyugati Balaton kulturális és turisztikai értékeire építene. A második alrégió Badacsonytól a Balaton keleti partjáig terjedne. Központi szereplője Balatonfüred lenne. A harmadik térség Siófokot és a déli partot foglalná magában, a negyedik pedig a Zalai termálvölgy lenne Hévízzel és Zalakarossal. A B4-ek elképzelése szerint a négy alrégiónak saját, jól felismerhető turisztikai kínálatot kellene kialakítania, amelyeket később egyetlen nagyobb balatoni márkává kapcsolnának össze. A cél tehát nem az, hogy a térségek egymással versenyezzenek, hanem hogy együtt erősítsék a Balaton egészének turisztikai vonzerejét. A szövetség azt szeretné, hogy a Balaton hangsúlyosabban jelenjen meg a nemzetközi piacon. Naszádos Péter, Hévíz polgármestere, a szövetség első elnöke szerint az alrégiók turisztikai termékeit később egyetlen, erős Balaton márkává lehetne összefogni. A vezetői szerep a tervek szerint évente váltakozik majd a tagvárosok között. A B4-ek azonban nem csak turisztikai marketinggel foglalkoznának. Az alapítók egyik célkitűzése, hogy a Balaton térsége jogi értelemben is önálló régióvá váljon. Elképzelésük szerint ez megkönnyíthetné a térség fejlesztési forrásokhoz jutását. A szövetség fontosnak tart olyan beruházásokat is, amelyek hatással vannak a turizmusra. Ide sorolják például a balatoni iszapkotrást, a hévízi tófürdő fejlesztését és a balatoni strandok korszerűsítését. A kezdeményezők szerint ugyanakkor nem elegendő csupán a vendégek számának növelése. A településeknek megfelelő pénzügyi háttérre is szükségük van a turizmushoz kapcsolódó feladatok ellátásához. Ezért azt javasolják, hogy a 30 ezer lakosnál kisebb településeken vezessék vissza az idegenforgalmi adó után járó 1 forintos állami kiegészítő támogatást. Szerintük ez a bevétel a balatoni települések fejlesztéseit is segíthetné. Az öt város eltérő turisztikai karakterrel rendelkezik. Siófok a nyári programokról, Balatonfüred a kultúráról és borászatról, Keszthely a Festetics örökségről, Hévíz és Zalakaros pedig a termálturizmusról ismert. A B4-ek éppen ezt a sokféleséget próbálnak közös erővé alakítani. A cél, hogy a Balatonra érkező vendégek ne csupán egyetlen települést ismerjenek meg, hanem egy összetett régiót, ahol vízpart, borvidékek, termálfürdők, kulturális látnivalók, kerékpáros útvonalak és gasztronómiai élmények egyaránt elérhetők. Fontos, hogy a B4-ek javaslatai egyelőre célkitűzések és kezdeményezések, nem pedig már elfogadott kormányzati döntések. Az önálló Balaton régióhoz és a támogatási rendszer módosításához további egyeztetésekre lesz szükség. A következő hónapokban az lesz a kérdés, milyen támogatást kapnak az elképzelések. Egy biztos, új fejezet kezdődött a balatoni önkormányzati együttműködésben. Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Hévíz és Zalakaros közös szervezetben próbálja összehangolni a turizmus fejlesztését és erősebben képviselni a Balaton érdekeit Magyarországon és külföldön. A B4-ek most a négy alrégióra épülő turisztikai rendszer, az önálló Balaton régió és a települések pénzügyi megerősítésének lehetőségét szeretnék továbbvinni. A kezdeményezés hosszabb távon összehangoltat fejlesztéseket és erősebb közös érdekérvényesítést tehet lehetővé a balatoni települések számára a következő években.

japán régészek kutatják a Balaton rejtett múltját. Régészeti kutatás zajlik a Balatonban. A búvár régészek újabb szomáros felderítést végeztek Balaton Aliga térségében, a Kádár és a Kasztróvilla közelében. Mintegy 100 hektáros vízfelületet vizsgáltak át, és elsüllyedt hajó, vízbe került repülőgép, valamint egykori halászati létesítmények nyomait keresték. A kutatás azért is figyelemre méltó, mert a szakemberek a Balaton régi partvonalának nyomaira is rábukkantak. A Balaton vízszintje a történelem során jelentősen változott. Az egykori partvonal ezért régészeti szempontból különösen érdekes, hiszen az emberek évezredeken át a víz közelében telepedtek meg. Korábbi balatoni vizsgálatok során már találtak olyan helyeket, ahol bronzkori kerámia töredékek kerültek elő a tómedréből. Most Balaton Aliga előtt is kirajzolódott egy jellegzetes mederlépcső, amely a szakemberek szerint egy régi partfal maradványa lehet. A kutatóhajó párhuzamos sávokban haladt és rögzítette a meder alakját. Az adatokból később háromdimenziós térképet is készíthetnek. A szonár segítségével olyan objektumokat is észrevehetnek, amelyeket a búvárok a víz alatt szabad szemmel nehezen találnának meg. A következő lépés a célzott merülés lehet. Miután a műszerek kijelölik a gyanús pontokat, a búvár régészek személyesen is megvizsgálják azokat. Így derülhet ki, hogy régészeti tárgyról, elsüllyedt szerkezetről vagy természetes képződményről van-e szó. A felderítés során elsüllyedt hajó, vízbe került repülőgép és egykori halászati létesítmények nyomait is keresték. A Kádár és Kasztróvilla az egykori pártüdülő történetéhez kapcsolódik, de a kutatás ennél szélesebb időszakot vizsgál. A tómedrében olyan tárgyak maradhattak fenn, amelyekről a szárazföldi forrásokban kevés információ található. Egy régi hajóroncs nem csak a hajó történetét mesélheti el. A rajta talált tárgyakból arra is következtetni lehet, hogyan éltek és közlekedtek az emberek a Balatonon. Ugyanez igaz az egykori halászati építményekre. A víz alatti régészet ezért nem egyszerűen elveszett tárgyak keresését jelenti. A szakemberek egy eltűnt táj történetét rekonstruálják. Ha sikerül pontosabban meghatározni az ősi partvonal helyét, azt is vizsgálhatják, milyen emberi tevékenység kapcsolódott hozzá. Az Argonauta víz alatti kulturális örökségvédelmi és folyami régészeti kutatócsoport szakemberei vesznek részt a kutatásban. A csoport a magyarországi és a Kárpát-medencei víz alatti kulturális örökség felderítésével, dokumentálásával és kutatásával foglalkozik. A felmérés során 250 méter széles és 1 km hosszú területet vizsgáltak 3,5 méteres mélységben. Ez csaknem 100 hektárnyi víz alatti területet jelent. A szakemberek ismeretlen területet térképeznek fel. Egyelőre azt sem lehet tudni, milyen leletek kerülhetnek elő. Lehet, hogy hajóroncs, régi halászati létesítmény, történelmi tárgy, vagy egy több ezer éves partvonal nyoma lesz a legfontosabb eredmény. Az ősi táj pontosabb rekonstruálása segíthet megérteni, hogyan változott a Balaton és környezete. A kutatás a nagy közönség számára izgalmas, mert a Balaton felszíne alatt olyan világ rejtőzik, amelyet a tópartról nem lehet látni. A modern technológia révén egyre több részlet válhat ismerté. A balatoni búvár régészeti kutatás egyszerre szól a múltról és a modern technológiáról. Balaton Aliga térségében már kirajzolódott egy ősi meder lépcső, a következő kérdés pedig az, mit rejt a meder a felszín alatt. A válasz újabb történetekkel gazdavíthatja a Balaton múltját.

0: még meg is meg.
1: 216 millió forintból újul meg a Balaton fűzfői csillagvizsgáló. Jelentős fejlesztés indul a Balaton egyik különleges tudományos és turisztikai helyszínén. Több mint 216 millió forintos beruházás keretében megújul a Balaton fűzfői Balaton csillagvizsgáló. A cél, hogy az intézmény ne csak hagyományos bemutatóhelyként működjön, hanem egész évben látogatható, élményközpontú, turisztikai attrakcióvá váljon. A beruházásról Balatonfűzfő önkormányzata adott tájékoztatást. A projekt teljes összege 216 millió 670 ezer forint, és a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg. A fejlesztés nem egyszerű épületfelújítás. A csillagvizsgáló épületét korszerűsítik, és a jelenlegi kupolát is lecserélik. A megújuló épület alapterülete több mint 155 négyzetméter lesz. A legérdekesebb változást azonban az új, interaktív élmények jelentik. Az előadóteremben egy 16 férőhelyes VR élménymozit alakítanak ki. A látogatók vezeték nélküli virtuális valóságsisakokat kapnak, a hidraulikusan mozgó székek pedig egy csillagászati témájú, körülbelül 15 perces programot tesznek életszerűbbé. A vizuális élményt mozgás, szél és hangeffektek egészítik ki. A fejlesztés másik különleges eleme egy csökkentett gravitációs szimulátor, vagyis holdjáró lesz. Ennek segítségével a látogatók kipróbálhatják, milyen lehet a hold felszínén sétálni. Két további szimulációs egységet is telepítenek, amelyek egy képzeletbeli űrséta élményét kínálják a naprendszerben. A cél az, hogy a csillagászatot ne csak előadásokon vagy távcsöves megfigyeléseken keresztül lehessen megismerni. A tudományos ismeretterjesztést élményszerűbbé tennék, és olyan látogatókat is megszólítanának, akik interaktív programot keresnek. A fejlesztés turisztikai szempontból is fontos. A VR rendszerek és szimulátorok nappal, illetve borult időben is használhatók, ezért a csillagvizsgáló nem csak éjszakai, tiszta időben kínálhat programot. Ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a Balaton térsége a nyári strandoláson kívül más időszakokban is vonzóbb legyen. Balatonfűzfőn már most is működik a csillagvizsgáló, és rendszeresen szerveznek csillagászati programokat. Augusztusban több alkalommal tartottak távcsöves égbolt megfigyelést és előadásokat, ahol többek között a Trifit-köd, a Lagúna-köd és az Omega-köd is megfigyelhető volt. A beruházás tehát egy működő intézmény szolgáltatásait bővíti. A hagyományos távcsöves csillagászat megmarad, miközben modern, digitális technológiák jelennek meg mellette. Így ugyanazon a helyen találkozhat a klasszikus megfigyelés és a virtuális űrutazás. A belső terek is megújulnak. Új világítást, látványelemeket, dekorációt, bútorokat és kamerás megfigyelőrendszert is kialakítanak. A projekt jól illeszkedik a Balaton 4 évszakos turizmusának erősítéséhez. A tó környékén egyre fontosabbak azok a tudományos, kulturális és természetközeli programok, amelyek nem kizárólag a nyári időjárástól függenek. A teljesen megújult élményközpontra azonban még várni kell. Ha elkészül, a látogatók a valós égbolt megfigyelése mellett virtuálisan a holdra, vagy akár a naprendszer távolabbi vidékeire is eljuthatnak. A Balatonfűzfői beruházás így egyszerre szolgálhatja a tudományos ismeretterjesztést, az élmény alapú oktatást és a térség turisztikai kínálatának bővítését. Az új élményelemek különösen a fiatalabb korosztály számára tehetik vonzóbbá a helyszínt. Az iskolai csoportok számára a programok egyszerre adhatnak szórakozást és tanulási lehetőséget, miközben közelebb hozhatják a csillagászat világát azokhoz is, akik eddig kevésbé érdeklődtek a természettudományok iránt. Ez hosszabb távon a tudományos érdeklődés erősítését is segítheti. A fejlesztés ugyanakkor a helyi közösség számára is új lehetőségeket teremthet. A korszerűbb intézmény többféle rendezvénynek, előadásnak és ismeretterjesztő programnak adhat helyet, így nem csak a turisták, hanem a környék lakói számára is rendszeres találkozási pont lehet. A beruházás végső soron azt a célt szolgálja, hogy a csillagászat könnyebben befogadható, látványos és személyes élménnyé váljon. A látogató nem csak információt kap az univerzumról, hanem a korszerű szimulációknak köszönhetően egy rövid időre részese is lehet annak. Balatonfűzfőn így néhány év múlva egy olyan megújult csillagvizsgáló fogadhatja az érdeklődőket, ahol a hagyományos távcsöves megfigyelés, a virtuális valóság és az élmény alapú oktatás egyetlen helyen kapcsolódhat össze.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Jött egy üzenet, meghallgatom.
0: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőjüknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
3: Pölöskei, a családi szörp.
4: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
4: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Reklámot hallottál.
7: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
8: Lemondott a Tisza kormány helyettes államtitkára. Vádat emelt a győri járási ügyészség egy férfi ellen, aki arra kényszerítette párját, hogy ássa meg a saját sírját. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A magyar kulturális élet különböző területeinek ismert képviselői nyílt levélben kérnek sürgős egyeztetést Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztertől, közölte a levél aláírói nevében Luther Imre előadó művész. Az alkotók, művészek, intézményvezetők, közművelődési szakemberek és országos szakmai, valamint civil szervezetek vezetői arra figyelmeztetnek. A magyar kultúra számos területén már olyan mértékűvé vált a kiszámíthatatlanság, hogy az nem csak egyes szervezetek és műhelyek működését, hanem hosszabb távon a kulturális értékteremtés és a közösségi kultúra folytonosságát is veszélyezteti, írták a közleményben. Lemondott a Tisza kormány

0: szinte mindegyike lényegtelennek tartotta, hogy melyik vezetőbeosztású alkalmazott távozása történt meg. Mészáros Renát a feladata a területi közigazgatás modernizációja lett volna. Vádat emelt a győri járási ügyészség egy férfi ellen, aki arra kényszerítette párját, hogy ássa meg a saját sírját az erdőben. A vádirat szerint a 49 éves férfi másfél éve élt párkapcsolatban a nővel, akivel féltékenység miatt 2025 novemberében a győri lakóhelyén összeveszett. Többször megpofozta a párját, majd egy pisztollyal arra kényszerítette, hogy az erdőben megássa a saját sírját. Ásás közben a földre lökte, a mellkasára ült és addig tömött földet a szájába, amíg a nő elveszítette eszméletét. Amikor a sértett magához tért, a férfi hazaindult vele és később otthonukban is kínozta, például cigarettacsikkeket nyomott el rajta. Ezután a nő szakított a férfivel, aki azonban később többször is megfenyegette. Oroszország figyelmeztette Szlovákiát, hogy ne csatlakozzon ahhoz a nemzetközi bizottsághoz, amely az Ukrajna elleni orosz invázió által okozott károk megtérítésével foglalkozna. A figyelmeztetés állítólag július 10-én hangzott el telefonon, közölte a SME.sk. Moszkva jelezte, hogy az egyezmény aláírását barátságtalan lépésnek tekinteni. A történtekről Peter Priputin moszkvai szlovák nagykövet tájékoztatta a szlovák külügyminisztériumot.
1: Időjárás.
0: Csütörtökön ismét sok napsütésre számíthatunk fátyol és gomoly felhők mellett. Délutánig főleg északon, északkeleten fordulhat elő helyenként kisebb eső, zápor. Az északnyugati északi szél élénk helyenként erős lesz. Délutánra 26-31 fok közé melegszik fel a levegő.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.
4: Joggal hiheti az bárki, hogyha egy üzletlánc mondjuk szegedi boltjában vásárol, és az adott termék pehére elromlik, akkor az ország bármelyike láncüzletébe besétálhat, egyébként jogos reklamációjával, ott aztán majd elintézik. Sajnos ez nem ilyen egyszerű, ma igyekszünk segíteni az eligazodásban. Biztosítás, biztonság. Biztosítás, biztonság, tényleg? Ezt azért én fenntartásokkal fogadnám csak el, és csak egy szót mondok, tartalomkedvezmény. Nem tudják, mi az? Na, innen lesz érdekes a mai témánk a biztosításokról. Szerintem mindenkinek nagyon hasznos információkkal tudunk majd szolgálni. Mi van, ha kivonul egy üzletlánc Magyarországról? Mi lesz a jogos szavatossági igényekkel? Van erre valamilyen szabály? Vagy akkor mindent elbukhat a vevő? Ez is egy jó kérdés, megkapják ma alá a választ, és végül, de nem utolsó sorban fontos, és gyorsan hozzáteszem, a tagoknak meglehetősen előnyös változások vannak az egészségpénztári fronton is. Természetesen végigvesszük a részleteket is szakértő vendégeimmel. Már is kezdünk. A telefonál Siklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértő, köszönöm, hogy így még, ha nem is tudtál eljönni telefonon, a rendelkezésünkre állsz. És már is kezdjünk bele a témáinkba. Ugye a műsor elején azt ígértem, hogy megvitatjuk, hogy mi van akkor, ha kivonul egy üzletlánc Magyarországról. Biztos sok kivonult, nekem most egy régebbi sztori jutott eszembe, a Bricostore, amilyen építőanyag, vagy nem is tudom milyen áruház volt, de talán a Baumax is ilyen volt. Ezek kivonultak, és itt bizony lehetett olyan dolgokat vásárolni, amelyeknek a szavatosság jótállás kötelesek voltak. Tehát nem arra gondolok, ha vettem egy gyertyát, de ha mondjuk vettem egy gépet, egy csempét. Szóval a kérdés az, hogy van-e arra valamilyen szabály, hogyha kivonul egy cég, akkor hogy hagyja maga után ezeket a terheket?
5: Igen, nagyon jó a kérdés, hiszen pont ez a két példa ellentétesen alakult. Az egyik társaság betartotta a jogszabályokat, a másik nem, és ez a fogyasztóknak egyáltalán nem volt mindegy, hogy hogy alakult.
4: Akkor ezek szerint kezdjük azzal, hogy vannak szabályok.
5: Így van, vannak szabályok. Hát van ugye kellékszavatossági jogunk minden termékre, akár egy gyertyára is ugye 2 év, és van a tartós fogyasztási cikkekre. Hát az elmúlt időkben sokat változott, most éppen 2 és 3 év jótállás ugye 10 és 250

0: ezer forint között kettő, 250 ezer forint fölött ugye három. Ezeket a kötelezettségeket az eladástól számítva be kell tartani, akkor is, hogyha egy társaság végelszámolással szűnik meg. Nem mindegy, tehát, hogy hogy szűnik meg a vállalkozás, de egyébként a klasszikus csődös, kivonulós megszűnések, ezek jellemzően végelszámolással szűnik.
1: Aha, mire ez a két cég, ez csődbe ment? Egyébként most már egy visszafele tudunk róla beszélni.
0: A tulajdonosokkal szemben csődeljárás volt a saját országukban, és ennek megfelelően az akár jobban működő más országbéli cégeiket is megszüntették. Most a végelszámolással való megszüntetésnek az a praktikus megoldása van ilyenkor, hogy a cégnek a kötelezettségei teljesítésére, ez lehet egy adófizetés, ez lehet egy gázszámla, ez lehet egy bérleti díj, de ugyanúgy a kellékszavatossági és a jótállási kötelezettségek helyt kell állnia, félre kell tennie egy nagyobb összeget, meg kell satszolnia, hogy az mennyi lesz, és meg kell bíznia a végelszámolás kezdetétől számítva egy másik vállalkozást, ügyvédet, bárkit, aki kielégíti azokat a fogyasztói és egyéb igényeket, amik ezután, az idő után keletkeznek.
1: Praktikusan akkor két év ez a... Tehát két évnél tovább legalább már nem lehet, tehát amikor megszűnik, ahhoz képes legalább két évig ezt biztosítania kell. De én, mint ártatlan vásárló, aki mondjuk vettem egy fűnyírógépet, honnan a bánatból tudom, hogy hova kell fordulnom, köteleseket tájékoztatni, mondjuk a sajtóban reklámot megjelentetni, mert hát vakon vagyok, és egyszer csak azt látom, hogy oda megyek, aztán nincs már az a bolt.
0: A tájékoztatási kötelezettség fennállt, tehát a jogszabály annyiban meghatározza a kötelezettségeiket, hogy azt mondja, hogy tájékoztatni köteles. De az, hogy hogyan, mennyi helyen, milyen módon, erre viszont nincsen előírás. Az esetünkben például azt láthattuk a két felhozott áruház esetében, áruházlánc esetében, hogy az egyiknél semmilyen hasonló megoldást nem született, tehát a Brickostore lényegében úgy ment ki, hogy magára hagyta a fogyasztókat. A Baumax esetében ez megtörtént, és a Baumax esetében megbíztak egy vállalkozást, amíg volt a Baumaxnak saját honlapja, ott ez megjelent. Természetesen a sajtóban is a bejelentett hírek kapcsán elterjedt, hogy igen, van megbízott, írjanak erre és erre az e-mail címre, vagy keressék föl ezt és ezt a honlapot.
1: És ez jól is működött? Azért jó, hogy ezekről beszélünk visszafele, mert nyilván lesznek olyanok, akik kivonulnak, mert már azért, hogy mondjam, revesgetnek olyan cégeket. Tehát, hogy az, aki ezt most hallgatja, az föl tudjon készülni, hogy amikor meghallja, hogy megszűnik egy cég, akkor azonnal rohanjon be, egy kereskedő rohanjon be, és kérdezze meg, hogy ki fogja majd ezeket a dolgokat intézni?
0: Tehát most, bocsánat, lehet, hogy rosszul értettem a kérdés, fogyasztó vagy kereskedő?
1: Fogyasztó.
0: Igen, fogyasztó, bocsánat.
1: Az egyszerű hétköznapi fűnyíró vásárló.
0: Igen, a fűnyíróval egyszerűen tényleg annyi a dolgunk, hogy megkeressük, hogy kit bízott meg az adott vállalkozás.
1: De hogy keressük meg?
0: A vállalkozás honlapja általában eleinte még működik, és ez az elsődleges és a legtisztább tájékozódási módja. Nyilván ez mondjuk a zárás, a végelszámolás után mondjuk egy évvel már nem fog működni ez a honlap, akkor általában hoznak helyette egy másikat. Nem azt mondom, hogy minden esetben nagyon egyértelmű és nagyon tiszta, hogy hol kell megtalálni, de jellemzően egy egyszerű internetes kereséssel a múltkori eseteknél is elég jó eredményeket
1: Vannak, ha jól tudom, fogyasztóvédelmi civil szervezetek, azokhoz is fordulhatunk, tehát, hogy azok jobban tájékozottak?
0: Hát, hogyha akartak jól tájékozódni, jól tájékozottak voltak, mint például egyébként annak idején a Baumax konkrétan a hatóságok közül többen felvette a kapcsolatot, hogy egyértelmű legyen, tehát ha hozzájuk fordul valaki, akkor ők tudjanak segíteni abban, hogy ide és ide kell fordulni.
1: Akkor most vegyük a rosszabbik példát, a Brickostort, aki úgy ment el, mintha nem is lett volna itt. Mi lett azokkal a fogyasztókkal, akiknek teljesen jogos, én hétköznapi nyelven mondom, tudom, hogy nem szakszerű, garanciális problémáik voltak, maradjunk a fűnyírónál, nem tudom, miért kattantam erre rá, szóval, hogy elromlott a fűnyírója, amit 89 ezer forintért vett, mert az szuper volt, és ott áll a fűnyíróval, és iszonyat pénz lenne megjavítani. Mi történt velük?
0: A Itt is ketté bontanám a kérdést, mert vannak például mondjuk pont a Barkács áruházaknál a saját márkás termékek.
1: Igen.
0: Ott azok, akik nem találtak ilyen céget, vagy ahol mondjuk a Brikosztor kivonulása esetén nem is lett megbízva senki ezeknek az ügyeknek a rendezésével, ott ők sajnos hoppon maradtak. Tehát azzal nem nagyon lehetett mit kezdeni, hiszen nem találhattak olyan kötelezettet, akihez vissza lehetne vinni a fűnyírót.
1: Gyorsan, közbevágok, ne felejtsd szabad, megtörténhet-e ez ma is? Vagy ma már azért, hogy mondjam, már jobban föl van készülve a hatóság arra, hogy ilyen ne történhessen?
0: Erre nem tudok válaszolni. Ez szerintem alapvetően van természetesen a végenszámolónak is figyelnie kéne erre, a hatóságoknak is figyelnie kéne erre, tehát alapvetően azt gondolom, a bíróságnak is figyelnie kéne erre, hogy számos olyan pont van, ahol ha valaki csak így következmények nélkül próbál kivonulni, akkor megfogják a fülét, és azt mondják, hogy na te innen így nem távozol, de sajnos az a helyzet, hogy azért azt látom, hogy van, hogy elfelejtik a kötelezettségüket ilyen mértékben alaposan teljesíteni páran.
1: És akkor ugorjunk vissza arra, tehát azt mondtad, hogy kétféle lehetőség van, az egyik az, mikor a saját márkás termékek vannak, a másik az, gondolom ez a jobbik eset, mikor világmárkák termékeivel járnak úgy a fogyasztók, ilyenkor közvetlenül a gyártóhoz fordulhatok?
0: Igen. Tehát ez lett volna a B verzió, hogy amennyiben a nem saját márkás terméket vettünk, tehát mondjuk egy fűnyíró esetében egy méltán ismert világmárka terméke az, amit megvásároltunk, abban az esetben a termékkel visszamehetünk a gyártóhoz, vagy a gyártó bármilyen képviseletéhez. És itt is így volt egyébként, hogy azok a cégek, akiknél tényleg fennáll egy szerviz háttér, fennáll a felelősség, megtalálható az a cég, aki a terméket gyártotta, az ő felelőssége, termékszavatossági vagy akár jótási felelőssége fennáll. És egyébként pont ez volt ennek az egész kivonulásosdinak az egyik legfőbb üzenete, hogy persze lehet saját márkás termékeket venni, és nyilván ennek is van egy előnye, például
1: mert
0: az olcsósága.
1: Sokkal olcsóbb,
0: így van. Vagy mert amíg működik a cég, addig felelősséget vállal érte, de annak is van egy előnye, amikor az ember egy világszerte elterjedt nagy márkának a termékét veszi, és ott az esetleges kereskedő kivonulása, bezárása után is nagyon-nagyon korrekt szervíz, javítási, cserélési vagy egyéb ajánlatokkal álltak rendelkezésre.
1: Hát erre a végszóra már csak azt tudom rákötni, hogy mi van akkor, hogyha világmárkás cuccot megveszek nem Magyarországon, de ez majd egy következő adásban legyen témánk, mert hogy szerintem ezen is el kell gondolkodni, mert mi fogyasztók kicsit meg vagyunk zavarodva. Azt gondoljuk, hogy az Európai Unión belül egy a zászló, de aztán mégsem, fogyasztói védelmi szempontból mégsem, tehát hogy annak is megvan az előnye, hátránya, kockázata, ha én mondjuk Pandorsba vásárolok egy olyan porszívót, amit itthon éppen mondjuk több százezerrel drágában lehet venni, de ezt tényleg tegyük majd el a következő műsorok valamelyikére. Én amikor az ajánlót elmondtam a hallgatóknak, hogy mire számíthatnak, szerintem sokan felkapták a fejüket, mert én egyszerű paraszti gondolkodással azt gondolom, hogyha bemegyek egy nagy elektronikai áruházba, mondjuk Szegeden, vagy Debrecenbe, vagy Budaörsön, de én pehjemre budapesti vagyok, és elhozom nagy boldogan azt az adott terméket, és az megadja magát, legalábbis probléma van vele, mint tudatos vásárló, tudom, hogy van kellékszavatossága, hogy ti szakemberek mondjátok, én azt mondom, hogy elvihetem, és megjavítják, vagy kicserélik, és bemegyek az első Budapesttel lévő boltba, és jól hoppon maradok, mert úgy elhajtanak, hogy Szegedig meg se állhatok, hogyha én akarom érvényesíteni ezt. Ebből több kérdésem és problémám is van. Az egyik az, hogy én megint csak azt mondom, mint egyszerű ember, azt gondolom, hogyha ugyanaz a cég akárhol van, akkor az ugyanaz a cég, és nem különálló cég. Miért nincs egy központi nyilvántartási rendszerük, például arról, hogy megvettem az akármit, mondjuk egy hifi tornyot, itt kapjunk ki egy hifi tornyot, hogy miért kell nekem visszavinni Szegedre, illetve miért kell erre figyelni, és sok kérdésem van, hogy minden vállalkozásnál így van-e, tehát nem csak egy műszaki boltnál, hanem az összesnél barkácsáruházakról beszélhetünk, drogériákról beszélhetünk, ahol nem csak dezodort kapni. Szóval rengeteg ilyen üzlet van, minél ugyanez a módi, vagy nem? Csak hogy még bonyolultabb legyen az életünk. Na kezdjük az elején.
0: Nagyon sokféleképpen működnek üzletláncok, és ebben ugye a többféle modellben pont az a lényeg, amit ki is ragadtál egy talán ártatlan félmondattal, hogy ugyanaz a cég. Itt nagyon sok olyan üzletlánc modell van, ahol nem ugyanaz a cég működteti a magyar és a német áruházat, ez teljesen állandó, tehát hogy az, hogy országokon átívelően ugyanaz a cég legyen az üzletlánc üzemeltető, ez szinte kizár.
1: Az oké, de Magyarországon belül?
0: Ott is. Tehát nagyon sok olyan cégláncot ismerünk, ahol vagy azért, mert eleve valamilyen adózási vagy egyéb okokból mondjuk 8 kisebb cég üzemelteti a 8 áruházból álló áruházláncot, és olyat is ismerünk, ahol egy cég üzemeltet mondjuk egy 50 boltból lévő boltláncot, ugyanakkor úgynevezett franchise jogok útján lehetőséget biztosít más alvállalkozóknak, hogy ők is üzemeltessenek ugyanilyen márkanév alatti boltokat. Szerintem nem tudom, mennyire mondhatunk ki cégneveket, hogy példálozzunk velük, mert rengeteg van. Egy gyors étteremláncoknál például eléggé közismert.
1: De hogy... oda ne atipikus, hogy visszavigyem a szendvicsemet, vagy a sült krumplimat.
0: Most a franchise-ra volt jó probléma, de hogyha tovább megyünk, például oda már lehet visszavinni a benzinkutaknál is, elég gyakori, hogy így vannak. És nem tudom, hogyha tényleg most elkezdtünk beszélni róla, mondjuk már a neveket, vagy nem mondjuk már a neveket, Kriszta, hogy állunk ezzel, mert vannak eléggé ikonikusak azért az itthoni láncok között.
1: Én azt mondom, hogy lesz nem soká egy honlapunk, arra viszont simán föl fogom rakni.
0: Jó, okay.
1: Jó, úgyhogy nem mondjunk, az én körbeírtam a Barkács áruházak ilyen tipikus példák, például
0: ott egy cég üzemeltette.
1: Mindegyik fajtát?
0: Amit én ismerek, ott igen. Elektronikai áruházláncból van egy, ahol lényegében mindegyik áruház egy, és egyébként például egy alsó nemű hálózat van, ahol legalább a fele franchise az egész hálózatnak, ott ugye elég szavatosság érvényesítésénél.
1: Annyit segítsünk, hallgatunk, legalábbis én azt gondolom, hogy ez egy olasz nevű, legalábbis nem tudom milyen tulajdonú, de ugye arról van szó.
0: Az utóbbi, igen.
1: A fehér nemű áruháznál.
0: A műszakinál pedig német.
1: Német, igen.
0: Vagy hát eredetileg német, most
1: igen.
0: Már nem tudom,
1: igen, én emlékszem egy reklámjára, aztán most az vesse rám az első követ, mert hülye azért nem vagyok, hogy ezt most hogy érteti, de akkor aztán ugye hallgatók is be tudták azonosítani. Jó, akkor megint csak menjünk el az emberi oldalra. Én honnan a bánatból tudjam, hogyha bemegyek ebbe az imént említett áruházláncba, Szegeden, veszek egy navigációs eszközt például, hogy akkor én ki vagyok annak téve, hogy egyébként 20 éve nem voltam Szegeden, csak most, hogy megint mehetek le, hogyha a kellék szavatosságot érvényesíteni akarom. Vagyis kötelező-e valahol nekik föltüntetni, akár az áruházban, akár a vevőszolgálaton, ahol lepecsételik ugye a garancia levelemet, hogy vigyázz, ember, mert ha itt vetted, akkor itt is lehet csak érvényesíteni a kellék szavatosságot.
0: Hú, erre több magyarázat is van, párhuzamosan, és elég sok jogszabály is van. Az egyik nagyon fontos alapelv, hogy igen, a kellékszavatosság és a jótállás érvényesítéséről és érvényesíthetőségéről, arról a fogyasztókat minden üzletben, áruházban tájékoztatni kell, és ha honlappal rendelkeznek, ott is tájékoztatni kell. Tehát ezeket felteszem, hogy a fogyasztók nagy többsége nem olvasgatja, de egyébként igen, tudatosnak kell lenni, pont emiatt a felvetés miatt is, hogy nem tudhatjuk, hogy a Győrben vett a Szegeden érvényesíthető-e vagy sem. Tehát ezt érdemes, ezt a tájékoztatási lehetőséget kiaknázni. Mondom, akár online, akár az áruházakban leírt módon. A másik, ami egy érdekes kérdés, hogy alapvetően a fejünkben azt azért fontos átalakítani, hogy bár el fogom mondani, milyen tendenciák, és szerintem egyébként a fogyasztók számára pozitív tendenciák vannak a gazdaságban, de nem magától értetődő, hogy ugyanazon márkanév alatti áruházak mindegyikében lehet érvényesíteni a másik áruházban vásárolt termékek jótását és szavatosságot.
1: Akkor szerintem, én mint egyszerű női aggyal, azt gondolom, hogy én bemegyek és veszek ott, mondjuk maradjunk ennél a záróháznál, meg a navigációnál, oda megyek az édesnényéhez, aki a vevőszolgálatom, és megkérdezem, hogy tessék mondani, a bajom van vele, Budapesten is lehet a garanciát érvényesíteni? És erre vagy azt mondja, hogy igen, vagy azt mondja, hogy nem. Nem így van? És akkor már is tájékozódtam.
0: Igen, ez adja magát. Mi ugye mindig szakmán belül azt szoktuk mondani, hogy szó elszáll, írás marad, úgyhogy ezzel egy kicsit óvatosabbak vagyunk, mert azért olyat is láttunk már, hogy akár tudáshiányból, akár pedig egyszerűen csak megfelelési kényszerből, vagy kifejten megtévesztési szándékkal, de ilyen helyeken rossz információkat mondanak. Tehát azért ezt se zárjuk ki, de mindenképpen segít, ha megkérdezzük, mert akkor már egyre biztos beljebb vagyunk, mert hát, ha jól mondták.
1: Igen. Aha. Értem. Tehát akkor ezek szerint ebbe sincsen egyszerű dolgunk. Egy fehér neműnél én azt gondolom, hogy azért indiferens lehet, hát ha csak nem méret probléma, valakinek veszünk ajándékba valamit, és azt mondjuk 3 számmal nagyobb, vagy 4 számmal kisebb, akkor nyilván ezt ki akarjuk cserélni, és akkor nem fogják kicserélni, nem vissza kell oda menni, ahol...
0: Az is elszakadhat, meg lehet, hogy a rendelésemben én L-es méretet kértem, és MS-et kaptam.
1: Én azt gondolom, hogy ilyen fehér nemű ügyekben szép lehetek, de okos nem, mint a cipő ügyekben is. Ez az általános tapasztalatom, hogy ott még vevő nem tudta az igazát érvényesíteni, legalábbis Magyarországon. De minden esetre akkor érdemes, tehát hogyha egy nagyobb tételt vásárolunk, mondjuk például nagyon tipikus, hogy csak Budapestinek van Balatonon nyaralója. Balatonon is van az az adott barkácsáruházlánc, Budapesten is van. Én mondjuk megveszem Budapesten, megőrítek mindenkit a fűnyíromat. Megveszem a fűnyíromat, leviszem azzal, hogy nem fogok azzal időzni, hogy én ott Siófokon kóvájgok a dugóba órákig, és küzdök a bemaradásért, hogy minél hamarabb meglegyen a fűnyírom. Megveszem Pesten, leviszem, és azt nem csinál semmit. És akkor ennél az áruházláncnál például olyan szépen körbeírtam, itt sem lehet érvényesíteni, itt is haza kell hozni?
0: Én úgy tudom, jelen tudásom szerint, hogy míg korábban ezzel voltak problémák, ma már megoldják.
1: Tehát ők igen, aha.
0: Így van, tehát hogy segítik azt, hogy az ember tudjon a teljes lánc területén, a teljes lánc összes elemében ilyen minőségkifogásokat, akár jótállás szabadosságot intézni, és őszintén szóval egyébként azt látom, erre utaltam az előbb, hogy az a tendencia, hogy még a 2000-es években ezzel visszatérően problémák voltak, tehát mintha csökkenteni akarták volna a sikeres minőségkifogások számát a cégek, kifejezetten érthetetlen módon zárkóztak el ezeknek az ügyeknek a rendezésétől, addig ma ebből kevesebbet látunk. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy nincs olyan,
1: persze,
0: hogy kizárják, de sokkal kevesebb, mint tényleg a 2000-es, 2010-es években.
1: Egyetlen egy kérdésem van, de szerintem ez teljesen költői kérdés lesz, hogyha interneten nézegetem ezeknek a nagy láncoknak a kínálatát, és mondjuk valamit szeretnék, akkor megmutatja, hogy melyik áruházban van. Vagyis van egy központi számítógépes rendszerük, ami pontosan látja, hogy Győrbe, Szegeden, Budapesten vagy hol van, akár a műszaki áruházról beszélek, akár másról, hol van ebből készlet. Akkor miért nem kötik össze, és nem csak ez az egy példa, nyilván a többinél is így van, miért nem kötik össze ugyanígy ezt a reklamációs vonalat? Ezt nem is értem egyébként, hogy miért nem lehet összekötni. By the way, azt se értem, és erről majd legközelebb beszéljünk, hogy kipróbált és nem működő terméket vissza lehet vinni, de azt mondják, ha kipróbáltad, az egészségügyi okok miatt nem veszük vissza, de ez is majd következő téma legyen, ez a 22-es csapdája. Szóval, hogy van-e arra valami törekvés, mert ezek szerint annál a barkácsáruháznál, akit emlegettem, ott van. A többinél is van-e valami törekvés arra, hogy összefonják, tehát hogy összefűzzék a számítógépen keresztül a reklamációkat is, vagy nem látsz erre jelenleg még semmiféle ráutaló magatartást?
0: Oda, hogy nem, nagyon sokfélék itt is a cégek, és van, akinél ez már simán megvan, és működik. Ráadásul annyival bonyolultabb a helyzet, hogy itt azért többnyire nemzetközi cégekről beszélünk, és bár azt mondtuk, hogy külön cégek üzemeltetik a magyarországi, meg az osztrák, meg az olasz, meg a nem tudom, német áruházakat, áruházláncokat, ettől függetlenül például a beszerzésük az nagyon gyakran egy és ugyanaz rendszeren fut,
1: persze,
0: és
1: logikus.
0: Éppen ez szokott problémákat okozni, hogy ugye lehet látni, hogy mit tudom én, ez ebben és ebben az áruházban elérhető, de még például az online készletet teljesen másik raktárból szolgálják például ki, és az is lehet, hogy mit tudom én, Nyugat-Magyarországot egy osztrák raktárból szolgálják ki, Kelet-Magyarországot meg mondjuk egy szlovákból.
1: Ja, értem.
0: Tehát változó, de ezekre vannak törekvések, ugyanakkor nem egyszerű és nem olcsó fejlesztésekről beszélünk.
1: Jó, hát ez engem itt vevőt kicsit se érdekel.
0: Nem, de ennek megfelelően nyilván azt tudhatjuk, hogy nagyon változó, hogy ennek meg tud-e felelni egy cég. Szerintem egyébként igenis elvárható, de én azt gondolom, hogy ezeket a fejlesztéseket szépen végre kell hajtaniuk.
1: Ez legyen a végszó. Siklós, a Máté fogyasztóvédelmi szakértőnek nagyon hálásan köszönöm, hogy most is a rendelkezésünkre álltál, nem akarlak fenyegetni, de a jövő héten innen folytatjuk. Szép napot, szia!
0: Köszönöm, örülök, hogy beszélgethettünk.

0: Jó, ha tudod.
1: Mikor vihetek vissza egy leértékelten vásárolt árut? Miután azért értékeli le a bolt a terméket, mert minőségi vagy esztétikai hibája van, azzal a hibával nem reklamálhatunk. Viszont, ha ezen kívül például meghibásodik, azzal már jogosan élhetünk panasszal. Tehát akkor visszavihetjük. Az ajánlóban már mondtam, hogy az egészség pénztáraknál nagyon-nagyon jelentős változások vannak, és hogy mik ezek, és miért jó nekünk, erről fogunk többek között beszélgetni Binder Istvánnal, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivőjével, aki már itt is van a stúdióban. Köszönöm, hogy eljöttél.
2: Köszönöm szépen, megkívást, üdv mindenkinek.
1: Szóval azt mondtad nekem, hogy higgyem el, hogy mindenki, aki egészségpénztári tag, az nagyon jó jár vele. Én egészségpénztári tag vagyok, én ezen szoktam gyógyszert venni, vagy olyan, mit tudom, fogászati beavatkozásról voltam, amikor a gyerekemnek ezzel fizettem, de én nem tudom, hogy még mit kezdjek vele.
2: Hát szerintem nem egyedül vagyunk ezzel a történettel, hiszen közel 1,3 millió egészségpénztári tag van Magyarországon. Azt tudnám röviden mondani, hogy annak érdemes belépni ebbe az intézménybe, aki adott esetben esélyt látja annak, hogy egészségügyi problémái lehetnek, akár mozgásszervi problémától kezdve.
1: Na, de mindenki vesz gyógyszert, tehát azért sem mindegy, hogy meg tudom venni a gyógyszert, meg tudom venni a termálfürdőbe, a belépőt, szóval az szerintem mindenkinek jó.
2: Így van, csak itt ebben az esetben egy olyan intézményről beszélünk, amit az állam adókedvezménnyel, pontosabban adójóváírással is támogat. Ez azt jelenti, hogy a éves egészségpénztári befizetéseink 20%-át, maximum évente 150 ezer forintot, azt jóváírja a NAV, az egészségpénztári számlánkon a befizetéseink után. Ez azt jelenti, hogy akár egy nagyon nagy összeget is évente be lehet fizetni, és ennek a kedvezményét is élvezhetjük. Ráadásul, és itt most már a haladó egészségpénztári tagokhoz szólok, ez a 20%, ez nem feltétlenül csak úgy érhető el, ez a 150 ezer forint adójóváírás, hogy befizetünk a pénztárba, mert, és ezt nagyon kevesen tudják, hogyha azt látjuk, hogy nagyon sokat már befizettünk, van egy megtakarításunk ott, és megosztjuk a pénzünket, azt mondjuk, hogy egy részére valószínűleg két éven belül nem lesz szükség, sem nekünk, sem a közeli hozzátartozó kedvezményezettünknek, például az idős édesanyánknak, akinek már kezelésekre van szüksége, vagy orvosi, hát gyógyászati segédeszközökre, egy mankóra, egy rollátorra, vagy nem várható az, hogy esetleg egy nagy műk, egy ilyen kerekes tolókocsi, ami tartja, stabilizálja a járási nehézségeket
1: küzdő.
2: Hát tulajdonképpen egy ilyen kerekes toló eszköz. Bevásárolni is lehet vele ez a rollátor. Tehát, hogyha nincsen szükségünk erre, és adott esetben a pénz egy részét félre tudjuk tenni, akkor a lekötött rész után is 10%-os adójóváírás jár.
1: De ez korábban is így volt?
2: Ez korábban is így volt, tehát most még csak az alapoknál tartunk, sőt, hogyha prevenciós, megelőző szűrés megyek, tagként azért is az ott felhasznált összegér is 10% jár. Tehát nem csak a befizetéssel, hanem egyéb módon is el tudok érni nagyon jó adókedvezményeket. Na most innentől már, ráadásul ezt úgy is el tudom érni, hogy nem én fizetek, hanem adott esetben a munkáltatóm mondjuk egy kafetéria csomag részeként ad ilyen lehetőséget. Nagyon jó tulajdonképpen ez jó, az adókedvezmény, amit ki tudok
1: használni. Három perce arról beszélünk, hogy miért jó. Ami szerintem, aki egészségpénztári tag, az nyilván tudja, lehet, hogy nem tud mindent, hogy milyen jól lehet felhasználni, de sokkal inkább izgat engem is, meg gondolom a hallgatókat is, hogy mik az újdonságok, miért mondják azt, hogy mekkora nagy durranás következett most be?
2: Azért, mert az egészségpénztárak most már jogszabályi változások nyomán együtt működnek tulajdonképpen egy szervezeten belül az önsegélyező pénztárakkal, és innentől ezek a pénztárak nem csak a szűken vett értelemben egészségügyi szolgáltatásokra jogosultak, hanem például a gyermekünknek, a kedvezményezett közeli hozzátartozónknak a óvodáskortól egész 25 éves korig felsőoktatási intézményig a különböző iskolával kapcsolatos kiadásaira.
1: Tehát vagyis?
2: Az óvodáskori beiratkozási és ottani szükséges cuccokon keresztül a diákoknak az albérleti, kollégiumi díjáig, a tanszerek megvásárlásaig, tankönyvek, ha ezt nem fizeti az állam, megvásárlásaig, és mostani újdonságként a digitális taneszközök vásárlására is.
1: Álljunk meg egy pillanatra, egy egyetemista azért 20 fölül van, jó meg rossz esetben.
2: Igen.
1: Is. Hány éves korig van ez? Tehát az én gyerekem egyetemista, és még 24 éves.
2: 25 éves korig lehetséges.
1: Na, igen, illetve... és mennyi a maximum, amit kifizethetek albérlet díjként az egészségpénztáramból?
2: Bármilyen iskolai taneszköz, vagy albérlet együttesen fejenként, és évente 290 ezer forintig.
1: Hát
2: tehát
1: sok.
2: Tagonként 290 ezer forintig. Szerintem azért az nem rossz
1: jó,
2: összeg.
1: Persze, jó az, igen.
2: Hogy... Ami nagyon-nagyon fontos, hogy látva azt, hogy egy picit merevek voltak a korábbi szabályok, a jogalkotó azért még további változásokat életbe léptetett, és ez az ezévi egész tanévre vonatkozik. A korábbiakban csak a tanév előtti 15 nap, illetve a tanév megindult a utáni 15 napban történhettek ezek a vásárlások. Erről kellett számlát hozni az egészségpénztárunknak, vagy bemutatni, akár elektronikusan is elküldeni. Most ezt kinyitották, megszüntették, tehát az év, a tanév egésze során bármikor, bármilyen dátumú számlát hozhatok a pénztárnak, ezek a szándékokkal, ezt kifizeti a pénztár. A másik nagyon fontos dolog, hogy volt egy korábbi olyan megkötés, hogy legalább 180 nappal korábban befizetett tagi pénzemet lehetett csak felhasználni. Ezt megszűnt, eltörölték. Tehát akár az előző héten befizetett és adókedvezményre jogosított pénzemmel is mehetek, vehetek taneszközt, vagy fizethetem az albérletet. És a harmadik dolog, hogy ezeket a digitális taneszközöket bevették a csomagba.
1: De a korábban... taneszközöket, ugye álljunk meg, a mobiltelefon nem taneszköz, sőt azt írtják az iskolába.
2: A mobilozást azt a egészségpénztári szabályozók sem szeretik, úgyhogy szkennertől kezdve, de laptopon mondjuk, át, nyomtatóig, tabletig bármi lehet, mobiltelefon az egyetlen kivétel, ez erre nem vonatkozik.
1: Aha, pedig hozzáteszem, egy mobiltelefon is már egy mini számítógép, megírok rajta bármit.
2: Hát mobiltelefont vegye meg a kedves szülő a saját pénzéből, amivel meg tudod takarítani a pénztártagsága révén.
1: Akkor azért most itt nagyon töményen ránk zúdult az egész, amit összefoglalnék, tehát korábban volt egy olyan szabály, 180 nappal előtte kellett befizetnem ahhoz az összeget, hogy aztán azt felhasználhassam. Ez most már eltörölték, tehát ez azt jelenti, hogyha ma befizettem, akkor már ma vagy holnap föl tudom használni, és azért nem mindegy, hogy például egy komolyabb fogászati beavatkozást például én ezzel leragadtam, az egészségpénztári számlámon keresztül bonyolítok, még akkor is, ha nincs benne elég pénzem, mert akkor oda betolom, és aztán végül visszakapom évvégén adókedvezménybe, vagyis én kiszámoltam, 150 ezer forinttal beljebb van az ember, és ma már egy komolyabb fogászati beavatkozás majdnem üti az 1 milliót, tehát azért ez nagyon-nagyon sokat számít. Ami még lényeges, nagyon lényeges változás, hogy ugye korábban ahhoz volt kötve, hogy bizonyos határidőköz volt kötve, hogy mikor lehet felhasználni a beiskolázás környékén ugye az egészségpénztári megtakarításunkat, ez megszűnt, tehát egész évben lehet, és ami ugyan én azt gondolom, hogy 280 ezer...
2: 290 ezer forint.
1: Már is spóroltam, 290 ezer forint éves szinten, amit fel lehet használni albérletet például kifizetni, azért egy egyetemista diáknak jó, hogy nem fedezi a tanévét, de legalább egy vagy két hónapját fedezi, és ráadásul a szülő erre is még vissza is kap pénzt. Tehát, hogy nyílik az olló, nekem most lehet, hogy csúnya leszek, az jutott eszem, hogy annak idején, mikor a nemzeti dohányboltokat megnyitották, bementem, és lehetett cigarettát venni, és cigarettát venni. Most, ha az ember betéved, én nem vagyok érdekelt, ha véletlenül betévedek, akkor ott az újságtól, a vízig, a nem tomig, tehát minden van. Most valószínűleg az egészségpénztáraknál is ez van, hogy lassan minden szinten, szinte minden, mint ahogy a régi korni reklám volt.
2: Így van, hogyha az önsegélyző lábát nézzük az egészségpénztáraknak, akkor például bizonyos határig átmeneti munkanélküli segélyt is tudok kivenni adózott módon, hogyha történik valami a házammal, leég, akkor lehet, hogy nagyon sok egészségpénztár biztosítóval is kapcsolatban van, tehát tulajdonképpen egyfajta biztosítási szolgáltatásként is föl tudok venni bizonyos összegeket, tehát akár betegség, bármi történhet szinte velem, ezek felhasználhatók, ezek a pénzek, és azért azt még egyszer utólag is rögzítsük, a 290 ezer forinton felül, tehát az mehet a diáknak a taneszközére, tanulásra, lakhatásra kapcsolatos dolgaira, azon felül tudok kivenni egészségügyi vagy egyéb szolgáltatásokat egészen a számla keretem összegéig, ami azért elég szép összeg, mert ennek a 1,2-1,3 millió pénztártagnak 1868 milliárd forintnyi megtakarítása van az egészség pénztárába, és még egyszer, hogyha ezt nem akarom az egészet elkölteni, és lekötöm, akkor arra is jó az egészségpénztár, hogy nem nekem kell keresgélni biztonságos, de azért jó kamatozó megtakarításokat, hanem az egészségpénztár állampapírba, akár csak hozzá általa elérhető állampapírokba fekteti a pénzt, és az is kamatozik
1: nekem. Egyetlen egy kérdés van már, mindig mindenre fel kell készülni, az jutott eszembe, hogy örökölhető-e. Tehát ha én meghalok, az egészségpénztári számlámat megörökli-e a gyerekem egyeneságon, vagy mint a bankszámláknál, majd erről egyszer külön beszélünk, ahol nincs egy előzetes felhatalmazás, akkor hosszú évekig nem tud hozzájutni.
2: Természetesen örökölhető, mind az egészségpénz, önkéntes egészségpénztár, mind az önkéntes nyugdíjpénztári számla örökölhető. Ha kedvezményezettet megneveztünk, akkor ez nem is tartozik az örökhagyási eljárás keretében,
1: hanem
2: azonnal megkapja, ha pedig nincs kedvezményezett, akkor gyakorlatilag a hagyatéki eljárás keretén belül az örökös kapja
1: pénzt. Egyébként hány kedvezményezett lehet? Mindig logikus mondjuk, hogy az ember a gyerekét nevezi meg kedvezményezettnek, vagy a férjed, akár 10 is lehet?
2: Hát azt pontosan nem tudom, nyilván azért az egészségpénztárak szabályzatait meg kéne nézni, de én azt gondolom, hogy többet is megnevezhetünk.
1: Oké. Hát az előbb elhangzott egy bűvös szó a szádból, a biztosítás, és én már is ráugrottam, mert ugye azt állítottam a műsor elején, ugye nem vagyok azért olyan biztos, hogy a biztosítás biztonság, mert az utóbbi években nagyon sok rossz tapasztalat volt, és én, akik megosztották velem, hát én komolyan néha azért úgy megdöbbentem, hogy azt gondolom a magyar embernél nincs leleményesebb a földön, mi egy nagyon okos nemzet vagyunk, de arra is jó föl vagyunk húrozva, vagy mit, hogy tudunk kijátszani, vagy átvágni a másikat. Ezt a hosszú mondatot azért mondtam el, mert ugye azt mondtam a műsor elején, hogy tartam kedvezmény. Na most, aki belement, és ki akart szállni a biztosításából, az jó rájött, hogy ez nagyon drága játék volt. Úgy hallottam, hogy most már azért a Magyar Nemzeti Bank felügyelete is elkezdett ezen agyalni, hogy azért ez nem annyira jó, és kezdik megszüntetni, de nagyon sok áldozat van, például rengeteg társasház. Mi az a tartam kedvezmény, és aztán én majd elmondom egyszerű magyar szavakkal.
2: Tartam kedvezmény, ahogy a neve is mondja, abban az esetben ad olcsóbb lakásbiztosítási díjat, hogyha vállaljuk azt, hogy nem csak egy évig maradunk a biztosító ügyfelei, hanem akár több évig.
1: Öt év szokott lenni.
2: Ennek akár 10-20% is lehet a mértéke, biztosítója válogatja.
1: Igen. Na most ez úgy néz ki, hogy ön a biztosítási ügynök, legalábbis én nekem ezek a történetek jöttek el, és azt mondja, hogy mit tudom, a te társaságodra 467.020 forint egész évre, de ha aláírod ezt a szerződést, és nem mondja el, hogy 5 évre be vagy oda kötve, de még ha elmondja, és aláírja, mert fele, majdnem, hogy a feléért megkapja, akkor döbben rá, hogy az olcsó húsnak híg a leve, mikor ki akar belőle szállni, mert ugye most már minden évben márciusban legalábbis már kétszer meghirdették, hogy menjünk át másik biztosítóhoz, tehát hogy keressünk kedvező biztosítást. És a tudatos fogyasztó az keres is. És akkor mit tudom, akkor jönnek rá, hogy ahhoz, hogy kiszállj ebből, nem annyit kell kifizetned, mint amennyivel olcsóbban rácsózták azt a biztosítást, nem háromszor annyival. Szóval tisztességtelennek gondolom, de gondolom, hogy a felügyelet is így gondolja most már szerencsére.
2: Nem csak a felügyelet, hanem az állam, a jogalkotó is úgy gondolta, hogy föl kell pörgetni egy kicsit a versenyt, az ügyfelek kedjéért jobban meg kell akár szolgáltatásba, akár díjba harcolni a biztosítóknak. Pontosan, amit mondtál, 2024 márciusában is idén is, ezért indult el ez a
1: jövőre
2: rendkívüli
1: lesz,
2: átszerződési
1: remélem.
2: Időszak, és azt gondolom, hogy ez folytatódni fog, sőt, erről a biztosítóknak minden évben, január-februárban tájékoztató levelet is kell küldeni az ügyfeleknek, a szerződésük alapvető jellemzőivel, és föl kell hívni erre a figyelmet. Ami a tartalomengedélyt illeti, itt is a Magyar Nemzeti Bank fellépett, és egy felügyeleti szabályozással előírtuk a biztosítók számára, hogy ahogy mondtad, ugye akár nagyon hosszú is lehet ez a tartalomengedmény, azt gondoljuk, hogy nem kell az ügyfelet röghöz kötni, nem kell korlátozni nem csak a társaságokat, hanem akár a egyedi ügyfeleket sem abban, hogy ha látnak kedvezőbb szolgáltatású, kedvezőbb díjú ajánlatot, akkor nem esnek tovább. Ezért azt írtuk elő, hogy maximum 3 éves legyen ez a tartalomengedmény, és ami nagyon fontos további lépés, hogyha megszűnik, tehát lejár az a 3 éves periódus, akkor ezt ne automatikusan hosszabbítsák meg.
1: Na ez a másik, ezt is akartam mondani, hogy ebben még az a legszebb, hogy aki nincs résen, az úgy ráfázik, azaz életbe ki nem mászik ebből a borzadályból. Nincs erre valami megoldás, hogy kimászhassunk?
2: Tehát nem csak szabályozóként, konzultációs vagy konzultatív együttműködő hatóságként léptünk, hanem vizsgáltuk is 3 biztosítónál ezeket a feltételeket. Ugye minden ott kezdődik, ahogy a előbbiekben is hallottuk Máténál, hogy pontos és részletes feltételeket kell, előírásokat kell az ügyfelek tudtára, tudomására hozni.
1: És egyszerű magyar nyelvre lefordítva.
2: És magyarul már a szerződés megkötésekor. Azt vizsgáltuk 3 biztosítónál, hogy ezek megfelelőek voltak, betartották a tartalomengedményre való tájékoztatási szabályokat. Az lett az eredmény, hogy a biztosítók a saját önkéntes elhatározásuk alapján 410 millió forintot fizettek vissza az ügyfeleknek.
1: De kiknek?
2: A tartalomengedményes ügyfeleknek, a tartalomengedményes eljárásuk nyomán esetlegesen olyan problémásnak tűnő lépések miatt, amit talán nem kellett volna.
1: De hogy azoknak, akik ki akartak ebből szállni, és jól levágták őket, vagy azoknak, akik ülnek és dühöngenek, hogy még van egy év?
2: Olyan ügyfeleknek, akik távozni akartak,
1: ja,
2: de ott esetben nem volt egyértelmű a tájékoztatás számukra. Még egyszer, ez nem egy felügyeleti kötelezés volt, ezt a biztosítók a saját jószántukból teljesítették.
1: Ezt Pesti értelmű úgy hívják, hogy melegen ajánljuk.
2: Hát jó szívvel ajánlottuk, és a biztosítók, és nagyon, itt azért most viccet félretéve, azért nagyon szeretném hangsúlyozni, itt azért elég nagy szereplőkről van szó, hogy ebben a biztosítók partnerek voltak, együttműködtek, 410 millió forint, ez nem kis pénz.
1: Lehet,
2: és ezt
1: de én azért nem fogok ettől meghatódni, mert a hányat meg már levágtak, és még nem jöttek, nem tudtak belőle kimászni, tehát én azért nem féltem a biztosítókat.
2: Igen. De a jövőbeni szabályozás is ott van, tehát tájékoztatni kell, nem szabad 3 évnél hosszabb tartalomengedményt, és abban az esetben, hogyha lejárt, nem lehet automatikusan meghosszabbítani, és még egy negyedik nagyon fontos szabály, mert olyan is történt a korábbiakban, hogy lejárt a tartalomengedmény, és akkor azt mondja a biztosító, hogy jó, hát ha lejárt a tartalomengedmény, akkor én automatikusan beemelem az éves szokásos díjemelésen felül is, úgymond az eredeti díjra fölemelem. Hát ezt sem ajánljuk melegen, hogy így fogalmazzak, úgyhogy ezt is ebben a felügyeleti szabályozásban előírtuk, hogy maximum, ha az a maximum 3 éves tartalomengedmény lejárt, akkor legfeljebb az éves indexálással emeljük meg a díjat, és ne történjen semmiféle más díjemelés. De ez mobilabbá, átláthatóbbá teszi a piacot, és ahogy említetted ezeket a problémákat, reméljük, hogy ez nagyon sokat meg fog oldani.
1: De valami képetek, hogy így körülbelül még hány ilyen szerencsétlen gúzsba kötött van? Sok.
2: Körülbelül 3,3 millió lakásbiztosítási szerződés van Magyarországon, és több mint 1 millió tartomengedményes szerződés van, tehát tényleg azért nagyon fontos, hogy beszélünk róla, mert ez egy nagyon sokakat érintő, nagyon fontos probléma.
1: Az a három biztosító, akiket vizsgáltatok, nyilván el lehet mondani a nevüket, annál is inkább, mert ők önként vállalták, hogy most már jó fognak viselkedni.
2: Ez az Allianz, a Genel és a Genertel voltak.
1: Aha, hát tényleg
2: nagyon fontos, nagyon fontos szereplők. Én azt gondolom, hogy ugye 13-14 lakásbiztosító van a piacon, és itt egy együttműködésről van szó, amit az is mutat, hogy létezik egy úgynevezett minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítás. Gyakorlatilag minden piaci szereplő ezt kínálja már, ezek a nagy játékosok is, és ott még további megerősített fogyasztóbarát lehetőségek vannak, majd egyszer talán erről is beszélünk.
1: Mindenképpen fogunk beszélni, meg azt gondoltam, hogy majd tavasszal, amikor indul megint a kampány, megint előszedjük ezt a lakásbiztosításokat, mert azt gondolom, hogy az első évben még mindenki nézett ki a fejéből, nem volt annyira sok átkötés, a második évet már vártuk, a tavaszt. Én például akkor tudtam meg, hogy a mi társasházunk az ígúzsba van kötve, de mindegy, még ezt az egy évet kibírjuk. Szóval, hogy most már azért kezdenek föléledni, bár vidéken rosszabb a statisztika, mint Budapesten lakásbiztosítás ügyében, de erről is majd egy következő alkalommal beszélünk, meg nyilvánvalóan majd a gépkocsik sem fognak, meg az egyéb vagyonbiztosítások se, mert hogy a biztosításoknak az végtelen a tárháza, jól gondolom, és azért sok probléma is adódik.
2: Így van, amit mondtál, ehhez kapcsolódik egy utolsó mondattal, azért 400, körülbelül 400 ezeren váltottak az idei kampányba is, akár úgy, hogy átmentek másik biztosítóhoz, akár úgy, hogy kedvező feltételekkel újra tudták kötni a saját biztosítójuknál, most mi mindig ündüljünk el a kájától, az a legegyszerűbb, és ami nagyon-nagyon meglepő, még 35 ezer körülbelül újabb szerződés is született. Mindenki azt mondta, hogy a magyar ingatlanok majdnem 75%-a le van fedve lakásbiztosításokkal, hát ezt már ember nem tudja növelni. Na most az, hogy fölpörgött test, és olyan kampány jellege volt az egésznek, tehát az emberek figyelmét fölkeltette.
1: Olyannak az, is, akinek...
2: azzal járt, hogy olyan is kötött, akinek eddig nem volt, mert érdemes is kötni. Nyári viharkárokat láttunk, korábban voltak árvízkárok is, tehát védjük meg az ingatlanunkat, ez a legjobb megoldás.
1: Az az igazság, hogyha nagy figyelmet kap valami, akkor azok is odafigyelnek, akik addig nem figyeltek oda, és nyilván, hogyha nem ilyen borzasztó elrugaszkodott áron kínálják a biztosítók, ez a kicsi haszon, de sűrű haszon, ez jó lenne Magyarországon is tudatosulna a cégek fejébe, hogy inkább sokból kevesebbet, mert az több. Na most akkor a bölcsességet mondtam, hogy itt és most meg is köszönöm neked, hogy eljöttél. Birner István, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője volt a vendégem, is köszönöm, hogy eljöttél. Szerintem a jövő héten is itt fogsz ülni, már látom, te még nem. A mai műsor ezzel véget ért, köszönöm megtisztelő figyelmüket, Törtei Takács Krisztát hallották, legyen továbbra is szép napjuk. Viszhal! Hall.

0: Rádió Bézs.
1: A nő 024-ben.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
4: Lemondott a Tisza kormány helyettes államtitkára. Vádat emelt a győri járási ügyészség egy férfi ellen, aki arra kényszerítette párját, hogy ássa meg a saját sírját. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A magyar kulturális élet különböző területeinek ismert képviselői nyílt levélben kérnek sürgős egyeztetést Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztertől, közölte a levél aláírói nevében Luther Imre előadó művész. Az alkotók, művészek, intézményvezetők, közművelődési szakemberek és országos szakmai, valamint civil szervezetek vezetői arra figyelmeztetnek. A magyar kultúra számos területén már olyan mértékűvé vált a kiszámíthatatlanság, hogy az nem csak egyes szervezetek és műhelyek működését, hanem hosszabb távon a kulturális értékteremtés és a közösségi kultúra folytonosságát is veszélyezteti, írták a közleményben. Lemondott a Tisza kormány vidék és településfejlesztési minisztériumának egyik helyettes államtitkára. Értesülések szerint Mészáros Renát a személyes konfliktusba keveredett Lőrinc Viktória miniszterrel. A politikus internetes követői pedig kritikát fogalmaztak meg vele szemben, mert nem merte leírni az érintett nevét. Az államtitkár nevének elhallgatása újabb tálalgatásokat indított el, főként azért, mert az országos médiatermékek szinte mindegyike lényegtelennek tartotta, hogy melyik vezetőbeosztású alkalmazott távozása történt meg. Mészáros Renát a feladata a területi közigazgatás modernizációja lett volna. Vádat emelt a győri járási ügyészség egy férfi ellen, aki arra kényszerítette párját, hogy ássa meg a saját sírját az erdőben. A vádirat szerint a 49 éves férfi másfél éve élt párkapcsolatban a nővel, akivel féltékenység miatt 2025. novemberében a győri lakóhelyén összeveszett. Többször megpofozta a párját, majd egy pisztollyal arra kényszerítette, hogy az erdőben megássa a saját sírját. Ásás közben a földre lökte, a mellkasára ült és addig tömött földet a szájába, amíg a nő elveszítette eszméletét. Amikor a sértett magához tért, a férfi hazaindult vele és később otthonukban is kínoszta, például cigarettacsikkeket nyomott el rajta. Ezután a nő szakított a férfivel, aki azonban később többször is megfenyegette. Oroszország figyelmeztette Szlovákiát, hogy ne csatlakozzon ahhoz a nemzetközi bizottsághoz, amely az Ukrajna elleni orosz invázió által okozott károk megtérítésével foglalkozna. A figyelmeztetés állítólag július 10-én hangzott el telefonon, közölte a sme.sk. Moszkva jelezte, hogy az egyezmény aláírását barátságtalan lépésnek tekinteni. A történtekről Peter Priputin moszkvai szlovák nagykövet tájékoztatta a szlovák külügyminisztériumot.
3: Időjárás.
4: Csütörtökön ismét sok napsütésre számíthatunk fátyol és gomoly felhők mellett. Délutánig főleg északon, északkeleten fordulhat elő helyenként kisebb eső, zápor. Az északnyugati északi szél élénk helyenként erős lesz. Délutánra 26-31 fok közé melegszik fel a levegő.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.
6: Áramszünet. Sajnos senkinek sincs arra garanciája, hogy vele nem fordulhat egyszer elő. De mit tehetünk, ha az áramszünet miatt jelentős kár ér minket? Elég, ha csak például a dugóig lévő fagyasztóba tárolt élelmiszerek kiolvadnak. Ki fizeti ki a kárunkat és hogyan? Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Fontos ítélet született, de úgy is fogalmazhatnék, hogy mérföldkő az autóvárunkat és hogyan? Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Fontos ítélet született, de úgy is fogalmazhatnék, hogy mérföldkő az autóvásárlók számára.

0: kötelessége lehet, és van a boltnak. Kötelese orvosolni a kifogásunkat, illetve azt is kiderítjük, hogy mind csúszik el a legtöbb beíró. És végül, de nem utolsó sorban virtuális pénzek, vagyis kriptók. Azért beszélek többes számban, mert bizony jó sok fajtájuk van, és kevésbé ismerjük őket. Begyűrűztek az életünkbe, és igazából még pontosan azt sem tudják velem együtt nagyon sokan, hogy mire jók, vagy éppen mire pont nem jók. Éppen ezért egy kísérletet teszünk ma arra, hogy némi ismeretet szerezhessünk róluk. Ezek lesznek tehát a mai Facsipesz témái, tartsanak velem! És ahogy az előzetesben ajánlgattam, érdemes lesz figyelni az elkövetkezendő percekben, mert most fogunk arról beszélgetni, hogy fontos ítélet született a tisztességtelen szerződési feltételekkel kapcsolatban, az autóvásárlásról van szó. Vendégem a stúdióban pedig Eitmann Norbert, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szóvivője. Üdvözöllek, köszönöm, hogy eljöttél. Szia!
1: Szia, és köszöntöm a kedves hallgatókat én is.
0: Szóval azt olvastam nálatok, hogy ez tényleg egy nagyon fontos döntés, de miért? Mit csináltak eddig, és mit nem fognak most?
1: Ez valóban egy fontos döntés, és mondhatjuk, hogy mérföldkő a fogyasztóvédelem életében. Azt mindannyian tudjuk, hogy ha autót vásárolunk, hogy ez új autóról, vagy akár használtról és kereskedőről vásároljuk, akkor általános szerződési feltételeket alkalmaznak ezek a vállalkozások.
0: Amit általában nem olvasunk el, valljuk meg.
1: Még ha ezek rövidek is, és nem mondjuk 200 oldalasak, mint a közüzemi szerződések, ezek általában 2-3, max. 4 oldalasak, de ezeket sem olvassuk el. Ráadásul ezekbe befolyásunk nincsen. Ami ott le van írva, ha mi ott akarunk autót venni, akkor kúszálja aláírnunk a szerződést.
0: Akkor már is álljunk meg, tehát én azt gondolom, józan paraszti észel, hogy egy szerződést mondjuk veled, én kötöm meg veled. Tehát te vagy az egyik, a mérleg egyik oldala, én vagyok a másik. Itt akkor ezek szerint már, hogyha egy ilyen szerződést kötünk, nincs win-win?
1: Pontosan, illetőleg a win-win lehet, hogyha a szerződés teljesítése olyan, ami nekünk is jó, de itt más az eset, mint amikor mondjuk két magánszemély szerződik, és szabadon kialakítják, hogy az egyes szerződési pontokban mi van. Itt blanketta szerződéseket alkalmaznak.
0: Ez szabályos?
1: Ez szabályos, maga a blanketta szerződés, tehát ezeket az általános szerződési feltételeket, az általános szerződéseket alkalmazhatja egyébként bármilyen vállalkozás, nem csak gépjármű eladók és vállalkozások, de ezeknek azért vannak szabályai. A lényeg, hogy itt nekünk befolyásunk nincs magára a szerződés tartalmára nézve.
0: Aha, ez elég rosszul hangzik. Tehát elmegyek vásárolni egy autót, míg elmentem az ítélet előtt, vásárolni egy autót, kaptam egy blanketta szerződést. A lényeg, megnéztem rajta három dolgot, leginkább az adataimat, mert azt szokták mondani, hogy egyeztessük, hogy jók-e az adatok, születési név, stb. Stb. És aztán boldogan aláírtam és hazamentem. És mi történt ezután?
1: Ez nagyon fontos, az adatok is természetesen, meg a vételár is tudjuk, az, ami talán még ennél is sokkal fontos, hogy mennyiért kell megvennünk ezt a gépjárművet. És ez még nem is lenne gond, hiszen ott van kereken, fehéren, feketén, jó esetben forintban, hogy mekkora az az összeg. Viszont van olyan pont minden egyes ilyen általános szerzési feltételben, pontosan az ítéletet megelőzően volt ilyen pont, és általában nem a második, harmadik pont, hanem a 14. 16. Ha tudatos fogyasztók vagyunk, akkor sem biztos, hogy eljutunk oda. Ami tartalmazza az, hogyha meghatározott határidő eltelik a szerződés aláírását követően, bizonyos okokból, jó esetben bizonyos okokból, néha az okok sincsenek feltüntetve, növelhető vagy módosítható pontosabban a gépjármű vételára. Ez egyébként jogilag lehetne csökkenés is, de hát ezt pontosan tudjuk, hogy nem volt ilyen, tehát ez a vételárak mindig nőttek adott
0: esetben. Ez nagyon durva, és föl se tűnik az ember, föl se tűnt, illetve nyilván föltűnt, mert valaki pert indított.
1: Így van, föltűnt, de egyébként még a sokkal rosszabb, és ez is egy ilyen tisztességtelen kikötésnek minősül, hogy az egy dolog, hogy mondjuk egy év elteltével kapjuk csak meg a kocsit. Mondjuk az 25%-kal drágább, de mi még akkor nem is dönthettünk úgy, hogy jó, akkor köszönöm, mégsem kérem azt az autót. Nyilván már az is egy kellemetlen helyzet, hogy eltelt egy év, és nincs autónk.
0: Mert bocsánat, mert ezek szerint nem foglalónak számít, amit befizetek, hanem előlegnek, és a hallgató kedvéért mondom, hogy ugye a foglaló, ha nem teljesül valami, a dupláját vissza kell, hogy adják. Az előleg jogilag meg hát az nem.
1: Pontosan, pontosan, teljesen jó jogi levezetés. Azzal a kiegészítéssel, hogy itt az előlegtől mi el se állhatunk. Tehát, hogyha kifizettük is egy adott részét annak a vételárnak, eltelik egy év, közdélünk a vállalkozás, hogy hát az árfolyam úgy alakult, hogy most 23%-kal többe kerül a gépjármű, akkor nekünk kutya kötelességünk megvenni. Tehát nincs az, hogy akkor mi azt mondjuk, hogy jó, már nem akarjuk, érdekmúlás, mert hogy sokkal drágább lett, hiszen a szerződésben mi aláírtuk,

0: és a szerződés tartalmazta a 17. pontjában, hogy bizonyos okok esetén az árfolyam, mondjuk az árfolyam változás az egy ilyen ok lehet, a vételár is módosul.
1: Hát ma biztos nem érvényesítenék már, mert lefele megy az ár. Tehát ha úgy veszük, akkor a 400 fölötti árfolyamhoz most 390-nél köszönt be éppen a legutóbb ugye az euró, tehát most biztos nem kezdenének erre rá, de hát hosszú évekig igen.
0: Így van, és hát a gyakorlat olyan mondjuk bejelentéssel nem találkoztunk, és nem is tapasztaltunk, hogy mondjuk csökkent volna a vételár egy évvel.
1: Miért nem vagyok meglepve, nem is értem. Szóval, ezt megelégelte valaki, a hatóság elégelte meg, vagy magánszemélyek jelentetik, tehát hogy jutottunk el addig, ahol ma vagyunk?
0: Mindenki megelégelte, ezt mondhatjuk így, de egyébként rengeteg fogyasztói bejelentés is volt. Az ügyészség is korábban már vizsgálta ezeket a szerződési feltételeket.
1: Hogy ez évekig ment.
0: Persze, pontosan, és nem csak egyéb feltételeket is meghatároztak, amelyek szintén ilyen tisztességtelen kikötésnek minősültek, például hogy kizárólagos illetékességet határoztak meg jogvita esetén a bíróságra, hogy mindenképpen a vállalkozás székhelye szerinti bíróság az illetékes, hiába mi adott esetben mondjuk Pécset élünk, de budapesti a vállalkozás, akkor muszáj nekünk budapesti bírósághoz fordulni. Szóval voltak még ilyen kis trükkök és tisztességtelen szerzősi feltételek. A kérdésedre is válaszoljak. Tavaly ősszel indult egy nagyszabású fogyasztóvédelmi, hát mondjuk egy razzia, ahol végignéztük a lehető legnagyobb gépjármű kereskedők általános szerződési feltételét. 58 ilyen ASF-et néztünk át.
1: Jó szórakozás lehet.
0: Köszönjük szépen a kollégák nevében is, akik kitartóan ezeket végignézték, és hát kicsit sokkoló az 58-ból 48-nál volt valamely fajta tisztességtelen kikötés, szerződési feltétel.
1: Egyébként most megint közvágok, bocsánat, én engem izgatott ez az egész, készülve a műsor, én bementem egy, nem mondhatom ki, hogy melyik, annyit mondok, hogy egy nagy japán autókereskedésben japán autókat forgalmaznak, mégpedig olyat, annyit mondok róla, és a hallgató ki fogja találni, akik gyakorlatilag a hibridet behozták a legrégebben, és úgy csináltam, mint a hülyenő, nekem az nem nehéz, és kérdeztem tőlük, hogyha én most veszek egy autót, eszem ágában is zárójelben megmondom, akkor milyen szerződést kapok, odaadták a szerződési feltételeket, és kérdeztem, hogy euróban vagy forintban változik-e az ár, és azt mondták, hogy nem olvassam el, be van betonozva. Tehát nekem azt hiszem, hogy szerencsém volt, vagy nem tudom, egy olyanhoz mentem, ami márkát amúgy is sokra tartok. Szóval vannak akkor azért olyanok, akiket ez nem is érintett, azért ezt mondjuk el.
0: Természetesen, tehát ez nem, ahogy említettem, ez nem is 100%-os kifogásolás volt, hogyha végignéztük ezeket. Tehát vannak jó gyakorlatok, és ezekre ösztönözzük mi mindig a vállalkozásokat, hogy ezek kövessék a jogkövető vállalkozások példát. Egyébként azt is elmondom, hogy az 58-ról ugye 48 esetben találtak valamit, és 47 esetben mi mindig felvettük a kapcsolatot a vállalkozással, és mindig valamilyen kisebb vagy nagyobb módon próbálták az ASF-et ezután módosítani, hogy jogszabálykövetőek legyenek. Egyetlen egy vállalkozás volt, aki azt mondta, hogy ő nem hajlandó semmire, nyilván ott a bíróságon folytatódik az ügy. De azért még mindig vannak próbálkozások, és ezért jó, hogy megszületett ez az ítélet, amiről most beszélünk.
1: Igen, akkor most már végre eljutottunk, de azt gondolom, hogy másoknak is fontos, hogy értsék, hogy itt miről van szó. Tehát megszületett ez az ítélet, kimondja, hogy tisztességtelen az, amit eddig csináltak, tehát akkor mondjuk 47 nagy autós cégről beszélhetünk, de lehet, hogy sokkal több is van, a vizsgálat szerint ennyi. Mi nem történhet meg, mit kell javítani, és hogyan?
0: Az ügyészség indított keresetet, hiszen neki van egy közérdekű keresetindítási lehetősége a fogyasztóvédelmi hatóság mellett, és a bíróság és a kúriáig elment a döntés. Úgy döntött, hogy tisztességtelen az az általános szerződési feltétel, ami nem határozza meg pontosan, hogy mi alapján lehetséges adott esetben a vételár változása, adott esetben az érdekmúlás, nem biztosít lehetőséget a fogyasztóknak az elállásra, illetőleg egyébként még azt is elmondta, hogy ha csak konkrét jogszabály helyre utal az az adott szerződés, azt mondja, hogy a polgári törvénykönyv, nem tudom, hányadik paragrafus alapján, az is tisztességtelen.
1: Hát mert nekem azért nem információ, mert nem vagyok jogász.
0: Így van, az emberek többségének nem információ, és persze utána lehet keresni a különböző keresőfelületeken az interneten, nem, de ez életszerű. Nem elvárható.
1: Meg nem életszerű.
0: Nem is életszerű, főleg azért itt egy nem olcsó vásárlásról van szó, új autóba akarunk beruházni. beruházni. Nyilván ez fajta kihívásokat is jelent a fogyasztók részére.
1: Meg egy beszűkültséget azért valljuk meg, hogyha ráfókuszál az ember, hogy közel 10 milliót elkölt egy gyengébb autóra, és akkor se kép, se hang szeretné már, hogy beüljön.
0: Hát persze, meg izgatott a fogyasztó, várja a család, új autó, persze. Technikailag miért válaszol ki, ami neki leginkább megfelelő. Igen. Biztos, hogy jó az a gépjármű, hiszen ez is egy fontos kérdés, hogy egyáltalán az neki megfelelő, műszakilag kiváló állapotban az a használt gépjárműveknél aztán különösen problémát okozhat. Úgyhogy így van, nem koncentrálunk ezekre a feltételekre, és hát jogszabályt meg senki nem szeret olvasgatni.
1: Tehát akkor innentől kezdve, hogyha bármilyen kitét van az általános szerződési feltételekbe, az indokkal lehet. Mondjunk rá példát.
0: Hát kifejezetten olyan indok, hogyha mondjuk egy olyan fajta nemzetközi gazdasági folyamatra utalnak, mondjuk becsődöl az a teljes vállalkozás adott esetben, természetesen,
1: és ez egy mondjuk... Egy autógyár például?
0: Akár, vagy olyan gazdasági helyzet merül fel az autógyárnál, hogy csak később tudja szállítani ezt a gépjárművet, akkor ez lehet akár egy indok. De például az árfolyam változása ő nem utalhat automatikusan, azt is akkor neki részletesen meg kell magyarázni, hogy miért okoz ez neki fennakadásokat megfelelő időn belül beszerezni, és megfelelő összegen beszerezni. Ez egyébként nehéz meghatározni, mert megint csak nem egy konkrét út.
1: Kockázat.
0: Kockázat. Pontosan kockázatos egy ilyen vásárlás, és nyilván a későbbiekben is a vállalkozói, mondjuk így gyakorlat alapján indulhatnak még eljárások, indulhat akár polgári peres eljárás is, ami még kibukálhatja azt a joggyakorlatot, amit tényleg megfelel a fogyasztónak, de alapesetben azt mondom, hogy olyan blanketta szerződéseket semmiképpen se lehet alkalmazni, az két oldal, és azt mondja, hogy már pedig nekem jogom van megemelni a vételárat.
1: Tehát egy lépéssel most már azért azt gondolom, hogy a fogyasztók javára léptünk a saktáblán. Egyébként az jutott eszembe, hogy én ott az a bizonyos autóházba megkérdeztem, hogy milyen árfolyamon számolják nekem azt az adott autót, és nem mondták meg. Mert mondtam, hogy még két hónapja mondjuk 400-on számolhatták, akkor most 390-en, na most azért egy ilyen összegnél már az látványosabb. Kötelesek-e megmondani, vagy ez üzletpolitika, mint hogy nem kérdezem meg, mikor egy cipőt veszek, ugye a hülye nő mindig a cipő, meg a táska, nem kérdezem meg, hogy milyen árfolyamon vásárolta meg a bolt, de azt gondolom, a kettő azért nem ugyanaz.
0: Persze, meg azért más is az, hogy ő most milyen áron szerzi be. Nekünk, mint fogyasztónak az a lényeg, hogy nekünk mennyi összeget kell fizetni. Uh-huh. És itt ez nagyon fontos, és a fogyasztóvédelmi törvény kifejezetten kimondja, hogy Magyarországon vásárolt termék, szolgáltatás, áru, teljesen mindegy, forintban kell azt kifejezni. Természetesen ott lehet mellette az euró, és én pontosan tudom, hogy sok vállalkozás, nem csak autókereskedők egyébként, alkalmazzák azt a gyakorlatot, hogy euróba is feltüntetik. De forintban is ott kell lennie. Nekünk forintban kell tudni, hogy mekkora összeget fizetünk, pont azért, mert az árfolyam az folyamatosan változik, csökkenhet, nőhet. Ráadásul, ahogy jogászok nem vagyunk, matekosok sem vagyunk, nekünk a forintot kell látnunk, hogy az mennyi, és hogy tudjuk, hogy mennyit kell nekünk fizetni.
1: És akkor nem változtathat rajta, tehát most mondok egy számot, azt írja, hogy 9 millió 900 ezer forint az adott autó, akkor, hogyha ő bukna esetleg, mert ha ő bukna, akkor nyilván nyűgösebb lesz, ha én buknék, nyilván nem fogja megváltoztatni az árát, de hogyha hirtelen nagyon megugrik az árfolyam, és ő bukna, ő akkor se változtathat nekem, ha le van írva a szerződésbe, hogy 9 millió 900.
0: Így van, illetőleg az, amit az előbb említettünk, hogyha maga a szerződés már tartalmaz részletes indoklást, hogy mi alapján változtathat ő, és mekkora arányban, és ez is nagyon fontos, tehát, hogy véletlenül sem lehet itt most az egekig duplázni mondjuk, vagy triplázni adott esetben a vételárat, nyilván nem is életszerű, de akár még az is előfordulhat, akkor nem lehetséges így van az ár változása.
1: Gyakorlatilag akkor ez azt jelenti, hogy volt egy nagyon nagy ellenőrzés, vizsgálat. A kérdés az, hogy vissza fogtok erre térni, mit tudom, egy fél év múlva. Ugyanis azt gondolom, hogy most, amikor az iskolába is ránk szóltak, hogy ne beszéljünk, akkor egy ideig nem beszéltünk, aztán folytattuk az óra alatt a beszélgetést. Így működik minden a világban, legalábbis Magyarországon.
0: Ez így van, és ismételt ellenőrzéseket, utóellenőrzéseket folyamatosan végzünk. Az idei évben is. Egyébként, hogyha panasz érkezik, akkor azonnal történik a vizsgálata
1: akkor
0: a panasznak.
1: Álljunk is meg, ha a hallgató úgy érzi, hogy nem jó utoljára kereskedő, hol tehet panaszt pontosan?
0: Több lehetőség is van nálunk a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóságnál is. Az ügyfélszolgálatunknak van egy ingyenes telefonszáma, ez elérhető egyébként az nkfh.gov.hu oldalon, de a telefonszám is az a 06 80 31 00 20, de egyébként ha a keresőbe beírják, hogy Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, vagy NKFH, akkor is kiadja ezt a lehetőséget. Ott az e-mail címünk is elérhető, illetőleg a kormányhivatalokhoz is bejelentéssel lehet élni, amelyek az elsőfokú fogyasztóvédelmi hatósági eljárásokat folytatják le. Aha. Úgyhogy én tényleg mindenkit arra ösztönzök, ha ilyennel találkoznak, fotózzák be a szerződést, küldjék el nekünk e-mailen, hívjanak föl minket telefonon. Tehát kivizsgáljuk ezeket az eseteket, és ezen felül a hivatalból eljárás tekintetében is visszatérünk ezekre, tehát biztos vagyok benne, hogy folyamatosan vizsgálni fogjuk ezeket a vállalkozásokat.
1: Nem az autóhoz tartozik, de azért a kíváncsiságon, folynak-e egyéb ilyen komoly fogyasztóvédelmi ellenőrzések, amik ilyen, hát nagyon, hogy mondjam, tehát drága dolgokról szólnak, nagy vásárlásról, és nem akarom most lekicsinyíteni, nem a karácsonyi díszekről.
0: Folyamatosak egyébként ártól függetlenül, az a célunk, hogy minél szélesebb körben meg tudjuk védeni a fogyasztókat, de ha már a nagy értéket említetted, az autók mellett az ingatlan, azt gondolom, ami még nagyon fontos.
1: Másik,
0: és amit mi nézni fogunk, és nem sokára indul egy vizsgálatunk, és ez egy publikus vizsgálat, azért is merem elmondani, ez az ingatlan közvetítők szerződési feltételének a vizsgálata.
1: Hát szép történetekkel fogtok találkozni, nagyon sok büntetés lesz, ezt most előre megmondom.
0: Hát azonnal ez egy külön műsort is majd kiérdemel, vagy indokol. Úgyhogy ezeket is vizsgáljuk, de természetesen mindent, ahol fogyasztó és vállalkozói reláció felmerülhet, vagy felmerül, vételártól függetlenül ott vagyunk és vizsgálódunk.
1: Utolsó, tényleg, én elmondtam már korábbi műsorban is, hogy nagyon szerettem, hogy a Néhib csinált egy csinált egy applikációt, és ha én ott a közértben valamit tapasztaltam, lefotóztam és beküldtem. Azt gondolom, hogy a 21. században pontosan a fogyasztók a mi érdekünkben, ma már nem egy olyan nagy truvá egy ilyet megcsinálni, csak döntés kérdése, vagyis a kérdésem arra irányul, hogy mikorra fog elkészülni a hatóság részéről egy ilyen applikáció, amit tényleg tudunk használni. Azt gondolom, a hatóságnak is egyszerűbb, meg nekünk is.
0: Én bízom benne, hogy hamarosan. Mindenfajta digitális eszközt mi kihasználunk és élünk azokkal, és a fogyasztókat is arra ösztönözzük, hogy akár e-mailen, akár ügyfélkapun keresztül, akár telefonon éljenek bejelentéssel. Az applikáció is egy ilyen lehetőség.
1: A legegyszerűbb.
0: Így van, azért azt tudni kell, hogy ma a 275 napos a hatóságunk, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Minden nap egy ünnep, csak azért tudom a számot. Nyilvánvaló, hogy először el kellett indulni, fel kellett állni, meg kellett kezdeni a működésünket, most ez már folyamatos, és ez követő fajta, mindenfajta mondjuk így fejlesztés és továbblépés is itt van a szemünk előtt.
1: Nem mondom, hogy utoljára voltál itt, de először, és nagyon remélem, hogy rendszeresen el tudsz jönni és segíteni nekünk, hisz azért rengeteg téma van, akár a külföldi vásárlás, akár, tehát most itt 100 dolgot felsorolhatnék, nem fogok, már csak egyetlen dolgom van megköszönni, illetve gyorsan összefoglalom, tehát ma már nem lehet blanketta szerződéssel új autó vásárlás bírni senkit. 47 cégnél az 57-ből, 47-nél talált a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság problémás szerződéseket, született egy kúriai döntés, tehát ez végleges, vagyis most már azért egy kapu bezárult a mi becsapásunkra irányuló kapukból. Eitman Norbertnek, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökének köszönöm szépen, hogy eljöttél.
0: Nagyon szépen köszönöm, és bármikor jövök szívesen újra. Köszönöm.

0: Szerintem nincs olyan ember Magyarországon legalábbis, aki nem ért volna már túl egy áramszünetet, mikor egyszer csak elmegy az áram, annak persze sok oka lehet, lehet az is az oka, hogy dörög villámlik, és valami probléma történik, de lehet maga a szolgáltató is. Azt viszont szerintem már kevesen tudják, hogy ilyenkor mit csináljanak, legtöbben szaladgálnak velem együtt, mint póka falon, és nézem, hogy a szomszédban van-e már áram, vagy nincs. Ha tudjuk, hogy mire kell számítani, és hogyan tudunk védekezni, illetve hogy tudjuk a saját kárunkat megtérítetni, akkor azért már egyel beljebb vagyunk. Inzert Éva, a Budapesti Békéltető Testület elnöke pedig már itt is van velem a telefonban, aki megígért, hogy a segítségünkre lesz. Szia!
1: Szia, én is sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
0: Az áramszünet az egy, szoktam mondani, hogy nem várt rémtörténet. Én már jártam, úgyhogy az egész mélyhűtőm tartalma az elment aludni. Milyen tanácsai vannak erre vonatkozóan a szakembernek?
1: Érdemes egyébként elválasztani azt, hogy ez egy tervezett áramszünet, vagy egy, vagy nem általában, hanem ugye a tervezett áramszünetről mind előzetesen általában, ugye két héttel előre tájékoztatja a szolgáltató a igénybevevőket.
0: És akkor erre gondolom azt akarod mondani, hogy erre föl lehet készülni, de hogy?
1: Így van, de általában azért a tervezett áramszüneteket ugye egyrészt olyan időszakban is, tehát mondjuk hétköznap napközbeni időszakban tartják, illetve olyan hosszúság ura, ami azért nem okoz akkora bosszúságot. Egyébként érdemes azt is tudni, hogy egy a modern hűtők, fagyasztók világában gyakorlatilag valamennyi, akár olcsóbb árkategóriás hűtő is 3-4 órán keresztül még tartja a hideget, független attól, hogy mondjuk nincs áram, egy fagyasztóban pedig olyan körülbelül 10 órán keresztül még szintén nem mennek tönkre az ételek. Azért mondtam, hogy érdemes elválasztani, mert mások a jobb következmények is. Ugye egy tervezett áramszünet azért általában mondjuk nem több, mint néhány óra. Egyrészt mondjuk akár fel tudunk azzal készülni, hogyha mondjuk otthonról dolgozunk, hogy feltöltünk minden eszközünket, legyen az telefon vagy laptop. Ugye a nem tervezett áramszünetek, amik aztán sokkal több bosszúságot okoznak, egyrészt mert ugye nem is tudunk rá készülni. Itt is azért fontos megemlíteni azt, hogy ez a szolgáltatónak a hibájából ered, vagy ugye, ahogy te is utaltál rá, esetleg olyan szélsőséges időjárási viszony, azért téli hónapokban, amikor leszakad a hó, a vezetékek nincsenek olyan állapotban, hogy ezt a hirtelen mondjuk nagy mennyiségű havat jól tűrjék, és akkor ilyenkor azért szokott ugye lenni.
0: De mondjuk egy nagyobb vihar is, én például mindig arra tanítottam a gyerekem, hogyha nagy vihar van, kapcsolja ki a tévét, kapcsolja ki a boxot, és várjon türelemmel, olvasson, mert hogy ha elmegy az áram, akkor tönkre mehet túlfeszültség miatt, azért nem két fillérbe kerülnek ezek a készülékek, és akkor kezdődik egy vége láthatatlan vita a biztosítóval, ami lehet, hogy a békéltető testületen ér véget.
1: Igen, igen, tehát például valóban a viharok is ilyenek, hogy meg tudják rongálni a vezetékeket, a mindenféle transformátorokat, elosztó szekrényeket, ami valóban az súlyos, akár egyébként ugye égés is okozhat. Ugye itt azt fontos egyébként hangsúlyozni, hogy ugye mi az, amire jogunk van, vagy mi az, ami kérhetünk egyébként a szolgáltatótól. Azt minden esetben szoktuk mondani, hogy ugye dokumentálja a fogyasztó alaposan, hogy mi történt. Tehát, hogyha mondjuk egy hűtőszekrényről van szó, akkor fotózza be mondjuk annak a tartalmát, ha esetleg megvan még a nyugtályi blokkjai annak, ami benne található a hűtőszekrényben vagy a fagyasztóban, akkor azokat is ugye készítse össze. Fontos, hogy általában azért az áramszünetről legyen ez egyébként valamilyen nem tervezett áramszünet, azért a szolgáltató a honlapján közzé szokott tenni információt, illetve ezért a fogyasztóknak is az első lépés az, hogy felhívja a szolgáltatót és bejelenti, hogy áramszünet van és érdeklődik arról, hogy ez mikor fog megoldódni, és egyébként mi a hiba elhárítás oka megmenete.
0: Sajnos ez azért nem működik a saját tapasztalatom szerint, mert nem veszik fel a telefont.
1: Igen, általában azt szokta a szolgáltató csinálni, mert valóban ilyenkor nagyon tömeges ugye a panaszbejelentés, és ezért foglaltak a vonalak, hogy az oldalára, tehát a honlapjára kiírja, hogy ez is ezen okból áramszünet van, aminek az elhárítása megkezdődött, várhatóan x órán belül ez megtörténik. Ezt érdemes egyébként le képernyő fotózni, mert ez is később tud egyébként bizonyítékul szolgálni például egy békéltető testületi eljárásban. És ugye a károk megtérítése az kettős lehet. Egyrészt általában azért a szolgáltatók többségénél van egy úgynevezett ilyen garantált szolgáltatás miatti kötvény, ami gyakorlatilag ugye maga a szolgáltatónak a általános szerződési feltételei vagy üzletszabályzata tartalmazza.
0: De várjunk, álljunk meg egy pillanatra, azt tudom, hogy a telekommunikációs cégeknél, ha 72 órát nem hárítják el a hibát, akkor jogosan kérhetjük a pénzünk egy részének visszatérítését. Nyilván rövidebb idő az, ami tolerálható egy elektromos kimaradásnál. Van-e valami ilyen szabály, amiről nem tudunk esetleg mi fogyasztók?
1: Így van, ugye ezzel folytattam volna, hogy ugye, hogyha ugye nem teljesíti a meghatározott határidőn belül, ez egyébként úgynevezett ilyen egyszerű vagy egyszeres hiba esetén 12 óra, valamilyen többszörös hiba esetén 18 óra.
0: Ez elég rosszul hangzik.
1: 12 órán belül nem teljesíti azt, hogy ő újra tud áramot szolgáltatni, akkor jár egy ilyen úgynevezett kötbér, de ennek azért az összege relatíve alacsony, a nagyobb villamos energiaszolgáltatóknál ez körülbelül 5000 forint, lakossági fogyasztóknál 10000 forint, nem lakossági fogyasztóknál.
0: Hát de nem mondható az, hogy ez lakosságbarát, 12 órát nincs áram, a mélyhűtőbe is megolvad minden, szóval akkor aztán nyilván itt jön be az, hogy jó, ha van biztosításunk, aztán jöhet a következő kör a biztosítóval való háború, nem?
1: Igen, de most még mielőtt a biztosításra rátérnénk, jelezném azt, hogy ugye ez a kötbér, ez jár minden fogyasztónak, gyakorlatilag egyébként meg sem kell igényelni, mert a szolgáltató magától fogja jó esetben a következő számlán jóváírni. Tehát, hogy ez az 5000 forintos kötbér, ez automatikusan jár. És ez a kötbér, ez nem zárja ki azt, hogy külön kártérítési igényen lépjünk fel a szolgáltatóval szemben. Például, hogyha 12-14-18 órán még nincs áram, és mondjuk a mélyhűtőben vagy a hűtőben lévő élelmiszerek tönk. Tehát, hogy a kettő az egyébként elválik. Én a biztosítást most azért zárnám ki, vagy nem keverném ide, mert ugye az általános béketető testületeknek nem a általános fogyasztóvédelmi ügyekben van hatásköre, hogyha biztosítóval van problémánk, az ugye a pénzügyi béketető testülethez tartozik. De esetleg mondanék is egy olyan ügyet, konkrét ügyet, ami a budapesti béketető testületnél egyébként megtörtént, illetve hát egyébként számos ilyen ügyben hoztunk mi már döntést. Ez is egy áramszünet idején keletkezett károknak a megítélése volt. Itt egyébként az történt, hogy ugye volt egy áramszünet, és amikor az áramszünet után ugye visszakapcsolták az áramot, akkor keletkezett egy túlfeszültség.
0: Igen.
1: Ez a túlfeszültség egyébként dokumentált volt a szolgáltató által, el is ismerte a szolgáltató, ő maga csatolt be egyébként a béketető testület eljárásba is ezzel kapcsolatos iratot és nyilatkozatot, tehát ez egyértelmű volt, hogy a szolgáltató oldalán felmerült és neki felrúgható okból történt helyzet. És ennek a túlfeszültségnek a következményeként hibásodott meg egy tűzhelynek az ilyen panelja, amiben ugye működbe kellett kapcsolni, meg egyáltalán működtetni lehet. És a fogyasztó ennek a tűzhely panelnak a javítási költségét szerette volna a béketető testületi eljárásban érvényesíteni. Gyakorlatilag ugye becsatolt minden olyan iratot, ami ugye ennek a káreseménynek a megtörténtét, körülményeit igazolta. Ugye itt fontos hangsúlyozni, hogy ugye szolgáltató által elismert áramszünet, és utána rendszertúlfeszültség volt, bevizsgálta, vagy beküldte a fogyasztó ugye a tűzhelynek a bevizsgálási költségeiről kiállított számlát, illetve ugye ő javítatta ezt a panelt.
0: Ami gondolom nem...
1: A javításról szóló számlát és ugye a munkalapot is.
0: Ami gondolom nem 2 forint volt egy ilyennek
1: egyébként
0: a javítása.
1: Érdekes, nem volt annyira drága, mert 30000 forint nagyságú volt egyébként ennek a panelnak a javítása, és ezt kérte a vállalkozástól, és ugye a fogyasztónak ezen igényét a végletető testület ugye megalapozottnak találta, tehát mind a kár ténye, az összegszerűség és az okozati összefüggés is fennáll, ezért ugye arra kötelezte a vállalkozást, hogy ezt a 30000 forintot fizesse meg a fogyasztónak. és aztán egyébként ebben az ügyben peres eljárás is indult, és a bíróság is azt mondta, hogy a végetető testület döntése az abszolút helyes és megalapozott, és a vállalkozás köteles ezen összegnek a kifizetésére.
0: Egyébként ez a túlfeszültség, ez az nagyon tipikus, hogyha visszakapcsolják az áramot, erre azért egy jó tanácsot mondhatunk, hogyha nincs áram, akkor utána, legalábbis én tegnap beszélgettem egy kifejezetten egy ilyen szakemberrel, és azt mondta, hogy kapcsoljak le mindent, ha elment az áram, és fokozatosan kapcsoljam vissza. Tehát ha mondjuk megy a tűzhely, most csak egy példa, megy a sütő, megy a mosógép, még nem tudom, mi van ilyen nagyobb fogyasztó, meg mondjuk a klíma, fűt, akkor először csak egyet kapcsoljak be, és pár perc különbséggel kapcsoljam be a többit, és akkor nem is lehet túlfeszültség, tehát akkor ilyen problémám nem lehet, hogy tönkre mennek a dolgaim.
1: Igen, illetve amit egyébként még a nagyobb értékű háztartási gépeknél szoktak javasolni, a pár ezer forintba kerülő ilyen túlfeszültség oldó. Vagy
0: ez az a fíreli, ugye?
1: Egyébként az olyan, hogy ahogy a konnektorba először berakjuk ezt a kvázi szintén ilyen konnektor kinézetű túlfeszültség oldót, és abba dugjuk bele a magát a készüléket, tehát nem közvetlenül a fali ajzatunkba található konnektorba, és akkor ez a kütyű, ami tényleg néhány ezer forint, az segít elvileg azon, hogy ugye ezt az áramingadozás miatti túlfeszültséget, vagy egyáltalán az áramingadozás miatti problémákból egyébként a gépeknél gondot okozzon. Tehát ez lehet még egy olyan praktika vagy megoldás, ami egyébként ilyen helyzetekben.
0: Tehát az ötlet nagyon jó, pár ezer forintos beruházással akkor mondjuk megúszhatjuk azt, hogyha van egy áratlan áramszünet, akkor nagyobb kárunk legyen. Inzert Évának, a Budapesti Békéltető Testület elnökének meg köszönöm szépen mind a történetet, mind a jó tanácsokat, további kellemes napot, szia!
1: Köszönöm szépen én is!

0: panaszkönyvről fogunk beszélgetni, illetve panaszkodni fogunk, én legalábbis biztos, hogy a műsor elején azt ígértem, a panaszkönyvről, ami mai nevén vásárlók könyve, egyébként azt se értem, hogy miért vásárlók könyve, szerintem jobban kifejezte legalábbis számomra, hétköznapi ember számára, hogy mit jelent az, hogy panaszkodunk, valami nem tetszik egy boltba, és ezért ennek nem szóban, nem írásba is nyomatékot adunk. Arról fogunk beszélgetni, mert hogy az én kis közvéleménykutatásom is legalábbis azt támasztotta alá, valamint a saját tapasztalataim is, hogy bizony nem nagyon tudjuk, hogy ennek milyen következményei vannak, ha beírunk, egyáltalán vannak-e következményei, kötelese a bolt valamit csinálni, vagy úgy gondolja, hogy jó, kidühöngte magát a kedves vásárló, aztán majd holnapra megnyugszik, Isten neki fa kereszt. Ezekről a kérdésekről fogunk beszélgetni, vendégem a stúdióban Siklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértő, köszönöm, hogy eljöttél, és akkor kezdjünk neki a panaszkodásnak.
1: Köszönöm a meghívást. Te ugye azért is vásárlókönyvben lehet bele pozitív észrevételeket is írni.
0: Mert te már láttál ilyet?
1: Igen, rengeteget. Igen? Rengeteget.
0: Komolyan?
1: Rengeteget, hogy ez most mennyire a bolt által megszervezett pozitív irányú, hogy mondjam, kiegyenlítő észrevétel, vagy pedig őszinte, tényleges lelkesedés. Talán az lehet rá a válasz, amit mondjuk online értékeléseknél látunk, hogy azért ott is nagyon sok a pozitív. Tehát szerintem ez az agyunkban panaszkönyv,
0: igen.
1: De alapvetően szerintem igenis vannak lelkes visszajelzést mindenképpen megtenni vágyó vásárlók is, de azért maradjunk annyiban, hogy egy többsége természetesen ennek továbbra is panasz amik
0: igen.
1: A vásárlókönyvben vannak.
0: De egyébként, hogyha már itt megemlítetted az online-t, nekem az jutott eszembe, és eddig sose állt össze a fejem, be, hogyha én valamit szeretnék venni valahol, akkor megnézem a népítéletet, mert hogy például autóknál is van, de azt hiszem máshol is, végig olvasgatom a véleményeket, és abban tényleg szokott olyan, ami megerősít abba, hogy igen, ezektől szabad vásárolni, de van olyan, ami elriaszt, vagy egy autótípusát néztem például a múltkor, tehát hogy az online térben is működik a vásárlók könyve, ha úgy vesszük, csak egészen másként, ott hamarabb dicsérünk.
1: Hát az online visszajelzések, főleg amióta az elmúlt 3 évben egyértelműen és tisztán jogszabálysértésnek minősíti már a fogyasztóvédelmi jogi rendszer azt, hogyha valaki hamis vásárlói értékeléseket tesz közzé, vagy nem kiegyensúlyozott vásárlói értékeléseket tesz közzé, azóta azt gondolom, hogy a fogyasztó közül a tudatos fogyasztónak az elsődleges és fontos tájékozódási pontja, tehát szállásnál, autónál, ingatlannál, albérletnél, mindennél megtaláljuk azokat a műszaki cikkeknél, azokat a visszajelzéseket, amelyek alapján tudni fogjuk, hogy ott tényleg kéne vásárolnunk, vagy nem. Sajnos a vásárlók könyve, ami az álláspontom szerint egy teljesen úttörő sztori volt 90-es, 2000-es években is, amikor én a fogyasztóvédelem területére tévedtem.
0: Mert hogy ez akkor, nem is olyan régi történet? Hogy...
1: Ez egy nagyon régi történet, csak még panaszkönyv néven, de ahogy ez minden boltban kötelezően, minden visszajelzésre adekvátan jelen volt, ez az Európai Unióban is egyedülálló volt, tehát amikor a fogyasztóvédelmi csatlakozás volt az Európai Uniós csatlakozás igen. környékén, akkor a hozzánk érkező külföldi, belga, holland, német küldöttségeknek nagyon tetszett ez az ötlet, akkor ugye még az online nem igazán állt két lábon. És hát ott volt ugye a lehetőség, hogy megnézhetjük, hogy mit gondolnak erről a boltról, ennek a boltnak az ügyintézéséről ugye a vásárlók. Ezt az adatvédelem sajnos kinyírta, ezt tegyük hozzá. Tehát az, hogy most nézegetjük a korábbi beírásokat, ez adatvédelmi okokból nem lehetséges, hiszen egyetlen egy oldalon volt a bejelentéstevő összes adata, neve, címe, telefonszáma, illetőleg az általa beírt panasz vagy pozitív visszajelzés, és az adatvédelmi rendelkezésekkel az lett az előírás, hogy a korábbi beírásokat el kell távolítani, és az irodában zártan gyűjteni kell. Tehát most sajnos az, hogy olvasgatunk és megnézzük, hogy mit gondoltak erről a boltról a korábbi vásárlókönyve használók, az ma már nem lehetséges.
0: Aha. Gyakorlatilag most én megint visszatérnék egy kicsit az online-ra, a közösségi oldalak. Ott például tök simán eltávolítják a negatív kritikákat, tehát hogy azokra nem vonatkozik, mint a Facebookra, én kimondom, ott borzasztóan borzasztó mennyiségű reklám van, hogy miket árulnak, ott lehet venni. Én ott is próbálkoztam egyébként, hogy megnéztem, hogy mi a véleményük az adott termékről, és simán kitörlik, sőt írtam is be egyszer egy étteremről egy negatív kritikát, 4 másodperc múlva már ki is törölték, vagyis ott ez szabályos?
1: Kicsit talán idegen a fogyasztóvédelmi szabályozástól önmagában a közösségi oldalak működése, hiszen nem állandó erőködés van arra, hogy megpróbáljuk őket, mert hogy ugye az adatainkért cserébe, tehát az adatainkkal fizetünk azért, hogy ott lehetünk ingyen, de és megpróbálják ezért bevonni a fogyasztóvédelmi intézményrendszerbe, de azért alapvetően idegen tőle. Tehát, hogyha összehasonlítjuk azt, hogy mondjuk egy utazási szolgáltatásokat kínáló felület, egy sima webshop, vagy egy jegyeket, rendezvényeket kínáló felületen ténylegesen az van, hogy valahogy megpróbálnak eladni nekem valamit, én tudok venni valamit, és utána visszajelzéseket tudok tenni, ezekre érvényesek a fogyasztóvédelmi rendelkezések. Az, hogy lényegében hozzászólásokat írunk, arra bárki reagálhat, és azt hogyan moderáljuk, az egy másik kérdés. Az előzőekben említett fogyasztóvédelmi értékelési szabályrendszer sem arról szól, hogy nem lehet törölni fórumból hozzászólást, hanem arról szól, hogy arányosan kell tudni megjeleníteni a visszajelzéseket, tehát miközben a legjobban működő webshopnak is biztos, hogy van egy kötője 3%-nyi csalódott, panaszos, kiábrándult vevője.
0: De ez benne van a tolerancia határba, ez szerint.
1: Ez egy teljesen normális szint, hát mikor nem fordul elő, hogy egyik és másik ember nem tud teljesen tökéletesen együttműködni. Van egy ilyen szint, az idegen, vagy az nem felel meg jelenlegi szabályozásnak, hogyha egy ilyen vállalkozás csak pozitív fogyasztói értékeléseket tesz ki. Tehát ha kiteszek 4 mosolygós fejet, hogy itt minden nagyon szuper, minden nagyon jó, akkor nekem ki kell tennem egy olyat is, ami ugye a negatív értékelés mutatja. A másik pedig, hogy ezek csak valósak lehetnek. Tehát a mindenkori vállalkozásnak az, hogy kamuból kitesz oda egy Gabriellát, egy Ferencet, meg egy Józsefet, az nem működik.
0: A pedig kitesz. Igen, ezt tudjuk ezek, mind a kettő.
1: Te? Ezek szorulnak vissza egyébként, pontosan a szabályozás miatt, tehát egyre inkább tűnnek valóságosnak a visszajelzések. Általában azért lehet találni. Na tehát a lényeg összefoglalva az, hogy a közösségi oldalakra ezek az alapelvek nem vonatkoznak, a vásárlás helyszínén is csak arra vonatkoznak, hogy ha már kitesz pozitív értékelést, akkor negatívat is közé kell tennie. Azt, hogy most ez szűri valamilyen elv szerint, lehet, hogy valaki egy alapvetően szalonképtelen hozzászólást tesz közzé, és nyilván azt teljesen fogadható, hogy szűrik, és akár törlik, de a alapvetően arányosnak kell lennie, és valósnak kell lennie. Tehát nem az unokatestvéreimet kérdezem meg az összeset, hogy milyen a webshopom, és aztán írom ki, hanem tényleges valós vásárlás kell lennie meg.
0: Egyébként az az érdekes, hogy szerveződnek ilyen önkéntes alapon különböző csoportok pont a közösségi oldalakon, mert például az általán korábban említett közösségi oldalon van is egy olyan, hogy csaló webshopok, és abban rengeteg beírás van. Mondjuk, ha valakire egyre kipécéznek, és ráírják, hogy az nem jó, és egy bejegyzés van, azt azért annyira nem hiszem el, de amire már 30. Szóval, hogy azt gondolom, hogy ma a digitális világba nagyon áttevődik a tájékozódásunk, az eligazodásunk a virtualitásra, a virtuális világra. Jól érzem ezt?
1: Mondjuk ki, hogy az online világban ma könnyebb és alaposabb tudatos fogyasztók tudunk lenni, mint hogyha járkálunk az utcán és bebenézünk egy fizikai boltba. Tehát arról a fizikai boltról, ahogy mondta, ugye már a korábbi vásárlókönyvi bejegyzéseket sem fogjuk látni. Online pedig ténylegesen a visszajelzések száma szinte végtelen. A kérdés az az, hogy én most 50 találatot olvasok végig arról a szolgáltatóról, vagy arról a boltról, vagy pedig 250-et. És pontosan ezek akartam rá egy nagyon jó példát, hogy ez a csaló webshopok Facebook csoport.
0: Igen.
1: Ez annyira erős hely, hogy például a Magyar E-kereskedelemért Felelős Szövetségnek, az E-commerce Hungary-nak a vezetőségének a jelentős része fönt van ezen a fórumon, vagy ezen a Facebook oldalon. Figyelik, hozzászólnak, ők is kommentelnek. Tehát alapvetően nekik is az érdekük, hogy az, a férgese, aki átveri az embereket, ami csalásra jött létre, igen, vagy nem működik, megfeszüljön el a piacról.
0: De ez teljesen jó vonal, és nekem ez igazából nagyon tetszik, bár hozzáteszem, lehet, hogy én öreg vagyok és maradi, de általában, hogyha mondjuk egy műszaki cikket szeretnék vásárolni, akkor a neten tájékozódom, megnézem, hogy azt az adott céget azt szígyák, vagy nem szígyák, és aztán, ha van fizikai bolt, akkor besétálok, megnézem alaposan, tehát még személyesen is, és utána vásárolok. Szerintem sokan csinálják ezt.
1: Ez az elvárható tudatos fogyasztói magatartás, egyébként én is csatlakozom, én is jellemzően így szoktam. Aha.
0: Ó, jó, akkor most ugorjunk vissza a panaszkönyvre, vagyis a vásárlók könyvére, de azért sem baj, hogy erről beszélgettünk, amiről az elmúlt percekben, mert hogy azt gondolom, hogy igazából a vásárlásaink zöme, miután áttevődik az online vásárlásra, azt gondolom, hogy egyébként is ennek a jelentősége talán az utóbbi években jelentősen csökkent a vásárlók könyvének, de nyilván ez szabályozva van, különben nem lenne kötelező egy boltnak kitenni, de még a legkisebb boltnak is.
1: Igen. A vásárlók könyve tényleg, ahogy beszéltük, egy régi, tehát a szocializmusba visszahajló hagyomány, sőt, mint panaszkönyv ténylegesen tudok, például Balatonfüred település adott ki nemrégiben egy összefoglalót a fürdő panaszkönyvéből, ami az 1840-es, 50-es évekre megy vissza, és olvasni azokat a problémákat, amikkel az emberek a fürdőigénybevétele kapcsán találkoztak. Tehát történelmünkben azt gondolom, a panaszkönyvnek, mint olyannak van egy hagyománya.
0: És ez tényleg csak magyar volt? Tehát igen, ezt itt abszolút Made in Hungary?
1: Úgy én arra tudok válaszolni, hogy a 90-es, 2000-es években, ahogy nálunk kötelezően a boltban, űrlapos, jegyzőkönyves formátumban, ez más országban nem létezett.
0: De jó, legalább ebben különlegesek voltunk.
1: Egyedi, igen.
0: Bár elgondolkodtató, hogy vajon miért azért, mert a kereskedelem ilyen, hogy mondjam, alacsonyabb színvonalon működött, de mindegy, ebben ne menjünk bele, inkább akkor tényleg most már így a hallgatókat, ha felcsigáztuk, milyen szabályok vonatkoznak a vásárlók könyvére, ugye egyet mondtam, kötelező minden kereskedelmi és vendéglátó egységbe is, ugye?
1: Igen, alapvetően az üzletengedéllyel rendelkező vállalkozásoknak, aha, kötelező, tehát akik az önkormányzatnál, mint kereskedelmi hatóságnál üzletengedélyt váltottak ki. Fontos, hogy kötött a formátuma, tehát nem tehetek ki egy A4-es összetűzött papírfeszni tömeget. Ennek mindenképpen egy klasszikus nyomdai, indigós, legalább két példányos nyomtatványformátumnak kell lennie. A5-ös és A4-es méretben lehet, tehát az A4-es az talán mindenkinek viszonylag adekvát, és a másik az annak a fele, körülbelül fektetve. Ezt a kettő méretformát fogadja el a jogszabály.
0: Ezt hivatalos nyomtatványboltba lehet vásárolni.
1: Így van. Uh-huh. A jegyző hitelesíti, tehát amikor az üzletet elindítják, megkezdi a tevékenységet, az csak úgy teheti meg, hogyha a jegyző által már aláíratott és hitelesítetett egy vásárlókönyve nyomtatvány. Ezt ki kell tennie jól látható és könnyen elérhető helyre, mindenki által elérhető helyre.
0: Tehát... És ha én kérem, akkor azonnal oda kell adni, nem mondhatják azt, hogy nincs, vagy most nem adják oda.
1: Igazság szerint már a kérésig sem szabadna eljutni, mert hogy annyira elérhető helyen kell lennie, nem lehet például a pult mögött, nem lehet fiókban, nem lehet az
0: hát,
1: eladó.
0: Hát ha jól mögött. Látható hely, akkor
1: az. Jól látható és mindenki által elérhető, aha, tehát hogy ez a kettős elvárás van, tehát alapvetően oda megyünk, levesszük, írunk bele, ez lenne a szabályozó elvárása. A következő elvárások alapvetően ezzel kapcsolatosan ezekbe beírt negatív tartalmú bejegyzéseket panaszként kell kezelni. Itt ugye áttérünk a panasz szabályozására, ami a fogyasztóvédelmi törvényben van, hogy 30 napon belül kell megválaszolni a panaszt. Amennyiben elutasítom, akkor indokolni kell az elutasítást, és fel kell hívni a figyelmet, hogy békéltetőtestülethez vagy hatósághoz fordulhat a fogyasztó. Ezeknek az elérhetőségeit meg kell adni, illetve alapvetően is mindenben úgy kell eljárnia, hogy azt a panaszokkal szemben a jogszabály elvárja.
0: Vagyis válaszolniuk kell nekem 30 napon belül, de ahogy én utána néztem, azt gondolom, hogy mi is fogyasztók sok hibát elkövetünk, mert ugye mondtad, hogy legalább két példányos. Ebből számomra az következik, hogy egy példányt nekem el kéne vinnem magammal.
1: Így van, 2 vagy 3 példányos vásárlókönyve nyomtatvány formátumok léteznek a piacon. A vicc az, hogy erőteljesen elterjedt az a gondolkozás, és egyébként mielőtt fogyasztóvédelmi munkát kezdtem el végezni, azelőtt én is azt hittem, hogy hatóság vagy a jegyző ebből egy példány megkap.
0: Nem.
1: De nem kap meg, és soha nem is kapott meg, tehát ilyen nem Aha. is volt. A 3 példány alapvetően egy érdekes megközelítés, de hogyha bejön a hatóság, persze elvihetett egyet, hogyha maga elkezdte vizsgálni. De mindenképpen igen, az első vagy a második jól olvasható példány, az a fogyasztót illeti, és ez a vásárlók könyvének az igazi lényege, hogy van egy bizonyíték a kezemben, hogy én ezt a panaszt megtettem. Nézzük csak végig, fölhívok egy ügyfélszolgálatot. Ha magam nem rögzítettem a hívást, akkor hogyan tudom bizonyítani, igen. hogy tettem egy panaszt? Bemegyek személyesen egy ügyfélszolgálathoz, nem tudom bizonyítani. Küldök egy e-mailt, hát azt, hogy elküldtem, azt tudom bizonyítani, azt, hogy megkapták, azt ugye megint csak nem. De itt van egy sorszámozott nyomtatvány, aminek az egyik példánya a kezemben van, és hogyha véletlenül azt állítaná a cég, hogy ő nem is kapott ilyet, akkor meglobogtatom, és a hatóság tudja vizsgálni.
0: Ezt akartam éppen mondani, mi van, ha letelik a 30 nap, és nem kapok semmit, akkor a boltba menjek, vagy hatósághoz szaladjak?
1: Én az együttműködés híve vagyok örökké, úgyhogy én azt mondom, hogy az üzlettel próbáljuk meg először rendezni, hiszen mindenki követhet el hibát, és nekünk végül is arra válaszra van szükségünk, és nem arra, hogy megbüntessék a boltot. De természetesen, hogyha egy vállalkozás ignorálja a szabályok betartását és a velünk való kommunikációt, akkor igen, akkor a hatóságok egyébként például ügyfélkapun, vagy most ezt ugye DAP-nak is hívjuk már, vagy van DAP-os verziója is, lehet bejelentést tenni, és a hatóságok kötelesek kivizsgálni a bizonyítékkal alátámasztott bejelentést.
0: Na, tehát akkor a virtuális világot, az online vásárlással kapcsolatos panaszokat azt gondolom, hogy nagyon alaposan átvettük, de azért tömény volt ez, tehát szerintem érdemes lesz visszahallgatni majd ezt a részt is. A panaszkönyvnél, ami vásárlókönyve, meg az a legfontosabb, hogyha beírunk, panaszkodunk, akkor az egyik példányt tépjük, kivigyük el, és 30 napig, hogyha nem jelentkezik a bolt bármiféle, miután tudja a címem nyilván írásba, akkor először a boltba menjünk be, ott próbáljuk meg lerendezni, ha nem sikerül, akkor a hatósághoz érdemes fordulni. Máté, köszönöm szépen, hogy eljöttél. Az elmúlt percekben Siklósi Mátéval, fogyasztóvédelmi szakértővel fejtettük meg a panaszkönyv vagy a vásárlók könyvének rejtélyeit. Köszönöm még egyszer.
1: Én is köszönöm.
0: És bár a műsor elején ígértem, hogy a kriptokról is beszélünk, sajnos annyira elszaladt az idő, annyi sok fontos információt sikerült adni szerintem, kapnunk és adni, hogy a kriptokról a legközelebbi műsorba fogunk beszélgetni, de azért ne csüggedjenek, mindenképpen a témát napirendre vesszük, mert nagyon sokféle félreértés van ezzel kapcsolatban. Ennyi fért át a mai műsorba, jövő héten folytatjuk ugyanitt. Viszlát!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel.
2: Üdvözlöm Önöket, ha-ho, ez a Média 1. Vendégem Kéri Ferenc, a Magyar Kommunikációs Szövetség elnöke.
3: Köszöntöm a hallgatókat.
2: Itt van velem Pataki Tamás, az alelnök.
4: Köszöntöm a hallgatókat.
2: Aki egyébként az Eurókábel Magyarország Kft. Ügyvezető igazgatója is, és itt van velem Ballai Ferenc, a Nemzeti Műsorterjesztő Klaszter menedzsere.
5: Üdvözlöm a közönségünket.
2: És akkor jól mondtam, minden bemutatást, első akadályon túl vagyunk. Hát röviden, hogyha egy szóval kéne összefoglalni, akkor a kábel tévések vannak itt, de nyilván nem csak kábel egyébként, ugye azért sem kábel kommunikációs szövetség, hanem kommunikációs szövetség, mert más technológiák is vannak, de leegyszerűsítve nyilván ez így érvényes. Mik a trendek manapság a kábel tévések körében, akkor mondjuk így, vagy a kommunikációs szakmában a tévések között, hogy alakult azóta, legutóbb beszéltünk, hiszen már voltak itt a vendégeim korábban a Média 1-ben.
3: Szövetségünknek jelenleg 110 tagja van, amelyek közül 96-an szolgáltatnak, és közülük pedig 86-an televíziót is szolgáltatnak, a többiek csak internetet szolgáltatnak. Ami a technológiát illeti, vezetékes szolgáltató, a társaság döntő többsége, vezeték nélküli internet szolgáltató, nem mobil, de vezeték nélküli internet szolgáltatóból 16 tagunk van jelenleg. Így néz ki most tulajdonképpen a szövetség fölállása.
2: Ez mikrohullámú, ugye egyébként a vezeték nélküli, itt azt értik rajta?
3: A vezeték nélküli, a népies nevén wifi technológiát értjük, igen.
2: És mik a trendek? Tehát most volt nemrégben a Magyar Kommunikációs Szövetség konferenciája, Keszthelyen tartották, jó, sokan voltak, én is ott lehettem, és láthattam, hogy tényleg sokan voltak. Mik voltak a legfelkapottabb témák, a legkúrensebb témák, a legizgalmasabbak?
3: Általában ezt a rendezvényt úgy szervezzük, hogy mindig aktuális témák köré fűzzük az előadásokat, kerekasztal beszélgetéseket. Manapság a szolgáltatók körében az egyik leginkább ilyen hot topicnak számító dolog az a hírközműnek a helyzete, ugyanis a most beszéljek róla, vagy esetleg később, nem tudom.
2: Hát majd sorra, majd akkor megnézzük, no. Igen. Tehát akkor az egyik téma a hírközmű.
3: A hírközmű, a másik ilyen téma a kiberbiztonság, illetve a harmadik kiemelt témánk volt most a fast televíziózásnak a jelensége.
2: Mindegyik izgalmas, majd akkor ezeken sorra végigmegyünk hamarosan. Tamás, az ön számára mi volt a legizgalmasabb ezek közül a konferencián?
4: Talán a kihívások között a legfontosabb, hogy évekkel ezelőtt volt egy olyan rendezvényünk, amikor azt mondták, hogy a dinoszauruszok kihalnak, amikor egy picit úgy érzem, hogy ezt a rendezvényt azért ezt a szakmát próbált, a szakmában a résztvevők egy picit megfogyatkoztunk KKV szektorban, de próbálunk tartani magunkat, és próbálunk olyan rendezvényeket, és olyan szakmai platformokat, és olyan szakmai minőségi biztosítást, és olyan szolgáltatásokat adni, hogy mi is föl tudjuk venni továbbra a versenyt, és ezek a dinoszauruszok még ne halljanak ki.
2: Ugye ehhez a szövetséghez a kis és közepes szolgáltatók tartoznak, tehát az ilyen óriásiak, mint a nem tudom én, Telekom vagy Vodafone, ők nem tagjai ennek, hanem ők egy külön szervezetet alkotnak. Van egyfajta ilyen érdekütközés a kicsik és a nagyok között. Hogy alakul most ez a fajta kicsik-nagyok csatája?
3: A kicsik-nagyok csatája most úgy alakult, hogy a Magyar Telekom nem tagja a szövetségünknek, viszont a Digi a tagja lett a szövetségünknek ez év januárjától kezdve, úgyhogy a feleke, hogy mondjam, a kis és a nagy szolgáltatók közötti egyensúly megteremtése érdekében én úgy gondolom, ez egy rendkívül hasznos lépés, és úgy gondolom, hogy mind a két félnek az előnyeire fog válni, ha megtaláljuk azokat a szinergiákat, amelyek azzal együtt, hogy versenytársak, de mégis össze tudják kötni ezeket a szolgáltatókat.
2: És hogyan kapcsolódik ehhez a Nemzeti Műsorterjesztő Klaszter? Ugye ez nagyon olyan név, amit nem is mindenki tud, hogy ez mit akar pontosan. Nemzeti, meg klaszter, csupa olyan szó, ami együtt mindenképpen magyarázatra szorul.
5: Sőt, még talán a műsorterjesztés is, hiszen a hallgatóság nagy része ezzel úgy találkozik, hogy nézi a tévét, vagy néz valamilyen tartalmat. A klaszter tulajdonképpen a kis és közepes méretű hazai vállalkozásokat fogja össze, 42 tagja közel 180 000 háztartást szolgál ki, Úgyhogy velünk nem is találkozik igazából az előfizető, hanem azokkal a tagvállalatokkal, vállalkozásokkal, akik ott helyben kiszolgálják az előfizetőket.
2: A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy mondjuk a média szolgáltatókkal, mondjuk RTL-lel, TV2-vel vagy Network 4-gel ez a klaszter folytatja le az éves tárgyalásokat, hogy mennyi legyen a kábeldíjük. Tehát ez a klaszter folytatja le ezeket a csatákat, hogy alakul a dolog, vagy hogy kell ezt elképzelni?
5: Nagyon sok média szolgáltatóval szemben igen, és általában ott, ahol úgymond a média szolgáltatók nem hajlandóak a klaszterral szóba állni, mert ők akkora a királyok, ott is azért meg szoktam jelenni, mert össze szokott gyűlni egyéni meghatalmazás, hogy én betekinthessek, tanácsot adjak ezeknek a vállalkozásoknak, és a végén ugyan nem a klaszter tárgyal, de mégis megjelenek valamilyen szinten nagyon sok helyen.
2: Hogy néznek ki ezek a tárgyalások? Mennyire kemények ezek a csaták? És hát, hogyha most beszéltünk arról, hogy kicsik meg nagyok közötti különbség, akkor érződik-e ezzel kapcsolatban valamiféle differencia, hogy hogyan tárgyalnak a kicsikkel a médiaszolgáltatók, és hogyan tárgyalnak a nagyokkal?
5: Manapság már nem csinálnak titkot a médiaszolgáltatók abból, hogy differenciáltan áraznak. Minél kisebb vagy, annál többet fizetsz. Ugyanakkor ez a médiaszolgáltató tartalmától, hogy az milyen erős, mennyire érdekli a nézőket, függ, hogy mégis milyen pozícióból tudunk tárgyalni. És hogy hozzak gyorsan egy pozitív és egy negatív példát, a TV2 csoport az egy nagyon reális, olyan áremeléséből tudunk tárgyalni. És hogy hozzak gyorsan egy pozitív és egy negatív példát, a TV2 csoport az egy nagyon reális, olyan áremelési igénnyel jelent meg a tavalyi

0: jelentős mértékű, ilyen 40-55% közötti áremelést jelent.
1: És ilyenkor mit tud csinálni a klaszter? Azt tudja mondani, hogy akkor köszönöm szépen, nem kérem ezért a 40-50%-kal drágább árért. Ezt a szolgáltatást valahogy ki lehet hagyni ilyenkor a TV2-t, hogyha ilyen helyzet áll elő?
0: Szerintem van néhány portfólió a magyar piacon, a TV2 az egyik annak, aki kihagyhatatlan. Nyilván ilyenkor több fordulóban leülünk tárgyalni, megbeszéljük az érveinket, ellenérveinket, meghallgatjuk egymást, és próbálunk valamilyen kompromisszumot kialakítani. Azt azért el kell mondjam, hogy pont ezen a konferencián már szabályozói oldalról is fölismerésre került, hogy az infrastruktúrát, aki biztosítja, annak jövedelmet kell biztosítani. Hogy alakultak ki a mai kábel TV hálózatok, illetve szolgáltatók? A wifi-sek talán egy picit más utat jártak, hiszen később kezdett el terjedni. Ugye volt mindenkinek TV szolgáltatásra, és kész. Annak a szolgáltatásnak el kellett kezdeni eltartani az infrastruktúrát. Majd utána jött az internet, akkor egy plusz jövedelem jelent meg, ezzel párhuzamosan jöttek a médiaszolgáltatók, és a tévé jövedelmét egyre inkább elvonták az emelkedő médiaszolgáltatói díjakkal. Ez a folyamat most már évek óta oda ment, hogy vagy nincs nyereségünk, vagy veszteséges a tévénk, vagy nagyon-nagyon marginális nyereségünk van a tévészolgáltatáson. Mondanék egy nagyon jó példát, a környezetvédelem. Ott van az, hogy a szennyező fizet. Tehát ha te veszel egy üveget, ugye jövő évtől már Magyarországon is így lesz, és nem váltod vissza, betétdíjban kifizetted. Vagy veszel széndioxid kvótát. Kifizeted a termékdíjat a műanyag termékek iránt, az egyszer használatos termékek iránt. Nálunk nem akarják kifizetni azt a díjat, vagy ott hagyni nálunk, hogy az infrastruktúrát működtetni kell. A szabályozó hatóság, mint említettem, fölismerte ezt már, valószínűleg nem független ez attól, hogy volt egy erőteljes koncentráció immáron a nagy szereplők között is, ugye először Digi Invitel, utána Digi Vodafone most, és...
1: És a 4IG a végén, ugye?
0: És a végén a 4IG.
1: Ezek a nagy emelések, amikor mondjuk a TV2 hirtelen 40%-ot emel, ezek utána milyen hatást okoznak? Tehát mondjuk elmaradnak emiatt hálózatfejlesztések, vagy az ügyfél felé, a végfogyasztó felé ezt át lehet terhelni? Tehát most arra számíthatnak mondjuk a tévénézők, akik most minket hallgatnak a rádióban, hogy januártól mondjuk majd mélyebbre kell nyúlniuk a pénztárcájukban? Tehát fog növekedni a kábel tévének az ára?
0: Az, hogy mikortól, azt nem tudom megmondani, mert nyilván ez minden egyes szolgáltató egyedi döntése. Láthatunk itt példát, hogy mondjuk a Telekom most emelt, nyilván attól nem függetlenül, hogy januárban, amikor majd az inflációs korrekciót végrehajtja, akkor egy magasabb bázisról tudjon indulni. De biztos, hogy fognak emelkedni a díjak. De azt is el tudom mondani, hogy biztos, hogy nem fogunk 40%-kal többet fizetni a TV2-nek.
1: És akkor az azt jelenti, hogy lenyelik ezt a vesztességet a szolgáltatók, vagy valakit kivesznek, lesz valaki, aki ennek az elszenvedő alanya lesz?
2: Én azt gondolom, hogy a magyar piac sajnos jó, hogy senkit nem tudunk kivenni. Ami évek óta problémát jelent a kábelterjesztési piacon, hogyha van egy adott médiaszolgáltató vállalkozásnak, van egy portfóliója, mindenki arra törekszik, hogy a legnagyobb nézettséget adjuk meg az ő termékeinek. Ezek kvázi mindenkit köteleznek arra, hogy az alapcsomagban, a legnagyobb penetrációt elérő csomagban terjesztjük az ő műsorait. Független attól ott esetben szoktuk említeni így magunk között, hogy vajon kíváncsi vagy te minden sportcsatornára, vagy adott esetben bármilyen filmcsatorna, hogy ezt minden nézőnek oda tudjuk juttatni. Ennek vannak kapacitális kérdései, tehát egy csomagban hány csatornát tudunk elhelyezni, de a szerződési viszonyban nem engedi meg azt a lehetőséget, hogy mi szabadon gazdálkodjunk ezeknek a tartalmaknak az elhelyezésével, mert azok a tartalmak, amik számottevően érdekesebbek, csak akkor kapsz érte kedvezményt, hogyha nagyobb megtekintési csomagban helyezed el, vagy adott esetben nem kapsz lehetőséget a terjesztésre szerződés szerint, hogyha nem helyezed el ebben a csomagban. Azt gondolom, a díjemelésre rá vagyunk kényszerítve egy díjemelésre. Mellette még a nagy problémát azt jelenti, hogy mi magyar vállalkozók vagyunk. Nem vagyunk olyan méretben képviseltetve már sajnos Magyarországon egy erőteljes létszámot föl tudjunk hozni. Bármilyen

0: vizsgálat során azért, hogy mindig a mennyiség kérdése. Én azt gondolom, itt nem mennyiségről beszélünk, hanem a jogokról. Én nem értek magam részére arra egyet, hogy bárki kedvezményt is kaphatna, hiszen a médiaszolgáltatók itt sem más nem tesznek, mint nem különböztették azokat a magyar állampolgárokat attól függetlenül, hogy egy nagy szolgáltató, vagy pedig egy kis, vagy egy közepes vállalkozáson keresztül kapja ugyanazt a tartalmat, kvázi. Egy magyar szolgáltató, egy kis KKV-tól veszedékénybe szolgáltató, sokkal drágább jutsz hozzá, mint ha egy más nagyobb méretű szolgáltatótól, mikor csak egy jogdíjról beszélünk. Tehát azt gondolom, hogy amikor az autókat átiratjuk, akkor annak van egy köbcenti vagy egy kilovatt díj, amire átírom az autót. Én még nem hallottam arról, hogy bárki kapott volna azért kedvezményt, mert ő havonta mondjuk 40 vagy 40 ezer autót írat át, vagy forgalomba helyez. Azt gondolom, hasonló módon gondolom én ezt a műsordíjakról is. Talán itt lenne az ideje, picit ezt át kellene gondolni, hogy valójában mindenki kedvezményes feltétele tudja hozzájutni, és ne legyünk ebben a részben megkülönböztetettek.
1: Elnök úr?
2: Ehhez a témához én annyiban tudnék hozzászólni, hogy egyfelől a konkrét ügyekben a szövetség nem illetékes, tehát mi konkrét gazdasági tevékenységet nem végezünk, nem is végezhetünk. Éppen ezért ehhez a részéhez nem szólnék hozzá. De lobbistaként föltétlenül hozzá kell szólni ahhoz, amit az urak említettek, hogy a költségeket meg kell tudni osztani. Tehát az a problémája a hírközlési szolgáltatóknak, hogy kiszorulnak az üzletből végső soron, szép lassan, ahogy az interneten keresztül betör a média a lakásokba, kimaradnak az üzletből, és kimarad az üzletnek az a lába valóban, amiről beszéltünk, a műsorterjesztési díjbevétel, amely fedezetet biztosítana az állandóan emelkedő költségekre, hiszen az internetben mindenki még többet és még többet szeretne, ami teljesen jogos elvárás. A probléma az, hogy ezt nem szeretnék megfizetni azok a szolgáltatók, akik jelentős mértékben igénybe veszik a hálózatainkat. Most, hogy egy ne magyar példát hozzak, de itt van például a Netflix, amelyik, ha valaki előfizet rá, akkor a szolgáltatásainkat folyamatosan terheli. Uh-huh. A jelenlegi árképzési struktúra, amit idáig alkalmaztunk internet vonatkozásában, az abból indult ki, hogy ez egy osztott média, vagy egy osztott szolgáltatás, ami azt jelenti, hogy hol én használom, hol a szomszédom, és hol az ő szomszédja.
1: De végeredményben egy korlátlan internetcsomag, ugye, amit vásárolunk.
2: Így van, ezért tudunk korlátlanul biztosítani szolgáltatást, hiszen ugyanazon a sávszélességen, ugyanazon a kapacitás osztoznak ezek, ezek az előfizetők. Így egy előfizetőre kevesebbet tudunk elkérni. Na de ha kiderül, hogy minden előfizető állandóan csúcsra járatja ezt a szolgáltatást, mert olyat vesz igénybe, ráadásul bevételt viszont nem fizet a saját szolgáltatójának, hiszen majd azt intézi közvetlenben a műsor készítőjével, akkor ezzel az a helyzet áll elő, hogy beruházni beruházunk, de bevételeink nincsenek. Ez az a jelenség, amit ugye fair share-nek neveznek a lobby társadalomban, és ugye mivel tagjai vagyunk az Európai Szövetségnek, így értesülünk arról, hogy jelenleg az Unióban is erős vita tárgyát képezi az, hogy kinek kell megfizetni ezeket a horribilis beruházásokat. Nyilvánvalóan mi úgy gondoljuk, hogy nem szeretnénk az átalánydíjakból áttérni a mobilok által alkalmazott gigabájtonkénti árazásra.
1: Igen, ezt akartam kezdeni, adatforgalom alapon lesz akkor majd a fizetés.
2: Sajnos a végén el kell, hogy jussunk oda. A más nem lesz. De nyilván azt szeretnénk, hogy ne kelljen ezt meglépni, hiszen mindenkinek kényelmesebb az, hogy akkor tudja használni a szolgáltatást, amikor ő óhajtja, és senki nem figyeli a biteket meg a bájtokat.
0: Bátran mondhatom azt, hogy az OTT szolgáltatásban úttörők közé tartozok, mert 2014-ben az elsőként vezettük be az OTT szolgáltatást. Magyarországon az Itt-Ott TV, Német nem tudom, hogy elmondhatom, de talán így nem a reklám kedvéért. Amit elfelejtettünk itt az előbb beszélni, és az urak, illetve a konferencia is ehhez kapcsolódik, ugye, hogy használjuk az internetet. Mindenkinek az az igénye, hogy minél nagyobb sebesség, tehát azt a látszatot keltjük, hogy az igazán jó dolog, hogy mi mindenki gigát ad, meg gigabites internetet. Én annyit tudok erre mondani, hogy elmegyünk nyaralni, örülünk, hogyha talán egy 2-3 megabites fix internetet tudunk valahol kapni. Tehát én azt gondolom, hogy mire használjuk az internetet, meg mire tudjuk felhasználni, ez egy-két különböző dolog. Ugye előkör is mondta, hogy az OTT szolgáltatásokkal visszatérve, ahhoz, hogy az OTT-t, tehát a tartalmat tudjak az interneten folyamatosan, és úgynevezett a hallgatók része lefordítva, szakadásmentesen, tehát akadásmentesen, akár full HD-ba, vagy uram bocsán, 4K-ban, AC árammal, digitális hanggal biztosítani, az megfelelő konstans alapvető sávszélességeket tudjak biztosítani. Ez már lehet, hogy egy gigát csomópontonként érünk, de én azt gondolom legalább egy 10-15 meg a már ez teljesen egészében kiszolgálja az OTT tartalmakat, a szolgáltatásokat. De hol itt a Bibi? A Bibi az ott valami szépen lassan elfelejtettünk észrevenni, hogy régen voltak az internet szolgáltatók, voltak a telefonszolgáltatók, voltak a média szolgáltatók, akik szépen lassan elkezdtek a maga a távközlési szolgáltatások, elkezdtek összeolvadni, és azok az akciók megjelentek, és a szolgáltatási platformban, hogy vezetékes szolgáltatások, internet, mobiltelefon, tévé, analóg tévé, utána digitális tévé. Uram, bocs, akinek volt exkluzív joga a mobiltelefont adni, ugye az már összekapcsolja a mobiltelefonnal, meg ugye ajándékba adunk 2 méteres színes tévét, 24 havi részletre kamat nélkül, tehát próbálunk olyan szépen fölépíteni egy portfóliót, amely minél jobban tudjuk édesgetni, hogy fogalmazunk ugye a nézőket, miközben a média szolgáltatók is dolgoznak gőzen, hiszen már az nem is számít média szolgáltatónak, Magyarországon saját OTT platformja nincsen, és ide akarok
1: kiukadni. Ugye itt az RTL Plus, itt a TV2 Play,
0: és sorolhatnám, szépen lassan mi, mint vállalkozók, azt vesszük észre, hogy volt egy klasszikus kábel TV szolgáltatás, hogy mindenki temetni akar, hogy maga lineális televíziózás már nem fog létezni, nem létezik. Én a magam tapasztalatában tudom mondani, minimum 16 darab csatornát analógban vidéki hálózatokon meg kell hagyni, mert sokan még régi tévékészülékeket használnak. Mivel ezek a tévékészülékek megújultak a lakásokban, de nem dobtuk ki még a talán 10-11 néhány évvel ezelőtt Sony képcsöves tévékészülékeket, ezek még a mai napig működnek a lakásban, és már a szokás nem 3 tévé, nem 6-8 tévékészülékén is lehet, ugye ebbe a szolgáltatás adja magát, hogy az ügyfeleknek igénye van a több képernyős ingatlanon belüli megtekintésre. De változnak a szokások. Hát én még a lineáris tévét a következő 20 évben azért nem temetném, mert egyetlen szoktam mondani előadásokkal, amikor hazamész, nem a YouTube-ot kapcsolod be, nem a Netflixet, mert ott olyan tartalmakat nézel, ami leköt téged és folyamatosan nézel, de lineáris tévé arra való, egyrészt egy háttértelevíziózás, illetve egy elsődlegesen információt hordozó platformot. De hogy visszatérjünk a lényegre, és kikerekedjünk a problémára, az OTT tartalmak megjelenése maguktól a műsorszolgáltatóktól, miközben borzasztó drágán próbálják nekünk magyar vállalkozásoknak a szolgáltatásokat eladni. Még azt is bátran kimerem, hogy mi állítjuk, hogy megkülönböztetett áron, hiszen mi azt látjuk, hogy nagy szolgáltatóknak akár egy vagy két olyan platforma is van, ami ezen a hálózaton gyakorlatilag azt mondom, hogy egyéb márkanév alatt sokkal-sokkal olcsóbb feltételekkel, picit faporosított szolgáltatásként ugyanazt a szolgáltást eladja, mint mondjuk olyan területen, ahol konkurenciája nincsen, akár ennek az árnak a 3-4-szereséért is. De közben a média szolgáltatók is azon dolgoznak, hogy a saját terméket közvetlenül jutassák el az ügyfelekhez, úgyhogy miközben az az átviteli út, ami mi a szolgáltatók vagyunk, ebből semmilyen módon nem részesülünk, még akár úgy sem, hogy a TV platformon bevételünk lenne.
1: Körülbelül 1 percünk van a szünetig egyébként, de egy rövid kérdésre talán jut idő, hogy mennyire érzik a szolgáltatók ezt a cord cutting dolgot, tehát az, hogy lemondják a tévét, és mondjuk csak meghagyják az internetet, és akkor nézik a streamingen keresztül a csatornákat.
3: Ez marginális Magyarországon, és még, ahogy Tamás mondta, hosszú ideig így is lesz. Inkább még egy dolgot mondanék, az OTT platformmal. Volt olyan magyar médiaszolgáltató, aki mikor bevezette, akkor keresse kábel szolgáltatójánál. Gyakorlatilag betette az árazásában, megfizettette velünk, majd 3 év múlva ráhúzott egy fizetős platformot, mert ott vannak az e-mail címek, minden, és küldjed most már közvetlen hozzám a bevételt. Szerintem ez tisztességtelen dolog.
1: Köszönöm szépen, rögtön folytatjuk a média egyet a picik is szünetünk után. Vendégeimmel Kéri Ferenccel, a Magyar Kommunikációs Szövetség elnökével, Pataki Tamás alelnökkel, az Eurókábel Magyarország Kft. Ügyvezetőjével, és Ballai Ferenccel, a Nemzeti Műsorterjesztő Klaszter menedzserével. Rögtön jövünk vissza tehát.

Napsütés nélkül a kis csaj éppen a suliba készült, még nem sejtette, hogy el fog késni, s nagyon messze az az érettség. Csengette, s ő beengedte, mert a tegnap estét már elfeledte, a barát volt,

0: Jött egy ügyvéd, mert volt rá lé. 2 millió a védőbeszéd.
1: A lány drogos volt, a fiú drogos volt. Az elme állapot korlátolt.

0: s a befolyáson, hogy köztünk jár most szabad lábon. Nincs több érv, nincsen könny, hullaszágaz a jegyzőkönyv.
1: Hol az a reggel, mikor 7 óra múlt, csak

0: világon.
1: Yes.
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora.
3: Megyünk is tovább, ez itt a Média 1, továbbra is vendégeim Kéri Ferenc, Magyar Kommunikációs Szövetség elnöke, Pataki Tamás, a szervezet alelnöke és egyébként az EuroKB Magyarország Kft. Ügyvezetője, és Ballai Ferenc, a Nemzeti Műsorterjesztő Klaszter menedzsere, és ott hagytuk abba, hogy a cord cutting, azaz a lemondás, az hogyan hat a hálózatokra, de van egy másik érdekes jelenség is, az, hogy egymás után indítják az újabb meg újabb szolgáltatásaikat, az újabb meg újabb csatornáikat. Most is, hogy a Média 1-en megírtuk, kiszivárgott egy információ, hogy az RTL indít négy új TV csatornát például. Egy ilyen lépés hogyan hat ki a műsorterjesztőkre, tehát tudnak-e neki helyet csinálni, hogyha már egyébként van több mint 120 csatorna, ha jól tudom, tehát hogy belefér-e még újabb négy, technikailag, műszakilag ez például megoldható-e, hogyan tovább?
4: Itt a 21. században műszakilag már megoldható.
3: Mennyi? Bármennyi? 200, 300, bármennyi lehet?
4: Technológiától függ. Nyilván a DVB-C-nek azért még vannak egy korlátai, mert az viszonylag nagy sávszélességet foglal, de egy IPTV-nél multicastban bármennyi, tehát korlátlan.
3: Minőségromlás nélkül?
4: Minőségromlás nélkül is, hiszen az ügyfél majd lekéri azt az egy csatornát, és foglal annyi sávszélességet egy IPTV-ben, amennyi szükséges neki.
3: És akkor annyi, hogy ez most bekerül ez a négy és kész, ennyi? Tehát semmi egyéb hatása nincsen a szolgáltatókra?
4: Hogy ne lenne? Megjelenik a presszió megint, hogy keresse kábel szolgáltatóján. De az az igazság, hogy erre a négy csatornára, úgy, mint másik 60-ra, abszolút nincs szüksége a nézőnek, előfizetőnek. Nekünk sincs rá szükségünk. Itt egyetlen egy embernek van szüksége rá, vagy társaságnak, az, aki elindítja a tévécsatornát, hogy még több helyen tudjon reklámot kihelyezni, esetleg másik célközönséget, amit most nem ér el tudjon érni. Tehát ez egyes egyedül a média szolgáltató érdeke. Neki kellene odajönni és fizetni nekünk azért, hogy ezt a műsort terjesztjük, és ő további reklámbevételeket tud generálni. De nem ez a helyzet a piacon, ezt az akaratot esetleg a nagyobb médiaszolgáltató műsorterjesztők tudják érvényesíteni a médiaszolgáltatóval szemben. Ezzel szemben tőlünk még további bevételeket kívánnak minden bizonnyal beszedni, mert még konkrét ajánlat ezekről a csatornákról nincs a kezünkben.
3: Tomás?
5: Szeretném ebben megerősíteni, amit előbb mondtam, a lineális média szolgáltatás, amit ugye évek óta temet mindenki, de mégis indulnak a lineális tévék. Tehát én azt gondolom, még mindig van benne ráció lineális tévét üzemeltetni, egyetértek a Balai Ferencnek a kijelentésével. Meg vannak győződve a kábel, a média szolgáltatók, hogy még van nálunk valami pénz, amit haza lehet vinni a mi részünkről. Én azt gondolom, hogy egyes nagy műsorosztók azt a választ szokták adni kisebb médiaszolgáltatóknak, vagy adott esetben tartalomgyártónak, hogy kapacitás, illetve büdzsé problémája van. Igazából én azt gondolom erre, hogy ha megnézzük a magát az éves vagy a félves beszámoló mérlegeiket, ez a büdzsé korlátozása nem biztos, hogy megállja technikailag, meg Balai úrral értek együtt, hogy IPTV-be bármennyi televízió csatornát tudunk adni. És általában a legnagyobb szolgáltató az ugye IP-n adja a szolgáltatást. Ami plusz egy nagyon-nagyon előnyt is ad, hogy ő látja igazából melyik média csatornának a nézettségét, vagy akár azt gondolom egy IP alapú televíziózásnál, ami az előnye, hogy akár egy műsor részletnek meg tudjuk mondani a nézettséget, illetve az érdeklődést irányában. Azt gondolom, hogy az előnyes helyzet az, hogy ő tárgyalás során ki tudja fejezni azon akaratát, hogy valójában látja a műsorszolgáltató portfóliónál a nézettségét, az érdeklődést. Mi ezt nem, jelenleg nem tudjuk megtenni, és azt gondolom, minden mellett nem tudjuk megtenni, gyakorlatilag a probléma még ott tart, hogy amit egy kicsit visszautalnék a szövetségi gyűlésünkre, és a rendezvényünkre, és ezek után volt egy záró kerekasztal beszélgetésünk is, elnök úrnak volt egy záró kérdés, amit most azt hiszem harmadik vagy negyedik éve ugyanúgy válaszolok rá. Az egyenlő bánásmód. Tehát én azt gondolom, nekünk az hiányzik. Az egyenlő bánásmód, hogy mi egyenlően tudjunk bánni az ügyfeleinkkel, velünk a mi ügyfeleink egyenlően bánjanak, velünk egyenlő feltételeket kapjunk, és a megmérettetés az ott áll, hogy fölveszem a telefont, helyileg ismernek, jó minőségi szolgáltatást adok, emberségesen bánok az ügyféllel, nem pedig azon, hogy amit te mondtad, ez a cord cuttingot, hogy igazából vannak olyan településeim, ahol szolgáltatunk, és mondhatom, hogy több éve új becsatlakozásunk nem volt. Nagyjából itt látom a problémát, hogy ki kéne egyenlíteni, ki kéne ferdíteni ezeket a feltételeket, és azt gondolom megváltozna a piac, hiszen maguknak a médiaszolgáltatóknak is elemi érdekük az lenne, hogy sokszínű legyen még ez a piac. Minden országban sok-sok-sok-sok szolgáltató van. De azt gondolom, sok dologban előjárunk, és azt köszönhetjük azoknak a feltételeknek, hogy nálunk a sávszélesség igen előre haladott, illetve a lefedettség az, hogy maga az ingatlanokat le tudjuk fedni jó minőségű hálózatokkal, le a kalappal, tényleg mondhatni, hogy piacvezetők vagyunk ezzel.
3: Csak engem kerültek el sokáig a széles sávval egyébként, mert eddig ott a környéken.
5: Szeretném megnyugtatni, már téged sem.
3: Most láttam az utcán, már épül végre valami optika, úgyhogy előbb-utóbb csak leágazik oda hozzám is.
5: De viszont abban is előjárunk, hogy ilyen megkülönböztetés, nem hiszem, hogy mi sokat dolgoztunk lobby szinten, illetve volt egy iparági vizsgálat, jól emlékszem, 2 évvel ezelőtt, amikor mi külföldi tudósokat is, hogy fogalmazunk, hogy bevetettünk abba, hogy igazunk van, és egyértelműen látszik, hogy ebben is piacvezetők vagyunk, mármint abban, hogy a kisvállalkozót megkülönböztetjük a nagyobb szereplőtől, ebből meg az egész piacot próbálják megkülönböztetni. Én abban reménykedem, hogy talán majd ez az egyenjogosság, vagy az egyenlő bánásmódunk azért az elérkezik még.
3: Még ott a konferencián voltak azért izgalmas témák, az előbb elnök úr is utalt rá, hogy a hírközmű, a kiberbiztonság és a fast televízió. Menjünk ezeken szerintem sorra. Itt van kiberbiztonság, minket is, médiaegyet is, hogy a DDoS-szal, túlterjedéses támadással támadtak, nyilván az érinti az internet szolgáltatókat is. Mi volt ennek a panelnek, vagy ennek a beszélgetésnek a tanulsága, mit tudnak tenni a szolgáltatók, tudnak-e valahogyan védekezni, van-e valamilyen megoldás, hogy ne terheljék le a hálózatok mindenféle ilyen illegális cselekményekkel a támadók?
0: Meg kell, hogy mondjam, hogy ez a kiberbiztonság, ez jelenleg még gyerekcipőben jár igazából. Az egész digitális korszaknak most még csak az elején vagyunk, és szerintem még gyakorlatilag be se látható az óriási változás, ami tényleg fölfoghatatlan. Tehát nem tudom én a lovaskocsi és az űrutazás közötti különbséget, ha lehetne szemléltetni valahogy. Az a jelenség, hogy minden áthelyeződik a digitális térbe, ami idáig a fizikai térben volt. Nem csak azt jelenti, hogy időbeli korlátok megszűnnek, tehát én akkor fizetem ki a számlámat, amikor akarom, hajnali 2 és 3 között, vagy akkor tekintek meg valamilyen televíziós műsort, amikor nekem erre kedvem szottyan, hanem azt is jelenti, hogy anonimusszá tudok válni ebben a térben, hiszen ez a szolgáltatás nem arra épült, hogy majd csalók elkezdenek ezzel visszaélni. És ez okozza a fő problémát, hogy a digitális térben semmi nem megbízható. Tehát gyakorlatilag valaki azt állítja magáról egy 70 éves férfi, hogy ő 16 éves lány, vagy fordítva, vagy hogy ő egy vállalkozást vezet, és közben kiderül, hogy semmit nem csinál, vagy elad egy házat, ami nem az övé, stb. Tehát rengeteg ilyen jelenség van. Ezen fölül még ráadásul magukat a hálózatokat is veszély fenyegeti, illetve a rajtuk nyújtott szolgáltatásokat. Tehát például, ahogy az előbb is említetted, ez a bizonyos DDoS támadás jelent óriási veszélyt, amikor el tudnak némítani bármilyen oldal, gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy miért, ismeretlenek, bárhonnan, bármikor, és ezzel el tudják lehetetleníteni másoknak a szolgáltatását, és természetesen a hírközlési szolgáltató számára is gondot okoznak. Többek között ennek az ellenszere lenne az a fajta úgynevezett kiberbiztonsági szabályozás, aminek az alapjai a törvény megteremtődött hazánkban is, együtt az EU-val tulajdonképpen, azzal azonos módon, de én azt látom, hogy ez egyelőre még csak egy, hát ilyen, nem gyermetek, de szóval ilyen kezdetleges szinten áll. Miről van szó? Arról van szó, hogy a hálózatokat, pontosabban mindazon szolgáltatásokat, amelyeknek valamilyen módon köze van az internethez, valamilyen módon távolról el lehet érni, legyen az bármi a személydíj kifizetéstől kezdve a gyógyszerigénylésen át a hírközlési szolgáltatásig bezárólag, vagy egy jegyvásárlás, vagy bármi ilyesmi. Aki ilyen szolgáltatást nyújt, azokat kötelezik arra, hogy bizonyos kiberbiztonsági szabályoknak feleljen meg. Ez azt jelenti, hogy alkosson erre vonatkozó szabályzatot, gondolja végig ezeket a folyamatokat, ha véletlenül támadás éri, mit fog csinálni, még idejében előre ezeket gondolja végig, hányszor menti az adatállományokat, mit tesz annak érdekében, ha egy bank vagy egy bármilyen olyan intézet, akinek nagy az ügyfélköre, hogyan tudja biztosítani azt, hogy ez a szolgáltatás folyamatos marad, stb. De ezek én szerintem passzív védelmet okoznak, tehát aktív védelemre egyelőre nem nagyon látszik példa. Aktív védelmet talán magának az állam próbál biztosítani azáltal, hogy lehetővé teszi, engedélyezi bizonyos honlapoknak a letiltását. Tehát például a szerencsejáték, ugye, ami Magyarországon állami monopólium, a megfelelő hatóság árgus szemekkel figyeli azt, hogy van-e az interneten illegális fogadást biztosító honlap, és amennyiben talál ilyet, akkor megvan az arra bejáratott ügymenet, amely szerint ezeket a honlapokat letilthatja, kötelező letiltani a szolgáltatóknál. De ugyanakkor ez nem vonatkozik egyelőre legalábbis még az ilyen DDoS jellegű támadásokra. Tehát ennek az ellenszerét sajnos még világszinten nem találták meg.
3: Tehát én hiába jelentem be, hogy egy adott IP címről támadnak nagyon sokan, maga a szolgáltató sem tud igazán mit kezdeni velük, nem nagyon tudja őket kitiltogatni.
0: Így van. Pillanatnyilag sajnos erre nincs rá lehetőség. Azért nincs, mert nincs rá jogalap. Tehát ugye nekünk mindig jogszabályszerűen kell eljárni, ami azt jelenti, hogy amit szabad csinálni, amire nincs tilalom, azt lehetséges megtenni. Most ezek a gondolatkörök, ezek a különbségtételek még pillanatnyilag nincsenek helyen, nincsenek a helyikünk kezelve, nem csak Európában, ugye az EU-ban az egységes, hanem Amerikában sem. Tehát mindenütt még ezeket most írják le, ezeket a folyamatokat, most elemzik a hozzáértők, és próbálkoznak valamiféle gyógymódot találni rá. Az igazság az, hogy jelenleg még erre nincs meg a megfelelő jogszabályi háttér.
3: Talán majd ez az új törvény, a kiberbiztonsági törvény hozhat valamilyen változást, Tamás?
5: Kezdeném mondani, amikor a föníciák föltalálták a pénzt, vele együtt az irigységet is, meg a tolvajlást is, hogy fogalmazzunk így. Sajnos az a szomorú ebben az iparágban, hogy mondjuk van a hívjuk a jó oldalnak, vagy a semleges oldalnak, meg vannak a sötét oldalnak, ahol azok a személyek vagy szervezetek vannak, akik valamilyen módon, illegális módon próbálnak valakit ellehetetleníteni, pénzt kihúzni belőle, csalni. Ugye ez régen a telefon betyárgadásban merült ki, de ugye ez a jelenleg a kibertérben van. Tehát azt gondolom, hogy sajnos azok, akik ezzel üzletszerűen foglalkoznak a negatív oldal, akitől nekünk tartanunk kell, azok mindig előttébb járnak. Tehát nézzük a titkosításokat, titkosítunk valamit, az addig titok és addig titkosítjuk, amit föl nem törik, de hát ha valaki ezt titkosította, akkor előbb-utóbb föl is fogják törni. Tehát ez egy folyamatosan, ez egy taposómalom, amiben mindig előre kell menni. Üdvözlik a kibervédelmi törvényt, hiszen mi már saját bőrünkön megtapasztaltuk, hogy milyen a teljes összeomlás, a teljes leállás, hiszen bizonyra ismertek a zsaruló vírusokat, amikor megjelenik a gépeden, pedig a legjobb tűzfelet alkalmaztad, a legjobb telefonkészüket, de volt lent egy kolléga, aki elmesélte a kávéfőző esetét, hogy magában a kávéfőzőn keresztül került be a szervezetnek a maga a trójai faló, és azok a vírusok, ami megnyitják a lehetőséget, nagyon-nagyon nagy felkészültséget fog kívánni, de hadd kezdem a végéről. Nem mi vagyunk a legfontosabbak. Nem. Mi egy nagyon fontos, kötelezhető szereplői vagyunk a kiberbiztonságnak. A legeslegfontosabb az ügyfél, akinek tudnia kell, hogy hiába vett 10 évvel vagy 5 évvel ezelőtt egy wifi rútert, fogni kell, ki kell hajítani, és olyat kell venni, tudni kell, hogy hány jelszavot, milyen karakterekkel, milyen mély biztosítással cserélt ki. Tehát én először edukálnám magukat, a tisztelt hallgatóközönséget, illetve a kábeltévé és az internetet használó előfizetőtáborunkat, hogy keressen meg szakembert és szaktanácsadót, és az otthoni eszközeit kell először átnézni, mert hiába próbálom én az egész hálózatunkat bevédeni, amikor az ügyfélnek a szomszéd az egész lépcsőház használja mondjuk adott esetben az internetét, vagy a fél utca arról tölti a filmet.
3: A műsorterjesztő klasztert hogyan érinti ez a törvénytervezet?
4: Nyilván szolgáltatunk internetet is, és egy dologra fölhívnám a figyelmet. Mi infrastruktúrát üzemeltetünk, amelyre ráépül egy másik infrastruktúra, úgy hívják, hogy internet. A csaló az sosem a mi infrastruktúránkon jelenik meg, hanem az interneten, mint másodlagos infrastruktúrán nyújtott szolgáltatásokon. Tehát amit a Tamás mondott mikroszinten, előfizetőnél, az eszközeidet kell védeni. De a szolgáltatásokat is, akik nyújtják, maguknak is védeni kell, de ez sem mindig sikerül. Nincs egy hetes példa. Booking.com-nak az üzenetküldő rendszerén küldözgettek ki üzeneteket, hogy erősítse meg a foglalását az adott linken. Gyorsan beterhelünk ennyi pénzt, ez általában a foglalási díj volt, majd utána egy percen belül vissza is terheljük. Tehát egy booking.com méretű vállalkozás is sérülékeny ezekkel szemben. Tehát, ha én már egyszer kifizettem egy díjat, vagy nem azon a csatornán kell fizetnem, akkor fogjak gyanút. És itt legfontosabb szerintem a kiberbiztonság szempontjából, hol az az edukáció. Hogy a végén a felhasználó így kapásból gyanús legyen neki egy dolog. Mert ha ma már kapsz egy SMS-t, hogy a csomagodat a kapcsolatban valami teendő van, miközben nem is vársz csomagot, gyanús lesz.
3: Igen.
4: De minden ilyen szolgáltatásnál, ami az interneten vagy ebben a térben történik, ha valami nem úgy történik, ahogy szokott, az legyen gyanús.
3: Tomás, látom, hogy magához ragadta a telefont, a mikrofont.
5: Én azt gondolom, köszönjük a Kábelkommunikációs Szövetséggel együttműködő hatóságoknak, hogy segítik a mi ismeretünket, és tényleg azok az előadók, akik részt vettek a rendezvényen, nagyon-nagyon fölkészítő módba tettek minket. Mondhatom magamról, hogy voltak olyan előadók, amiket egyszer leragadtam náluk. Tehát ezt először is köszönöm. Kettő, azt gondolom, hogy visszautalva a hatóságokra, azért volt egy unokázós csalós, biztos ismertek ezt az unokázást.
3: A telefonál valaki,
5: telefonál,
3: elvitte a mentő az unokát, és
5: fizetni kell.
3: Fizetni kell, igen.
5: Most azt gondolom, hogy megtisztelve a magyar hatóságokat, ez most már szinte ez mindenki ez eljutott, hogy már inkább kétszer kérdezel, tehát hogy ez pontosan az idősebb korosztály, aki ebben érintett, de azért tudjuk, hogy Magyarországnak azért jól emlékszem, kövezettek meg rossz számot, mondok 35%-a nem éri el az internetet. Nekik jó, azért marad a lineális média, hogy őket valahogy azért csak elérjük, vagy a rádió, vagy adott esetben nyomtatott újság. Én azt gondolom, hogy a hatósággal együtt kell dolgozni, és a Magyar Kommunikációs Szövetség és az összes tagja azon fog dolgozni, hogy a mi előfizetőink, illetve együtt megködő hatóságokkal tudjuk őket tájékoztatni, hogy ilyen is van, és lehetséges annak az a hozománya, hogy eszköz kell neki cserélni. De azt gondolom, az együtt mégis, ahogy a Balai Feri is mondta, az edukáció és az ismeretek terjesztés a legfontosabb.
3: Ugrunk egy kicsit a témák között, ugye a hírközműről már beszéltünk sokszor, elnök úr is már itt a médiában is beszélt róla, hogy ez egy ilyen adatbázis, ahol át lehet látni, hogy hol mennek a kábelek, és hogy ne vágja el a gázszerelő, vagy a gázépítője, a gázvállalat mondjuk az optikát, az mondjuk jól jön. Ezt most szerintem hagyjuk, viszont van még ugye egy téma, ami nagyon fontos volt ott a konferencián, az a FAST televízió, és az utolsó pár percet ezt erre szánnám, hogy volt-e kerekasztal, hogy itt mennyire van ebben lehetőség Magyarországon, ki mennyire hisz benne? Akkor ez a kérdésem, hogy egyébként ez mennyire reális, hogy itt Magyarországon egyébként mi ez a Fast TV, ugye magyarázzuk el azoknak, akik még nem hallották.
0: Igen, hát ez egy új jelenség, legalábbis itthon még újnak számító jelenség, ugye a Fast Television, ez egy angol kifejezés, a fast ebből ugye angolul azt jelenti, hogy gyors, de itt valójában nem erről van szó, hanem egy betűszó, F-A-S és T rövidítésként. Az ingyenes reklám által támogatott televízióról van szó. Magyarul azt jelenti, hogy ne fizessen kábeldíjat, adok én ingyen tévécsatornát, cserébe még több reklámot kap, mint eddig. Na most ez a koncepció indult el Amerikában, és ott azt kell, hogy mondjuk, hogy meglehetősen sikeresnek bizonyult, ami azt jelenti, hogy már 10%, tehát már számottevő százalékban rombolta, idézőjelbe értve a kábel bizniszt, de erre gyorsan hozzáteszem, hogy azért, mert Amerikában a kábel televíziós díjak a többszörösét képezik annak, ami Európában, és annak a még többszörösét képezi, ami a magyarországi díjakról beszélünk. Tehát ez azt jelenti, hogy könnyű ott ingyen adni valamit, ahol úgy egyébként egy igencsak számottevő kiadást jelent a háztartásnak, az a több száz csatorna egyébként, amit látnak.
3: És tehát ez egyébként internet alapon működik ez a...
0: Ez egy internet alapon működik, tehát abszolút...
3: Nem a hagyományos tévé, nem az IPTV, igen, hanem kimondottan IP alapon...
0: Kimondottan IP alapon, böngészőből, illetve speciális szoftverből lekérhető ez az applikációból indítható ez a szolgáltatás, amit ingyen adnak, cserébe viszont a reklám többszörösét kapja a kedves előfizető. Na most ezzel kapcsolatosan volt vendégünk a NMHH-nak, a Média Tudományi Kutató Intézetének a vezetője és a szakértője, akik elmondták az ezzel kapcsolatos kutatásaikat, és szóba került még emellett a Magyar Elektronikus Média Szolgáltatók Egyesületének is a tanulmánya, amely a tavalyi év végén készült, hogy ez vajon milyen hatással lehet a magyarországi piacra. És többféle ellentmondásos megállapítás is van benne, ahogy mindannyian ellentmondásosak vagyunk. Ha megkérdeznek bennünket, hogy szeretünk-e reklámot nézni, akkor ugye mindenki azt mondja, hogy nem szeretünk reklámot nézni. Ha megkérdezik, hogy szeretne-e kábel TV díjat fizetni, vagy helyette ingyen tévét nézni, akkor meg azt mondja, hogy persze, hogy ne szeretnék, hogy kevesebbet kelljen fizetni a kábel TV-re. Csak a kettő együtt nem igazán megy. Éppen ezért a kutatás eredményei is ezt bizonyították be, és azzal együtt a jelenlévők, akik a panel beszélgetésben részt vettek, szintén azt támasztották alá, hogy jelenleg Magyarországon ennek nincs igazi piaca, legalábbis jó eséllyel nincs, hiszen amellett, hogy a nyelvi korlát jelentős, tehát az, hogy ugye ezek angol nyelvű piacok, ahol egy több százmilliós országból, ha csak 1 millió előfizetőn van, akkor már jól tudok érni a reklámbevételekből, hát ugyanez Magyarországon nem fog tudni működni. És ráadásul amire mi nagyon kíváncsiak voltunk, az mint szövetség, az pedig az volt, hogy a bennünket fizetős csatornákkal ellátó szolgáltatók vajon hogy viszonyulnak ehhez, ők például hajlandóak lennének egy új ingyenes platformon megjelenni. Tehát arról biztosítottak bennünket, hogy természetesen erről nincs szó. Tehát ha és amennyiben esetleg ebből lenne valami Magyarországon, akkor az mindenféleképpen egy olyan utánjátszó televízió lenne, vagy lehetne, amelyek már régen bemutatott, másút régen bemutatott tartalmakat továbbítanak. Tehát jelenleg nem látszik ennek a realitása.
3: Mert egy picit hasonló ez, amit az RTL csinál, ez a négy új csatorna, nem? Hogy ad négy új csatornát, valahogy eljutatja a nézőköz, most még ezt nem ezzel a technológiával, hanem a kábelhálózaton keresztül, de utána így tud reklámot beletenni, és aztán még lehet, hogy valami minimális kábeldíjat is kap ezek szerint akkor majd a kábelesektől.
5: Bár csak minimális kábeldíjat kérnének érte, de azt gondolom, ez a jelenség most ellen kell mondjak elnök úrnak, mert nem Fasz TV-nek hívják itthon, hanem simán applikációnak. Hiszen most is minden ilyen médiaszolgáltatónak van egy applikáció, az egyikért fizetni kell, amit közvetlenül el tudsz fizetni a médiaszolgáltatónál, de éppen van egy másik is neki, amit mondjuk vagy a kábel szolgáltatás mellé, ahogy a Balai Ferenc úr is említette, ajándékba kaptuk évekkel ezelőtt, amitől adatokat tudtak szolgáltatni az ügyfelek a közvetlen megkes értelmében, mert ott már jelen vannak a reklámok. De hát, ha fölmegyünk egy weboldalt sem úszol meg, vagy azt mondom neked, a legnagyobb videó megosztót sem úszod meg, vagy a legnagyobb közösségi médiát sem úszod meg, anélkül reklámokat lássál. Viszont hadd utaljak vissza egy picit a problémára, hogy ez miért jelent nekünk nagyobb problémát. Emlékeztek, évekkel ezelőtt a legnagyobb közösségi média szolgáltatónak a tulajdonosa bejelentette az igényét az internetre, nem tudom, emlékeztek-e rá, és akkor annyi történt, hogy elindultak maguktól a videók. Hát ez a maguktól elinduló videók a applikációkban szinte napok alatt összeomlasztották az internet szolgáltatókat, akár még mondhatnám a nagyokat is, hiszen még akkor, tehát más az, amikor leírják bizonyos szolgáltatók, hogy 1 gigás internetet, más az, amikor ezt működtetni kell. Tehát ez a minimum garancia, meg elvált garancia, akkor még ez csak így inkább papíron létezett. Sajnos volt egy pandémia időszak, mert rá kellett ébreszteni az embereket arra, hogy ez a papíron sebesség nem létezik, mert ezt valószínűleg fizikálisan is adni kell. Röviden befejezve a történetet, jelen van ez a Fast TV, csak még egy másik formájában Magyarországon ugyanezzel a feltétellel.
3: Mindenképpen figyelni fogjuk ezt a jelenséget is, hogy hogyan alakul a Fast TV sorsa itt Magyarországon, most akkor lesz-e, vagy tulajdonképpen ami van az, hogyan fejlődik tovább. Nagyon szépen köszönöm az uraknak, hogy bejöttek ide a Média 1-be, és ezt a sok minden jelenséget átbeszélhettük.
0: Köszönjük szépen!
4: Köszönjük a meghívást.
5: Köszönjük a meghívást.
3: Az elmúlt percekben Kéri Ferencet, a Magyar Kommunikációs Szövetség elnökét, Pataki Tamás alelnököt, az Eurókábel Magyarország Kft. Ügyvezetőjét és Balla Ferencet, a Nemzeti Műsorterjesztő Klaszter menedzserét hallották. Még egyszer nagyon szépen köszönöm. Egy hét múlva jelentkezik ismét a Média 1, visszahallgatható az adása a media1.hu-ról, vipcast.hu-ról, Spotify-ról, iTunes-ról és 14 rádió is megismétli a beszélgetésünket. Iratkozzanak fel a hírlevelünkre, legyenek képben a trendekkel kapcsolatban, és persze figyelj az oldalunkat addig is, amíg jön a következő adás. Szalai Dánielt hallották, viszont hallásra.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
6: Szakemberek szerint változtatni kell a Balaton használatán. A Balaton jövőjéről, a változó vízszintről és a tópart állapotáról tanácskoztak szakemberek Tihanyban. A HUNRÁN, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet őszintén a Balatonról című tudományos előadóülésén kutatók, vízügyi szakemberek, meteorológusok, önkormányzati vezetők és civil szervezetek képviselői keresték a választ arra, hogyan lehet alkalmazkodni a Balaton változó környezeti feltételeihez. A rendezvény központi témája a vízszint, a partvonal és az alkalmazkodás volt. A szakemberek szerint a kérdés összetettebb annál, mint hogy mennyi víz legyen a tóban. A Balaton jövőjét egyszerre befolyásolja a klímaváltozás, a csapadék mennyisége, a párolgás, a vízszint ingadozása, a partok kialakítása, valamint az is, hogyan használják az emberek a tó környezetét. Honti Márk hidrológus, a BME és a HUNRÁN kutatója arról beszélt, hogy a Balaton jelenlegi menedzsmentje és használata hosszú távon nem fenntartható. Véleménye szerint több ágazat összehangolt együttműködésére és a megszokott tóhasználati módok megváltoztatására van szükség. A fórum egyik fontos megállapítása szerint a Balaton nem statikus tó. A vízszint természetes módon is változik, a klímaváltozás miatt azonban ezek a változások a jövőben szélsőségesebbé válhatnak. Egyre fontosabb kérdés, hogy a partmenti települések és a turizmus miként tud alkalmazkodni az új körülményekhez. Külön figyelmet kapott a parti zóna állapota. Ide tartoznak a természetes partszakaszok, a nádasok, a kövezett partok, a homokos strandok és azok a területek is, ahol az emberi tevékenység közvetlenül találkozik a tó élővilágával. Takács Péter, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársa arra hívta fel a figyelmet, hogy a természetes parti öv rendkívül fontos élőhely. Számos állat és növényfaj számára biztosít táplálkozó, szaporodó, búvó és ivadéknevelő területet. A természetes partszakaszok átalakítása ezért nem csak tájképi kérdés, hanem az egész balatoni ökoszisztéma működésére is hatással lehet. A kutatók szerint a természetes partok és nádasok megőrzése az egyik legfontosabb feladat. Ezek hozzájárulnak a biológiai sokféleség fenntartásához, és ahhoz is, hogy a tó ökológiai rendszere ellenállóbb legyen a környezeti változásokkal szemben. A fórumon az is elhangzott, hogy nem feltétlenül az a legfontosabb kérdés, miként lehet a Balatont folyamatosan a jelenlegi emberi igényekhez igazítani. Inkább azt kell megvizsgálni, hogyan tudnak a települések, a turizmus és a tóhasználói alkalmazkodni a Balaton természetes működéséhez. Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere szerint a cél egy hosszú távon élhetőbb, kisebb környezeti terhelésű Balaton régió kialakítása. Ennek része lehet a nádasok megőrzése, a vízminőség védelme, a tápanyag terhelés csökkentése és az idegenhonos fajok visszaszorítása. A találkozón önkormányzati vezetők, vízügyi és szabályozási szakértők, valamint civil szervezetek megosztották tapasztalataikat. A Balaton jövőjét érintő döntések egyszerre érintik a természetvédelmet, a gazdaságot és a turizmust. A kutatók szerint nem csak az alacsonyabb vízállások jelenthetnek kihívást, hanem a szélsőséges vízjárás, a melegebb időszakok és a tó élővilágának változásai is. A szakemberek szerint a jelenlegi gyakorlat változatlan folytatása komoly kockázatokat jelenthet. A klímaváltozás hatásait helyben nem lehet teljesen megszüntetni, de a tó használatán és kezelésén több ponton is lehet változtatni. Nem az a kérdés, hogy meg tudjuk-e változtatni a Balatont, hanem az, hogy képesek vagyunk-e mi alkalmazkodni a változó Balatonhoz. Ehhez hosszú távú gondolkodásra, tudományos eredményekre és együttműködésre van szükség. Jövője ezért a tóparti települések, a gazdaság, a természetvédelem és a következő generációk szempontjából fontos.

csoda! 11 000 év asszályainak nyomait találták meg a Balaton mélyén az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatói. Üledékvizsgálattal tárták fel, hogyan változott a Balaton és környezete az elmúlt 11 700 évben. A tófenekéről kiemelt üledékmag egyfajta természetes klímaarchívumként őrzi a korábbi időszt a Balaton és környezete az elmúlt 11 700 évben. A tófenekéről kiemelt üledékmag egyfajta természetes klímaarchívumként őrzi a korábbi időszakok nyomait.

különböző elemek és izotópok arányát. Ezekből következtetni lehetett a párolgás erősségére, a vízszint alakulására és a környezeti változásokra. Az eredmények alapján két jelentős, tartósan száraz időszakot azonosítottak. Az egyik körülbelül 8050 és 7350 évvel ezelőtt, a másik pedig 5450 és 4500 évvel ezelőtt zajlott. A kettő közül az első bizonyult a legszárazabbnak az elmúlt 11 ezer évben. Ekkor a nyarak melegebbek lehettek, miközben kevesebb nedvesség érkezett a térségbe, és a tóvize fokozottan párolgott. A kutatók a környezet növényzetének változására is találtak bizonyítékokat. Az adatok arra utalnak, hogy a szárazabb korszakban a környéken elterjedhetett a szárazságtűrő sztyeppei növényzet. Az ősi vízszint pontos meghatározása nehéz, mert a Balatonmedre azóta jelentősen átalakult. A vizsgálatok alapján azonban a Szemesi medencében a vízmélység a száraz időszakokban körülbelül 2,5 és 3,5 méter között lehetett. Összehasonlításként 2017-ben ugyanazon a területen körülbelül 4,2 méteres vízmélységet becsültek. A kutatók szerint a tó ezekben az ősi korszakokban sem száradt ki teljesen. A kutatás a jelenlegi helyzet miatt is fontos. Az ELTE közlése szerint 2021 és 2026 április között a Balaton vízgyűjtőjén csaknem 500 mm halmozott csapadék hiány alakult ki. A 2025-2026-os téli feltöltődési időszakban pedig 26%-kal kevesebb csapadék hullott az átlagosnál. Július végére emiatt rendkívül alacsony szintet mértek. Július 31-én a Balaton átlagos vízállása 56 cm volt a siófoki vízmércéhez viszonyítva. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a mai állapotot nem lehet egyszerűen összevetni a több ezer évvel ezelőtti helyzettel. Azóta megváltozott a tómedre, a vízgyűjtő terület és a vízgazdálkodás is más rendszer szerint működik. A múlt ismerete mégis segíthet megérteni, milyen szélsőséges vízállási és éghajlati helyzeteket képes a Balaton természetes körülmények között elviselni. A szakemberek szerint ez különösen értékes információ, mert a modern műszeres mérések csak viszonylag rövid időszakról adnak részletes képet. Az üledék ezzel szemben évezredeken át felhalmozódó nyomokat őriz, ezért segítségével hosszabb távú folyamatokat is vizsgálni lehet. A Balaton múltbeli állapotainak feltárása így kiegészíti a jelenlegi vízszintméréseket és a klímamodelleket, miközben árnyaltabb képet adhat arról, milyen változások várhatók a következő évtizedekben. A kutatásnak jövőbeli jelentősége is van. Regionális klímamodellek alapján a kedvezőtlenebb forgatókönyvek szerint 2050 után felgyorsulhat a vízszint csökkenése, és a század végére gyakoribbá válhatnak a rendkívül alacsony vízállások. Ez azonban nem pontos előrejelzés, hanem egy lehetséges jövőbeli forgatókönyv. A Balaton jövőjét a csapadék, a párolgás, a hőmérséklet és a vízgazdálkodás együttesen alakítja. Az ELTE, a Pannon Egyetem és a Húrán kutatóinak munkája ezért nem csupán történelmi érdekesség. Az üledékrétegek azt mutatják, hogy a Balaton több ezer éve folyamatosan változó rendszer, amely különböző éghajlati körülményekhez alkalmazkodott. A kutatók ezért a jövőben is folytatják a tó üledékeinek és vízháztartásának vizsgálatát. A kapott eredmények a természetvédelmi és vízgazdálkodási döntések megalapozásában is hasznosak lehetnek. A kutatás egyik legfontosabb üzenete, hogy a tó múltjának megismerése a jövő tervezésében is segítséget adhat. A mélyben megőrzött üledékrétegek olyan természetes archívumot alkotnak, amelyből a szakemberek következtethetnek a korábbi aszályokra, a vízszintváltozásokra és a környezet átalakulására. Így a Balaton feneke nem csak egy lezárt múltat őriz, hanem olyan információkat is, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy pontosabban készüljünk fel a tó jövőbeli változásaira.

0: lesz még rosszabb!
1: A Balaton olcsóbb lehet, mint a horvát tengerpart. Meglepő eredményre jutott egy 2026-ban készült turisztikai árösszehasonlító kutatás. A Balaton bizonyos szállodai kategóriákban és időszakokban jelentősen olcsóbb lehet, mint a horvát tengerpart népszerű üdülőhelyei. A Pannon Egyetem kutatása a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének megrendelésére készült. A szakemberek a szallasz.hu és a booking.com szállásajánlatait hasonlították össze három különböző időszakban. Az eredmények szerint a horvátországi tengerparti szállodák reggelis és félpanziós átlagárai minden vizsgált kategóriában magasabbak voltak a balatoni szállásokénál. A reggelit tartalmazó ajánlatoknál mintegy másfélszeres árkülönbséget mértek. Vagyis hasonló kategóriájú szállásért Horvátországban átlagosan akár 50%-kal is többet kellett fizetni. A négy csillagos, félpanziós szállodáknál még nagyobb különbséget találtak. A horvát ajánlatok több mint 60%-kal kerültek többe a balatoniaknál. Az eredmények azért érdekesek, mert a Balatonról az elmúlt években gyakran alakult ki az a kép, hogy a magyar tenger már nem feltétlenül számít olcsó nyaralási lehetőségnek. A kutatás azonban árnyalja ezt a képet. Fontos ugyanakkor, hogy a szakemberek nem állítják, minden balatoni szállás minden esetben olcsóbb a horvátországiaknál. Az árakat jelentősen befolyásolja a település, a szálloda kategóriája, az időpont, az ellátás típusa és a foglalás ideje. A kutatás ugyanakkor nem azonosítja a két ország teljes turisztikai kínálatát, ezért az eredmények elsősorban a vizsgált szállodák és időpontok összevetésére vonatkoznak. A teljes nyaralási költség természetesen ettől még egyénenként eltérhet, az utazás hosszától és választott programoktól is. A kutatás arra világít rá, hogy megfelelő választással a Balaton árszempontjából is versenyképes lehet a horvát tengerparttal. Ez fontos üzenet a balatoni vállalkozásoknak, hiszen a térség nem csak a külföldi úti célokkal, hanem a tudatosabban tervező magyar családokkal is versenyez. A Balaton mellett szólhat a közelség is. Egy magyar család számára a tó elérése általában kevesebb időt és utazási költséget jelent, mint egy horvátországi nyaralás. Ráadásul a térség kínálata is sokszínű. Strandok, borászatok, éttermek, kerékpárutak, túraútvonalak és kulturális látnivalók várják a vendégeket. A kutatás szempontjából különösen fontos a szezonalitás kérdése. A négy évszakos turizmus célja, hogy a Balaton ne csak júliusban és augusztusban legyen népszerű. Az őszi, téli és tavaszi programok mellett ehhez versenyképes szállásárakra is szükség van. A felmérés alapján ezért érdemes alaposan összehasonlítani az ajánlatokat. Nem minden esetben a külföldi tengerpart bizonyul drágábbnak, és nem minden balatoni szállás kedvezőbb. A választásnál az ár mellett az utazási költséget, az ellátást és a szolgáltatások színvonalát is érdemes figyelembe venni. A Pannon Egyetem kutatásának egyik fontos tanulsága, hogy a Balaton bizonyos esetekben nem csak közelségével és ismert környezetével, hanem áraival is versenyképes alternatívát jelenthet a horvát tengerparttal szemben. A következő években az lesz a kérdés, hogy a balatoni szálláshelyek mennyire tudják megőrizni ezt az előnyt, miközben tovább javítják szolgáltatásaik színvonalát. Egy biztos, nyaralás előtt érdemes több ajánlatot összevetni, mert a Balaton bizonyos kategóriákban kedvezőbb választás lehet, mint egy horvát tengerparti szálloda.
2: A Balaton legjobb slágerei. Balaton Rádió.
3: Éjjel-nappal a legjobbakkal.

0: utcák és közterek.
1: Új balatoni kedvencek kerültek a Best of Balaton 2026-os listájára. Újabb balatoni helyek, emberek, élmények és történetek kerültek be a Best of Balaton 2026-os ajánlásai közé. A válogatás újdonságait a Balaton ünnepe eseményen, a Strandfesztiválon mutatták be a közönségnek és a sajtónak. A Best of Balaton nem hagyományos rangsor. Személyes ajánlásokon keresztül mutatja meg, milyen sokféle élményt kínál a Balaton, különös figyelemmel a kisebb, kevésbé ismert helyekre és kezdeményezésekre. 2026-ban a korábbi nagykövetek mellett a Balaton kerekasztal tagjai, korábbi ajánlottak, vállalkozások és szervezetek képviselői, valamint a kurátorok is tehettek ajánlásokat. Az idei szakmai partner a Visit Balaton 365, amely a Balaton egész éves turisztikai vonzerejének erősítésén dolgozik. A friss listán több gasztronómiai hely is szerepel. Balatonfüreden bekerült az Arácsi Cukrászda és a Pazár Coffee Company, Siófokon pedig a Martins Brett kézműves pékség és a Város víztornya. A borászatokat az Androzsics birtok és a Nivegy közösségi bormárka képviseli. Badacsony térségéből a Szent György hegy hajnalik program is bekerült. A válogatásban megtalálható a Balaton Lellei Mimi étterem, a Fonyódi MOU Fagyi Bár és Speciality Café, valamint a Zamárdi Paprika Csárda és Tölgyfa étterem és pub is. Nem csak vendéglátóhelyek kaptak helyet a listán. Kulturális élményként szerepel József Attila Balatonszárszói utolsó sétája, valamint a Tihanyban, Veszprémben és Szigligeten található Kolotkó miniszobrok. Az aktív kikapcsolódást keresők számára a Kőröshegyi Csertető, a négy évszak bringatúrák és a Balatonbolbusz lehet érdekes. Utóbbi különlegessége, hogy egy 1984-es DAV busszal maga az utazás is az élmény része. Az idei ajánlások egyik fontos üzenete, hogy a Balaton nem csak nyáron érdekes. A válogatásban őszi, téli és tavaszi élmények is szerepelnek, például a befagyott Balatonon való korcsolyázás. A gasztronómiai kezdeményezések, köztük a Balaton fagyia, az év strandétele és a Balaton sütije szintén azt mutatják, hogy a térség egész évben kínál különleges programokat. A Best of Balaton célja tehát nem egyszerűen a legnépszerűbb helyek felsorolása. Inkább személyes útmutató, amely arra ösztönöz, hogy a strandokon túl is fedezzük fel a tó környékének borászatait, éttermeit, kirándulóhelyeit, kulturális értékeit és különleges történeteit. A kezdeményezők szerint az ilyen ajánlások hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a Balaton turisztikai kínálata kiegyensúlyozottabb legyen, és ne kizárólag a júliusi és augusztusi főszezonban vonzza a látogatókat. A cél, hogy a tó térsége egész évben élő, sokszínű úti célként jelenjen meg. A lista így egyszerre mutatja be a hagyományokat és az új balatoni kezdeményezéseket.

0: 10 000 látogatót fogadott a Festetics kastély a hosszú hétvégén. Közel 10 000 látogatót fogadott a keszthelyi Festetics kastély a 4 napos augusztus 20-ai hosszú hétvégén. A nagy érdeklődésről a keszthelyi televízió számolt be. A kastély állandó kiállításai mellett különleges programokkal is várták a vendégeket, így a hosszú hétvége nem csak a történelmi épület, hanem az egész kastélypark számára kiemelkedően forgalmas időszak volt. A látogatók 4 napon keresztül számos olyan program közül választhattak, amelyek a Festetics család történetéhez, a kastély kulturális örökségéhez, valamint a korabeli életmódhoz kapcsolódtak. A szervezők agarász, solymász és lovas bemutatókat is tartottak. Emellett rendhagyó tárlatvezetések és különböző előadások várták az érdeklődőket. A park egyik látványos programját az Országos Agarász Egyesület bemutatója jelentette. A szervezet agaraival tartott bemutatót, amelyen a látogatók testközelből is megismerhették ezeket a különleges kutyákat. A programhoz kapcsolódóan még a látogatók is kipróbálhatták a futtatógépet saját kutyáikkal. A kastélyparkban a lovas programok szintén nagy érdeklődésre tarthattak számot. A hosszú hétvége során több alkalommal tartottak lovas bemutatókat, amelyek a történelmi környezetben különleges látványosságot jelentettek. A solymászat szerelmesei számára pedig ragadozó madár bemutatókat szerveztek. A 4 napos program egyik fontos eleme volt, hogy a kastély északi szárnya is mennyit a látogatók előtt. A kiállításokhoz kapcsolódóan rendhagyó tárlatvezetésekre is sor került. A vendégek például a kocsik, hintók és automobilok arisztokrata életben betöltött szerepével is megismerkedhettek, de a történelmi modellvasút kiállítás rejtett érdekességeiről is hallhattak. A programok között a vadászati kiállításhoz kapcsolódó rendhagyó tárlatvezetés is szerepelt. Ennek egyik témája a vadászat és a természetvédelem kapcsolata volt. Ez is azt mutatja, hogy a kastély programjai nem kizárólag szórakoztatni szeretnék a látogatókat, hanem a történelmi és kulturális értékek bemutatására is nagy hangsúlyt helyeznek. A 10 000 látogató azért is jelentős adat, mert jól mutatja, hogy a Balaton térségében a nyári szezonban nem kizárólag a strandok és a vízpart jelentenek vonzerőt. A történelmi látnivalók, a kulturális programok és az élményalapú rendezvények szintén komoly érdeklődést képesek kiváltani. A Festetics kastély Keszthely egyik legismertebb turisztikai látványossága. Az épület és a hozzátartozó park egész évben fogad látogatókat, a nyári időszakban pedig különösen gazdag programkínálattal készülnek. A kastély hivatalos eseménynaptára szerint augusztusban több különleges rendezvény is szerepelt a programban. A hosszú hétvége látogatottsága egyben a balatoni turizmus sokszínűségére is rávilágít. A Keszthelyre érkező vendégek számára a kastély olyan programot kínál, amely akár egy egész napos kirándulás része lehet. A történelmi épület, a park, a kiállítások és a különleges bemutatók együtt olyan élményt nyújtanak, amely a családok és a történelem iránt érdeklődők számára is vonzó lehet. A szakemberek és a turisztikai szolgáltatók számára a kiemelkedő látogatószám azért is fontos, mert az augusztus vége már a nyári turisztikai szezon utolsó szakasza. A Balaton környékén ilyenkor még jelentős a vendégforgalom, ugyanakkor egyre nagyobb figyelem irányul azokra a programokra, amelyek nem kizárólag a jó időtől vagy a fürdőzéstől függenek. A Festetics kastély példája azt mutatja, hogy a kulturális turizmusnak komoly szerepe lehet a térségben. A történelmi örökség bemutatása, a hagyományőrző programok és a családoknak szóló rendezvények olyan látogatókat is Keszthelyre vonzhatnak, akik elsősorban nem strandolni érkeznek a Balatonhoz. A 4 napos hosszú hétvége végére itt mintegy 10 000 ember fordult meg a Festetics kastélyban. A látogatók nem csak a kastély állandó kiállításait tekinthették meg, hanem különleges programokon is részt vehettek. A mai érdeklődés egyben azt is jelzi, hogy a Balaton kulturális és történelmi értékei iránt továbbra is jelentős a kereslet. Keszthely pedig ebben a tekintetben kiemelt helyet foglal el a régióban.
1: Balaton Rádió.
2: Éjjel-nappal a legjobbakkal.

Keresőkutyák kutatják a Balatonfelvidék föld alatti gombavilágát. Különleges természetvédelmi kutatás indult a Balatonfelvidéki Nemzeti Park területén. A szakemberek ezúttal nem a tóvizét vagy a felszínen látható növényeket vizsgálják, hanem az erdők talajában élő, föld alatt termő gombákat. A munkában kiképzett keresőkutyák vesznek részt. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatóság számolt be a kutatásról. A program célja a föld alatti gomba közösségek feltárása és az erdei ökoszisztéma jobb megismerése. A talajban élő gombák fontos szerepet töltenek be az erdők működésében. Különösen fontos a növények gyökerei és a talajban élő gombák természetes együttműködése. A gombák fonalai összekapcsolódnak a növények gyökereivel, így nagyobb felületet biztosítanak a víz és a tápanyagok felvételéhez. Ez a kapcsolat száraz időszakokban is fontos lehet, amikor a növények nehezebben jutnak vízhez. A gombák emellett részt vesznek a tápanyagok körforgásában és a talaj szénforgalmában is. Ha ezek a közösségek károsodnak, az az egész erdei élőhely állapotára hatással lehet. A kutatás különlegessége, hogy képzett kutyákat alkalmaznak a föld alatti gombák felkutatására. A kutyák rendkívül érzékeny szaglásuknak köszönhetően olyan illatanyagokat is érzékelhetnek, amelyek az ember számára észrevehetetlenek. A föld alatt fejlődő gombák több fajának terjedésében az állatok is szerepet játszanak. A termőtestek illata vonza a gombákkal táplálkozó emlősöket, amelyek elfogyasztják a gombát, a spórák pedig később más területeken kerülhetnek vissza a környezetbe. A keresőkutyák ezért egy természetes folyamat nyomait érzékelik. A kutya és vezetője meghatározott módszertan szerint dolgozik. Amikor a kutya jelez egy lehetséges gombalelőhelyet, a szakemberek mintát vesznek. A helyszínt GPS segítségével rögzítik, és fényképes dokumentáció is készül. Ezután laboratóriumi vizsgálatok következnek. A gombákat makroszkópos és mikroszkópos módszerekkel azonosítják, szükség esetén pedig genetikai vizsgálatokat is alkalmaznak. Így nehezen megkülönböztethető fajok is azonosíthatók. Fontos, hogy a kutatás nem kereskedelmi célú szarvasgombászat. Kevéssé ismert föld alatti gomba közösségeket szeretnének feltárni. A vizsgálatok ritka és kevéssé ismert fajokra is kiterjednek. A kutatók szerint ezek a gombák az erdei élőhelyek állapotának fontos jelzői lehetnek. Ha megváltozik a talaj állapota, az a gomba közösségekre is hatással lehet. Vizsgálatuk ezért közvetve az erdei ökoszisztéma állapotáról is információt adhat. A programban a Magyar Keresőkutyás és Természetvédelmi Alapítvány képzett kutyavezető párosai vesznek részt, a Nemzeti Park munkatársai pedig bekapcsolódnak a terepi felmérésekbe és az adatgyűjtésbe. A kutatás a klímaváltozás miatt is fontos lehet. A hosszabb és gyakoribb aszályos időszakok egyre nagyobb terhet jelenthetnek az erdőknek. A növények gyökerei és a talajban élő gombák együttműködése segítheti a víz és a tápanyagok hatékonyabb felhasználását. Az adatok segíthetik az erdők természetvédelmi kezelését és működésük jobb megértését. A kutatás Magyarország biológiai sokféleségének dokumentálásában is szerepet kaphat. Az eredmények támogathatják a természetvédelmi döntéseket és a későbbi kutatásokat. A program olyan világba enged betekintést, amelyet a kirándulók többsége nem lát. Miközben a Balatonfelvidéken erdőket, réteket és sziklástájakat figyelünk, a talaj alatt összetett kapcsolat működik a gombák, a növények és az állatok között. Most kiképzett négylábú kutatók segítenek feltárni ezt a rejtett világot. A kutatás eredményei hozzájárulhatnak annak megértéséhez, hogyan működnek az erdők a felszín alatt, és miként lehet ezeket az élőhelyeket a változó éghajlat mellett is megőrizni.

0: Balatonfüredi kisfaludi strand nyerte el a Balaton legjobb strandja 2026 címet. Az elismerést júliusban Fonyódon adták át a Balatoni Szövetség idei kék hullámzászló díjkiosztóján. A megmérettetésen összesen 42 balatoni strand vett részt, amelyeket több szakmai szempont alapján értékeltek. A kék hullámzászló minősítést immár 23. alkalommal hirdette meg a Balatoni Szövetség. A rendszer célja, hogy ne csupán a strandok szépségét, hanem a szolgáltatások színvonalát és a fürdőzők számára biztosított körülményeket is vizsgálja. A zsűri helyszíni bejárások során ellenőrizte többek között a parkolási lehetőségeket, a vizes blokkok állapotát és tisztaságát, valamint az akadálymentesítést. Számított a zöld felületek állapota, a gyep minősége, a part és a meder rendezettsége, továbbá a játszóterek és a sportolási lehetőségek színvonala. Fontos szempont volt a családbarát környezet is. A szakemberek figyelembe vették a gyermekek számára biztosított szolgáltatásokat, a játszóterek állapotát és a családok kényelmét szolgáló megoldásokat. A vendéglátás szintén része volt az értékelésnek. A zsűri a kínálatot, a helyi termékek jelenlétét és a gasztronómiai szolgáltatások minőségét is vizsgálta. A 42 nevező strand közül 25 kapott 5 csillagos kék hullámzászlót, 13 strand 4 csillagos, 3 pedig 3 csillagos minősítés szerzett. Ez azt mutatja, hogy a résztvevő fürdőhelyek jelentős része magas színvonalú szolgáltatásokat kínál. A legmagasabb elismerést idén a balatonfüredi kisfaludi strand kapta. A cím rangot és visszajelzést is jelent arról, hogy az üzemeltetők milyen színvonalon tartják fenn és fejlesztik a fürdőhelyet. A kisfaludi strand környezetvédelmi szempontból is kiemelkedett. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatósága zöld fészek díjjal ismerte el az élőhelyvédelmi szempontok figyelembevételét. Emellett zöld levéldíjat is kapott a zöld felületek, a biológiai sokféleség megőrzése és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás terén végzett munkáért. Más balatoni strandok is külön elismerést kaptak. A Balaton Családbarát strandja 2026 külön díjat a Gyenesdiási Diási Játékstrand kapta. A Balaton Gasztró strandja 2026 címet az Alsóösi Községi strand nyerte el, míg a Balaton Innovatív strandja külön díjat a Balaton Fűzfői Föveny strand kapta. Az Okos strand díjat a Csopaki strand érdemelte ki. Az idei eredmények azt mutatják, hogy a balatoni strandok fejlesztésében egyre fontosabbak a környezetbarát, családbarát, gasztronómiai és digitális megoldások. A strandok sikere ma már nem csak a víz vagy a part minőségén múlik, hanem a tisztaságon, a szolgáltatások színvonalán, a környezetvédelmén és a látogatók kényelmén is. A kék hullámzászló minősítés hátterében széles szakmai együttműködés áll. A Balatoni Szövetség mellett a Nők a Balatonért Egyesület, a Balatoni Turizmus Szövetség, a Balatoni Kör, a Balatonfelvidéki Nemzeti Park és a Visit Hungary is részt vett a munkában. A szervezők szerint az 5 csillagos minősítések magas száma azt jelzi, hogy az üzemeltetők folyamatosan fejlesztik szolgáltatásaikat, és egyre nagyobb figyelmet fordítanak a fenntarthatóságra, a vendégek kényelmére és az akadálymentes, korszerű strandkörnyezet kialakítására. Így a minősítés a turisták számára is hasznos támpontot adhat a választáshoz a nyári szezonban, különösen a családok és gyermekek számára. Az idei győztes, a Balatonfüredi Kisfaludi strand, így egy teljes éven keresztül viselheti a Balaton legjobb strandja 2026 címet.
1: Megmozgatjuk az állóvizet.
2: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy? Balaton Rádió.

mérőplatformok segítik a Balaton folyamatos megfigyelését. Új eszközökkel figyelik a Balaton állapotát. A tó négy részmedencéjében egy-egy vízben elhelyezett mérőplatform működik. Az állomások célja, hogy információt szolgáltassanak a Balaton vízminőségéről, vízmennyiségéről és a tó környezetének meteorológiai viszonyairól. A fejlesztésről az Országos Vízügyi Főigazgatóság számolt be. A mérőplatformok az átfogó környezeti megfigyelő és tájékoztató rendszer a Balatonon című projekt keretében épültek ki. A napelemes állomásokon többféle műszer és adatgyűjtő berendezés működik. A szakemberek többek között a vízszintet, a víz és a levegő hőmérsékletét, a páratartalmat, valamint a szélsebességét és irányát mérik. Emellett a vízminőség bizonyos jellemzőit is folyamatosan ellenőrzik. A fejlesztés jelentősége, hogy így nem csupán időszakos mérések állnak rendelkezésre. A rendszer folyamatosan gyűjti az adatokat, amelyek segítségével a szakemberek gyorsabban észlelhetik a Balatonban bekövetkező változásokat. Különösen fontos lehet ez az algásodás megfigyelésében. A túlzott algásodás kedvezőtlen körülmények között vízvirágzáshoz vezethet, ezért a folyamat korai felismerése fontos a vízügyi szakemberek számára. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint az állomások óránként szolgáltatnak adatokat a mért vízminőségi paraméterekről. Így az esetleges kedvezőtlen változásokról gyorsabban lehet információt szerezni. A mérőplatformok a vízszint változásainak követésében is szerepet kapnak. A Balaton vízszintjét a csapadék, a párolgás és a vízgyűjtő területéről érkező vízmennyiség is befolyásolja. A szakembereknek nem csak az átlagos vízszintet kell figyelniük. A szél hatására a tó különböző részein átmeneti vízszint különbségek is kialakulhatnak. Ezt a jelenséget kilendülésnek nevezik. A meteorológiai adatok ezért szintén fontosak. A szél, a hőmérséklet és a páratartalom hatással lehet a tó működésére. Ezek az adatok számítások és modellek bemeneteként is felhasználhatók. A mérési eredményeket a platformok központi adatgyűjtő és felügyeleti rendszerbe továbbítják. A szakemberek így távolról is ellenőrizhetik az állomások működését és a beérkező adatokat. A rendszer felületén a Balaton állapotának egyes adatai is követhetők. Ez a szakemberek mellett az érdeklődők számára is hasznos információt jelenthet. A fejlesztés azért is fontos, mert a Balaton egyre több környezeti kihívással szembesül. A vízszint változása, a melegebb időszakok, a csapadék ingadozása és az algásodás mind olyan folyamatok, amelyek pontos megfigyelést igényelnek. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint a legutóbbi mérések és a klorofil koncentrációk alapján a Balaton vízminőségével nincs probléma. A vízoszlopban az évszaknak megfelelően alacsony az algák mennyisége. A mérőplatformok működése szezonális. Az állomásokat tavasszal helyezik ki, a jegesedés előtt pedig eltávolítják. Általában április 1-e és október 31-e között üzemelnek. A rendszer működtetéséről és a vízügyi mérésekről a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság gondoskodik. A meteorológiai adatgyűjtésben pedig a Hungaromet is részt vesz. A platformok további kutatási és viharjelzési berendezések elhelyezésére is lehetőséget biztosítanak. A jövőben ezért további műszerekkel is bővíthetők. A fejlesztés eredményeként a Balatonról egyre több adat gyűlik össze. Ezek segíthetnek megérteni, hogyan reagál a tó a változó időjárási körülményekre, hogyan alakul a vízminőség, és milyen folyamatok zajlanak a tóban. A Balaton állapotát így már nem csak a partról figyelik. A tó közepén működő mérőplatformok folyamatosan gyűjtik az adatokat, amelyekből pontosabb kép kapható arról, mi történik a víz felszíne alatt és fölött. A végső cél egyértelmű. Minél korábban felismerni a kedvezőtlen változásokat, és hosszú távon megóvni Magyarország egyik legfontosabb balatoni természeti értékét.

0: Holnaptól egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Tízezren úszták át a Balatont a 44. Balaton átúszáson. Több mint 11 ezer nevezővel rendezték meg augusztus 1-én a 44. Lidl Balaton átúszást. A Réf Fülöp és Balaton Boglár közötti 5,2 kilométeres klasszikus táv mellett féltávon és szappal is teljesíthették a kihívást. Az eseményt két alkalommal kellett elhalasztani, végül augusztus 1-én kedvezőbb körülmények között rajtolhattak el a sportolók. A Balaton átúszás évről évre a magyar nyár egyik legnagyobb szabadidősport rendezvénye. Az idei eseményre 60 országból érkeztek résztvevők, a legidősebb induló pedig 90 éves volt. A nevezők 57%-a férfi, 43%-a nő volt. A féltávon és a szappos mezőnyben ugyanakkor már a nők voltak többségben. A klasszikus táv rajtja Réf Fülöpön, a cél Balatonbogláron volt. A kijelölt úszófolyosót több száz hajó, vízi mentők, rendőrségi motorosok és kórházhajók biztosították. A hivatalos tájékoztatás szerint több mint 1000 szervező dolgozott a rendezvény biztonságos lebonyolításán. Az idei eseményhez azonban hosszabb út vezetett. A július 25-e és 26-a hétvégére tervezett úszást az időjárási előrejelzések miatt nem rendezték meg. A szervezők a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának előrejelzését és a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság véleményét is figyelembe vették, majd augusztus 1-ét jelölték ki új időpontként. A halasztás után kedvezőbb körülmények fogadták az indulókat. A víz hőmérséklete reggel egy méteres mélységben körülbelül 25 Celsius fok volt. A levegő délután a déli parton akár 36 fokig is melegedhetett. A mérsékelt szél és a fokozatosan csökkenő hullámzás megfelelő feltételeket teremtett az úszáshoz. A nagy meleg ellenére több mint 10 000 résztvevő vállalta a kihívást. Ez is jelzi, hogy a Balaton átúszás nem kizárólag a versenyszerűen úszók eseménye. A rendezvény amatőr és hobbi úszók számára is nyitott, így mindenki saját célokat tűzhet ki maga elé. A teljes táv mellett elérhető volt a kettővessző 6 kilométeres féltáv is. Ez Balatonbogláról indulva teljesíthették azok, akik még nem vállalták az egész tó átúszást. A szapposok Réf Fülöpről indulva külön kijelölt útvonalon neveztek Balatonboglárig. A sportteljesítmények között is születtek figyelemre méltó eredmények. A férfiaknál Nagy Nándor bizonyult a leggyorsabbnak, az ötvessző 2 kilométert 59 perc 20 másodperc alatt teljesítette. A második, Hegedűs Marcell lett, 1 óra 7 perc 52 másodperccel. A harmadik, Torma Benyámin, 1 óra 14 perc 10 másodperces idővel végzett. A nőknél Békési Eszter ért elsőként célba, 1 óra 15 perc 59 másodperces eredménnyel. A második, Horváth Eszter lett, 1 óra 19 perc 44 másodperccel, a harmadik, Eslin Mendrik, 1 óra 24 perc 10 másodperces idővel. A jubileumi eseményen különleges mérföldkőre is sor került. A verseny történetének 250 ezredik teljes távot teljesítő úszója is célba ért. Ez jól mutatja, hogy a Balaton átúszás több mint 4 évtized alatt jelentős közösségi sporteseményé vált. A legtöbb résztvevő számára azonban nem a versenyidő volt a legfontosabb. Az 5,2 kilométer nyílt vízen komoly fizikai és mentális kihívás, a szél, a hullámzás és a nagy meleg pedig egyaránt próbára teheti az úszókat. Éppen ezért a rendezvény egyszerre jelent sportteljesítményt és közösségi élményt. A 44. Lidl Balaton átúszás két halasztás után sikeresen lezajlott. Több mint 11 ezer nevező érkezett 60 országból, és mindenki ugyanazért a célért szállt vízbe. Hogy saját tempójában teljesítse a Balaton egyik legismertebb sportkihívását. A rendezvény ezzel ismét bizonyította, hogy a Balaton nem csak pihenésre és strandolásra alkalmas, hanem Magyarország egyik fontos, közösségi sporthelyszíne is.

Digitális eszköz segítheti a Balaton természeti és kulturális értékeinek védelmét. Új digitális eszközt mutattak be a Balaton térségében, amelynek célja, hogy feltérképezze és értékelje a természeti és kulturális örökséget veszélyeztető kockázatokat. A fejlesztést az INACO nemzetközi projekt keretében hozták létre, és a Balaton Fejlesztési Tanácsülésén ismertették. A projekt célja, hogy a közép-európai térségek ellenállóbbá váljanak az éghajlatváltozás hatásaival szemben. A szakemberek olyan veszélyekkel számolnak, mint az árvizek, földcsuszamlások, erdőtüzek, aszály és vízhiány. Ezek a természetes élőhelyeket és a kulturális örökséget is veszélyeztethetik. Az INACO egyik fontos helyszíne Fonyód. Nemzetközi szakmai találkozót tartottak a térségben, a résztvevők pedig a fonyódi magaspartot is megvizsgálták. Itt a partfal eróziója jelent komoly problémát. Az egyre gyakoribb és intenzívebb csapadék, valamint az erős szelek gyengíthetik a meredek partfalat. Ennek következtében földcsuszamlások és omlások alakulhatnak ki, miközben a partvonal fokozatosan visszahúzódhat. Ez nem csak természetvédelmi kérdés. Ha a partfal mozgása felgyorsul, szében földcsuszamlások és omlások alakulhatnak ki, miközben a partvonal fokozatosan visszahúzódhat. Ez nem csak természetvédelmi kérdés. Ha a partfal mozgása felgyorsul, veszélybe kerülhetnek a környezet.

közösség védelmének kapcsolatára helyezi a hangsúlyt. Egyetlen természeti folyamat ugyanis többféle értéket is veszélyeztethet. Egy heves esőzés például eróziót okozhat egy természetes területen, ugyanakkor károsíthat régi épületeket vagy történelmi útvonalakat is. A tartós aszály pedig nem csak a vízkészleteket érintheti, hanem a mezőgazdaságot és a tájképi értékeket is. A Balaton esetében ez különösen fontos. A térség turizmusa nagy mértékben a természeti és kulturális értékekre épül. A látogatók nem csak a tóvizéért érkeznek, hanem a tájért, a szőlőhegyekért, a történelmi épületekért és a természetközeli programokért is. Az Inakú hivatalos célja olyan integrált, webalapú megoldások és kockázatkezelési tervek kidolgozása, amelyek a helyi hatóságok munkáját is segíthetik. A projektben magyar, szlovák, osztrák és cseh szervezetek működnek együtt, finanszírozását pedig az Interreg Central Europe program biztosítja. A fejlesztés jelentősége abban áll, hogy a döntéshozók több információ alapján tervezhetnek. A klímaváltozás sokszor lassan változó folyamatokban jelenik meg. Fokozódó szárazságban, szélsőséges csapadékban, erózióban, vagy növekvő vízhiányban. Ezeket könnyebb kezelni, ha pontosan tudjuk, mely terület mennyire sérülékeny. Az új digitális eszköz ezért döntéstámogató rendszerként is használható. A Balaton térségében ennek különösen nagy jelentősége lehet. A rendszer így segíthet abban is, hogy a beavatkozásokat időben és a leginkább veszélyeztetett helyszíneken tervezzék meg a jövőben is. A tó egyszerre természeti kincs, lakóhely, mezőgazdasági térség és turisztikai célpont. Az eszköz természetesen nem állítja meg a klímaváltozást és nem szünteti meg az aszály, hogy a földcsúszamlások kockázatát. Abban azonban segíthet, hogy a veszélyeket korábban felismerjék, pontosabban értékeljék és tudatosabban készüljenek fel rájuk. A kezdeményezés végső célja, hogy a Balaton természeti és kulturális értékei hosszú távon is megmaradjanak. Mert amikor ezek védelméről döntünk, nem csak azt határozzuk meg, milyen a Balaton ma, hanem azt is, milyen állapotban adjuk tovább a következő generációknak.

0: Két nagy színpaddal újult meg a Strandfesztivál Zamárdiban. Új fejezet kezdődött 2026-ban a Zamárdi Strandfesztivál történetében. Augusztus 19-e és 22-e között rendezték meg a négy napos Balatoni Könnyű Zenei Fesztivált, amely idén először két, egymással egyenrangú nagy színpaddal várta a közönséget. A cél az volt, hogy több előadó és többféle zenei irányzat kapjon helyet, miközben a rendezvény megőrizze balatoni hangulatát. A fesztivált ezúttal is a Zamárdi Szabadstrand területén tartották. A programban számos koncert, kulturális, sport és közösségi esemény szerepelt, így a strand nem csupán a zenéről szólt. A hazai könnyű zene több generációja képviseltette magát. Fellépett többek között Azaria, a Halott Pénz, Betonhofi, Jude Law és a Valmár, miközben a szervezők a korábbi évtizedek népszerű előadóira is gondoltak. A retro programban olyan nevek szerepeltek, mint a Mr. President, a 4F Club, az Animal Cannibals, a Groove House, a Cosmics, az FLM és a V-Tech. Így a fiatalok fesztiválozók mellett azok is találhattak kedvenceket, akik a 90-es és 2000-es évek zenéjén nőttek fel. A szervezők hangsúlyozták, hogy a strand ne egyszerűen egy balatoni helyszínen megrendezett fesztivál legyen. A hivatalos kommunikáció szerint fontos cél volt, hogy a rendezvény szorosabban kapcsolódjon a térség turizmusához és helyi szereplőihez. Egy többnapos fesztivál ugyanis nem csak a koncertekről szól. A vendégek szállást foglalnak, éttermeket látogatnak, strandolnak, kirándulnak és más balatoni programokat is felkeresnek. A rendezvény ezért a helyi vállalkozások és turisztikai szolgáltatók számára is jelentős forgalmat hozhat. A strand mellett a kemping is fontos szerepet kapott. A szervezők arra törekedtek, hogy a fesztiválozók a rendezvény közelében is találjanak szállás lehetőséget, és így több napot tölthessenek Zamárdiban. A fesztivál programjában a sport és a közösségi élmények is megjelentek. Vakfoci, parahoki és közös futás is szerepelt a kínálatban. A szervezők ezzel is azt szerették volna elérni, hogy a rendezvény minél több ember számára hozzáférhető és élvezhető legyen. A Balaton közelsége továbbra is a strand egyik legnagyobb különlegessége. Napközben a látogatók a tóparton pihenhettek, este pedig koncerteken vehettek részt. Ez a kombináció sajátos hangulatot ad a Zamárdi Fesztiválnak. A 2026-os két nagy színpados rendszer a rendezvény fejlődésének látványos állomása lett. A nagyobb koncertkínálat lehetőséget adott arra, hogy egyszerre több zenei stílus jelenjen meg, miközben a programban a jelenlegi sztárok és a korábbi korszakok ismert előadói is egymás mellett szerepeltek. A strand jövője szempontjából fontos, hogy Zamárdi önkormányzata korábban úgy döntött, a fesztivál a következő években is a településen maradhat. Ez a déli part turizmusa számára is kiszámíthatóbbá teheti a rendezvény helyét és szerepét. A 2026-os fesztivál augusztus 19-én kezdődött, és augusztus 22-én ért véget. Az idei strand így egyszerre szólt a jelenről és a múltról. A legújabb magyar slágerek mellett a korábbi évtizedek kedvencei is visszatértek a Balaton partjára. A két nagy színpad pedig új lehetőséget teremtett a programok bővítésére. A Zamárdi Fesztivál ezzel ismét megmutatta, hogy a Balaton nem csak strandolásra alkalmas, hanem a zenei és kulturális rendezvények számára is különleges helyszín. A Strand 2026 legfontosabb újdonsága tehát a két egyenrangú nagy színpad lett, a fesztivál pedig továbbra is arra épít, ami igazán egyedivé teszi. A könnyű zene, a nyár és a Balaton közös élményére.
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal!

Balatoni cukrászda készíti Magyarország cukormentes tortáját. Balatongyöröki cukrászda alkotása nyerte el 2026-ban a Magyarország cukormentes tortája címet. A Szilva Fácska nevű tortát a Promenád kávéház cukrászai Puchovszky Alena, Pethő Gábor és Vadóczy Jenő készítették. Ez az első alkalom, hogy balatoni cukrászda nyerte meg az országos versenyt. A győzelmet Budapesten jelentették be. A torta augusztus 20-ától vált elérhetővé az ország számos cukrászdájában. Így nem csak a Balaton környékén, hanem az ország más részein is megkóstolhatják az érdeklődők. A Szilva Fácska hozzáadott cukor nélkül készült. Fő alapanyaga a szilva, amelyhez dió, tejcsokoládé, fahéjas músz és zöld tea társul. A készítők szerint az ízkombinációt családi emlékek ihlették. Vadóczy Jenő gyermekkori élményei között meghatározó volt a nagymama kertje és az augusztusi szilvalekvár főzés. Ezt a hagyományos élményt modern cukrászati technikákkal dolgozták át. A szilva gyümölcsösségét a dió és a tejcsokoládé gazdagabb ízei egészítik ki. A fahéjas músz lágyítja az összhatást, a zöld tea pedig frissebb karaktert ad a desszertnek. A cél az volt, hogy a torta ne egyszerűen egy cukormentes változat legyen, hanem önálló és különleges sütemény. Az idei versenyre rekordot jelentő 29 tortát neveztek. Az áprilisi elődöntő után 6 alkotás jutott a döntőbe. A Szilva Fácska mellett a Harmadcsepp, a Ribizli Keringő, az Aranyliget, a Mogyorós Kényeztetés és a Nyári Szenvedély versenyzett a címért, amelyet végül a Balatongyöröki csapat nyert meg. A Magyarország cukormentes tortája versenyt az Egy Csepp Figyelem Alapítvány szervezi a Magyar Cukrászipar Testület szakmai partnerségével. A kezdeményezés 2012-ben indult. A cél annak bemutatása, hogy hozzáadott cukor nélkül is készülhet kreatív, magas színvonalú és élvezetes desszert. Az idei győzelem a Balaton térsége számára különösen fontos. A Promenád kávéház sikerével először nyerte el balatoni cukrászda az országos címet. A siker mögött 3 cukrász közös munkája áll, és a történet egyik érdekessége, hogy a receptet egy balatongyöröki alkotó gyermekkori emlékei ihlették. Egy szelet szilva fácska 253 vessző 7 kilokalóriát és körülbelül 15 g szénhidrátot tartalmaz. A torta augusztus 20-án mutatkozott be a nagy közönség előtt, az ünnepi időszakban a Magyar Ízek utcájában is meg lehetett kóstolni, később pedig számos cukrászdában elérhetővé vált. A díj nem csak szakmai elismerés, hanem komoly figyelemfelkeltő lehetőség is a balatongyöröki cukrászda számára. Az országosan elérhető torta új látogatókat irányíthat a településre, miközben a Balaton gasztronómiai kínálatára is ráirányítja a figyelmet. A történet azt bizonyítja, hogy helyi alapanyagokra, személyes emlékekre és korszerű szakmai tudásra építve egy kisebb balatoni műhely is országos sikert érhet el. A győztes desszert így egyszerre képviseli a helyi értékeket és a modern cukrászatot, és népszerűsítheti a balatoni gasztronómiát országszerte. A történet jól példázza, hogy a hagyomány és az innováció a cukrászatban is megfér egymás mellett. A nagymama kertjének emlékéből, az érett szilvából és a házi lekvár világából modern desszert született. A Szilva Fácska így már nem csupán egy balatongyöröki sütemény. 2026-ban Magyarország cukormentes tortája lett, és egy balatoni cukrászda 3 alkotójának történetét vitte el az ország minden részébe.

Bistreng konzertben lett. A Balaton legjobb strandétele különleges balatoni fogás nyerte el az év strandétele címet. A balatoni körversenyének fődíját a fonyódligeti Local at the Lake friss Bistreng konzervje kapta. Az étel balatoni pisztrángból és több helyi alapanyagból készül, majd füsterillatosított konzervdobozban tálalják. A versenyt 12. alkalommal rendezte meg a balatoni kör. Célja, hogy olyan strandételeket mutasson be, amelyek illenek a balatoni nyár hangulatához, minőségi alapanyagokból készülnek és túlmutatnak a hagyományos büfé kínálaton. Az idei versenyre rekordszámú nevezés érkezett. 22 vendéglátóhely összesen 44 étellel indult. Az előzsűrizés után 10 hely jutott a döntőbe, ahol szakemberek és gasztróújságírók kóstolták végig a fogásokat. A fődíjas étel különlegessége már a tálalásban is megmutatkozik. A Local at the Lake Keszthely mellől származó pisztrángot használ. A halat megsütik, filézik, majd fűszeres majonézzel, kaporral, savanyított lilahagymával, kápiával és fekete ribizliecettel egészítik ki. Ezután frissen konzervdobozba kerül, amelyhez tálalás előtt füstöt is zárnak. A füst nem csak ízesítő, hanem látványelem is. A vendég előtt felnyitott dobozból felszabaduló füst különleges élményt ad, így maga a tálalás is az étkezés részévé válik. Az ötletet egy lisszaboni étteremben látott, konzervdobozban kínált tengeri étel ihlette. Ezt az elképzelést alakították át balatoni alapanyagokra. A versenyben több kategóriában is hirdettek győztest. A legjobb büfé étel díját a Siófok szabadi fürdői Julcsi kalácsoda tepertős-kürtős mártogatósa kapta. A sós, sajtos tésztába tepertő kerül, a kürtős pedig fokhagymás petrezselymes tejfölmártogatóssal kínálják. A palacsinták között a tihanyi Milla Gastro és Bistro Milla csintája bizonyult a legjobbnak. Az év felfedezettje díjat szintén ez a hely kapta, a stranddesszertek között pedig a Gyenesdiási Guba csinta nyert. A zsűri a tó körül személyesen járta végig a döntős helyeket, és a helyszínen kóstolta meg az ételeket. A testületben többek között Wolf András és Sipos Norbert séf is részt vett. Az eredmények azt mutatják, hogy a balatoni strandgasztronómia sokat változott. A klasszikus lángos és hamburger mellett egyre több olyan fogás jelenik meg, amely helyi alapanyagokra épít, korszerű technológiát használ és önálló gasztronómiai élményt kínál. A fonyódligeti győztes egyszerre balatoni és nemzetközi ihletésű. A helyi pisztrángot egy külföldi étteremben látott tálalási ötlet alakította különleges strandétellé. A konzervdoboz itt nem a tartósítás szolgálja. A hal frissen kerül bele, a doboz pedig a tálalás látványos része. Az étel elvihető, piknik csomagként is kínálható, így jól illeszkedik a balatoni nyárhoz. A balatoni kör szerint az ilyen kezdeményezések hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a tó gasztronómiai kínálata változatosabb és kreatívabb legyen. A verseny egyben arra is felhívja a figyelmet, hogy a balatoni strandételek között egyre több minőségi, helyi alapanyagokra épülő fogás jelenik meg. A győztes története jól mutatja, hogyan találkozhat a helyi alapanyag és a modern gasztronómiai szemlélet. Egy balatoni pisztráng, egy konzervdoboz, egy kis füst és sok kreativitás kellett ahhoz, hogy megszülessen az év strandétele. A fonyódligeti Local at the Lake fogása így nem csak egy különleges nyári étel lett, hanem a balatoni strandgasztronómia egyik idei jelképe is. A díj a helyi vendéglátás kreativitását és a balatoni alapanyagok erejét mutatja. Balaton Rádió.

Egyre hosszabb a balatoni szezon. Augusztus 20-a után sem rül ki a tópart. Már nem feltétlenül jelenti a balatoni szezon végét augusztus 20-a. Erről számolt be a Balatoni Turizmus Szövetség. A szervezet szerint az elmúlt években fokozatosan megváltoztak a vendégek utazási szokásai, és egyre inkább elmosódik a határ a nyári főszezon és az utószezon között. Régebben, augusztus 20-a után látványosan megváltozott a Balaton képe. A családok hazautaztak, megkezdődött az iskola kezdés előtti készülődés, és sok strandbüfé, fagyizó vagy kisebb üzlet is bezárt. Fekete Tamás, a szövetség elnöke szerint ma már hosszabb és rugalmasabb balatoni szezon rajzolódik ki. Ennek egyik oka az életmód megváltozása. A munkavégzés sok esetben rugalmasabbá vált, a home office és a hibrid munkarend pedig lehetővé teszi, hogy egyesek a nyaralás után se utazzanak azonnal haza. Aki munkája engedi, akár egy balatoni kávézó teraszáról vagy szálláshelyről is dolgozhat. A szezon meghosszabbodásában az időjárásnak is fontos szerepe van. Az elmúlt években, augusztus második felében és szeptemberben is gyakran nyárias idő várta a Balatonhoz érkezőket. Kedvező időjárás esetén ilyenkor is lehet strandolni, miközben az enyhébb idő kedvez a kerékpározásnak és a túrázásnak. A tó körül ebben az időszakban is számos borászati, gasztronómiai és kulturális program várja a látogatókat. A szeptemberi Balaton ráadásul nyugodtabb lehet a főszezonnál. Kisebb a zsúfoltság, mérsékeltebb lehet a hőmérséklet, miközben megfelelő időben továbbra is élvezhető a tó és környéke. A hosszabb szezon a helyi szolgáltatók számára is fontos. Ha egy étterem, szálláshely vagy turisztikai attrakció nem csak két hónapban számíthat vendégekre, könnyebben tervezhet és hosszabb ideig tarthat nyitva. Ez a munkatársak megtartását és a fejlesztések tervezését is megkönnyítheti. A négy évszakos Balaton gondolata már régóta jelen van a turizmus fejlesztésben. A cél, hogy a tó ne kizárólag nyári fürdőhelyként jelenjen meg, hanem ősszel, télen és tavasszal is kínáljon programokat. Ebben fontos szerepet kap a kerékpározás, azon meg kerékpártúra, vagy őszi gasztronómiai program miatt sokan útnak indulhatnak. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint fokozatosan átalakul az a régi kép, amely szerint augusztus 20-ával véget ér a balatoni nyár. Ez nem azt jelenti, hogy szeptemberben ugyanolyan forgalom lesz, mint júliusban, hanem azt, hogy a tópartnár nem feltétlenül ürül ki egyik napról a másikra. Más típusú vendégek érkezhetnek, akik csendesebb pihenésre vágynak, kirándulnának, kerékpároznának, bort kóstolnának, vagy néhány napot töltenének a tó mellett. A hosszabb szezon ezért nem csak a turizmusnak, hanem a helyi gazdaságnak is kedvezhet. A szezon egyik fontos tapasztalata így az lehet, hogy augusztus 20-a egyre inkább átmenetet jelent. A nyári főszezon véget ér, de a Balaton körül tovább folytatódik az élet. A cél egy olyan turizmus kialakítása, amely nem júliusban kezdődik és augusztus 20-án ér véget, hanem az év minél nagyobb részében képes vendégeket fogadni és élményeket kínálni. A változás a vendéglátás, a szálláshelyek és a helyi vállalkozások számára is új lehetőségeket teremthet.

0: Újra látogatható a hegyestű, különleges földtörténeti érték várja. A Balaton felvidéken. Újra látogathatóvá vált a Balaton felvidék egyik különleges természeti látványossága, a Monoszló közelében található hegyestű geológiai bemutatóhely. A Balaton felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság tájékoztatása szerint a bemutatóhely megnyitotta kapuit. A hegyestű nem egyszerűen kirándulóhely. A bazalt vulkán egykori működésének látványos nyomait őrzi, miközben a magasból különleges panoráma nyílik a Káli-medencére és a Balaton felvidékre. A hegyestű a térség egyik legismertebb geológiai képződménye. A hegy oldalában feltárt egykori bazaltbánya falán jól megfigyelhetők a jellegzetes, függőleges bazaltoszlopok, amelyek a Balaton felvidék vulkáni múltjáról tanúskodnak. A látvány azért különleges, mert a mai békés táj alatt egy sokkal mozgalmasabb földtörténeti korszak emlékei húzódnak. A hegyestű bazaltja egykori vulkáni működés során alakult ki. A megszilárduló láva jellegzetes oszlopos szerkezetet vet fel, amelyet az egykori bányászat feltárt és jól láthatóvá tett. A bemutatóhely egyik fontos célja, hogy ezt a földtörténeti örökséget ne csak szakemberek, hanem kirándulók, családok és diákok is megismerhessék. A területen kiállítás várja a látogatókat, a tanösvény pedig közelebbről is bemutatja a környék földtani és természeti értékeit. A hegyestű különlegessége azonban nem csak a bazaltfal. A hegy tetejéről messzire ellátni a Balaton felvidék tájaira. Jó időben a Káli-medence, a Balaton, a környező tanúhegyek és a Tihanyi-félsziget irányába is különleges kilátás nyílik. A helyszín ezért egyszerre földtani bemutatóhely, természetjáró célpont és panorámás kirándulóhely. A hegyestű a Balaton felvidéki Nemzeti Park és a Bakony-Balaton Geopark területén található. Ez azt jelenti, hogy nem csak turisztikai látványosság, hanem a térség kiemelt természeti és földtani örökségének része is. A geopark szemlélete éppen arra irányítja rá a figyelmet, hogy egy táj történetét a sziklák, a felszínformák és az élővilág együtt mesélik el. A Nemzeti Park arra kéri a kirándulókat, hogy tartsák be a terület szabályait. A kijelölt útvonalakról nem szabad letérni, a sziklákra mászni tilos, a drón használatot pedig mellőzni kell. Kutyával csak pórázon lehet belépni, hogy a látogatás a természetvédelmi szempontokkal is összeegyeztethető maradjon. A látogatóhely a Zánka és Monoszló közötti útról közelíthető meg autóval és kerékpárral. Gyalogosan Monoszló felől nagyjából 20 perc alatt érhető el, míg a Káli-medence települései felől hosszabb túrákra is lehetőség nyílik. A hegyestű azok számára is érdekes lehet, akik nem kizárólag a klasszikus balatoni programokat keresik. Jó példája annak, hogy a térség nem csak vízpartból és strandokból áll, hanem számos olyan természeti értéket kínál, amely egész évben felfedezhető. A bemutatóhely különösen látványosan kapcsolja össze a természetjárást és a földtörténetet. Miközben a látogató felkapaszkodik a hegy tetejére, egyszerre láthatja a több millió éves földtani múlt nyomait és a mai Balaton felvidék táját. A hegyestű emellett oktatási szempontból is fontos helyszín lehet. A geológiai képződmények közvetlenül természetes környezetükben szemlélhetők, így a látogatók könnyebben megérthetik, hogyan alakult ki a táj, milyen szerepet játszott benne a vulkáni működés, és miként formálódott később a környezet. Az újranyitás ezért nem egy új turisztikai látványosság megszületését jelenti, hanem egy már ismert és jelentős természeti bemutatóhely újabb látogatási szezonjának kezdetét. A hegyestű idén is várja azokat, akik szeretnék közelebbről megismerni a Balaton felvidék vulkanikus múltját, vagy különleges kilátást keresnek a tó környékén. A tanösvény, a kiállítás és a panoráma együtt olyan programot kínál, amely egyszerre lehet ismeretterjesztő, természetközeli és kikapcsolódást nyújtó élmény. A Balaton felvidék egyik jellegzetes vulkáni tanúhegye így idén is lehetőséget ad arra, hogy egy kirándulás során ne csak a tájat lássuk, hanem annak több millió éves történetébe is betekintsünk.
1: Unod a lejárt lemezeket?
2: Hallgass ránk!
1: Éjjel-nappal!
2: A legjobbakkal!
3: Balaton!

Kőbányai város fogott össze a régió turizmusának fejlesztéséért. Új önkormányzati szövetség alakult a Balaton térségének turizmusáért. A B4-ek szövetségét Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Hévíz és Zalakaros hozta létre. Az öt város vezetői Siófokon állapodtak meg az együttműködésről. A kezdeményezés fontos célja, hogy a Balaton egységesebben jelenjen meg a nemzetközi turisztikai piacon. A szervezet neve, a B4-ek, egyben az egyik legfontosabb elképzelésre is utal. A kezdeményezők négy turisztikai alrégióban gondolkodnak, amelyek adottságokra és élményekre építenének. Az első térség Keszthelytől Badacsonyig húzódna, és elsősorban a Festetics örökségre, valamint a nyugati Balaton kulturális és turisztikai értékeire építene. A második alrégió Badacsonytól a Balaton keleti partjáig terjedne. Központi szereplője Balatonfüred lenne. A harmadik térség Siófokot és a déli partot foglalná magában, a negyedik pedig a Zalai termálvölgy lenne Hévízzel és Zalakarossal. A B4-ek elképzelése szerint a négy alrégiónak saját, jól felismerhető turisztikai kínálatot kellene kialakítania, amelyeket később egyetlen nagyobb balatoni márkává kapcsolnának össze. A cél tehát nem az, hogy a térségek egymással versenyezzenek, hanem hogy együtt erősítsék a Balaton egészének turisztikai vonzerejét. A szövetség azt szeretné, hogy a Balaton hangsúlyosabban jelenjen meg a nemzetközi piacon. Naszádos Péter, Hévíz polgármestere, a szövetség első elnöke szerint az alrégiók turisztikai termékeit később egyetlen, erős Balaton márkává lehetne összefogni. A vezetői szerep a tervek szerint évente váltakozik majd a tagvárosok között. A B4-ek azonban nem csak turisztikai marketinggel foglalkoznának. Az alapítók egyik célkitűzése, hogy a Balaton térsége jogi értelemben is önálló régióvá váljon. Elképzelésük szerint ez megkönnyíthetné a térség fejlesztési forrásokhoz jutását. A szövetség fontosnak tart olyan beruházásokat is, amelyek hatással vannak a turizmusra. Ide sorolják például a balatoni iszapkotrást, a hévízi tófürdő fejlesztését és a balatoni strandok korszerűsítését. A kezdeményezők szerint ugyanakkor nem elegendő csupán a vendégek számának növelése. A településeknek megfelelő pénzügyi háttérre is szükségük van a turizmushoz kapcsolódó feladatok ellátásához. Ezért azt javasolják, hogy a 30 ezer lakosnál kisebb településeken vezessék vissza az idegenforgalmi adó után járó 1 forintos állami kiegészítő támogatást. Szerintük ez a bevétel a balatoni települések fejlesztéseit is segíthetné. Az öt város eltérő turisztikai karakterrel rendelkezik. Siófok a nyári programokról, Balatonfüred a kultúráról és borászatról, Keszthely a Festetics örökségről, Hévíz és Zalakaros pedig a termálturizmusról ismert. A B4-ek éppen ezt a sokféleséget próbálnak közös erővé alakítani. A cél, hogy a Balatonra érkező vendégek ne csupán egyetlen települést ismerjenek meg, hanem egy összetett régiót, ahol vízpart, borvidékek, termálfürdők, kulturális látnivalók, kerékpáros útvonalak és gasztronómiai élmények egyaránt elérhetők. Fontos, hogy a B4-ek javaslatai egyelőre célkitűzések és kezdeményezések, nem pedig már elfogadott kormányzati döntések. Az önálló Balaton régióhoz és a támogatási rendszer módosításához további egyeztetésekre lesz szükség. A következő hónapokban az lesz a kérdés, milyen támogatást kapnak az elképzelések. Egy biztos, új fejezet kezdődött a balatoni önkormányzati együttműködésben. Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Hévíz és Zalakaros közös szervezetben próbálja összehangolni a turizmus fejlesztését és erősebben képviselni a Balaton érdekeit Magyarországon és külföldön. A B4-ek most a négy alrégióra épülő turisztikai rendszer, az önálló Balaton régió és a települések pénzügyi megerősítésének lehetőségét szeretnék továbbvinni. A kezdeményezés hosszabb távon összehangoltat fejlesztéseket és erősebb közös érdekérvényesítést tehet lehetővé a balatoni települések számára a következő években.

0: egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Búvár régészek kutatják a Balaton rejtett múltját. Régészeti kutatás zajlik a Balatonban. A búvár régészek újabb szomáros felderítést végeztek Balaton Aliga térségében, a Kádár és a Kasztró Villa közelében. Mintegy 100 hektáros vízfelületet vizsgáltak át, és elsüllyedt hajó, vízbe került repülőgép, valamint egykori halászati létesítmények nyomait keresték. A kutatás azért is figyelemre méltó, mert a szakemberek a Balaton régi partvonalának nyomaira is rábukkantak. A Balaton vízszintje a történelem során jelentősen változott. Az egykori partvonal ezért régészeti szempontból különösen érdekes, hiszen az emberek évezredeken át a víz közelében telepedtek meg. Korábbi balatoni vizsgálatok során már találtak olyan helyeket, ahol bronzkori kerámia töredékek kerültek elő a tómedréből. Most Balaton Aliga előtt is kirajzolódott egy jellegzetes mederlépcső, amely a szakemberek szerint egy régi partfal maradványa lehet. A kutatóhajó párhuzamos sávokban haladt és rögzítette a meder alakját. Az adatokból később háromdimenziós térképet is készíthetnek. A szonár segítségével olyan objektumokat is észrevehetnek, amelyeket a búvárok a víz alatt szabad szemmel nehezen találnának meg. A következő lépés a célzott merülés lehet. Miután a műszerek kijelölik a gyanús pontokat, a búvárrégészek személyesen is megvizsgálják azokat. Így derülhet ki, hogy régészeti tárgyról, elsüllyedt szerkezetről vagy természetes képződményről van-e szó. A felderítés során elsüllyedt hajó, vízbe került repülőgép és egykori halászati létesítmények nyomait is keresték. A Kádár és Kasztró Villa az egykori pártüdülő történetéhez kapcsolódik, de a kutatás ennél szélesebb időszakot vizsgál. A tómedrében olyan tárgyak maradhattak fenn, amelyekről a szárazföldi forrásokban kevés információ található. Egy régi hajóroncs nem csak a hajó történetét mesélheti el.